0: este bemutatjuk ott közösen, hogy az adott napon ki mit tanult, akinek van kedve, úgy gondolja, hogy szeretne részt venni az esti programban, és akkor ezt megteheti, és fogjuk tenni, reméljük jó sokan. Tényleg úgy próbáltuk a programot az adott napokon úgy kialakítani, hogy meglegyen az a reggeli ébredés, étkezés lehetősége, tényleg még a vízre is lemenni, egy kicsit a családdal lenni. Tehát így kellemes nyaralással együtt, azt gondolom. És ami fontos még, hogy július 31-től augusztus 3-áig tart a Folk Hét Fesztivál, majd 4-től kezdődik a Balaton Gypsy Fest, úgyhogy érdemes egy tehát ott maradni velünk.
1: Így van, a Balaton Gypsy Fest az 4. és 6. között ugyanezen a helyszínen koncertekkel várja az érdeklődőket, és azt hiszem, hogy mindkét alkalommal, ki melyikre jut el, lesz rá lehetőség, hogy egy jót táncoljon, énekeljen az ember. Ugye említettük is, hogy ez a Folk Hét Fesztivál workshop, ami most először lesz, ez is ezt próbálja egy kicsit elősegíteni, és talán azt a gondolatot is erősítheti bennünk, hogy a zene, az éneklés és a táncolás az mindenkié, mert talán hajlamosak vagyunk sokszor úgy gondolni, hogy ezt csak azok művelhetik, akik igazán értenek hozzá, de úgy hiszem, hogy ez a fesztivál és workshop itt a Balaton Gypsy Festet megelőzően segíteni fog nekünk abban, hogy megleljük az örömforrást ebben.
0: Azt gondolom, hogy a művészet az egy híd a különböző emberek között, különböző gondolkodású, kultúrájú és különböző országokban élő emberek között egy híd a művészet, és ezek közt is azt hiszem a zene az, ami a legjobban eljut az emberekhez, leggyorsabban és legkönnyebben. Ma már rengeteg fesztivál van, rengeteg helyen lehet találkozni mindenféle zenével, viszont nem mindig tud az ember belelátni mélyebben az adott kultúrába, amit nem ismerünk, nem minden nap találkozunk, nem élünk benne, de azt gondolom, hogy aki ezekre kíváncsi, az egy fajta nyitottságra val, maga az adott személyről is ez sokat árul el, és mi is, ahogy egyre többet koncerteztünk, ugye még fiatalon bele se gondoltunk, hogy ebből majd mi lesz, mert nem tudtuk, hogy meddig is jutunk el majd a zenével, meddig fogunk zenélni még, és mennyi lehetőséget ad majd az Isten nekünk. Akkor még nem értettük, hogy mennyire fontos az, hogy cigány emberek és nem cigány emberek egymás kultúráját megismerjék jobban, meg az a tapasztalat, hogy az emberek, amit nem ismernek, attól félnek, és aztán kell azt gondolom a cigányság részéről is egy nyitottság, és a nem cigány emberek részéről is egy fajta nyitottság, tehát ez oda-vissza igaz, hogy jobban megismerni egymást, egy olyan kultúrát egyébként, ami meg egy zárt valamilyen szinten, mert amit otthon megélünk a hétköznapokban, az így nem mindig érthető a nem cigány embernek, és a dalok azt gondolom, hogy ezek egy kicsit megnyitják ezt a teret, ha az ember egy kicsit figyel, mert hogy a cigány kultúrában a dalok a saját életünket mutatják be, vagy úgy születnek, vagy egy adott közösségét, az idősebbek mit, hogyan éltek meg a régi múltat, vagy a jelent, hogyan is élik meg az adott generációk. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen közös párhuzam, vagy nem is tudom ezeket, hogy tudom jól megfogalmazni, de mindenféleképpen érdemes azt gondolom eljönni, ellátogatni, lesz lehetőség beszélgetésekre, sőt 31-én így kezdjük a programot, hogy elsőként megismerkedünk, beszélgetünk a kultúráról, miért fontosak az adott dalok, mi az, amiket a dalok inkább megmutatnak a kultúránkból, és lehet tényleg egy olyan világot is megismerhetnek, amit így lehet, hogy nem ismernének.
1: És ennek egy fontos része az úgynevezett hallgatók megismerése, például ugye a hallgatók azok olyan dalok, amelyek a hétköznapoknak, akár ünnepnapoknak, akár kevésbé fényes napoknak a történéseit mesélik el,

0: Itt én számítok arra, hogy lesznek a pillanatban meghatározó dolgok, amiket a résztvevők ott meg fogják határozni, hogy éppen egy tempósabb dal helyett, mert mondjuk van már másik három tempósabb dal, akkor egyike helyett egy hallgatót tanuljunk meg együtt, és énekeljük el, és értsük meg a miértjét. Lehet, hogy lesz ilyen is, mert ugye a közös éneklés itt fontos, azt hiszem az esti program keretén belül, hogy bemutassuk, de viszont lehet közösen énekelni egy-egy hallgatóval is. És fontos megmutatni, meg megismertetni, mert Magyarországon meglévő autentikus cigányzenét bemutató zenekarok nem minden esetben mutatnak be hallgatókat, mert azt gondolják, hogy nem mindenki érti ezeket és érti meg. Viszont nagyon fontosak a cigányság életébe. Azt szoktam mondani, hogy az igazi lelkét a cigányságnak ezek a dalok mutatják meg. Persze a tempósabb dalok és táncos dalok is nagyon fontosak, de tudni kell, hogy egy-egy összejövetel alkalmával szinte mindig így a hallgatókkal zárnak, és most is így lesz a Gypsy Fest, tehát a Balaton Gypsy Fest utolsó napján hallgatókkal fogjuk zárni. Ott egy közös éneklés lesz, ez majd az ott lévőktől fog más lenni, ott derül ki, hogy milyen dalok lesznek, kik vesznek rajta részt, olyan embereket is megismerhetünk szerintem itt majd, akiket a nagy közönség nem ismer, és akkor úgy énekelnek, hogy a csillagokat majd ott leéneklik. Tehát ilyen előadókat vagy énekeseket is hallhatunk. De tényleg az ott helyve derül ki nagyon sok esetben, hogy hogyan és mint fog kinézni egy adott nap, az adott program. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Folkét Fesztivál és Workshop tehát július 31-e és augusztus 3-a között Balatonbogláron, a Bábelkemben és ugyanitt kezdődik augusztus 4-én. A Balaton Gypsy Fest mely 6-áig várja majd az érdeklődőket. A workshopról bővebb információt Lakatos Mónika honlapján, akinek nagyon köszönöm, hogy erről a programról, ugye mindkettő első alkalommal lesz megrendezve a Balaton környékén beszélgethettünk, és sok sikert kívánok hozzá.
0: Nagyon szépen köszönjük, várjuk szeretettel Önt is, és mindenkit.

0: Egy több mint 300 oldalas fotókkal teli térképeket is tartalmazó kötet van most itt előttünk a stúdió asztalán, melynek címe Bakancslista határtalanul, 500 határon túli szomszédolós helyszín, amit nem szabad kihagyni, és akivel erről a kötetről beszélgetünk, az természetesen a szerző Kocsis Noémi. Ez a Bakancslista, ez egy sorozat a Szkoler kiadónál, ez most a legfrissebb kötet, amiről beszélgetünk, de ugye vannak még ennek a sorozatnak kötetei, amik kifejezetten Magyarországon, tehát határokon belül kalandoznak, de most akkor kezdjük ezzel a friss kötettel, ami egyébként 2025 végén jelent meg. Mi adta ehhez az ötletet az előző, ha jól számolom, 3 kötet után, amik Magyarország területén kalandoztak?
1: Valóban így van, hogy 3 határon belüli kötet után kérdezte ismét a kiadóm, mit szeretnék még nekik írni, és nekem régi tervem volt az, hogy egy picit nézzünk ki a határon túli magyar területekre is, ugye, ami középkorban régen hozzánk tartozott, és rengeteg olyan úti cél meg kaland cél van, amiket szívesen látogatunk meg, de nincsenek úgy igazából egy könyvbe csokorba szedve, úgyhogy ez adta az ötletet, és így született meg ez a kötet.
0: 500 címszóról beszélünk, ezek rövidek, és talán nem is jól mondtam, hiszen inkább a 400-hoz közelít az oldalak száma, de hát azért így is ebbe 500 címszót ezzel a rengeteg szép illusztrációval betömöríteni, talán használjuk ezt a szót, azért nem kis feladat. A könyv az úgy tagolódik, hogy van itt burgenlandi barangolások, felvidéki flangálások, kárpátaljai kóborlások, erdélyi elkalandozások, vajdasági vendégeskedések, drávaszögi és muraközi döcögések, adriai kitekintéssel és muravidéki mendegélések. Ugye milyen szép alliteráció mindegyik. Hogyan készül el egy ilyen sokrétű kötet? Sikerül ilyenkor az összes címszót bejárni, vagy mi az, ami alapján ilyenkor rangsorolni lehet, hogyan kerülnek kiválasztásra a fotók, tehát én úgy képzelem, hogy ez egy hatalmas munka.
1: Valóban ez egy csapatmunka, kis létszámú, de összeszokott lelkes csapattal. Szerkesztő, tördelő, korrektor kolléga és hát valóban a képanyagban segítő kollégák vesznek részt a munkában. Eléggé nagy feladat, így ahogy említetted, mert a kézirat elkészülte, az néhány hónap, viszonylag gyorsan tudok most már dolgozni, de menet közben is igyekszünk a képeket egyeztetni, és valóban egy nagyon nagy merítésből kell aztán a szerkesztőmnek a képeket összeszedegetni, és hogy miért lett igazából 500, és hogy ezeket én mind végigjártam, hát erre a nagyon őszinte válaszom az szokott lenni, hogy nem, mert olyan borzalmas lemaradásban vagyok én magam is, személy szerint emberként, hogy ez hihetetlen, hiszen ugye ez 500 tételt tartalmazó könyv, de az előző is tartalmazott már 500-at magyarországi legendás helyekből. Az az előtti 2022-es kötet 333 kastélyt várat, kúriát, és hát a legelső kötet 2020-ban pedig 777 címszóval indult, úgyhogy ezeket így mind összeadnánk. Bőven 2000 fölött vagyunk most már, és hát mint mindenkinek ezen a világon, nekem is 52 hét van egy évben, és úgyhogy csak minden hétvégén elmegyek egy túrára, akkor hát könnyen kiszámolható, hogy hány életre lenne szükség, hogy a saját könyvem valamennyi címszavát és kalandját végigjárjam. Úgyhogy sajnos nem voltam mindegyiken, nagyon sokan voltam, vannak nagy toposzok, kedvencek, de még az én bakancslistában is rengeteg tétel van.
0: Akkor ez hogyan áll össze? Hogy hogyan kerül kiválasztásra, mondjuk itt ez az 500 hívószó, mi az, ami ebben segítség lehet? Hogyan játszanak itt szerepet akár a gyerekkori emlékek? Most, ahogy például lapozgattam ezt a kötetet, azt hiszem, hogy az embernek vannak ilyen régi álmai, ahova szeretne eljutni, vagy ahova szeretne visszajutni. Tehát, hogy akár ezek a magyarországi helyszínek, vagy itt most ugye a határon túl barangolva is otthon vagyunk, tehát hogy ezért ezt ki is hangsúlyozza a kötetben, hogy határokon túl és mégis innen, valahogy ez egy ilyen mottója ennek a kötetnek, hogy ahhoz, hogy itthon, igazán itthon legyünk, egy kicsit túl kell menni a határokon, és fel kell fedezni az elcsatolt területeket. Szóval, hogy mi az, ami segít abban, hogy egy ekkora merítés megszülessen?
1: valóban van egy ilyen motiváció ilyenkor a szerzőben, de ez egy abszolút szubjektív válogatás, valóban soha nem befolyásolt abban senki, hogy mi kerüljön bele. Nekem egy olyan szempontom volt mindig is, hogy a nagyon ismert helyek, nagyon nagy toposzok mellett minél több pici, ismeretlen, felfedezni való apróság kerüljön bele, tehát ebben a kötetben is, meg az előzőekben is vannak olyan úti célok, amiket lehet, hogy csak egy kis szűkebb közösség ismer ott helyben, tehát egy olyan pici emlékház, ami havonta kétszer van nyitva, vagy egy olyan kicsi forrás, amihez nem kötődik különösebb más nagy dolog, de hogy mégis annyira szép, és ott helyben fontos, úgyhogy egy fő szempont mindig az volt, hogy a kicsiket képbe hozni. A másik meg ugye a gyerekkor mindig nagyon fontos, mert igazából mi gyerekkoromban azért olyan nagyon sokat nem utaztunk. Egyszerű családból származom, és ha mentünk, akkor ez ilyen nagy, többhetes nyaralás volt, nem tudom, Balatonparton, ami akkoriban volt szokás. Egy pár helyre azért Európában sikerült eljutnom, de ezeket az utakat javarészt már fiatal felnőttként tettem meg, és valóban vannak olyanok, amik visszatérő szerelmek, például a Felvidék és Burgenland nekem mindig ilyen lesz, úgyhogy például az idén is volt már burgenlandi túra tavaly, ugyanoda elmentünk és megismételtük ismét azt, és most meg jövő héten Lőcsére fogunk menni, úgyhogy vannak visszatérők, igen.
0: Most a nyár közepén vagyunk, nyilván egy ilyen gyönyörű album abszolút a segítségünkre lehet, hogyha még van szabad kapacitás, és szeretnénk a határon túlra utazni, de mégis a közelben maradni, vagy akár megismerni az elcsatolt területeket, tehát ugye ez mindenféleképpen meríthetünk belőle tippeket, de hát ez igaz az egész évre, hiszen bármelyik hétvégén, hogyha rászánjuk magunkat, akkor neki indulhatunk, hogyha az időjárás azt épp lehetővé teszi, és hát nyilván minden évszaknak más varázsa van. Tulajdonképpen ez felfogható úgy is, mint egy offline gyűjtemény, vagy egy offline kereső a digitális világon kívül.
1: Ezt nem hallottam még, de nagyon tetszik ez a kifejezés. Valóban sok ilyen visszajelzést kapok, hogy viszik magukkal ezt a Ménkü nehéz könyvet az emberek, vagy kifotózzák azokat az úti célokat, amiket szeretnének ott az adott utazáson végigjárni. Tehát, hogy használják. Sőt, pár évvel ezelőtt volt egy nagyon kedves blogger hölgy az Instagramon, aki konkrétan nyitott egy ilyen oldalt, hogy akkor ezt lejárja. Aztán családalapítás és kisgyerek születése miatt ezt egy kicsit így jegelte ezt a projektet, de hogy használják az emberek még az offline tartalmakat ilyen kalandozásokhoz, és szerintem ez nagyon jó, hogy az utikönyv egy kézikönyv betölti ezt a szerepet, úgyhogy én örülök annak, hogy így is él ez a kötet, meg a többi is.
0: Épített és természeti környezetről is van szó. Mondjunk azért ebből az 500-ból néhányat. Én most, ahogy így lapozgattam, ami bennem megmaradt, hogy Brassóban van az öreg kontinens egyik legkeskenyebb utcája, és erről pont van egy fotó is, a Zsinór utca. Ilyenekről lehet például olvasni, de hogyha már szóba került az, hogy ezek a kisebb dolgok, kevésbé ismert dolgok vannak előtérben, tehát amire nem biztos, hogy a keresőrendszerekben, a digitális platformokon ráakadunk egyből, ezek közül mondjunk néhányat, ha nem is az összes tájegységre vonatkozóan, de amit érdemes kiemelni.
1: Nem tudom, hogy hányan tudják például, hogy az amerikai szabadság szoborral való közös fényképezkedéshez nem kell elmenni Amerikába. Burgenlandban a Fertőtó partján Fertőm egyesen a kikötőben ugyanis áll egy jó, nem olyan méretekkel rendelkező, de teljesen ugyanúgy kinéző amerikai szabadság szobor. 6-7 méter magas, egy mozis élménypark díszleteihez készítették, és remek jól lehet vele, hát ilyen kamu amerikai fotókat csinálni például, ez szerintem egy jó pofa dolog. De a kicsi dolgok, a kicsi úti célok között valóban van egy csomó olyan kedves skanzen, vagy zsidó temető, templom, ami nem szerepel feltétlenül, így ahogy említetted, a keresőkben, akár csak átlépjük egy kisebb határátkelő helyen, például Albert Kázmér pusztán áll az osztrák-magyar határt, ott egy olyan csodálatos neo-reneszánsz templomot találunk, ami megálltunk, és így szemünk szánk elállt tőle. Ott átmegyünk, és rögtön találunk rengeteg olyan pici dolgot, amit nem feltétlenül ajánlanak a hagyományos úti könyvek.
0: Bakancslista határtalanul, ez a címe tehát annak a kötetnek, amiről most beszélgetünk a szerzővel, Kocsis Noémival, és hát elhangzott az, hogy ennek vannak már előzményei, amik Magyarországon belül visznek minket kalandra, vagy mutatnak nekünk célpontokat, ezeknek is utána lehet nézni, de már elkészült a következő kötet is, amely az ötödik könyv lesz, 365 hazai szakrális helyszínt és zarándoklatot mutat be. Most csak egy nagyon rövid kitekintőt, hogy ehhez mi adta az ihletést.
1: Kezdettől volt egy ilyen tervem, hogy csinálni szeretnék egy olyan tematikus gyűjtő úti könyvet, ami olyan jellegű utakhoz ad fogóckodót, ami egy kicsit mélyebbre megy. Amikor úgy jövünk vissza, hogy nem csak kilométerekben vagyunk többek, hanem lelki tartalmakban, hogy megismerjük ennek az országnak azokat az épített dolgait, vagy akár régi szakrális helyszíneit, Szentkutait, olyan helyszíneket, ahol Mária képek vannak a fákon, stb., amik ebben az eléggé kaotikus, kicsit kusza világunkban akár ilyen napi pici fogóckodót adhatnak, hogy jaj, de jó, hogy láttam, milyen érdekes a története, el tudok rajta gondolkozni, és ami nagyon fontos, hogy egy picit el tudok rajta csendesedni, mert ez az állandó futkározás, jövésmenés, a rengeteg hír, amit nap mint nap pörgetünk, meg a borzasztó felgyorsult világunk szinte követeli saját magunk számára, hogy ezeket tudatosabban visszahozzuk az életünkbe. És ugye ezek olyan helyszínek, ahova mindenhol oda mehetünk, megtapasztalhatjuk, átélhetjük, megcsendesedhetünk, elgondolkodhatunk. Én azt gondolom, hogy nincs is olyan életkor, vagy olyan élethelyzet, amiben most ez nem fontos. Úgyhogy ezért születik majd ez a kötet.
0: Amikor elkészült, akkor várunk majd vissza, és belelapozunk ebbe a kötetbe is. Bakancslista, ez tehát a címe Kocsis Noémi sorozatának, aminek most a legfrissebb kötete a Határtalanul az, ami elérhető. 500 határon túli szomszédolós helyszín az, amiről olvashatunk ebben, ötletelhetünk belőle. Érdemes kézbe venni ezt az igazán szép kötetet. Noéminak pedig köszönjük, hogy itt volt velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és jó olvasást a könyvekhez!

0: Önök az Akvarelt, a Magyar Katolikus Rádió kulturális magazinját hallgatják. A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Lázár Csaba. Csúth Judit fesztivál és könyv ajánlója után Kultúrmorzsák című rovatunk következik, amelyet Zsolda Szilvi állított össze.
1: A Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum idén júliusban ismét kéthetes alkotótáborral adott lehetőséget a szakmai fejlődésre és bemutatkozásra a legfiatalabb művészgeneráció 10 tagjának a Szentendrei Nyári Művészbázis keretei között. A program során két hazai és egy határon túli felsőoktatási intézmény képzőművész hallgatóinak nyertes pályázatai valósultak meg, amelyek eredményeit a pár napja nyílt kiállítás tárja a közönség elé. Az idei évben a Szentendrei Régi Művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázat központi tematikája a közösség volt. A hallgatók erre a gondolatra válaszoló, izgalmas és sokszínű alkotásokat hoztak létre a művészbázison töltött idő alatt. A kiállítás nem csak e pályamunkákat mutatja be, hanem betekintést nyújt a hallgatók számára szervezett szitanyomó műhely foglalkozás kreatív folyamataiba is, s az itt készült grafikák szintén láthatóak a tárlaton a Vajda Múzeumban Szentendrén, a Hunyadi utca 1-es szám alatt. A kiállítás augusztus 30-áig csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható. Ismét várja a közönséget Budapest egyik legkülönlegesebb tárlata, a láthatatlan kiállítás. Ezúttal új helyszínen, a Népligetben. A láthatatlan kiállítás vezetett óráin teljes sötétségben járhatják végig a hétköznapokból is ismerős tereket, megtapasztalva ezzel, hogy milyen a vaksötétben más érzékszervekre hagyatkozni. A vezetett sétán nem látó, illetve gyengén látó idegen vezetők segítenek eligazodni, az interaktív élmény pedig nem csak izgalmas kihívás, hanem empátiára, nyitottságra és újfajta szemléletre is tanít. Cím: Népligeti út 2. Szeptember 4-éig tekinthető meg a Korea fényei, Csindzsú sejem lámpásai című kiállítás a Koreai Kulturális Központban. Több mint 1400 sejemlámpás ragyogja be idén nyáron a központ kiállító terét, ezzel is közelebb hozva hozzánk e távoli ország kultúráját. A tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény- és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs koreai vizuális kultúrát. Helyszín: Koreai Kulturális Központ, Budapest, Frankelle út 30-34. Nyitva hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között. A belépés díjmentes. Ingyenes nyáresti koncertekkel még augusztus 3-áig várja a közönséget a Klassza Parton Fesztivál. Az immár 12. alkalommal megrendezett eseménysorozat idején a Balaton partján, parkokban, strandokon és kiemelt történelmi helyszíneken lehetnek részei varázslatos klasszikus zenei koncerteknek. Az Érdi Tamás zongora művész nevével fémjelzett fesztiválra ingyenes a belépés. Az interaktív, beavató koncerteket gyerekeknek és családoknak is ajánlják. Július 23-án csütörtökön este 8 órától Érdi Tamás zongora művészet koncertet Balatonbogláron a Platán strand hajókikötőjében. Műsoron Mozart, Schubert és Beethoven művei. Július 24-én pénteken Gyulakeszin a Csigó Malomban este 7 órától Vida Mónika Ruth zongora művész koncertjét hallgathatják meg. A hangverseny programja két évszázadot ölel át, Scarlattitól Liszten át Rachmaninovig. Szintén július 24-én pénteken a koncertet megelőzően este 17:30-tól Gyulakeszin a Csigó Malomban zenés könyv bemutató lesz. Itt Pothorányi Zsolt legújabb Mesélőkastélyok Bécs vonzásában című könyvével ismerkedhetnek meg, miközben bepillanthatnak a Pálffy, az Eszterházy, a Brunswick, a Forgács vagy a Zicsi család mindennapjaiba. A helyszínen a Mesélőkastélyok sorozat korábbi köteteit is megvásárolhatják. A Klassza Parton Fesztivál keretében három fiatal tehetség is bemutatkozik július 27-én hétfőn este 7 órától Balatonkeresztúron a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomban. Sárközi Rózsa, Balázs Réka és Podhorányi Marcell a közös zenélést egyetemi kereteken belül kezdte, ahol már számos alkalommal léptek fel együtt. A nyári Ihlette koncert a kamarazene sokszínűségére épül, változatos élményt kínálva a hallgatóságnak. A műsorban egyaránt szerepelnek szólóprodukciók és közös előadások, Bachtól egészen Sosztakovicsig ível a repertoár. A részvétel ingyenes. Még július 22-én szerdán éjfélig lehet jelentkezni a Hagyományok Háza ősszel induló Magyar Népmese, Hagyományos Mesemondás elnevezésű akkreditált 90 órás képzésére. A képzés elsősorban pedagógusok és közművelődési szakemberek számára kínál elmélyült szakmai és gyakorlati tudást a szöveg folklór tanulásáról és tanításának módszertanáról. A tanfolyam során az elméleti ismereteket intenzív gyakorlati munkával, adatközlő mesemondók technikájának megismerésével kapcsolják össze, és a hallgatók folkloristákkal, valamint tapasztalt kortárs mesemondókkal is együtt dolgoznak, de archív hang- és videófelvételek segítségével is tanulnak majd. A mesemondás művészetének elsajátításában előnyt jelent, ha valaki már foglalkozott bármilyen szóbeli előadói műfajjal, meséléssel, de fontos, hogy ez egyáltalán nem feltétel. A tanfolyamra jelentkezés részleteiről a Hagyományok Háza oldalán olvashatnak. A jelentkezési határidő tehát még egyszer július 22-e éjfél.
0: Kultúrborzsák rovatunkat Zsoldos Szilvia készítette, az akvarel ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta, a szerkesztő Csút Judit volt, nevükben is köszönöm a figyelmüket, Lázár Csabát hallották.

Reiner Leo divertimentójának második és harmadik tételét hallották. Előadta a Reiner Leo kamarazenekar vezényelt Weininger Richard.

0: Reiner Leo G-moll vonós trió hegedűre, méhegedűre és Gordonkára című művének harmadik tételét hallották Kis András és Bársony László előadásában. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Sportkulissza. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
2: Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunkban ezúttal egy sportkommentátorral, Farkas Norberttel ismerkedhetnek meg közelebbről, akit a spanyol futball magyar hangjaként tartanak számon, de mellett egy rendkívül művelt és sok nyelven beszélő szakemberről van szó. A vele készült beszélgetésünkből kiderül, milyen szerepet játszik az életében az olvasás és a filozófia szeretete, mi a különbség foci és futball között, valamint szóba kerül az a bizonyos Lionel Messivel készített interjú is. Hámori Kinga összeállítása következik.
3: Honnan ered ez a kapcsolódás a futballhoz, és hát még tudom jól, hogy sok-sok nyelv birtokában áll. Tehát az egyik segítette a másikat, vagy összekapcsolódott a kettő, hogy azért tanult nyelvet, hogy a focit is jobban értse, vagy megszólíthassa ezeket a sztárokat?
4: Igen, a vonalat nagyon jól megtetszett fogni, ez valóban így van. Tehát annak idején azért kezdtem el olaszul tanulni, hogy interjúkat készítsek olaszokkal, olasz futballistákkal, és sikerült is. A legnagyobbakkal, Dino Zoftól kezdve, Paolo Rossinát, Salvatore Schillacin keresztül, sohatnám Filippo Inzaghit, az edzőket, Trapattoni, Ancelotti és stb. És ugyanez történt a spanyolok esetében is, a spanyol nyelvet is azért tanultam meg, hogy minél több spanyol futballistával készítsek interjút. Visszatérve az eredeti feltevésére, én a futballban nőttem föl, és kész. Aki nem a futballban nő föl, az nem tudja, mit jelent a futball. Az én édesapám, Isten nyugosztalja, futballozott, nagybátyáim futballoztak, mindenki magas szinten futballozott, és nekem is az volt az álmom, miután futballista családban nőttem föl, hogy futballista legyek. Ugyanakkor az én édesapám azt mondta, hogy fiam, előbb tanulni kell, mert a futballban nem fogsz tudni megélni, és olyan mértékben irányította a tanulás és a tudás irányába, hogy gyakorlatilag ez a kettő, ez párhuzamosan ment az én életemben, a tanulás és a labdarúgás. Az mindmáig benne van a véremben, tehát, hogy például most mielőtt idejöttem, bár nem tart senki nyomás alatt, éppen angol meg franciául tanultam, de idefelé jövett olasz rádiót hallgattam, ha hazamegyek, akkor lehet, hogy angolul fogok valamit írni, mert én szeretek tanulni, szeretek tudni, szeretek minél több ismeretet szerezni, és hogy tud az ember ismereteket szerezni, hogyha sok nyelvet beszél, éppen ezért szomorúan veszem tudomásul, amikor meghallok egy-egy politikust, és látom, hogy semmilyen nyelven nem beszél. És ez számomra óriási csalódás, mert én idézem egyszerű sportriporterként, igaz, hogy bölcsészként jó néhány nyelven meg tudok szólalni szerte a világban, és látom, hogy politikusaink, ha még beszélik is a nyelvet, úgy beszélik, mintha magyarul beszélnének, csak külföldi szavakat mondanak.
3: Én azt gondolom, hogy ön talán azt képviseli, azt az irányvonalat, hogy a sportkommentátor és mindenki a szakmájában folyamatosan képezze magát, mert sokkal több tudásra van ahhoz szükség, mint amennyit elmond belőle. Tehát azt gondolom, hogy aki önt hallgatja, az pontosan tudja, hogy minden mérkőzésre felkészül, a közvetítésre, mind a 22 játékosból, az edzőkből, de még a bírókból is. Ebbe engedjem betekintést, hogy hogyan készül.
4: A készülés az egy alapvető dolog az én szakmámban, legalábbis én ennek gondolom. Jó néhány egyetemen megfordultam, jó néhány nyelven vizsgáztam, és mindenhova úgy mentem oda, hogy igyekeztem mindent tudni. Aztán előfordult, hogy nem jött ki a lépés. Kaptam én 3-ast is vizsgán, és azért kaptam 3-ast, mert túltanultam magam. Sokszor a közvetítésben is túl lépek bizonyos határokat, lehet, hogy túl sok információt mondok, lehet, hogy ennyi információra nincs is szükség, és ennek a 10-15-szöröse, vagy a 70-szeres, vagy a 100-szorosa van bennem. A mérkőzés természetesen, ha jó, akkor nem kell az embernek plusz információkat adni. Ugyanakkor, míg mondjuk Spanyolországban, vagy Olaszországban, Franciaországban, egy francia, egy olasz, vagy egy spanyol kommentátor csak a meccset közvetíti, mert nincs szüksége arra, hogy információkat közöljön a nézőkkel, addig nekem, én legalábbis ezt gondolom, kötelességem egy XY mérkőzésen elmondani, hogy abban a városban mondjuk éppenséggel, most csak mondok egy példát, földrengés volt, vagy a folyó kijött a medréből, vagy a szomszédban, nem tudom, mi történt, lehet, hogy ez ennyire nem fontos, de a dolognak az a lényege, az a quintesszenciája, hogy az ember, ha leül egy munkát elvégezni, akkor azt végezze tökéletesen. Függetlenül attól, hogy sportriporter, hentes, autószerelő, vagy bármi.
3: A felkészülés ma már mondhatnánk, hogy az internet korában könnyebb, mint gondolom az ön pályája elején volt. Akkor hogyan oldotta meg, és most? Tehát gondolom biztosan nem a Wikipédiáról.
4: Nem.
3: Tájékozódik.
4: Hát annak idején emlékszem, hogy össze kellett állítanom évekre visszamenőleg az egyes meggyőzteseket. És ugye nem volt meg az összes a fejemben, tehát tudtam, hogy az első ötöt a Real Madrid nyert, aztán jött egy interes korszak, jött Milánhoz, jött mindenféle korszak, de be kellett mennem a Szabó Ervin könyvtárba, ki kellett vennem az almanakokat, és ki kellett írnom a győzteseket, és abban ugye elég nagy volt a hiba lehetősége. És ahogy telt múlt az idő, előkerült az internet, hát emlékszem, a 90-es évek közepén én már tudtam bizonyos helyeken spanyol újságokat olvasni. Minden egyes alkalommal, amikor Spanyolországban megfordultam munkaügyben, vagy éppen nyaralás folytán, mert az ember egy idő után kötődik egy bizonyos országhoz, hogyha a kultúrájában dolgozik, könyveket hoztam. Tehát most is legutóbb a Barcelona-Real Madrid mérkőzést közvetítettem, vasárnap este, hétfőn pedig elmentem az üzletbe, a szokásos idézelben követelmények a családtól, és természetesen úgy bejtettem a könyvesboltot is, ahol két könyvet vásároltam, és szomorúan tapasztaltam, hogy 8 vagy 10 emeletes Corte Inglés legkisebb területén árulták a könyveket, és nagyon-nagyon szomorú voltam, hogy hogy létezik az, hogy a spanyol nyelv a világ egyik legbeszéltebb nyelve. Nem volt több 300 könyvnél, vagy 500-nál. És én ezt szomorúan vettem tudomásul, azt meg pláne, amikor a spanyol rádióban hallottam, hogy a Spanyolországban kiadott könyveknek az 50%-ából egyetlen egy sem fogy. Egyetlen egyet sem adnak el. De visszatérve a kérdésére, ma már rendkívül egyszerű. Az interneten mindent meg lehet nézni, és ugye az ember saját magától függ idézőjelben, hogy mennyire szeretné beleásni magát. Van, aki semennyire, van, aki rengeteg időt tölt vele, és van, aki túlságosan sok időt tölt vele, mint például én. Ennyi időt nem kellene töltenem talán hírbúvárként, hogy ennyi információt előszedjek.
3: Ha bemegy egy könyvesboltba, ott mondjuk Spanyolországban vagy Olaszországban,
4: igen,
3: akkor nem hiszem, hogy csak a sport témájú könyveket veszi le a polcról. Mi az, ami még érdekli?
4: Olaszországban, Padovában voltam, Szokrátész ösztöndíjas, az első között voltam Magyarországon, és emlékszem, hogy hazaállítottam 2 szatyor könyvvel. De mindent megvásároltam. Tehát nem kaptam kevés ösztöndíjat, teszem hozzá. Az ösztöndíjamnak a nagy részét könyvekre költöttem, de ott volt benne mindenféle. Én visszagondolt, talán sportkönyveket ott nem vásároltam. De ma már, hogyha bemegyek egy könyvesboltba, akkor a sportkönyv az utolsó, amit megnézek, mert többnyire a filozófia irányába mozdultam el néhány évvel ezelőtt, a filozófia és a politika világába. Szokrátész, szofisták és mindennemű hasonló filozófiai műveket szoktam olvasni. Engem most ez szórakoztat, jelen pillanatban egy nigériai Nobel-díjas írónak a művét olvasom, ami nem rövid. Én Babatundénak hívom az úriembert, mert az eredeti nevét mindig elfelejtem. Azért jegyeztem meg, mert volt a Ferencvárosban egy Fatoshi Babatunde nevű nigériai olimpiai bajnok labdarúgó, volt egy ilyen különleges futása az úriembernek, és így kötöttem a futballistát a Nobel-díjas íróhoz, most például őt olvasom, és ez óriási szórakozást jelent számra, de bölcsészként természetesen az irodalom, szép irodalom, sokféle nyelven szoktam olvasni.
3: Igen, tehát az összes nyelven, amelyen tud, mindegyik, ez is gyakorlás.
4: Igen. Tehát minden egyes alkalommal párhuzamosan olvasok 4 vagy 5 könyvet, ebben van mondjuk egy olaszul, egy spanyolul, például legutóbb a Kundera könyvet, a halhatatlanságot olaszul olvastam. De Kunderát olvasok magyarul is, mert egyszerűen imádom az embert, egészen hihetetlen figura, fantasztikus tehetség, és itt azért meg kell jegyezni azt is, hogy azért tudunk ilyen műveket olvasni, mert egészen hihetetlen fordítóink vannak. Tehát a Bűn és bűnvédést elolvasni, csoda, annak a fordításnak köszönhetően, de Egon Ervin Kist is nagyszerűen fordítják, ő is egy cseh író, Egon Ervin Kisről először Kunderának köszönhetően hallottam, aki a Leánycsősz című egyetlen regényecskéjével vívott magának ki fantasztikus elismerést, és olvastam a könyvet, tényleg egy csoda. Ilyen kis vékonyka, de tényleg egészen hihetetlen alkotás. A nyelvtudás az, ha az ember nem gyakorolja, ha nem veszi elő és nem olvassa, akkor az elrepül. Tehát, hogy például a Netflixen én szinte csak mostanában portugálul hallgatok dolgokat, mert a portugál nyelv az úgy eltávolodott tőlem, de egy-két film, és visszajön a portugál nyelv. Tehát a nyelvtudás az valójában egy teher is, és kötelesség, tehát az ember, legalábbis én, kiadtam magamnak feladatként, hogy minden évben az általam ismert nyelveken el kell olvasnom legalább egy könyvet. A magyar könyv az mindig stabil, most például ez a nigériai úriembernek a könyvet olvasom, a Krónikák a világ legboldogabb országából, ami ugye Nigéria, de az egyik legkorruptabb ország is, egészen hihetetlen történetek vannak, de ezt megelőzően Bernard Shaw politikai ABC-t olvastam, magyarul úgy szintén, hogy ne felejtsem ezek a nyelveket. Tehát mindenféleképpen kellenek ezek a támaszok. Múltkor olvastam Grazia Deledának a Rossz útja című könyvét olaszul, Grazia Deleda egy szár Nobel-díjas író, és kiderült, hogy hát rengeteg szót nem ismerek. Nekem van egy füzetem.
3: Szótár?
4: Szótár füzetem. Az én fiam szótár füzetében egyetlen szó sincs felírva. Az én szótár füzetem, az tele van szavakkal, néha el is pakolom, mert biztos azt gondolnák sokan, hogy ez

0: Ha már könyvek, ön is írt egy könyvet.
1: Igen.
0: Különleges a címe. Nem foci, ez át van húzva. Futball. El nem mesélt sztorik, világ válogatott történetek. Miért érezte, hogy nem csak olvasni, hanem írni is kell?
1: Ez a második könyvem, a Nagyokat hallgatva című riportkötetem valamikor a 2000-es évek elején jelent meg. Ez már egy komplexebb könyv, ez már az én pályafutásomat foglalja össze, és keresem a kapcsolatot az általam megélt élmények és a professzionális élmények között, amiket aztán újságíróként, professzionális újságíróként éltem meg. Tehát én elmondtam, hogy én üzemi mérkőzéseken nőttem föl, tehát nem a Real Madridon, a Barcelonán, a Milánon, meg az Interen nőttem föl, hogy a Barcelonát és a Real Madridot most már 500-500 alkalommal közvetítettem, közel 1000 alkalommal, de én üzemi bajnokságon nőttem föl, ahol a szerszámosok az öntödések ellen futballoztak, és én ezt néztem nagy lelkesedéssel. Ezért tudok nagy lelkesedéssel NB3-as mérkőzéseket is közvetíteni, mert én a futball és a futball között nem teszek különbséget. Sajnos, ugye visszatérve erre a címre, legalábbis az én értekítéletem szerint, a foci az ront magán a labdarúgáson, illetve a futballnak a megítélésén. Egy kicsit komolytalannak gondolom, azért van áthúzva az, hogy nem foci, hanem futball. És addig, amíg fociról beszélünk, igazán nagy futballunk sosem lesz. A foci, ez a kicsinyítő változata a futballnak, ami más nyelveken nem nagyon létezik, ez degradálja egy picit azt, ami egy csoda, a labdarúgást. A fociról nekünk magyaroknak mi jut eszünkbe? Elmegyünk, játszunk egy jót, el vagyunk, iszunk két sört, megeszünk nem tudom micsodát, és hazamegyünk. És sajnos, és ezt a legmagasabb körökből is hallottam az MLS-ből, sajnos nálam még mindig így ítélik meg, úgyhogy nem beszéltünk össze a labdarúgást, hogy olyan komolytalan. Miközben azt látjuk, hogy a futball nagyon-nagyon komoly dolog. Minden aprólékosan ki van számolva, ki van centízve, ki van mérve. A minap megnéztem az Isztambuli Csoda című dokumentumfilmet, ami egy BL döntőről szól, amit 2005-ben rendeztek Isztambulban, a Milán és a Liverpool között. Ennek a mérkőzésnek az a lényege, hogy a szünetben a Milán már 3-0-ra vezetett. És egy fantasztikus stratégának köszönhetően, aki Rafa Benitez, persze oda játékosok is kellenek, végül ezt a csatát meg tudta fordítani a Liverpool, kiegyenlített, és a 11-es párbajt megnyerte. De hogyha nincs egy ilyen stratégád, aki nem számítja ki azt, hogy 6 méteren neked mennyien sebességben kell haladnod, hogy te Kakától, Gattuzótól, vagy mit tudom én, Maldinitól, Crespotól el tud venni a labdát, akkor semmi esélyed nincsen. Tehát olyan csak elhivatott figurák tudnak ebben dolgozni, ebben a szakmában, akik minden apró részletre odafigyelnek. Ma már egy edző élete nem abból áll, hogy kimegy, és azt mondja, fussatok 3 kört, majd bedob egy labdát, hanem a reggel 6-kor ott van, a stábjával, 15-16-18 fő stábjával megbeszélik a napi teendőket, és ennek megfelelően építik föl a taktikát. Tehát a futballista úgy megy ki a pályára, hogy ő már mindent tud az ellenfélről. Ma már a legmagasabb szinten ez alap. Az étkezésről stb. Már nem is beszélve.
0: A könyvében felsorolja természetesen azokat a híres embereket, focistákat, sportolókat, akiket meg interjú volt, megismert. Persze nyilván most nem tudunk kiemelni ezek közül sokakat, de sokaknak ott van a fényképe is, és ma már ismert világ válogatott sztárok. Melyikőjükkel való beszélgetése az az, ami igaziból megérintette önt is? Tehát akár az, hogy látta, hogy hol él, vagy úgy az embersége átjött, nem a sztár allőrök.
1: Nagyon sok interjút készítettem, rengeteg dokumentumfilmet, de így, hogy szóba tetszett hozni, két úriembert emelnék ki. Az egyik Lionel Messi, őt mindenki

0: ismeri. Lionel Messivel 2003-ban készítettem interjút Barcelonában, amikor még megvolt az a lehetőség, hogy interjúkat készítsen az ember. Ma is megvan, de más vetülete van a dolognak, fizetni kell sokat, és akkor nyilatkozni. Abban az időben ez nem így volt. És akkor fedeztem föl idézőjelben ezt a 16 éves srácot, akire a világ nem volt kíváncsi, de én már igen. 8-szoros aranylabdás, minden idők legjobb labdarúgója Lionel Messi, az egyik. Természetesen az nem volt egy mély interjú. Nem lehetett egy 16 éves gyerekkel mély interjút készíteni, és emlékszem, hogy hazajöttem, és kérdezték tőlem, hogy kivel készítettél interjút. Mondom, hogy Lionel Messivel, és akkor kiröhögtek, hát ki az a Lionel Messi? Mondom, várjatok, várjatok. 8-szoros aranylabdás, a világ egyik legnagyobb futballistája, minden idők egyik legnagyobb játékosa, és ugye milyen a szerkesztői, riporteri munka, és mennyire bonyolult. Azt hiszem 10 perces volt ez a beszélgetés, de 2 percet vettem ki belőle, jelentéktelen dolgokat mondott Lionel Messi, de az első között voltam a világban, akiknek nyilatkozott. És a másik 8 percet elraktam, és el is veszítettem. Tehát nem tudtam, hogy hol van. Ilyen nagy musztereken vettük fel az anyagokat, volt belőle 70 vagy 80, nem volt belőle olyan sok, ha szükség volt valamire, akkor letöröltük természetesen ezeket az anyagokat, és megmaradt ez a 2 perc. Ő az egyik. És nagyon örülök neki, hogy Lionel ilyen magasságokba jutott, soha utána nem találkoztam vele, rengeteg gólját közvetítettem, nekem ez a pillanatom megmaradt, akkor, amikor még senki nem volt rá kíváncsi, de én igen. A másik figura, akit ki szeretnék kevelni, az Alcides Gidja. Alcides Gidja az egy uruguayi futballista, egy világsztár az 50-es években, ő maga döntötte el a világbajnoki címet Brazília ellen, a Maracanában 150 ezer néző előtt, gólpasszal és góllal. Ezután sajnos nagyon sokan öngyilkosok lettek Brazíliában, mert a brazil válogatott elveszítette a világbajnoki címet.
1: És ennyire megviselte őket?
0: Nagyon megviselt, nagyon, mert ugye a brazil válogatottnak azon a mérkőzésen egy pontra lett volna szükség annak érdekében, hogy világbajnokká avassák. Tehát ők már úgy léptek ki a pályára, hogy ők már világbajnokok, csak hát volt még egy meccs. És Uruguay volt az ellenfél. Annak idején Uruguay volt a világ egyik legjobb csapata. Nagyon sokat írtam erről a mérkőzésről, a körülményekről, sokat tanulmányoztam ezt a mérkőzést, az egyik vesszőparipám az 50-es világbajnokság. Ennek a hőse Alcides Gidja. Alcides Gidja Montevideo mellett Piedrában élt. Ez egy nagyon szegény, szerény kisváros Montevideo mellett, és én ellátogattam hozzá, hogy készítsek vele egy interjút. Kért 100 dollárt. Azt hiszem, annyit kért, hogy nyilatkozzon, és utána nem csodálkoztam azon, hogy miért kért a 100 dollárt. Az a bálvány, az a hős, akit megismert egy világ, és ő maga mondta, hogy a világon 3 ember tudta elhallgattatni a brazilokat. A Maracanában Frank Sinatra, a pápa és én. Ilyen mély szegénységben élt, nagyon-nagyon rossz hatással volt rám, hogy egy ekkora bálvány ilyen szinten lecsúszott, hogy gyakorlatilag nem volt nyugdíja. Láttam, hogy éhezett, és hogy rossz kedvű. Ez engem nagyon megviselt, hogy ilyen mélyre süllyedhet egy egykori bálvány. Sajnos nem ő az egyetlen a sport, vagy éppen a filmművészet történetében, aki ilyen mélyre süllyed sajnos. Ez a két ember, ez a két riportalany, ez meghatározta az életemet.
1: Az is érdekel, hogy mikor focizott utoljára, és milyen gyakran szokott futballozni.
0: Igen. Múlt szerdán futballoztam utoljára, és ma délután megint fogok futballozni, hogy ha úgy adódik, akkor hetente még akár 3-szor is elmegyek játszani, de azért igyekszem legalább hetente egyszer elmenni játszani, nagyon szeretek játszani. Azt szoktam mondani, hogy a futball világában már csak az okoz igazán nagy örömöt, ahogy a labdarúgásnak a minősége egyre inkább csökken, ahogy egyre több pénz van a futballban, egyre inkább csökken maga az előadás. Inkább ez okoz nekem örömöt, hogyha én játszom saját magamnak. Kispályán szoktam játszani, és ez az a kapcsolat, ami még a gyerekkorom irányába tolt, tehát még a gyerekkori emlékek így felsejlenek bennem, hogyha játszom.
1: De akkor el tudom képzelni, hogy tanul is ezekből a közvetített mérkőzésekből egy-egy jó cselt, vagy paszt, vagy összjátékot?
0: Tanultam, igen, tehát vannak bizonyos dolgok, amik ebből származnak, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az ember néz két futballmeccset, és utána tud futballozni, tehát ez nem. Én például edző is vagyok, tehát nem gyakorolom azt a szakmát, de edzőképzőt is végeztem, mert szerettem tanulni, jobban bele akartam látni a futballba, sportmenedzser iskolát is végeztem, hogy még jobban belelássak a labdarúgásba, és minden, ami így futballal kapcsolatos, azt megpróbáltam magamévá tenni, hogy minden inkább megismerem a játékot, de ugyanazt tudom mondani, mint a példaképpen Szokrátész, hogy csak azt tudom, amit nem tudok.
2: Farkas Norbert futballkommentátorral beszélgettünk Sportkulissza című műsorunk mai adásában, amellyel szokás szerint 4 hét múlva jelentkezünk legközelebb. Mostanra viszont megköszöni figyelmüket az interjút készítő Hámori Kinga, a technikai munkatárs Bójás János, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henriett a nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3:30. Megismételjük korábbi műsorunkat. Következik a Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Dallamívben, Marton Árpád vagyok. Júliusra Shakespeare által megikletett muzsikákat ígértem Önöknek, és ma rögtön egy egészen nagyévű művet mutatunk be méghozzá Piotr Iljics Csajkovszki tollából. Ha csak ennyit mondok, akkor Önök mindjárt 3 Shakespeare műre is gondolhatnak, hiszen Csajkovszki 1867-ben írt egy fantáziát a Rómeó és Júliából, 1888-ban a Hamletből, a kettő között pedig 1873-ban a Vihar című nagyon sokszor elemzett és sokféleképpen értelmezett talányos Shakespeare drámát vette elő. A darab eredeti 1611-ből való, és épp úgy szokás mesebeli tündérjátékként értelmezni, mint egyfajta nagy romantikus költői vízióként. Ezek az értelmezések talán nem egymást kizárják, hanem egymást kiegészítik. Mészöly Dezső még olyan forrást is felfedezett, amely egy korabeli hajótörés eredeti beszámolóinak a nyomait is felfedezi ebben a darabban, amely tehát egy szigeten játszódik a meglehetősen bonyolult cselekményt. Igyekszem nagyon röviden a szereplők bemutatásával jelezni. Kicsoda teszi föl a kérdést a nagy Shakespeare kézikönyv. Szikorax a boszorkány, aki a szigetet uralta, halott. Fia Caliban torzvad ember, szolgaságában él Prospero a valahi milánói herceg uralma alatt, kinek trónját öccse Antonio bitorolja. Az Alonso nápolyi király segítette katonai beavatkozás következtében, száműzték Prosperót. Alonso véletlenül éppen a megmenekült Prospero szigetére vetődik fiával, Ferdinand herceggel, aki beleszeret Mirandába, Prospero lányába. Ariel a boszorkány korábbi rabszolgája, légi szellem Prosperót szolgálja. Ennyit tehát a szereplőkről. És hogy mindez tammese, tündérmese vagy költői vízió, döntsék el talán Önök, Shakespeare nyilván az utóbbi mellett döntött, hiszen a romantika számára mi sem volt érdekesebb, mint egy tudós ember, akit száműztek a világból, aki a könyveinek él, és aki a tudását először pusztításra, bosszúra akarja fordítani, de a szerelem láttán visszavonja a mágikus erejét, és ott hagyja, elhagyja a szigetét, könyvét a tengerbe vetve, igazi romantikus pillanat. Csajkovszki számára egy Vladimir Stasov nevezetű költő készítette munka alá a Shakespeare-i szöveget, amelyben fölvázolja a mű egyébként a zenében is követhető jelenetei. Ezek tehát a következők. Elsőként a tenger, Prospero a mágus elküldi szolgáját Arielt, hogy vihart bocsásson az őt kiátkozott testvére hajójája, amelyen Ferdinand utazik. Utána a varázslatos szigeten vagyunk. Első gyöngét szerelmi érzések lobbannak Miranda és Ferdinand között. Ezt követően Ariel, majd a vadember Caliban bemutatása következik. A végén pedig Prospero visszavonja mágikus hatalmát, és ott hagyja a szigetet. A mű ismét a tenger képével zárul. Már említettem Mészöly Dezsőt, aki azt írja: ne keressük Prospero szigetét a mappán, de Tündérországban sem. Az emberi társadalom Shakespeare-i drámája játszódik le itt is. Esztelen és kíméletlen harc a hatalomért néhány órába sűrítve. Shakespeare fantasztikus játékban sem ismer hamis illúziót, de a játék végén csak legyint egyet mindenre, mintha azt mondaná, én kifelé megyek, Adit idézve, minden harmadik gondolata halál volt már a vihar költőjének is, mint Prosperónak. Ennyit tehát a vihar többféle értelmezési horizontjáról, most pedig következik maga a Csajkovszki által megkomponált szimfonikus költemény, a Chicagói szimfonikusok élén Claudio Abbado.

0: Tisztelt hallgatóink, a dallamévben a Chicagói szimfonikusok muzsikáltak Claudio Abbado vezényletével, Piotr Iljics Csajkovszki a Vihar című szimfonikus fantáziáját hallottuk. Marton Árpád búcsúzik önöktől, egy hét múlva újabb Shakespeare zenékkel találkozunk. A viszonthallásra!
1: Elhangzott a dallamív, szerkesztette Marton Árpád.

0: Joseph Haydn G-dur szimfóniájának első Allegro tételét hallották. Előadta a Magyar Kamarazenekar. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Kávéház című műsorom szól, amelyben stílusosan a kávéról és a kávézás kultúrájáról beszélgetek Csohány Imre kávépörkölőmesterrel és Kun Frigyessel, a Kávédoboz vlog vloggerével. Érdemes lesz velünk tartani. Műsoromhoz további kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek!
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
2: A Szent István Rádió műsorában szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Kun Frigyest, a Kávésdoboz vlog vloggerét, és Csohány Imrét, kávépörkölőmestert. Az egriek büszkék lehetnek, mert hogy Egerben működik egy kávépörkölő üzem. Ezt az üzemet most meg is néztük együtt. Végigvezetett engem a kávépörkölő mester. Nos, mióta is működik itt ez a kávépörkölő üzem?
5: 2018-ban kezdtünk pörkölni itt Magyarországon, itt Egerbe.
2: Hogyan jött az ötlet? És miért pont éppen Eger?
5: A feleségem egri. Mi kint laktunk Írországban az elmúlt kicsit több mint 10 évben, és kint kerültem kapcsolatba kávéval. 2008-ba költöztünk ki, először egy kisebb kávészcégnél dolgoztam, mint kávégépjavító mérnök, ha így lefordítom, és ott kerültem kapcsolatba úgy a kávéval, hogy maga a kávépörköléssel. A volt főnökön vásárolt egy régi kávépörkölőgépet, és ez nekem volt a feladatom felújítani, ezzel a régi masinával kezdtünk pörkölni. Az első 4-5 évet ennél a cégnél töltöttem, akkor ismerkedtem meg kint Írországban a feleségemmel, ő is magyar egyébként. Én Corkba laktam, ő Dublinba, és mikor bevállaltuk az első kisfiunkat, ugye addig ingáztunk Cork meg Dublin között, viszont akkor eldöntöttük, hogy összeköltözünk. Én akkor ott hagytam a régi céget, és átkerültem Dublinba, Írország második legnagyobb pörkölőüzemébe, mint ott is szervizmérnök, és már pörkölőmester is. Ugye közben folyamatosan képeztem magam. 2017 körül úgy döntöttünk, hogy elég volt Írországból, visszaköltözünk Magyarországra. És mikor hazajöttünk, ugye előttünk állt a választás, hogy most csak elmenjek, mint mérnök dolgozni, vagy vigyük tovább ezt a vonalat is. Ezért alapítottuk, mert úgy döntöttünk, hogy csak jó lenne, hogyha már ennyireig foglalkoztam Rikin vele.
2: Akkor a kávé tulajdonképpen egy régi szerelem az ön számára.
5: Mielőtt kiköltöztem Írországba, ugyanúgy kávéztam idehaza, mint bárki. Nem volt külön vonzalmam így a kávé felé, viszont kint Írországba bereszerettem. Alapba kihívás volt a kávépörkölőgép felújítása, és ahogy a próbaüzem megindult, úgy kezdtem megszeretni a kávépörkölést. És így van, hogy hazaköltöztünk Magyarországra, nagyon hiányzott volna, úgyhogy ezért is döntöttünk így, hogy Magyarországon is belevágunk, főleg, hogy ahogy észrevettük, most már egyre nagyobb keletje van idehaza is a minőségi kávénak.
2: Ismételjük el a kedves hallgatók számára, tehát mérnöki végzettséggel rendelkezik, kávédiplomával is büszkélkedhet, hát ezt majd elmondjuk, hogy mit is jelent, és hát kávépörkölőmester, ahogy be is mutattam.
5: Így van, mechatronikai mérnök vagyok, Miskolci Egyetemen végeztem, és a kávédiploma tagja vagyunk egy kávés világszervezetnek, a Specialty Coffee-nak, és nekik van egy oktatási rendszerük, ami különböző modulokból áll, és ha ezekből a modulokból eleget elvégez az ember, pontokat gyűjt vele, ha valaki eléri a 100 pontot, akkor megkapja ezt az úgynevezett kávédiplomát. Ugye közben én elvégeztem a tanfolyamoknak a felsőfokú szintjét is, ami egy plusz tanfolyam elvégzése után lehetővé tette számomra, hogy én is oktathatom ezeket a tanfolyamokat. Ugye itt Magyarországon vannak ilyen oktatók, viszont a pörkölési részét csak én oktathatom.
2: Igen, hát kávépörkölőmester is. Mit kell tudnia egy jó kávépörkölőmesternek?
5: Nem egyszerű, összetett folyamat a kávépörkölés. Nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy kombinálva van a mérnöki végzettségem, mert ugye itt legfőképp a kávépörkölő üzemeltetésénél különböző fűtési profilok kialakításánál nagyon sokat jelent a műszaki végzettség mögötte. Itt egy kávépörkölő üzemnél nem csak magáról a pörkölési folyamatról beszélünk, hanem kezdődik már a legelején a nyersanyag kiválasztásnál. A nyersanyag kiválasztás után a kávépörkölő üzembe hozunk létre különböző kávékhoz különböző pörkölési profilokat. A pörkölt kávé után viszont tudni kell az ügyfeleket úgy fölkészíteni a kávé készítésére, hogy ott se rontsák el a kávét. Ez egy hosszú összetett folyamat egészen a kávé cserjétől a csészéig.
2: Hamarosan ezt is elárjuk a kedves hallgatóknak, hogy mik is a kávépörkölés főbb lépései és fázisai, ám most Kun Frigyeshez fordulok. Magyarországon a magyar nemzet egy kávéfogyasztó nemzet?
6: Hát vannak nálunk kávéfogyasztóbb nemzetek, de azért nem mondhatjuk azt, hogy nagyon le vagyunk maradva, tehát azért iszik a magyar bőven kávét. A kérdés az, hogy milyen minőségű kávét iszik.
2: Mennyire vagyunk valóban a minőség szeretők?
6: Hát számokban nem kifejezhető, annyira pici. Hát ugye a múlt időszakban, nem akarom már azt mondani, múlt rendszerben, mert az már nagyon rég volt, de ugye egy gasztrokultúra kialakulásának azért évtizedek kellenek. Nem volt tudatosan fejlesztve a kávékultúra. Inkább legyen mennyiség, mint legyen minőség, ugye az volt az alapelv, mert ugye mindent tudni kell produkálni, az, hogy már milyen minőségben, ez egy másik kérdés. És hát a magyar kávékultúra az nagyon sokáig úgy is maradt, tehát nem igazán fejlődött. Bejöttek ugye Magyarországon nagy világmárkák, amiknek ugye jól csengő márka neve van, de hát ugye aki egy picit foglalkozik marketinggel, és másik oldalon belelát az adott terméknek a hátterébe, akkor nagyon jól tudja, hogy egy-egy ilyen márkanévnek az értékét sokkal inkább a jó kommunikáció teremti meg, mint a valós minőség. Vannak persze ebben is kivételek, de hát ugye a magyaroknak, meg ugye egy átlag embernek is, amikor van egy jól csengő márkanév, és valamit eladnak úgy, hogy azt elmondják neki egy reklámban sokszor, hogy az nagyon jó, akkor ezt elhiszi az ember, mert az ember az ilyen. A mi feladatunk az igazából, hogy ezt így az emberekben egy picit átformáljuk. És ezt ugye hogy lehet piciben átformálni? Mert azért Magyarországon a specialty kávé, mint olyan, vagy ha úgy nevezzük új hullámos kávé, kinek melyik megnevezést tetszik, és melyik részét fogyassza, hát szerintem nem éri az 1%-ot. Az eladott kávé mennyiségben, és a fogyasztási szokásokban sem még. De hát láttunk már más ilyen szektort, ilyen volt a borász szektor, ahol a minőségi bor ezelőtt 10-20 évvel minimális számban volt jelen, inkább ott is a mennyiségre törekedtek, és azért azt látjuk, és van előttünk egy ilyen minta, hogy akár a borászat, de akár egy éttermi kultúra is nagyon szépen tudott fejlődni egy 10-20 év alatt. Hát ugye most ezt a kávénak is végig kell járni, ezt az utat, hogy az emberek megismerjék, hogy mi az, hogy minőségi kávézás, felfedezzék azt, hogy melyik az ő ízviláguk. Egyébként zárójelben megjegyzem, ez úgy is változni fog. Tehát amit először kóstol, nem biztos, hogy az fog majd neki tetszeni 10 év múlva, mert találkozik új ízekkel, az ember változik, edukálódik. De a lényeg az lenne, hogy amikor elfogyasztunk egy kávét, akkor az ne csak azért legyen, hogy gyorsan valami koffeinlöketet adjunk magunknak, hanem azért kapjunk fel egy ízélményt is, hisz a kávéban rengeteg íz van. Egy borász ismerősöm mondta azt, hogy ebben sokkal több íz van, mint a borban. És ugye hát a boroknál ott komoly kóstolókat tartanak, vezetett kóstolókat, végkóstolnak jó sok tételt, elmagyarázzák, hogy éppen a terroár, a termőterülettől kezdve a napsütéses órák száma, a feldolgozás mit tett hozzá ízben. Na most a kávé ennél összetettebb folyamat, hisz, hogy végig gondoljuk, hogy az előbb Imrével beszélgetett, aki a pörkölőmester, ő már tulajdonképpen egy második lépcső, hogyha így nagyon leegyszerűsítjük a kávénak a folyamatát, hisz előtte van egy termelő, aki ezt a kávét megtermeli, adott esetben valahol a környéken feldolgozzák, tehát ez egy ilyen másfeles lépcsőnek lehet nevezni. Utána jön a pörkölő, aki ezt a zöld kávét meglátja, és csinál vele próbákat, megálmodja, hogy ő abból mit fog kihozni. Ez lehet, hogy két pörkölőnek teljesen más végeredménye lesz, hisz mást lát benne, nekik is megvan a stílusok, és megvan az, amit ők követnek. És a legvégén a folyamatnak van egy barista, aki ezt a kávét el fogja készíteni. Ő dönti el, hogy milyen eszközön készíti el az adott pörkölésű kávét, hogyan fogja beállítani ahhoz a kávét az örlőn, a kávégépen, hogy abból azt az ízt nyerje ki, amit ő meg szeretne mutatni a fogyasztónak, és a fogyasztó ezt a végén értékel, és remélhetőleg egy nagyon pozitív élménnyel távozik majd a kávézóból.
2: Na jó, jó, ízélmény. Azt mondja, hogy nagyon sokféle fajta íz van egy kávéban. Milyen ízek? Azért érzékeltessük a szavak segítségével. Milyen ízűnek kell lenni egy jó, egy minőségi kávénak?
6: Az alapfeltevés az az, hogyha egy kávé jó, akkor a kávéban kell, hogy legyen minimálisan legalább, de gyümölcsös íz. Mert hogy a kávé az egy gyümölcs, és ezt nagyon sokan elfelejtik. Ugye itt hazánkban az úgynevezett, úgybecézett olasz kávékultúra az elterjedt, amit nem akarom én az olaszokat ezzel abszolút bántani, de a köznyelven ez ragadt meg valamiért, hogy ez az olasz kávékultúra, talán azt is tudjuk, hogy miért, de most arra ne térjünk ki, mert akkor hosszasan beszélgetünk. De hogy az embereknek az van a fejben, hogy a kávé az egy keserű, fekete valami, amit sokan nem is annyira az íze kedvéért szeretnek fogyasztani, hanem tényleg csak a hatásáért, esetleg a szertartásért. Ugye nem egy olyan ember van, aki ezt összeköti mondjuk egy étel elfogyasztásával, mondjuk egy desszerttel, és akkor jó sok tejjel fogyaszta, vagy hát vannak azok az emberek, akik mondjuk egy szál cigaretta mellett gyorsan lenyomják azt a kávét, hogy meglegyen a kis munkahelyi kávészünetük akár. Na de hát a kávé az nem erről szól. Tehát a kávéban valóban ízek vannak, és mint mondtam, az alapfeltevés az az, hogy mivel a kávé gyümölcs, a savas ízek nélkül az a kávé valahol hibázik. Tehát még egy brazil kávénál is, aminek kisebb a sav tartalma, hogyha az jól van megpörkölve és jól van elkészítve, akkor egy nagyon-nagyon minimális savasság érezhető valahol a kávé fogyasztása tájéken, és azon túl pedig millióféle íz. Tehát ugye itt a kávé szakmában van az úgynevezett ízkör, amit hát itt fölnézünk a falra, ugye ezt sajnos a hallgatók nem fogják látni, de ezt úgy kell elképzelni, hogy kiindulunk egy középpontból, és eldöntjük, hogy az az íz, az egy gyümölcsös ízű kávé, egy magvakhoz hasonló, egy vegetális, egy földízeket tartalmaz, tehát különböző ízek vannak, és ezek szépen színes körben van ábrázolva. És
2: olyan, mint egy szivárvány, a szivárvány minden egyes színében.

0: Itt van a pörkölőmester. Mit álmodott meg a pörkölőmester? Hát akkor érzékeltessük a kedves hallgatókkal, beérkezik ide az alapanyag, és az alapanyagból hogyan lesz egy csésze kávénk.
1: Egy picit tekintsünk vissza akkor még a pörkölés előtt, ugye amikor kiválasztom a kávét, nagyon fontos, hogy honnan veszek kávét a világ melyik részéről, hogy Figyes is említette, különböző kontinensek, különböző ízvilágot hordoznak magukkal. A másik nagyon fontos, hogy a kávét hogy dolgozzák föl a farmerek. A kávé egyébként úgy néz ki, mint a cseresznye, szép piros bogyós gyümölcs, és mikor leszületelik a cserjéről, ugye a külső húst, a cseresznyi húst a magról el kell távolítani. Ennek az eltávolításnak ezt hívják ugye feldolgozásnak, 2,5 vagy 3 nagy csoportja van. Van az egyik a mosott kávé. Ugye a mosott kávénak az a lényege, hogy mikor leszületelik, utána belerakják egy nagy fermentáló tankba, és egy kicsit hagyják meg fermentálódni a gyümölcshúst rajta. Utána átengedik egy ilyen hántológépen, ami ugye leszedi már a föllazult cseresznye húst. Azt kell tudni ezekről a kávékról, a mosott kávékról, hogy a fermentáció miatt elég magas

0: Vas savtartalom alakul ki benne, úgyhogy sokkal savasabbak lesznek a kávék, ami pörkölés szempontjából azért jó, mert mi a savakat alakítjuk át különböző ízvilággá. A másik nagy folyamat az a naturális feldolgozás, ott a szüretelés után úgy, ahogy van, kiteszik ilyen szárítópadokra, és napon megszárítják a kávét. Maga a kávé úgy fog kinézni, mint ha a szal gyümölcs lenne, és azután engedik át a hántológépen. Ugye itt kevesebb lesz a savtartalom, mert nincsen akkora szintű fermentáció, viszont mivel a mag a húsba szárad meg, a cukortartalom nagy része beledifondálódik a magba. Így ez a kávé sokkal édesebb lesz. Ugye a kettőnek van egy ilyen középút folyamata, ezt hívják honey processnek, mint mézes folyamat. Erről azt kell tudni, hogy mikor leszüretelik, átküldik ezen a darálógépen, és úgy szárítják meg ezeken a szárítópadokon, hogy össze van zúzva a cseresznye, viszont kilátszódnak már belőle a magok. Itt már elindul magasabb szintű fermentáció a szárítópadon is, viszont nincs akkora mértékű, mint hogyha a tankban lenne fermentálva, úgyhogy ezek a honey processes kávék édesek is, meg elég magas szintű savtartalommal is rendelkeznek.
1: Sőt, az egyes földrészeknek is jellegzetes ízvilága van. Nem mindegy, hogy honnan érkezik ide az a kávé.
0: Ez így van, ugye, hogyha nézzük, a kávé a földön a ráktérítő és a baktérítő között terem meg, trópusi vezetben. Viszont ezt, hogyha körbenézzük ezt a gyűrűt a földön, szinte mindenhol. Ugye három nagyobb csoportra lehet osztani, van a Közép-Amerika, Dél-Amerika, innen inkább csokis, mogyorós, krémesebb ízvilág érkezik. Ezzel szemben, hogyha átmegyünk Afrikába, Afrikára legfőképp a gyümölcsös ízvilág jellemző, és hogyha megyünk tovább az indonéziai szigetvilágba, onnan pedig inkább a fűszeres kávék jönnek.
1: Beérkezik ide akkor a kávé, nos, melyek a pörkölés fontosabb lépései? Mi végignéztük, de most a kedves hallgatókkal érzékeltessük, melyek a legfontosabb lépések.
0: Hát a megérkezés után ugye próba pörkölünk, mindig megkóstoljuk a kávét, az alapján döntöm el, hogy milyen profilt készítsek hozzá, magyarul, hogy fűtsem a pörkölőmet majd a pörkölés folyamán.
1: Ezt mindig ön dönti el? És minden kávénál más és más?
0: Nem egyedül döntöm el, ezt általában csoportba kóstoljuk, és úgy történik a dolog, hogy többféleképpen megpörkölöm, és megkóstoljuk, ami legtöbb pontszámot kap, azzal a profillal dolgozok tovább, és azt próbálom tökéletesíteni. Mikor megvan a pörkölési profilom, onnantól kezdve az a lényeg, használok egy számítógépet a pörkölés közbe. A számítógép nem irányítja a pörkölőmet, viszont mutatja számomra végül is egy mankó, mert mikor megvan ez a pörkölési profil, ezt ugye háttérnek be tudom tenni, és csak követnem kell a fűtési skálát úgy, ahogy az előtt meg lett pörkölve. Ezzel tudom azt elérni, hogy gyakorlatilag mindig ugyanaz az ízvilág jöjjön ki abba a kávéból.
1: Mennyi ideig kell pörkölni? Létezik erre is egy szabály? Minden kávénál más és más az időtartam?
0: Szabály nem létezik rá. Általában ilyen 10-13 perc egy pörkölési ciklus. Itt ugye nem mindegy, hogy milyen szintű pörkölésről beszélünk. A világosabb pörkölés meg a sötét pörkölés között annyi a különbség, hogy a sötét pörkölt kávé tovább van a dobba. A világos pörkölést hamarabb befejezzük. De szabály nem létezik rá, hogyha találok egy olyan kávét, amit 8 perc alatt tudok megpörkölni úgy, ami a legjobb ízvilágot kihozza belőle, akkor 8 perc alatt fogom megpörkölni.
1: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy saját készítésű, saját fejlesztésű kávépörkölőgépe van önnek.
0: Ezt a pörkölőt, amivel itt dolgozok, ez is úgy készült, hogy vásároltam egy régi pörkölőt, elég rossz állapotban volt, és ez lett átalakítva. Ugye ebbe a pörkölőbe belegyúrtam mindent, amit az elmúlt 10 évben tapasztaltam Európába, ugyanis azon kívül, ahol dolgoztam a két helyen, ezen kívül több cégnél is szervizeltem pörkölőket, és amit jónak láttam pörkölőkön, azt ebbe beleépítettem mindent. Úgyhogy igen, ez egy egyedi gyártmányú gép lett így, viszont nagyon jól sikerült, mert ahogy oktatok kávépörkölő tanfolyamokat, gyakorlatilag 10 perc után bárki tud pörkölni a gépemmel.
1: Milyen fokon kell pörkölnünk a kávét, és utána, meggondolom, le is kell hűteni?
0: Így van. A fokot azt nem így adjuk meg, hogy milyen fokon pörköljük, mert mikor belengedem a zöld kávét, a nyers kávét a dobba, a kávé tömeg hirtelen lehűti a dobot, úgyhogy a pörkölés alacsony hőmérsékletről fog indulni. Ezt még nem is inkább pörkölésnek mondhatjuk, hanem az első fázisban, a szárítási fázis, a zöld kávénak a nedvesség tartalmát kell elpárologtatni, ami már Alapban egy fontos folyamat, mert később ez a nedvességtartalom válik gőzé a dobba, és a gőz lesz a hővezető. Úgyhogy nem mindegy, hogy milyen gyorsan párologtatom el. Ez az első része a pörkölési folyamatnak. Ez körülbelül, mikor a nyersanyag belekerül a dobba, olyan 90 fok köré hűti vissza a dobot. 90-től 130-140 fokig beszélünk a szárításról. Utána kezdődik úgymond a kávé pörkölése, ugye ez már nagyon fontos, itt már bele kell avatkozni a fűtési diagramba, hogyha gyorsabban pörkölöm a kávét más ízvilágothoz, hogyha szép lassan pörkölöm, akkor szintén más ízvilágothoz. A kávéról tudni kell, hogy úgy viselkedik a hő hatására, mint a pattogatott kukorica. Angolul first cracknek hívják ezt a folyamatot, mikor elkezd pattogni, ezt ugye hallottuk benne a gépbe, ahogy mutattam. A first crack elkezdtével kezdődik befejező folyamat, erre is nagyon fontos, hogy gyorsan vagy lassan fejezem be a kávét, teljesen más ízvilágot hoz a csészébe később.
1: És ha már hasonlatokat említünk, akkor a zöld kávéhoz még annyiban térjünk vissza, hogy az pedig olyan, mintha ilyen borsó lenne, vagy ilyen kis gerzsli, úgy kell elképzelnünk, és valóban, ahogyan is mondta, ha már hasonlat, akkor ahogy pörkölődik, olyan hangot ad, mint ha pattogatott kukorica lenne.
0: Így van. A nyers kávéról annyit kell tudni, hogy körülbelül fele méretű a pörkölt kávénak, ez pörkölés során nő meg duplájára. Sokkal keményebb maga a sűrűsége a zöld kávénak. Hát kavicsokhoz tudnám hasonlítani, kézzel biztos, hogy nem tudnánk összetörni, és pontosan ez a lényeg a pörkölésnek, hogy ezt a sűrű anyagot egy szivacsos szerkezetűre alakítsuk át. Ugyanis a szivacsos szerkezet közé fog később tudni behatolni a forró víz, ami ki tudja áztatni a kávé ízvilágát. Hogyha próbálnánk zöld kávéból kávét készíteni, egy hétig is áztathatnánk, akkor se igazán jönnek ki belőle használható ízvilág. Úgyhogy ez a lényeg a pörkölésnek. Itt az a kérdés, hogy ezt a szivacsos szerkezetet hogy tudom létrehozni, milyen sűrű marad a kávé, milyen szivacsos lesz a szerkezete, ezzel párhuzamosan jönnek a különböző ízek a kávéból.
1: Megpörkölte a kávét, lehűtés után mi a következő lépés?
0: Ugye lehűlt a kávé, kiengedjük tárolóedényekbe. Nagyon fontos a kávé pörkölésnél, hogy a kávét ki kell gázosítani. Pörkölés során különböző kémiai folyamatok hatására különböző gázok keletkeznek ez a szivacsos szerkezet, még telített maradt gázokkal. Legfőképpen széndioxidról beszélünk. A nagyon-nagyon frissen pörkölt kávét, hogyha megpróbálna megfőzni, nem lenne értékelhető az íze, ugyanis hasonló lenne, mint hogyha szórvizet használtam volna a készítésénél, pezsegne a kávém. Ezért minimum 24 óra az előírt, de mi általában 48 órát pihentetjük a kávét csomagolás előtt. 48 óra után csomagoljuk kimondottan a kávé számára elkészített tározacskókba. Akkor nevezhetjük egy zacskót kávézacskónak, hogyha el van látva egy speciális szeleppel. A szelepnek az a feladata, hogy ez a kigázosodás tovább folytatódik a kávézacskóba is. A maradék széndioxid ki tudjon jönni a szelepen, viszont a másik irányba teljesen zár az oxigén, ne tudjon behatolni a zacskó belsejébe.
1: Milyen kiszerelésekben csomagolják a kávékat?
0: Nálunk negyed kilós, fél kilós és kilós kiszerelés van.
1: És hova? Ide? Hazánkba szállítanak elsősorban, vagy inkább külföldre? Mi a jellemzőbb?
0: Én legfőképpen exportra pörköltem, mikor elkezdtük itt a vállalkozást, elkezdtünk már nyitni Magyarország felé is.
1: És ahogy említette, kávépörkölő tanfolyamokat is indított? És indít?
0: Így van, ugye a speciality kávénak, mikor megszereztem a diplomáját, utána folytattam tovább a tanulmányaimat náluk. Sikerült megszereznem az oktatói képesítést is, és az ő tanfolyamaikat, amiket annó én is végeztem, azokat most már én is oktatom. Azt kell tudni erről az oktatási rendszerről, hogy 5 különböző modulból áll. Itt van egy modul kimondottan a farmeroknak a zöld kávé termesztéssel, van egy kóstolási érzékszervi vizsgálat, akkor van egy barista tanfolyam. A barista tanfolyamon felül van egy kávékészítési tanfolyam, az a kettő között a különbség, hogy a barista tanfolyam az kimondottan eszpresszó készítéssel és annak válfajival foglalkozik, míg a kávéfőzési tanfolyamon minden más, itt ugye beleértve a kotyogós kávéfőző, filterkávé készítése. Szóval ez a negyedik, és e fölött van az ötödik, a pörkölési tanfolyam, Ezekből ugye különböző szintek vannak, náluk van kezdő tanfolyam, középtanfolyam és a haladó vagy professzionális tanfolyam. Különböző pontszámokat lehet különböző tanfolyamok elvégzésével szerezni, és valaki ebből összegyűjti a 100-at, akkor szerzi meg ezt a kávédiplomát, amiről már beszéltünk.
1: Akkor ez egy nagyon összetett dolog, ez a kávédiploma. Nagyon sok mindenhez kell érteni a kávé témakörén belül.
0: Ezért szokták emlegetni egyébként a specialty kávédiplomát. A közel mondhatom azt, hogy a legnívósabb kávés végzettségnek, ugyanis pontosan erről szól az egész, hogy a kávé termesztéstől teljesen a kávé elkészítéséig mindent érintenek benne.

0: Hogyan készítsük a finom és jó kávét? Van erre, létezik erre szabály? Ismételten Konfrigyeshez fordulok.
1: Hát egy szabály van, odafigyeléssel és tudatosan, és aztán onnantól kezdve a fogyasztónak az ízlésvilága dönti, hogy mit készítünk belőle, hisz millióféle kávét, ugye az előbb Imre is felsorolta, hogy mennyi mindent lehet készíteni, hogy vannak az espresszó alapú italok, amit talán mindenki ismer. Sokan elfelejtik azt, hogy amikor egy cappuccinót, egy lattét isznak, az is egy espresszó alapú ital, nem lesz benne kevesebb a koffein, mintha egy sima espresszót inna, tehát ez nem mentség, hogy éjszaka majd, vagy este felé, amikor találkozunk a barátnőkkel, barátokkal, akkor majd csak egy cappuccinót iszunk, mert az már egy esti kávé. Ugyanannyi koffein lesz benne, mintha egy presszót innának, az íz fog egy picit felhígulni, és a tej által befolyásolódni. És hát ott vannak az úgynevezett filter italok is, amik leginkább úgy lehetne jellemezni, hogy mindenki megértse, ez a filter szó, ez itt nálunk a szakmában egy közértett dolog, hogy mi ez a filter, de egy olyan, aki külsős, tehát aki csak fogyasztó, az nem feltétlenül érti, de mindenki nagyjából képbe van azzal, hogy vannak ezek a német típusú kávék, amik ilyen hígak és ilyen furcsa gépen csöpögnek lefele. Na most azt el lehet készíteni jól is, azt a kávét, vannak rá nagyon klassz eszközök, különböző fajta féle eszközök, amik tulajdonképpen egy filter papírba rakjuk bele a picit durvább kávéörleményt, és egy 91 nehány fokos vízzel, ezt egy meghatározott metódus szerint elkezdjük feláztatni, és utána ezt szépen lecsöpök egy fogadó edénybe, és ezt fogyasztjuk el. Ez ennyiban tér el fogyasztás szempontjából, tehát ha valaki gondolkozik ezen a fogyasztásán, hogy miben tér el egy espresszó alapútól, hogy ízre ez egy sokkal lágyabb ízű. Az én személyes véleményem az, hogy emiatt többet meg tud mutatni a kávéból. Ugyanis a nagy nyomáson készült espresszó az bizonyos ízeket felerősít, ugyanakkor bizonyos ízek szerintem ott elnyomásra is kerülnek, ez egy picit többet tud megmutatni, tovább fogyasztható, hogy egy presszó kávét azért érdemes meginni 30 másodperc és 60 másodperc között valahol, mert veszít az aromáiból. Tehát ugye az a szabály itt a barisztáknak is, hogyha elkészítettek a presszót, azzal rohanjon is kifele rögtön a vendéghez, mert van 30 másodperc, hogy utána kiérjen vele, és hát ugye tudjuk az olaszoknál, akik nagy presszósok, ők csak odállnak a pulthoz, és így egy löketre. Tulajdonképpen felhagyja, megissza. Amíg egy filter kávét, azt egy kellemes beszélgetéshez is lehet iszogatni, hisz az hosszú percekig megőrzi az aromáit, sőt, folyamatosan változik, az benne az izgalmas.
0: Ízlelgetni kell.
1: Igen, igen. Mint egy jó bort, mert ahogy az oxigénnel találkozik, ahogy hűl, változik az egésznek az ízvilága is akár, és mindig más arcát tudja mutatni. És hát ugye van egy olyan réteg, aki meg azt szereti, hogyha ízesítik neki valamivel a kávéját, hát valahol a cél az, hogy ezt egy picit a fejekben ketté választani. Nem az a baj, hogyha egy kávé ízesítve van, vagy egy kávét ízesítéshez használnak, hanem az, hogy tudjuk a fejekben, hogy amikor kávézunk, akkor abban nem teszünk ízesítőt. Lehet ebből desszertet készíteni, hisz egy közkedvelt desszert a tiramisszúja, ami kávéval készül. De például, hogyha valaki szereti a jófajta húsokat, és mondjuk egy finom barbecue szósz szeretne hozzá, rendkívül jól mutat benne a kávé. Egy barbecue szószban. Tehát a kávé sokrétűen felhasználható, de ugye fejben ketté kell választani azt, hogy most milyen szempontból akarunk kávézni, azért, mert tényleg kávézni szeretnénk, vagy azért, mert egy desszertet akarunk elfogyasztani akár egy étkezés végén, és akkor megengedett az, hogy különböző ízbefolyásolás legyen, sőt a kávékból remek koktélokat is lehet készíteni, akár alkoholmentest, akár alkoholost is, tehát millióféleképpen fogyasztható a kávé. Mindig az a lényege a kávéfogyasztásnak, hogy egy jó minőségű alapanyagot használjunk a kávéhoz, innen indul, ugye, ami már megalapozza azt, hogy jó lesz a kávéélményünk, és azt az alapanyagot tudjuk, hogy az ő tulajdonságai figyelembe véve hogyan fogjuk felhasználni, ebben segít ugye a barista, aki ott van a kávézóban, és el fogja mondani, hogy ebből a kávéből azt javasolja, hogy ezt meg ezt készítsük el, mert nem biztos, hogy egy ugyanazon kávéból lehet jó presszó kávét csinálni, és lehet jó mondjuk filter kávét készíteni, hisz más pörköltségi szint, más pörköltségi profil tartozik ezekhez a kávékhoz. És hát ugye amikor ezt hazavisszük, akkor is nyugodtan meg lehet kérdezni a barisztát a kávézóban, hogy a sok kávézóban kapható otthonra is kávé, hogy nekem otthon van egy kotyogósom, nekem otthon van egy olyan gép, ami magának őrli a kávét, melyik kávét ajánlja hozzá a barista, mert hát nagyon nem mindegy, hogy otthon is, melyik kávét használjuk ahhoz az eszközhöz, amiből mi elkészítjük otthon a kávét. Én zárójelben megjegyzem, amit már ugye Imre is említett, hogy a kotyogóst is tanulják, hogy egyébként, ha valaki nem akar sokat költeni otthon, kotyogóson nagyon-nagyon jó kávét lehet otthon készíteni, nem kell ezt az eszközt temetni azért, mert régi és nagy múlttal rendelkezik. Nekem is otthon például a kotyogósnak egy változata van, amivel, ha néha otthon készítek kávét, én biztos, hogy azzal fogok kávét főzni.
0: Sőt, hát a régi retro dolgok most újra világukat élik, tehát amit kitaláltak elődeink és őseink, azért azok jó dolgok.
1: Hát így van, tudni kell használni. Milyen vizet teszünk a kotyogósba, szabad tömni, nem szabad tömni, milyenre legyen őrölve a kávé szemcse szerkezetileg, illetve milyen kávét tegyünk bele.
0: Apropó, robusta és arabika. Ezek mit jelentenek, ezek a kifejezések? Ugye általában a csomagoláson találkozhatunk ezekkel a kifejezésekkel. De hát a szakember véleménye szerint mire kell odafigyelnünk?
2: Ugye a Robusta és az Arabica kávénak két különböző alfaja. Amit tudni kell a kettőről, sok mindenki úgy gondolja, hogy a Robusta rosszabb minőségű kávé, ez ebbe a formátban nem igaz, ami nagyon nagy különbség a kettő között a koffein tartalma. És minden többi különbség ebből fog jönni. Ugye a Robustának dupla koffein tartalma van az Arabicához képest viszonyítva. A koffein egy védelmi rendszer a kávé cserjének, magának a gyümölcsbe is rengeteg koffeint halmoz föl. Ez pontosan azért, ha nézzük itt Magyarországon is az érettebb gyümölcseket, ugye a rovarok jobban elkezdik rágcsálni, ez ugyanígy van a kávénál is, ezért a magasabb koffein tartalmú Robustát könnyebb termeszteni. Viszont nem biztos, hogy csak rossz hatása van a Robustának, az biztos, hogyha ízvilágba tekintve a Robustának inkább földes, fakérges, ilyen angolul úgy mondják, hogy koszos ízei vannak, ezzel szemben az Arabica hozza a különböző savasságból kinyerhető, különböző gyümölcsös, ahogy Frigyes is említette, lehet krémes, csokoládés, mogyorós ízvonalat, sokkal lágyabb ízek, viszont például, hogyha egy igazi olasz keveréket készítek, ott elhagyhatatlan a Robusta, ugyanis a Robusta fogja elősegíteni azt, hogy a krema, az espresszó tetején lévő vastag krémréteg sokkal tovább tartson, és sokkal keményebb legyen. Ez egy másik tévhit egyébként Magyarországon, hogyha valaki megiszik egy nagyon keserű kávét, úgy gondolják, hogy hú, most méregerős kávét ittam. Ez egy nagyon nagy tévhit, ugyanis az a kávé, ha jól el lenne készítve, nem biztos, hogy önön keserű lenne. Ami viszont nem változik, hogy a kávé nem lesz erősebb azért, mert én megégetem, vagy egy keserű kávét készítek egy kotyogóssal. Az erősségét csak a koffeinnek a mennyisége szabályozza. Itt ugye kétféleképpen lehet erősebb kávét készíteni, vagy több Robustát használok a keverékbe, vagy több kávét használok a kávé elkészítésénél. Ezzel ugye növelem a kávéba kioldott koffein mennyiségét, így lesz a kávém erősebb.
0: És az erős kávé talán még a szívet is jobban megdobogtatja.
2: A koffein az egy elég erős méreg. Én a tanulmányaim alapján tanultam, hogy például, hol készítenek koffeinmentes kávét, ugye ott kivonják a koffein belőle, beöltözött emberek dolgoznak az üzemekbe, ugyanis egy fél csepp a bőrön abban a pillanatban halált okoz, olyan erős méreg töményen a koffein. A szervezetre olyan hatással van, ugye, hogy fölgyorsítja, kitágítja az ereket, ezért fölgyorsítja a véráramot, ezért megdobogtatja, így van a szívünket. Ezért érezzük egyébként az ember, aki megisza az erős kávét, amiben jó sok koffein van, ettől érzi jól magát, mert ugye a véráram fölgyorsul a szervezetébe.

0: Ha már kávékultúráról beszélünk, mivel illik fogyasztanunk, és hogyan illik fogyasztanunk a kávét? Léteznek erre, mondjuk így, kávékultúrai illemszabályok?
1: Hát, mint ahogy előbb is utaltam rá, ez ízlésvilág, hogy ki mit szeret. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ami legyen alapelv, és amikor valaki kóstol egy jó kávét, akkor először kóstolja meg úgy, ahogy elkészült. Tehát nem kell beletenni ízmódosító szert, ilyen például ugye a cukor, az édesítő, mert hogy a kávénak van alapból egy finom íze. Utána, ha valaki úgy gondolja, hogy hú, hát ez neki azért még egy meredek íz, akkor persze nyugodtan adagolja hozzá, majd az szépen az ízlelő bimbói hozzászoknak lassacskán ahhoz, hogy lehet ezt elhagyni. Nem titok, hogy amikor én elkezdtem a kávéval mélyebben foglalkozni, én is annak idején édesítőt használtam a kávéhoz, méghozzá egy kicsit minimálisat, és ezt szépen lassan elhagytam, és ma már meg nem bírnám inni, úgyhogy valamiféle édesítőt teszek bele. A másik, amit lehet a kávéhoz használni, ezek a különböző tejek. Ugye hát hagyományosan tehén tej az, ami a leginkább illik a kávéhoz, de ma már tudjuk, hogy nem mindenki ezzel iszza, mert hát vannak különböző ételintoleranciák, ami miatt ugye elterjedt akár a laktózmentes tej, ami egy picit édesebb, mint egy hagyományos tehéntej, vagy különböző növényi magvakból készült úgynevezett tejpótló italokat is készítenek, amik meg már ugye ízt is befolyásolnak, hisz azoknak a növényeknek vannak ízei. Tegyük fel, hogy egy jó tejes italra vágyik valaki. Itt mindig az a fontos, hogy egy jó tejet használnak hozzá, ami azért egy jó zsíros tej lehetőleg, magas fehérje tartalommal rendelkezik, ha ügyes a barista, az gyönyörűen tudja krémesíteni, és hát ugye egy jó tejnél, hogyha ezt nem gőzölik túl, tehát nem lesz túl meleg, de elviszik egy olyan hőfokig, ez a 60-65 fok környék, amikor már a tejből elkezd a tejcukor aktívabbá válni, és egy picit beédesíti a tejet, akkor nagyon kellemes ízeket lehet kihozni. Szépen alakulgat az embernek az ízlése, sőt, ez idő folyamán átalakulgat is. Mindenki onnan indul ki, hogy az elején inkább szeretne mennyiséget, inkább látványt, és utána rájön szépen lassan, fokozatosan, ahogy érik az ízlés világa, hogy hát bizony-bizony a végén úgyis az ízek fognak győzni, és azt fogja az igazi élményt adni, ami akár párosulhat egy szép látvánnyal is, mert azért egy jól elkészített filterkávé is tud gyönyörű lenni, egy szép cappuccino, amiben esetleg a barista egy kis mintát is formáz, az is tud egy optikailag szép dolog lenni, de azért az íz mindig ott van a háttérben.
0: És olyan szerelmese is a kávénak.
1: Amikor én 13-ban elkezdtem foglalkozni mélyebben ezzel a kávéval, akkor még nem volt bennem az a fajta tudatosság. Pontosan 11-ben kezdtem el az alapot, de 13-tól mélyebben, 11-ben még nem volt bennem az a tudatosság, csak azt mondtam, hogy jó, szeretem a kávét, csináljunk akkor egy kávézót is. Utána 13-ban jött az, hogy akkor kezdjünk el tanulni róla, és ha az ember ezt komolyan veszi és elkezdi tanulni, szerintem semmilyen szakmát nem lehet úgy csinálni, hogy ne szeressen az ember.
0: És ön hogyan fogyasztja a kávét?
1: 98%-ban eszpresszót iszok. Ez már csak azért is van, mert ugye, ha valaki barisztaként tevékenykedik, akkor másra úgysem lesz ideje. Az egy nagyon nagy tévhit, hogy a bariszták azok bármit isznak, és leülnek, és kávézgatnak. Ugye van egy alaptörvénye a világnak, ezeket a törvényeket Murphy írja egyébként. Tudni kell, hogyha egy vendéglátó egységben dolgozik valaki, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy most meg tudnánk inni esetleg egy kapucsinót, vagy egy filterkávét, amihez azért kell egy 5-10 perc, abban a pillanatban ezt valaki valahol megneszeli, és rögtön meg fog jelenni, és kérni fog egy valamilyen kávé ital, úgyhogy ilyenekről ne álmodozzunk. Ezért van az, hogy aki kávéval foglalkozik, az szerintem nagyrészt a különböző espresso verziókat fogja választani. Nagyon ritkán így műszak végén szoktam esetleg egy cappuccinót elfogyasztani, és amikor ugye azt mondom, hogy egy kávéval ismerkedni akarok, akkor van az, hogy filter kávé, vagy amikor tényleg én is úgy ülök le, hogy na, akkor most kikapcsolok, és nem dolgozni vagyok ott, akkor jönnek a filter kávék, mert akkor az egy picit jobban megmutatja az ízvilágát, egy más jellegű élményt ad. Tehát ez az alkalma válogatja, de igen, eszpresszó.
0: A kávés doboz vloggereként mutattam be. Hát beszéljünk akkor erről a vlogról is, mit lehet róla tudnunk.
1: Ez egy ilyen teljesen véletlen folyamán alakult ki, hogy mi kezdjünk el vlogolni. Én előbb kezdtem el kávéval foglalkozni, mint vlogolni. És az én akkor még mennyasszonyommal, most már feleségemmel kitaláltuk azt, hogy kezdjük el bejárni az ország kávézóit. Azt hiszem 2013-ban volt az első ilyen túránk. Akkor még ott tartott a specialty kávé kultúra, hogy egy nap alatt Budapesten végig tudtuk járni az összes akkor ismert új hullámos specialty kávézót, és végig kóstolni, ilyen napi 12-3 kávéval zártuk a napot, ezért sokaknak elborzaszt, hogy úristen, hogy lehet ennyi kávét meginni. Meg lehet inni, főleg nekem, mert hogy én ugye a koffeinre nem igazán vagyok érzékeny, tehát életemben egyszer tudtam koffeinmérgezést kapni, igencsak meg kellett erőltetni magam hozzá. És akkor ezt így évek után vittük, mindig mentünk, utána kiderült, hogy már 14-ben két nap is kevés ahhoz, hogy az összeset végigjárjuk, aztán már évente több alkalommal indultunk neki, És hogy egyszerre bekattant, hogy anno én diák koromban foglalkoztam újságírással, meg egyébként tanultam fényképezni, meg hát videózás sem állt tőlem olyan nagyon távol, mert így hobbiként családi eseményeket így otthon vettem, videóra vágtam meg. Hát mi lenne, csinálnánk erről egy vlogot? Már csak azért is, mert úgyis megyünk a kávézókba, úgyis ott vagyunk, úgyis kávézgatunk, akkor beszélgessünk az ottani emberekkel, később elmentünk különböző pörkölőkbe, eseményekre, és hát valahol egy ilyen küldetéssé vált ez egy idő után, hogy mutassuk meg az embereknek, a fogyasztóknak, hogy van egy ilyen kávékultúra. Hol lehet ezt a legjobban megmutatni? Hát az interneten, mert az interneten az emberek mindig ott lógnak, mindig nézik az érdekes tartalmakat, és így indult ez a kávés doboz vlog, és hát azóta több-kevesebb sikerrel csináljuk, ez a sikert úgy értem, hogy mikor mennyi időm van rá, ez inkább nekem egy hobbi tevékenységnek számít.
0: És a kávépörkölőmester hogyan fogyasztja a kávét?
2: Én is eszpresszót iszok, viszont én szeretem nagyon tejjel is a kávét. Sokan úgy gondolják, hogy egy kávépörkölőmester csak feketén ihatja meg a kávét. Mikor milyen kedvem van? Én is szeretem a filter kávét is. Szeretem a kotyogós kávét is. Kotyogós kávénál, hogyha már arról beszélünk, akkor egy jól elkészített kotyogós kávét. Ugye az embereknek ez az alapkávé, amit isznak, ahogy Frigyes is mondta, egy keserű fekete ital, holott, hogyha követnénk a kotyogós kávéfőzőnek a használati utasítását, nagyon jó minőségű kávét közel. Hát nem mondhatom azt, hogy kávéházi élményt lehet odahaza elérni, de közel lehet hozzá kerülni. Úgyhogy én nem mondhatnám, hogy válogatok, én megiszok mindenféle fajta kávét.
0: És egy rangos gasztronómiai díjról is be kell számolnunk a kedves hallgatóknak, hiszen csaknem 12.800 nevező közt kitűnt az Egri Café Liceum a Great Taste Awards-on, a világ egyik legrangosabb gasztronómiai erőpróbáján, hiszen a családi vállalkozás, amely az ön családi vállalkozása, nos ebben az üzemben pörkölte ön a nyertes etióp kávét. Hát erről itt lehet tudnunk.
2: Erről a megmérettetésről annyit kell tudni, hogy gasztronómiai versenyben nem csak kávék szerepelnek, ez a szám, ami a 12.000 valamennyi, ebbe különböző kategóriák vannak. Magyarországról is nyertek, több helyről is, csokikkal úgy tudom, akkor erős paprikával. Mi neveztünk egy kávénkat, azért neveztük a kávénkat, mert én ezen a versenyen majdnem minden évben részt vettem, csak ugye még nem saját nevem alatt, hanem ahol dolgoztam. Értünk el már elég jó eredményeket korábban, és úgy gondoltuk, hogy méressük meg. Egy kávét küldtünk, próbából megnézni, hogy körülbelül így nemzetközi élvonalban hol van most a pörkölési profilunk. Ez az egy kávé ugye egy csillagot ért el, ez olyan, mintha bronzérmet nyertünk volna. 2 csillag az ezüst, és 3 csillagot kap a legjobb. Itt ugye egy hatalmas zsűri értékeli az ételeket, italokat, és ami nekem inkább fontosabb volt, hogy visszajelzést adnak róla, hogy mi tetszett nekik, mi nem tetszett benne. Igen, azért nagy szónak számít, hogy egy kávét indítottunk, és értünk el vele eredményt. Körülbelül ennyit kell tudni erről a megmérettetésről.
0: És hogyan fejezzük be a riportot? Jó, és kell kávét innunk? Tehát erre tudjuk buzdítani a kedves hallgatókat? Aki szeretne és szereti a kávét, az mindenképpen fogyasszon kávét.
1: Én igen, azt mondom, hogy ez talán egy olyan élvezeti cikk, aminek a mellékhatásai sokkal kisebbek, mint a pozitív hatásai. Egy jól elkészített kávé egyébként nagyon jó antioxidáns forrás is, tehát ezt is tudni kell róla. Egy próbát érdemes tenni, ugye millióféleképpen készítünk kávét, nem beszéltünk még a hideg kivonatolásról, hogy hideg vízzel is lehet kávét készíteni, ott van a filter, ott van az espresszó technológia, ott vannak a teljes italok. Érdemes egy kortyot belekóstolni, amikor valaki az ember elmegy egy kávézóba, és megkérni a családtagot, hogy egy kortyot adj belőle, hogy na, mégis mit tud ez mutatni, és lehet, hogy az egyikbe bele fog szeretni, mert azt mondta, hogy hú, hát én nem így ismertem a kávét. Ugye nem egy ilyet megéltünk már azért, amióta a kávés szakmában vagyunk, és vendégek jönnek a mi kávézónkba is, hogy bejött valaki, hát csak az ívott kávét, mert valakivel ott volt, és akkor igyon valamit, és így teljesen más véleménye lett a kávéről, mert azt mondta, hogy azt a szentit, én nem is ismertem a kávét. Én eddig úgy ismertem a kávét, hogy ez egy borzalmasan keserű, kellemetlen ital, amit csak cukorral lehet meginni, és lám, hogy ezt meg lehetett inni cukor nélkül, lám, hogy ezt meg lehetett inni akár teljesen feketén is, tej nélkül is. Tehát úgy sokan megtérnek, és azt mondják, hogy utána kávét kezdek el fogyasztani, és kialakul Magyarországon is szépen lassan egy réteg, aki ezeket az új hullámos specialty kávézót, akik jobban odafigyelnek a kávé elkészítésére, elkezdik látogatni, mindenhol megnézik, hogy éppen milyen az aktuális kínálat, mindenhol van egy kedvenc, ahol kedvencen ott többször visszamennek, van, ahol ugye mindig ugyanazt kapják, van, ahol mindig másik kávét kapnak, ez is egy érdekes játék, hogy különböző földrészek, különböző pörkölők kávét össze lehet hasonlítani, és meg lehet kóstolni. hogy miben térnek el egymástól, és ez egy élmény lehet, ugyanolyan gasztronómiai élmény, mint hogy az emberek szeretnek eljárni étterembe, és most elmegyünk ebbe az étterembe, mert itt a szakács az ilyen stílust képvisel, egy bisztrókonyhát, a másik az egy fine dining, a harmadik az egy hagyományos hangulat kérdése is, hogy éppen mikor mire vágyik valaki.
0: És remélhetőleg riportunk után most a kedves hallgatók elfogyasztanak egy finom csésze kávét. Köszönöm szépen Csohány Imre kávépörkölőmesternek és Kun Frigyesnek, a Kávés Doboz vloggerének a beszélgetést. További munkájukhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
4: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását.

0: A Dixie Mage Band felvételeiből válogattunk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Az idei nyár ismét kemény próbatétel elé állította a magyar mezőgazdaságot. Békés megyében különösen súlyos a helyzet. Hónapokon át alig érkezett számottevő csapadék, a kukorica és a napraforgósok helyen már június végére kiszáradás jeleit mutatta, a vetések fejlődése elmaradt a vártól, pusztít az aszály. A gazdáknak most nem csak az aszály, az időjárás, hanem a támogatáshoz kapcsolódó adminisztrációval is versenyt kell futniuk. Éppen ezért frissítette az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár a Viszmajor bejelentéshez készült hivatalos útmutatót. A cél, hogy a termelők minél egyszerűbben és hibamentesen tudják benyújtani kérelmüket, ha az aszály miatt nem tudják teljesíteni valamely támogatási kötelezettségüket. Ez különösen fontos Békés megyében, ahol az elmúlt években is többször okozott jelentős károkat az aszály. A szakemberek szerint 2026 ismét a szélsőséges időjárás éve lehet. Tavasszal országszerte súlyos csapadék hiány alakult ki, a talajok kiszáradtak, sok helyen a vetések kisemkeltek megfelelően, vagy fejlődésük jelentésen lelassult. A minisztérium arra figyelmeztet, az agrárkár enyhítési rendszerben megtett kárbejelentés önmagában nem helyettesíti a Viszmajor kérelmeket. Sokan ezt a két eljárást összekeverik, pedig külön bejelentésre van szükség. Ha valaki ezt elmulasztja, akár támogatásoktól is eleshet. A most elkészült gyakorlati segédlet lépésről lépésre végigvezeti a gazdálkodókat a folyamaton. Bemutatja a legnagyobb élethelyzeteket, ismerteti, milyen igazoló dokumentumokra lehet szükség, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Ez különösen azoknak jelenthet nagy könnyebbséget, akik első alkalommal nyújtanak be Viszmajor kérelmet. A szakemberek azt tanácsolják, hogy minden érintett mielőbb tájékozódjon, és ne várja meg az utolsó pillanatot. A pontos dokumentáció és a szabályos bejelentés jelentheti a különbséget aközött, hogy a gazdálkodó megőrzi-e támogatásait, vagy komoly anyagi veszteséget szenved. Bozó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei alelnöke kiemelte. Békés megye mezőgazdasága mindig is az ország egyik legfontosabb termőterülete, ám a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló hőhullámok és csapadékhiány új kihívások elé állítják a termelőket. A jövőben még nagyobb szerepe lesz az öntözés fejlesztésének, a szárazságtűrő növényfajtáknak, és annak is, hogy a gazdák napra készen ismerjék a támogatási szabályokat. A sárga barack lett a nyár sztárja. Sokan már nem csak friss fogyasztásra, hanem befőttnek, lekvárnak és pálinkának is vásárolják. A termelők szerint ilyen termésből legutóbb 5-6 éve volt hasonló. A csabai piacon már 1000 forint alatt is lehet kiváló minőségű sárga barackot találni, ami az elmúlt évekhez képest igazi meglepetés. Nagy Árpád, a Békéscsabai Kislét Manufaktúra főzőmestere kiemelte, hogy a megfelelő időjárásnak, a beporzásnak és a gondos növényvédelemnek köszönhetően idén sok gazdaságban szép mennyiségű és jó minőségű kajszé érett. A termelők szerint ugyanakkor a bőség nem jelenti azt, hogy minden gyümölcs egyforma. Éppen ezért érdemes vásárláskor elmondani az árusnak, mire szeretnék felhasználni a barackot. A legtöbb piaci termelőkészséggel segít kiválasztani a legmegfelelőbb fajtát. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, aki lekvárt vagy befőttet szeretne készíteni a térre, ne halogassa a vásárlást. A rekordtermés ellenére a szezon rövid, így néhány hét alatt lecseng. Az orosházi dr. László Elek Kórház köndutcai szakrendelőjének folyosóin lecserélik a több évtizedes linoleum padló burkolatokat. A több hétig tartó munka alatt részleges lezárások lesznek az épületben a betegellátás folyamatossága mellett. Az orosházi dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet részére Magyarország kormánya 2025. november 19-i határozata alapján 1.426.775.000 forint állami fejlesztési támogatást ítélt meg. Ebből az összegből a korábban bejelentett fejlesztési tervek alapján több ütemben felújítások, liftcserék és műszerbeszerzések valósulnak meg. A mozgásszervi rehabilitációs osztályon a főépület 4. emeleti déli és keleti szárnyán már a végéhez közeledik a felújítás, ezzel együtt javában tart a szakrendelő 2. emeleti mosdóinak teljes megújítása is. A beruházás 3. fázisában megkezdődött a Könd utcai szakrendelő folyosóin
a több évtizedes linoleum padlóburkolatok cseréje. A munka első fázisában a szakrendelő második emeletén a tüdőgondozó és a kardiológiai szakrendelések előtti folyosó szakaszokat zárták le 2026. július 16-ától csütörtöktől. A felújítás idejére zárva lesz az átjáró a második emeleten a szakrendelő és a kórház főépülete között, átjárni a földszinten az aulán keresztül lehet. A kardiológiai szakrendelés és a szívultrahang vizsgálatok ezen idő alatt átköltöznek a kardiológiai ambulanciára, a kórházi főépület második emeletére. A kivitelezők pontos ütemtervet dolgoztak ki, hogy a betegellátás folyamatos biztosítása mellett a munkálatok a lehető legkevésbé legyenek zavarók. Az újabb munkafázisokról folyamatos tájékoztatást adnak majd. A felújítás zajjal porral jár, így a betegek és dolgozók megértését, türelmét kérik. A Nagy Gyula Területi Múzeum évek óta rendezi meg a szünidő részeként a régésztábor mellett a kézműves és főzőtábort, mely szintén nagy sikernek örvend. A gyerekek egy héten keresztül más-más süteményeket, sósat és édeset egyaránt készítenek. Az így tanult recepteket pedig otthon szüleikkel is elkészíthetik. Július 13-a és 17-e között a süteményekről szólt a hét a Nagy Gyula Területi Múzeum nyári táborában. Józó Tamásné, a Nagy Gyula Területi Múzeum igazgatója elmondta, igyekszik minden évben új receptekkel érkezni, hiszen vannak, akik visszajáró vendégeik és igénylik az újat. Hétfőn például gyümölcsös pite, kedden túrós sósrudak, szerdán pedig egy kis almás pite készült. Olyan recepteket választ, amit otthon is könnyen el tudnak készíteni. Fontos része ez egy gyermek életének, hogy lányok és fiúk egyaránt ebben a korban megismerkedjenek a konyhai dolgokkal. A gyerekek csoportokra osztva készítették el az aznapi süteményt. Míg egy csapat dolgozott, addig a többiek színezhettek, játszhattak, beszélgethettek. Az alma és a dió édes illatát a múzeum környékén is érezni lehetett. A kész süteményekből pedig büszkén vittek haza a gyerekek, hogy otthon is megmutassák, aznap éppen milyen édes meglepetés volt terítéken a Nagy Gyula Területi Múzeumban. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. A Debrecenben gyártott BMW lehet a válasz az ázsiai és kínai autógyártók térnyerésére, olvasható a Dehíren. Az európai autóipar számára az olyan versenyképes modellek jelenthetnek választ az ázsiai és kínai gyártók erősödő versenyére, mint a Debrecenben gyártott BMW járművek, fogalmazott Pásztor Szabolcs, gazdaságkutató szakember. Az X3 a márka legnépszerűbb, tisztán elektromos autója lett Magyarországon. A szakértő a Hírpont című műsorban a külföldi munkavállalók foglalkoztatását érintő korlátozások gazdasági hatásairól is beszélt. A Debrecenben gyártott BMW iX3 ötcsillagos minősítést kapott az Euro NCAP biztonsági tesztjén. A modell különösen az ütközést követő biztonság kategóriájában teljesített jól. Itt 95%-os eredményt ért el. Ez azt jelenti, hogy baleset esetén az autó hatékonyan védi az utasokat, a beépített e-call segélyhívó rendszer pedig megbízhatóan működik. Pásztor Szabolcs gazdaságkutató szakember a Hírpont című műsorban arról beszélt, az európai autóipar jelenleg nehéz helyzetben van, ezért különösen fontosak az olyan versenyképes modellek és gyártók, mint a Debrecenben megtelepedő BMW. Megújult a vasútállomás Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban, tudta meg a dehír.hu. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint mindkét állomáson megújult az állomás épület homlokzata, a tetőszerkezet, a nyílászárók, az utasvárók és a mosdók, emellett akadálymentesítették az épületeket. Balmazújvárosban rendezték az állomás környezetét és felújították a térburkolatokat is, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert is bővítik, ismertette. A miniszter szerint a Magyar Vasút egyik legnagyobb évtizedek óta fennálló problémája az volt, hogy számos állomás állapota folyamatosan romlott. Az országos állomásfelújítási program célja ennek a folyamatnak a megfordítása is az, hogy ne csak a fővárosban vagy a nagy vasúti csomópontokban, hanem a kisebb városokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak az utasok számára. Vitézi Dávid kiemelte, a vasút versenyképességét nem csak az új motorvonatok, a pontosabb menetrend vagy a pályafelújítások javítják, hanem az is, hogy az utasok milyen környezetben találkoznak a szolgáltatással nap mint nap. A MÁV honlapján elérhető tájékoztatás szerint a tavaly augusztusban meghirdetett állomásfelújítási program 14 vármegyében több mint 30 állomást és megállóhelyet érint. Értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu programból fedez. Minden várakozást felülmúlt a gazdasági ismeretek témakörben szervezett érettségi felkészítő képzés a Debreceni Egyetemen. A hiánypótló kurzust a gazdaságtudományi kar a debreceni

választó gimnazistáknak eddig Ócsára kellett utazniuk, ha ebből a tantárgyból akartak érettségizni. A gazdasági ismeretek képzéssel olyan középiskolásokat céloztak meg, akik nem tanulták a tantárgyat. Az ingyenes képzésnek Hajdú-Bihar mellett Békés, Szabolcs és Borsod vármegyékből akadtak tanulói. A diákok a pénzpiaci és közgazdasági elméleti ismereteken túl a vállalkozások világával, a munkaerőpiac hátterével is megismerkedhettek, továbbá gazdasági, marketing, jogi, pénzügyi és vezetésszervezési ismereteket is tanultak a GTK oktatóitól. Már a célegyenesben jár a debreceni görögkatolikus főszékes egyház felújítása, adta hírül a dehír.hu. Október elejére fejeződhet be az Isten szülő oltalma görögkatolikus főszékes egyház felújítása. A kivitelezés olyan szakaszba ért, hogy a templomban már nem lehet szertartásokat tartani. A mintegy 2,5 milliárd forintos beruházás során műszaki és művészeti szempontból is teljesen megújul az épület. A felújítás nem csak műszaki korszerűsítést jelent, padlófűtést alakítanak ki, légkondicionáló rendszert építenek be, megújul a hangosítás és a kamerarendszer is. A munkálatok jelenlegi fázisában a templom már nem fogadhatja a híveket, ezért a szertartásokat a görögkatolikus közösségi házban tartják. A kivitelezők szerint most következnek a legnagyobb precizitást igénylő munkák. A művészi festés befejezésén dolgoznak, amely különös odafigyelést kíván annak érdekében, hogy a főszékes egyház felújítása méltó módon zárulhasson le. A munkálatok részeként újra festették az oldalfalakon látható alkotásokat, a kupolában található festményeket pedig rekonstruálták. Összesen mintegy 1000 négyzetméternyi falfelület újult meg három festőművész közreműködésével. A munkák várhatóan október elején fejeződnek be, a templom nyitásáig a görögkatolikus egyház közösségi házában tartanak szertartásokat. Török Anikó alkotásaiból nyílt tárlat a debreceni galériában olvasható a dehíren. Török Anikó a Medgyessy Ferenc képzőművészeti körben kezdett festeni, majd Egerben a tanárképző főiskolán végzett rajztanárként 1970-ben. Közel 64 éve 1962-től vesz részt csoportos és egyéni tárlatokon. Az Útjaim című kiállítást július 17-én nyitották meg. A tálat megtekinthető augusztus 7-ig a Batthyány utca 22/B alatti kis nagy kortárs galériában. A galéria hétköznapokon 16 és 19 óra között tart nyitva, illetve más időpontban egyeztetés szerint lehet látogatni. A botanikus kert titkai felfedező sétára hívja a debrecenieket, az Agóra olvasható a dehíren. A botanikus kert titkai szakvezetéses túra során az érdeklődők bebarangolhatják azokat az ösvényeket, amelyek jelentős részét még a 20. század első felében a neves botanikus Só Rezső vezetése alatt alakítottak ki. A nagyjából 45 perces séta alatt a látogatók megcsodálhatják az éppen nyíló virágokat, és közelebbről is megvizsgálhatják például a mocsárciprus légző gyökereit. A séta érinti Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel szobrát is, így az is kiderül, pontosan hányféle új növénynév köszönhető a híres magyar füvészkönyv szerzőinek. A program szombati napokon 10 óra 30 és 11 óra 15 perc között látogatható. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a szabadtéri barangoláshoz az erdei sétának megfelelő öltözet javasolt, esős idő esetén pedig a program elmarad. Hamarosan buli negyeddé válik a Nagyerdő, július 22-től 26-áig rendezik meg a Campus Fesztivált, a keleti országrész legnagyobb fesztiválját. A fellépők között a hazai széna legnagyobb alakjai mellett olyan külföldi sztárok vannak, mint a Scooter vagy Armin van Buuren. A fesztivál biztonságos lebonyolítása miatt azonban lezárásokra kell számítani a környéken. A debreceni városháza vasárnapi útinformációs pakjában külön kitértek a 2026-os Campus Fesztivál ideje alatt érvényben lévő forgalmi rendre. Olvasható a HAON-on. Mit írták július 28-án, 24 óráig az Ady Endre út, II. János Pál pápa tér és Nagyerdei körút közötti szakaszt teljes szélességében lezárják. Továbbá július 20-án hétfőn 0 óra és július 26-a vasárnap 24 óra között a Nagyerdei körút, Pallagi úti körforgalom és Ady Endre út közötti szakaszát is lezárják. Július 22-e szerda 12 óra és július 26-a vasárnap reggel 8 óra között az Olá Gábor utca, Nagyerdei körút és II. János Pál pápa tér közötti szakaszán egyirányú forgalmi rend lesz a Nagyerdei körút irányából, valamint behajtási tilalom lesz. Ezen felül a Pallagi út, Simonyi út és II. János Pál pápa tér közötti szakaszán az egyirányú forgalmi rend megfordul. Sorsoltak a Magyar Kupában, az Eger ellen kezdenek a Deac labdarúgói, értesült a dehír. Elkészült a MOL Magyar Kupa 2026-2027-es idényének első fordulójának sorsolása. A Deac csapata az Eger SE ellen küzd majd meg a továbbjutásért,

A két gárda jól ismeri egymást, hiszen a bajnokságban egy csoportban küzdenek. Tavaly a fekete-fehérek a harmadik helyen zártak az észak-keleti csoportban, az egriek a tizedikek lettek. A Deac a Magyar Kupa előző kiírásában az ötödik fordulóig menetelt, végül a Soroksár állította meg, a hevesiek még a harmadik fordulóban búcsúztak, miután 2-0-ra kikaptak a Budafoktól, írja a deac.hu. A felek augusztus 1-én szombaton csapnak össze a Dóczi utcai sportkampuszon. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A Debreceni Egyetemi Kiadó gondozásában jelent meg az MTA alapításának 200. évfordulója alkalmából az Orvosdiagnosztikai Szakmák Fejlődése Magyarországon című interaktív kötet. A több mint 100 szerző közreműködésében megjelent alkotás tudományos és történeti ívet rajzol fel az orvosdiagnosztikai szakmák hazai fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről. Professzor dr. Kappelmayer János Istvánt, a kötet szerkesztőjét kérdeztük.
1: Mennyire jellemző egyébként, hogy ez a 6 terület párbeszédben áll egymással? Mert itt a könyvben tulajdonképpen egyfajta párbeszédbe keverednek, de egyébként akár a hétköznapokban, akár csak tudományos diskurzus kapcsán mennyire jellemző ez?
2: Ez borzasztóan fontos, és fontosabb lenne, mint ahogy ez most áll. Természetesen van párbeszéd. Mondok példát. A orvosi mikrobiológia és a laboratóriumi diagnosztika közt van természetesen párbeszéd, hiszen az orvosi mikrobiológia szakvizsgaként is 1999-ig része volt a labordiagnosztika, egy ráépített szakvizsga volt odáig, onnan lett önálló szakvizsga. De nekünk rendszeres kapcsolatunk van a patológiával is, hiszen egy adott betegség, legyen az valamilyen daganat, vagy egy leukémia kivizsgálása, az részben patológiai, részben laboratóriumi aspektusokból áll, és nyilván ez egyeztetést igényel. Sőt, hát olyan típusú együttműködések is voltak itt az elmúlt években, hogy egy adott betegségcsoportban, például épp a hematológiai betegségeknél Méhes Gábor professzor, a debreceni patológiai igazgatója szervezett ilyen hematím megbeszéléseket klinikusok és diagnosztikai szakemberek számára. Ami ritkább azért az, hogy a képalkotó diagnosztika és az in vitro szakmák beszélnek egymással. A képalkotó diagnosztikák inkább azok a klinikussal beszélnek, és mi is egyénileg is az adott in vitro szakterület is leginkább a klinikussal beszélünk. Még két szakterület párbeszédét tudnám mondani, ami szintén szoros, nagyon, ez pedig a klinikai laboratóriumi genetika. Ez a legfiatalabb önálló alapszakvizsga, mindössze 3 vagy 4 évvel ezelőtt lett alapszakvizsga. Uh-huh. És a laborszakma. Tehát itt a kettő közt nagyon szoros a párbeszéd.
1: Az, hogy ez a könyv elkészüljön, szükség volt-e ahhoz, hogy ha nem is már párbeszédet erőltetvén, de az, hogy egyébként egyeztessenek mondjuk ezek a szerkesztők szakterület?
2: Ez egyértelmű. Egyértelmű, hiszen az átfedéseket azt feltétlenül elkívántuk kerülni, és én úgy gondolom, ez nagyon jól sikerült is. A könyvben is, és a sajtónyilvános bemutató, és az ezt követő tudományos szimpóziumra is ezt kértem, és én úgy látom, hogy ott is az előadásokban nagyon jól sikerült ezt elkerülni. Ugye, hiszen például mondjuk egy polimeráz láncreakció, vagy RFLP, vagy egyéb típusú molekuláris vizsgálatot, azt számos metodikát, ugye, ez használ egyik, másik, harmadik szakma is. És hát nyilván itt lehetnek átfedések.
1: Ez csak egy elképzelés, de amikor mondjuk például egy ilyen egyeztetés zajlik, vagy hát, hogy megálmodják ezt a könyvet, akkor úgy sejtem, hogy egy másik fontos pont lehet a nyelvezete, vagy egyáltalán, hogy milyen hangulatban, milyen, nem tudom, befogadói szinten fogalmazódjék meg az, amit majd egyébként írni szeretnénk. Ebben egyébként mi volt a közös nevező?
2: Hát ez is egy fogós kérdés, ugyanis én úgy gondolom, hogy maguk a szerkesztők, mikor felkérték az egyéni alfejezetírókat, ezt már egy kicsit ők akkor tisztázták, és én természetesen mindegyiket még nyers formában elolvastam, és kizárólag ott hát interferáltam ezzel, amikor úgy éreztem, hogy ez rendkívül részletező, és nem tudná az általános olvasó közönség érdeklődését megragadni. Ezt egy kicsit úgy kell elképzelje, hogy magában a könyvben úgy durván azt hiszem, olyan 180 ábra van, és van több mint 50 QR kód. A QR kódok alatt van, hogy képek vannak, de van, hogy dokumentumok, ezek néhány oldalastól akár 15-20 oldalasig terjedhetnek, és igyekeztünk ezeket a nagyon szakmai, a vágyfülőek számára, mondjuk milyen típusú röntgen kontrasztanyagok vannak, azok felosztása, ezt QR kódok alatt megjeleníteni.
0: Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra.

0: a Mizár felvételét hallották. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Orbán Viktor javaslatára, miután a pártelnök egyeztetett az országos elnökséggel, Bóka Jánost választotta vezetőjének a Fidesz parlamenti frakciója. A keddi ülésen a döntés egyhangú volt, közölte az MT-vel kedden Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Megszavazta kedden a parlament az iskolakezdési támogatást. A törvénymódosítás szerint az összeg gyermekenként 100 ezer forint lesz. A jogszabály azt is rögzíti, hogy a támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani a szociális ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vett jövedelembe. Kedden elkezdődött a vasárnapig tartó 35. tusványos. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügybizottságának fideszes alelnöke, tusványos főszervezője, néhány napja azt mondta az Inforádióban, hogy mintegy 1000 szereplő, fellépő és előadó vesz részt az eseményen. Több mint 30 sátorban zajlanak majd a szabad egyetem vitái, illetve a nagy koncertek és a kisebb bulik. Orbán Viktor szombaton 10 óra 30 perckor tartja meg hagyományos előadását az erdélyi Tusnádfürdőn. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MT-vel. Havasi Bertalan a közleményében azt írta, ilyenre a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon. Időközben kiderült, hogy a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség folytat eljárást az NKA ügyben hűtlen kezelés büntette miatt. A magyar állam elkobozhatná a notórius száguldozók autóját, kötelezővé tehetik a bukósisakot a rollereseknek, és a jövedelemhez igazíthatják a gyorshajtási bírságot. Ezek is szerepelnek abban a közlekedésbiztonsági kérdőívben, amelyet 4 nap alatt közel 131 ezeren töltöttek ki. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a legfőbb szándék, hogy megvédjék a szabályokat betartó közlekedők életét. A kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Egyre vonzóbb a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetem a magyarországi diákok számára. Idén több mint 200-an jelentkeztek, legtöbbjük alapképzésre felvételizett, és a pszichológia szakot választotta, jelentette be Markó Bálint, rektorhelyettes, a magyar tagozat vezetője kedden sajtótájékoztatón Kolozsváron. A 3 román, magyar és német tannyelvű erdélyi felsőoktatási intézmény nyári felvételijére 207 jelentkező érkezett Magyarországról. Várják a jelentkezőket a Győri Hittudományi Főiskola vallásturisztikai képzésére, írja a Magyar Kurír. Pótfelvételt hirdet képzéseire a Brenner János Hittudományi Főiskola. Augusztus 23-áig várják a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés iránt érdeklődőket, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szakrális örökséget hűen és a mai kor igényeinek megfelelően bemutatni. Hazánk időjárásáról. Szerdán többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar, az északnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét vasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, másik a lábnál. Így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária! Mária felkiáltott: Rabbóni, vagyis mester. Ne tartóztass, felelte Jézus, még nem mentem föl az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi.

0: Georg Friedrich Händel A-moll koncertójának második tételét hallották. Előadta a Liszt Ferenc kamarazenekar. 5 óra 40 perc van. A Vatikáni Rádió tegnapi adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtotta régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
2: Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtotta régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szentatya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa Szent Benedekhez fordulva a világ békéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédőszentjének sírjánál. 14. Leó a bencés rend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Szubiákói bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers: keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porigromboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pier Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szentatya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Szubiákói kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leó pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára.
3: Credo che anche il Papa sia stato contento di poter
2: Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát. Leo pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent VI. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fő védőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor VI. Pál, és mint a későbbi pápák, II. János Pál és 16. Benedek, Leo pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a békelámpását is, amelyet maga VI. Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által. Ez különösen igaz ebben a pillanatban, a 2029-es jubileumi évre való 3 éves felkészülés kezdetén, amikor a hagyomány szerint Monte Cassino alapításának 1500. évfordulóját ünneplik majd. Ahogy Dom Fallica apát felidézte, Szent Benedek Krisztus után 529-ben érkezett ide Subiacóból, és az évfordulót már mostantól a béke témájának szóló elmélkedések jellemzik, majd a világosság és a remény témái követik. Apátságunk nagy bejárati kapuján a Pax béke felirat látható, és mindig azt mondom, hogy ez a felirat egyrészt üdvözli a békét azokban, akik felmennek Monte Cassinóba, de üzenetté is válik, amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombázásainak sebeire emlékezni. Monte Cassinónak egyedülálló hivatása van arra, hogy a béke jele legyen, pontosan a történelme miatt. A béke emberei építették újjá ezeket a falakat, mondta itt Montini pápa. Ismerve a háború borzalmait, még mélyebben, nagyobb együttérzéssel és irgalommal értjük mindazok szenvedését, akik ma fenyegetettségben és a háború, a konfliktusok szorításában élnek, hangsúlyozta a bencés közösség apátja. Ezért még inkább nem csak az imáinkról van szó, hanem magáról a béke iránti elkötelezettségről is, amelyet elsősorban közösségként igyekszünk megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Fallica apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akár csak a korábbiakét a pápa végezte 1964. október 24-én. Make me a channel
1: of your peace. Leó pápa. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni Könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző. A béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától, 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szent Atya írt elő szót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangéliumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenekelőtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik. Nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnatok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt. A hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük, a mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. Senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletreméltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan esküpecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie. Nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanacsui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket. Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé, zárja előszavát 14. Leó pápa.

0: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Orbán Viktor javaslatára, miután a pártelnök egyeztetett az országos elnökséggel, Bóka Jánost választotta vezetőjének a Fidesz parlamenti frakciója. A keddi ülésen a döntés egyhangú volt, közölte az MT-vel kedden Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Megszavazta kedden a parlament az iskolakezdési támogatást. A törvénymódosítás szerint az összeg gyermekenként 100 ezer forint lesz. A jogszabály azt is rögzíti, hogy a támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani a szociális ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vett jövedelembe. Kedden elkezdődött a vasárnapig tartó 35. tusványos. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes alelnöke, tusványos főszervezője, néhány napja azt mondta az Inforádióban, hogy mintegy 1000 szereplő, fellépő és előadó vesz részt az eseményen. Több mint 30 sátorban zajlanak majd a szabad egyetem vitái, illetve a nagy koncertek és a kisebb bulik. Orbán Viktor szombaton 10 óra 30 perckor tartja meg hagyományos előadását az erdélyi Tusnádfürdőn. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MT-vel. Havasi Bertalan a közleményében azt írta, ilyenre a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon. Időközben kiderült, hogy a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség folytat eljárást az NKA ügyben hűtlen kezelés büntette miatt. A magyar állam elkobozhatná a notórius száguldozók autóját, kötelezővé tehetik a bukósisakot a rollereseknek, és a jövedelemhez igazíthatják a gyorshajtási bírságot. Ezek is szerepelnek abban a közlekedésbiztonsági kérdőívben, amelyet 4 nap alatt közel 131 ezeren töltöttek ki. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a legfőbb szándék, hogy megvédjék a szabályokat betartó közlekedők életét. A kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Egyre vonzóbb a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetem a magyarországi diákok számára. Idén több mint 200-an jelentkeztek, legtöbbjük alapképzésre felvételizett, és a pszichológia szakot választotta. Jelentette be Markó Bálint, rektorhelyettes, a magyar tagozat vezetője kedden sajtótájékoztatón Kolozsváron. A 3 román, magyar és német tannyelvű erdélyi felsőoktatási intézmény nyári felvételijére 207 jelentkező érkezett Magyarországról. Várják a jelentkezőket a Győri Hittudományi Főiskola vallásturisztikai képzésére, írja a Magyar Kurír. Pótfelvételt hirdet képzéseire a Brenner János Hittudományi Főiskola. Augusztus 23-áig várják a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés iránt érdeklődőket, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szakrális örökséget hűen és a mai kor igényeinek megfelelően bemutatni. Hazánk időjárásáról. Szerdán többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar, az északnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongora versenyének részletét Ránki Dezső és a Liszt Ferenc kamarazenekar felvételéről hallották. Negyed hét van, Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kékesi Enikő olvas fel.

Valami sejtés él bennünk a mennyről. Valami megérzi bennünk, hogy milyennek kell lennie a mennyeinek, hogy tisztának kell lennie és egészen szentnek, egészen csendesnek, rejtetnek, idegennek és mégis meghitnek, szépnek és boldognak. Ez a sejtésünk csak Krisztus szavai nyomán telik meg tartalommal, az ő lelke melegéből, abból, amiből és amiért az ő mélységei élnek. A menny az Istennek másképp való léte, de benne a mi hazánk is az örök hajlékokkal. Így a ki vagy a mennyekben megszólítás azt jelenti, hogy valóban onnan kell kiindulnunk, ahol állunk. Abból az órából, amelyben élünk. Azokból a dolgokból, amelyekkel foglalkozunk, de az Isten, akit keresünk, a mennyben van. Másképpen, mint minden más. El kell szakadnunk a földtől, amikor tegezésünket a mennyekre irányítjuk. És hagyjuk is meg Istent a maga másképpen való létében. Ismerjük el, hogy ő nem úgy van, mint a dolgok, mint az idő, mint mi magunk. Nem mi szabjuk meg neki, hogyan legyen, hanem nyilvánvaló, hogy ő az, aki magától van. Így akarjuk őt. Így keressük őt. Fölkészülünk rá, hogy más, mint az, akit mi vártunk. Titokzatos és ismeretlen, de éppen azért ő a mi otthonunk, ahol szívünk nyugalmat lelhet. Így vagyunk az Istennel, aki a mennyekben van, és másképp, mint a mi földünk. Nincs szükségünk olyan Istenre, amelyet a földiek alapján elképzelhetünk magunknak. Nincs szükségünk emberistenre, dologistenre, világistenre. Ő kell nekünk, az élő Isten, aki azt mondatta, én vagyok, aki vagyok. Teljes keresztény komolysággal azon fáradozunk, hogy a valóságos Istennel legyen dolgunk, egyedül ő vele. És itt résen kell lennünk. Nem csak a dolgokkal és az emberekkel, hanem mindenek előtt magunkkal szemben. Ember volt.

Oltunk igyekszik magától elhárítani Istent. Ennek a védekezésnek legrejtelmesebb formája, a legkedvesebb fegyvere éppen az, hogy saját képének hasonlatosságára átgyúrja az Isten képet. És ezzel az Istent ártalmatlanná teszi, mert ekkor már nem kerül sor igazi találkozásra, szabad tegezésre, hanem saját magának felhőkre vetített képével találkozik az ember. Nem az eleven Istennel beszél, hanem saját magával. A mennyekben szó azonban ezt mondja: téged akarlak, Istenem, úgy, ahogyan te vagy önmagadban. És így a keresztény eléri, hogy ez az Isten belép az ő életébe, hogy saját létének magától értetődő nyugalma fölkavarodik, s betér hozzá az Isten újdonsága és megfoghatatlansága. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Kiáltásunk mindenünnen megtalálhatja az Istent. Nem kell semmi meghatározott helyet sem fölkeresnünk. Szívünk fölbuzdulása mindenünnen felszárnyalhat és eljuthat az Istenhez. Az időre sincs semmiféle előírás. Minden órában útra kelhetünk hozzá. Semmi különleges föltételt sem kell teljesítenünk. Nincsenek események, amelyek természetüknél fogva megnyitják a bejáratot, de olyanok sincsenek, amelyek elzárják azt. Ami mindig megtörténhetik, és amivel számolnunk kell nekünk is, mindenünnen vezet út az Istenhez. Nagy és boldogító igazság ez, és csak akkor értékeljük kellőképpen, ha átéltük már az Isten távollétének minden nyomorúságát. De ezzel nem mondtunk el mindent, amit az Úr imájának megszólítása magába zár. Mindenünnen visz út az Istenhez. Helyes. De biztosak lehetünk-e felőle, hogy a jó úton járunk, amikor azt gondoljuk, hogy azon megyünk? Számtalan ember élt, közöttünk sok jámbor, számos igen művelt, igen nemes, aki azt vallotta, hogy az isteni sok alakban él, különféle istenségekben. Gondoljunk csak arra a népre, amelynek történetünk oly sokat köszönhet, a görögre. Vallásosak voltak, mint még kevés más nép. Tehetségesebbek mindenki másnál, és mégis sok istenhez imádkoztak. A kormányzó Zeushoz, Athénéhez, a bölcs és szép dolgok istennőihez, a sötét és termékeny föld istenségeihez. Ezt nem szabad könnyedén elintéznünk. Nagyon elbizakodott és ostoba lehet a szó a szegény pogányokról úgy, amint gyakran esni szokott, miközben a beszélő gazdagnak és igaz hitűnek érzi magát és csodálkozik, hogyan lehetségesek ilyen értelmetlen dolgok? Kell valaminek lennie az ember mivoltában, és a dolgok mivoltában is, sőt, magában a vallás mivoltában is, ami igen megkönnyíti, hogy a jámbor ember isteneknél kössön ki. S külön csábító erő rejlik abban, hogy határozott vallásos lehetőségnek nyit ajtót. Jól tesszük, ha a felsőbbségünk tudatában nem feledkezünk meg erről, mert kibiztosít bennünket, hogy Európa egyszer csak nem tér vissza ismét az istenekhez. Még ha természetesen azok nem is lesznek olyanok, mint a görögök és a germánok istenei voltak. Mások meg azt gondolták, hogy az isteni valami egészen meghatározatlan dolog. Titokzatos valami, amely szétárad a dolgokon. Az a sötét háttér, amelyből minden kiemelkedik. Az a titokzatos értelem, amely minden mélyén meghúzódik. És nem voltak jelentéktelen vagy istentelen emberek, akik ilyen panteista módon személytelen mindenségnek fogták fel, és bátortalan sejtéssel és vágyódással tisztelték az Istent. Van valami a világ mivoltában, a dolgok gyökerében, a lélek mélyén, ami ilyen nézetre kísért és ilyen jámborságban nyilatkozik meg. És mint mások Istent valami távolinak vélték, akinek semmi dolga a világgal. Olyan lénynek, akit csak végtelen messziről szabad tisztelni, de akihez lehetetlen minden kérés, minden közeledés, minden szeretet, minden egyesülés. És sok formáját lehetne még így előszámlálni a vakutakon téveigő vallásosságnak. Nagyon is lehetséges tehát, hogy a szív vallásos indulatai tévútra csúszanak. Nagyon is lehetséges, hogy hamis istenképhez forduljanak. És az eleven isteni valóságnak ez a meghamisítása nem akárhonnan, hanem a dolgok mélyéből és az ember mivoltából. Valóságos hatalmaknak téves értelmezései, de sohasem esetleges félreértés, hanem mélyről feltörő erőszak hajtja beléjük az emberi szív bensőleg irányt vesztett törekvéseit.
és ezeket a tévutakat nem csak pusztulás és eltorzulás jellemzi, hanem nemes érzület is fordul elő közben, és nagyságok is emelkednek ki. És minden népnek sajátos veszedelme, hogy elvétse az Istenhez vezető utat, és meghamisítsa képét. Minden időt, minden egyes embert fenyeget ez a veszély. Ott rejtőzik sajátos tulajdonságaikban, egyéni hibáikban, sőt, legjobb erőikben is.

0: Joseph Haydn 101. D-dur szimfóniájának negyedik tételét a londoni filharmonikusok játszották, Solti György vezényletével. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink röviden. Megszavazta kedden a parlament az iskola kezdési támogatást. Július 22-én ünnepeljük a Nándorfehérvári Diadal emléknapját. Új nemzetközi fenntarthatósági díjat alapítottak 14. Leó pápa nevével. Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök, aki erről kedden napirend előtt beszélt az országgyűlés ülésén. Kiemelte, a nemzet egysége nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanazt kell gondolnia, hanem azt, hogy képesek vagyunk egymás felé tisztelettel fordulni, és a másként gondolkodóban is felismerni ugyanannak a hazának a polgárát. Olvasható az MTI tudósításában. A Tisza párt parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje. A képviselő csoport a héten többször is össze fog ülni, egyeztetni, folyamatosan jönnek az ajánlások, amiket meg fognak vitatni, mondta a parlamentben újságíróknak Bujdosó Andrea. A Tisza frakció vezetője közölte, ez egy hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetnünk kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit, és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. A politikus lehetséges neveket azonban nem akart mondani, írja az MTI. Kedden elkezdődött a vasárnapig tartó 35. tusványos, amelyen szombaton Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is felszólal. Az új kormányfőt, Magyar Pétert azonban nem hívták meg, amit ő kedden is sérelmezett az országgyűlésben, mondván a rendezvényt több 100 millió forinttal támogatták. Németh Zsolt, az országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke, tusványos főszervezője néhány napja azt mondta az Inforádióban, hogy mintegy 1000 szereplő, fellépő és előadó vesz részt az eseményen. Több mint 30 sátorban zajlanak majd a Szabad Egyetem vitái, illetve a nagy koncertek és a kisebb bulik. Németh Zsolt azt is elmondta, hogy azt a politikai hangnemet és stílust, amit a miniszterelnök a Magyarországgyűlésben folytat, nem tartotta volna szerencsésnek tusványosan. Orbán Viktor egyébként szombaton 10 óra 30 perckor tartja meg hagyományos előadását az erdélyi Tusnádfürdőn. Megszavazta kedden a parlament az iskola kezdési támogatást. A törvénymódosítás szerint az összeg gyermekenként 100 ezer forint lesz. A jogszabály azt is rögzíti, hogy a támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani a szociális ellátásokban való jogosultság megállapításánál figyelembe vett jövedelembe. A támogatásra többek az egyedülálló szülők, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok, a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek és az árvaellátásban részesülő tanulók jogosultak. Mérséklődött az infláció. Júniusban tovább lassult a drágulás üteme Magyarországon. A KSH friss jelentése szerint az infláció éves szinten 1,7%-ra csökkent, ami elmarad az elemzői várakozásoktól. Bár az élelmiszerek ára mérséklődött, a szolgáltatások még mindig drágulnak, mondta el a hétfői reggeli riportban Erdélyi Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatója.
2: Igen, meglepte az előzetes várakozásokhoz képest alacsonyabb infláció a piacokat. Júniusban 1,7% volt, tehát jóval alacsonyabb, mint a jegybank által becélzott 3%, illetve a 2-4% közötti toleranciassávból is lefelé kilóg. Májusról júniusra, tehát egy hónap alatt nem változtak a fogyasztói árak. Az élelmiszerek ára ezen belül csökkent 0,2%-kal, illetve az üzemanyagok ára is stagnált. Viszont egy hónap alatt nőtt a háztartási energia ára, a szolgáltatásoknak az ára, illetve a ruházkodási cikkek is többe kerültek minimálisan. A forint erősödése már a tavalyi évben elkezdődött tendenciózusan, persze kilengések mellett kell ezt mindig tekinteni. Az évelejéhez képest euróval szemben már 8%-ot erősödött a forint. Azonban azt is fontos látni, hogy ezek a hatások elnyújtottabban hónapok során gyűrűznek be a hazai árakba, például az importtermékek árán keresztül, élelmiszerárakon keresztül, de az üzemanyagárakon keresztül is megérződik a forint erősödése. A jelenlegi információk és technikai tényezők hatására egy kis gyorsulást várunk a következő hónapokban, de ez csak fokozatos és lassú mértékű lehet, és évvégéig is idézőjelben csak 3% körjé fölé kerülhet az infláció. Tehát nagyjából ilyen 2-3% közötti inflációs mértékekkel találkozhatunk a nyári-őszi hónapokban. Ezzel együtt pedig az éves átlagos infláció nagyjából ilyen 2% körül alakulhat az idei évben, míg a tavalyi évben még 4,4%-ot mértünk. És ezt várják a piaci elemzők is, ezt a 2% körüli inflációs mutatót éves átlagban, ahogy a jegybank is a friss júniusi előrejelzésében.
0: Nem csak a fűtési szezonban, hanem a nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat a szénmonoxid jelenléte miatt, közölte a Katasztrófa Védelem kedden Facebook oldalán. Azt írták, hogy idén már 613 alkalommal kellett a tűzoltóknak beavatkozni a szénmonoxid miatt. A szakemberek elmondták, hogy a szénmonoxid elsősorban társasházakban okoz gondot, mert a nyári melegben a kéményben légdugó keletkezhet, vagyis a levegő beszorul a kéménybe, emiatt a füstgáz nem tud távozni, például akkor, amikor egy vízmelegítőt használunk. Július 22-e a Nándorfehérvári Diadal emléknapja, annak az 1456-os győzelemnek az évfordulója, amikor Hunyadi János seregei megállították az Oszmán Birodalom előrenyomulását. A csata a magyar és az európai történelem egyik meghatározó eseménye lett. Az évfordulón a közmédia tematikus műsorokkal idézi fel Hunyadi korát és a Nándorfehérvári ostrom történetét. Bartók Szilvia összefoglalója.
3: 1456 nyarán II. Mehmed szultán seregei Nándorfehérvár ostromára készültek, miután 3 évvel korábban elfoglalták Konstantinápolyt. A vár védelmét Hunyadi János irányította, a harcokban pedig fontos szerepet vállalt Kapisztrán János is, aki kereszteseket toborzott a védelemhez. A július 22-én kivívott győzelem korszakos jelentőségű volt, hiszen hosszú időre megállította az oszmán terjeszkedést Közép-Európa felé. A Nándorfehérvári diadalhoz kötődik a déli harang szó hagyománya is. Harmadik Kalixtusz pápa még az ostrom idején rendelte el, hogy délben harangozzanak a keresztény seregekért mondott imára. A harangszó a győzelem után is megmaradt, és évszázadok alatt a történelmi emlékezet részévé vált. Magyarországon július 22-e, 2011 óta hivatalosan is, a Nándorfehérvári Diadal emléknapja. A magyar történelem egyik legjelentősebb hadi győzelmét július 22-én szerdán tematikus műsorokkal idézi fel a közmédia. A Duna, a Duna World, az M5 kulturális csatorna és az M2 mesetévé is olyan műsorkínálattal jelentkezik az emléknapon, amely a történelmi tényeken és legendákon keresztül mutatja be Hunyadi János korát, a Nándorfehérvári diadal jelentőségét és annak máig élő emlékezetét. Ezen a napon délben a Nándorfehérvári templom harangja szólal meg a Kossuth Rádióban.
0: Új nemzetközi fenntarthatósági díjat alapított a Villanova Egyetem 14. Leó pápa nevével, adta hír a Vatikán News. Az első, 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet októberben a Róbai és Castel Gandolfói nemzetközi konferencián maga a Szent Atya adja át. Az elismerést azok a vezetők kaphatják meg, akik kiemelkedő munkát végeznek a környezetvédelem, a társadalmi felelősségvállalás és az átfogó emberi fejlődés területén. Pótfelvételt hirdett vallásturisztikai szakirányú képzéseire a Brenner János Hittudományi Főiskola. A továbbképzés célja olyan szakemberek megjelenése a turizmusban, akik képesek a szakrális örökséget a mai kor igényeinek megfelelően bemutatni. A 2 éves vallásturisztikai oktatást azoknak ajánlják, akik a turizmus, vendéglátás, hittudomány, gazdaságtudomány, pedagógia vagy társadalomtudományok területén szereztek oklevelet. De azokat is várják, akik idegenforgalmi OK-i és végzettséggel rendelkeznek, és szeretnének elmélyülni a vallási turizmus világában. Nők jelentkezését is várják a pécsi egyházmegyei akolitus képzésre, írja a Magyar Kurír. Az akolitus képzés a katolikus egyházban a laikusok felkészítése az oltárszolgálatra, valamint a plébániai közösségben végzett lelkipásztori segítségnyújtásra. 2026 őszén folytatódik a pécsi egyházmegyében korábban indított képzés, ezért a pécsi egyházmegyei hivatal várja azoknak a 30. életévüket betöltött, büntetlen előéletű férfiaknak és nőknek a jelentkezését, akik szeretnének egyház községükben liturgikus szolgálatot végezni. Pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára indít felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, közölte a karitatív szervezet kedden az MTI-vel. A közlemény szerint a szeretett szolgálat a gyermekek tudásszintjéhez igazodó, személyre szóló felkészítő foglalkozásokat tart, hogy a bukások számát, illetve az iskolai lemorzsolódás arányát csökkentsék az ország 300 legszegényebb kistelepülésén zajló felzárkózó települések programban. 28 civil és egyházi szervezet végez szociális munkát. Az előző évben mintegy 200 gyermek készült fel így a pótvizsgára. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyermekeket táboroztat a Balatonöszödön működő nemelkült központban az egységes magyarországi izraelita hitközség több turnusban. Hétfőn egy újabb, mintegy 100 fős csoport érkezett hazánkba, közölte a szervezet kedden az MTI-vel. Közleményükben azt írták, a 9 és 15 év közötti gyermekek többsége Kárpátaljáról érkezett, de vannak közöttük a Donyecki front menti térségekből érkezett fiatalok is. Sokan olyan családból jönnek, amelyeket közvetlenül érintett a háború. Szüleik hadifogságban vannak, eltűntként tartják őket nyilván, vagy Ukrajnát védve vesztették életüket. Orosz dróntámadások érték Ukrajnát, miközben a Nemzetközi Valutaalap újabb jelentős pénzügyi támogatást készül folyósítani Kijevnek. Nyíri Kata jelenti.
4: Oroszország az éjszaka 58 drónnal támadta Ukrajnát. Az ukrán légierő szerint a légvédelem 46 drónt semmisített meg, vagy hatástalanított. A támadások következtében több ukrajnai régióban is károk keletkeztek. A Harkivi területen egy dróntámadásban meghalt egy nő. Zaporizsjában pedig orosz irányított légibombák csapódtak be lakóvezetekbe. A támadásban 2 ember halt meg, és 9 megsérültek. Herszonban egy orosz FPV drón egy személyautót támadott meg. A járműben utazó, a megye egy katonai közigazgatásnál dolgozó nő életét vesztette. Az ukrán hatóságok emellett több régió energetikai infrastruktúráját ért támadásokról is beszámoltak. Nemzetközi téren az IMF igazgató tanácsa jóvá hagyta Ukrajna programjának első felülvizsgálatát, ezzel megnyitva az utat mintegy 690 millió dollár folyósítása előtt. Az új támogatással az IMF új EFF programjának keretében az Ukrajnának nyújtott finanszírozás összértéke körülbelül 2,2 milliárd dollárra emelkedik.
0: Valószínűleg dróncsapás miatt kellett kimenteni egy gázszállító hajó teljes legénységét a román partok közelében. Gáspár Sándor összefoglalója.
5: Tényként csak annyi biztos egyelőre, hogy a tengerbe ömlő Duna legdélebbi ágánál, Szfântú Györgyi közelében, de még Románia felségvizein kívül, a partoktól úgy 35-40 kilométerre, július 21-ére virradóan robbanás történt egy gázszállító hajón. amely ugyan nem süllyedt el, de irányíthatatlanná vált. A 17 tagú legénységet, közöttük három sérültet is, a román tengeri embermentő ügynökség két hajója a helyszínről biztonságban partra szállított. A helyszínre küldött vontató hajó pedig gondoskodik arról, hogy a hajó ne sodrodjék el, és ne jelentsen további veszélyt a hajózás biztonságára. Nikusor dán államfő Facebook oldalán közölte, hogy a súlyos incidens nagy valószínűséggel az Oroszországi Föderáció Ukrajna ellen folytatott illegális agressziós háborújának része, és a román állami hatóságok ki fogják vizsgálni, hogy ki a felelős a történtek miatt. A libériai zászló alatt közlekedő hajó Egyiptomból indult, és a csaknem 4000 tonnás rakományával a Dunaparton fekvő ukrajnai kikötőbe, Rényibe tartott, vagyis a célkikötő előtt mintegy 100 kilométerre érte találat. Amint kiderült, a román hadügy helikoptert és naszádokat is készenlétbe helyezett, de bevetésüket már nem látták szükségesnek. A kimentett legénység ellentmondásos adatokat közöl. Van, aki három drónról beszél, van, aki csak egyről. Az sem világos, hogy légi vagy tengeri drónok okozták-e a robbanást. Valószínűnek tartják, hogy orosz dróntámadás történt, bár alig két hete egy ukrán drón a konstancai kikötő gázterminálján robbant, másik kettő pedig a román területi vizek határa közelében. És azóta sem kapott nyilvánosságot az ukrán magyarázat, hogy miért hatolt be az ukrán drón a román kikötőbe. Közben a román sajtóban szakértők jelezték, ez az incidens azt jelzi, hogy elégtelen a romániai tengeri gázmezők védelme, hiszen nem érzékelték a közeledő drónokat, főleg a Neptun Deep gázmezőnél, ahol hamarosan megkezdődik a kitermelés.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák, a Soroksári úton, a Boráros térnél, a Kvassai Jenő útnál és az Illatos útnál nem árt tehát fokozott óvatossággal közlekedni. Várhatóan ma reggel 7:30-tól, holnap hajnalig mindkét irányban lezárják a buszsávot az Erzsébet híd, Pesti híd főjénél egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot, az érintett BKK járatok március 15-e térmegállóit mindkét irányban áthelyezik. A villamos pálya karbantartása miatt mától péntekig a 3-as villamos a Mexikói út és az Őrsvezértere, illetve a Gubacsi út határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsóvasút állomás között. A 62 a villamos az Őrsvezértere és Kőbánya alsóvasút állomás között. Az Őrsvezértere és Kőbánya alsóvasút állomás között pótlóbusszal utazhatnak. A 37 a villamos rövidített útvonalon közlekedik. Nem érinti a Sörgyár megállót. Varga Etele, BKK Info.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűben induló járatok, étkezőkocsik, több kerékpárhely várja az utasokat. A keleti ország részből közvetlen vonatok is indulnak a Balaton partjára. Javasoljuk, hogy jegyüket mi hamarabb már elővételben vásárolják meg. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, valamint onnan is indul. Fontos változás, hogy a G43-as vonatok is Kőbánya-Kispest helyett Kelenföldön fordulnak vissza Székesfehérvár felé. Újra indul a vasúti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Augusztus 1-től a korábbinál sűrűbben, a pótlóbuszoknál gyorsabb eljutást biztosítva közlekednek a vonatok. Az új járatok S447-es jelzéssel 2 óránként indulnak, Dombóváron csatlakozást biztosítanak a budapesti meccsek Intercity-hez. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Hazánk időjárásáról. Szerdán többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel, és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az észak-észak-nyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 27 fok között alakul. Főpélénk még egyszer, röviden. Megszavazta kedden a parlament az iskola kezdési támogatást. Július 22-én ünnepeljük a Nándorfehérvári Diadal emléknapját. Új nemzetközi fenntarthatósági díjat alapítottak 14. Leó pápa nevével. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János volt.
8: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
9: 2026. július 22-e van, szerda. Isten éltesse Magdolna nevű hallgatóinkat. A Magdolna egy héber eredetű név, a Magdaléné magyar változata, jelentése magdalai asszony. Július 22-én ünnepli az egyház Szent Mária Magdolnát. A hagyomány szerint Jézus egyik leghűségesebb tanítványa volt, aki ott állt a kereszt alatt és elsőként találkozott a feltámadt Krisztussal. Emiatt az egyház az apostolok apostolának is nevezi. Tisztelete már az őskeresztény korban elterjedt, alakja pedig a megtérés, a hűség és a remény jelképe lett a keresztény hagyományban. 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrán János serege döntő győzelmet aratott II. Mehmed oszmán szultán hadai felett Nándorfehérvárnál. A török uralkodó 3 évvel korábban foglalta el Konstantinápolyt, és a következő célpontjaként Magyarországot szemelte ki. A közel 100 000-es oszmán sereg június végén vonta ostrom alá a várat, amelyet Szilágyi Mihály vezetésével mintegy 7 000 védő tartott. Hunyadi János július 14-én a Dunán áttörte a török hajózárat, utánpótlást és erősítést juttatva az ostromlottaknak. A szultán július 21-én általános rohamot indított, de a várat nem tudta bevenni. Másnap a védők és Kapisztrán János keresztes serege váratlan kitöréssel ellentámadásba lendült, és súlyos vereséget mért az oszmánokra. A török hadsereg még az éjszaka folyamán visszavonult. A győzelem pedig hosszú időre megállította az oszmán birodalom közép-európai terjeszkedését. Emlékét őrzi a déli harang szó hagyománya is. Hunyadi János azonban már nem sokáig élvezhette sikerét. Néhány héttel később a táborban kitört pestis járvány áldozata lett. 1540-ben ezen a napon halt meg Szapolyai János, magyar király. A mohácsi csatavesztés után a magyar rendek egy része őt választotta királlyá, míg mások Habsburg Ferdinándot támogatták, így hosszú trónharc kezdődött az országban. Szapolyai uralkodása alatt az ország a Habsburgok és az oszmán birodalom közötti küzdelem színterévé vált. Halála után néhány nappal megszületett fia, János Zsigmond, ami egészen új helyzetet teremtett, és hozzájárult ahhoz a folyamathoz, amely végül Magyarország 3 részre szakadásához vezetett. 1755. július 22-én született Martinovics Ignác filozófus, természettudós és politikai gondolkodó, a magyar jakobinus mozgalom vezető alakja. A felvilágosodás eszméinek hatására a polgári átalakulás és a társadalmi reformok híve lett. Az 1790-es években titkos társaságokat szervezett azzal a céllal, hogy Magyarországon is megvalósuljanak a korszak modern politikai változásai. A szervezkedést a hatóságok leleplezték, Martinovicsot és több társát pedig felségárulás vádjával halálra ítélték. 1795-ben a budai vérmezőn végezték ki, alakja pedig a magyar reform és szabadságtörekvések egyik korai jelképévé vált. 1967. július 22-én hunyt el Kassák Lajos költő, író és képzőművész, a magyar avantgárd egyik legjelentősebb alakja. Az első világháború után a modern magyar irodalom és képzőművészet meghatározó megújítójává vált. A MA című folyóirat alapítójaként és szerkesztőjeként nemzedékek számára mutatott új utakat. Költőként, prózaíróként és képzőművészként is maradandó életművet hagyott maga után, jelentős hatást gyakorolva a 20. századi magyar kultúrára. 1979. július 22-én hunyt el Kocsis Sándor, az aranycsapat legendás csatára. A kivételes fejjátékáról ismert labdarúgó az 1954-es világbajnokság gól királya lett, és a magyar válogatott egyik legeredményesebb játékosaként vonult be a sporttörténelembe. Pályafutása során a budapesti Honvédban, később az FC Barcelona játékosaként is kiemelkedő sikereket ért el. Nevét máig a magyar futball aranykorának legnagyobbjai között emlegetik. Végül 2011. július 22-én Norvégiát minden idők egyik legsúlyosabb békeidőbeli terrortámadása rázta meg. Anders Behring Breivik előbb robbantást hajtott végre Oszló kormányzati negyedében, majd az Utøya szigetén rendezett ifjúsági tábor résztvevőire támadt. A két helyszínen összesen 77 ember vesztette életét, többségük fiatal. A tragédia egész Európát megrendítette, és hosszú időre középpontba állította a politikai szélsőségesség, a radikalizáció és a terrorizmus elleni fellépés kérdését.
8: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
10: Édes jó Istenem, új napra virattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk, soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk, áldó kezédet. Amen.

Kedves hallgatóink! Hamarosan szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Gyurkovics István aszódi plébános. Orgonán közreműködik Csanádi Tádé kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a tanulatokkal.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, itt a Város Mari templomban, és mindazokat, akik a rádión keresztül bekapcsolódnak ebbe a szent liturgiába. Szent misénk szándéka elhunyt Kázmért és élő családtagok. De gondoljunk a mi szeretteinkre is, és őértük is ajánljuk föl ezt a szent áldozatot. Most pedig valamennyien nézzünk magunkba. Vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként az ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közbenjárására ad, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit sem emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Hét első napján, húsvét vasárnap kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, s ahol Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hova tették. Ezzel hátrafordult, és éme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária felkiáltott: Rabóni, vagyis mester. Ne tartóztas, felelte Jézus, még nem mentem föl az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: láttam az Urat, és elmondta, ami az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi. Foglaljatok el, kedves testvérek! Kedves testvérek, Mária Magdolna személye és a mai ünnep evangéliuma gondolatban visszavezet minket a húsvéti eseményekhez, Jézus feltámadásához. Mária Magdolna számára könnyekkel kezdődött a húsvét napja. Valószínűleg nem most kezdett el sírni, hanem pénteken, Jézus kereszt halálának a napján. Azóta szüntelenül sír. Igen, van olyan bánat, létezik olyan szomorúság és gyász, ami arra készíti az embert, hogy napokon át, vagy akár még tovább is sírjon. Vasárnap reggelre Mária Magdolna összeszedi erejét, és elindul Jézus sírjához. Sírva, könnyezve teszi meg ezt az utat. Hozza az olajokat, arra készül, hogy bebalzsamozza Jézus holttestét, amire pénteken már nem volt idő. Arra gondol, hogy ez a tevékenység talán majd egy kicsit megnyugtatja, talán a sírása is megszűnik. Amit a sírhoz érve tapasztal, csak fokozza a bánatát, a sírhely üres. Amiért jött, azt nem találja, és nem tudja elvégezni. Érthető, ha még jobban rátör a sírás. Könnyeinek őszinteségéhez, az Úr iránti szeretetének

0: könnyeit is észreveszi majd először. Amen. Kedves testvéreim, csodáljuk meg Mária Magdolna életében Isten kegyelmét, mert egészen átalakította őt, és kérjük magunk számára is Isten kegyelmi ajándékait.
1: Adurunk, hogy egyházad is Mária Magdolna példája szerint hirdesse a feltámadás örömhírét minden népnek. Hallgass meg, Urunk! Téged hallgass meg minket. Mentsd meg a világ ifjúságát az élvezetvágy és a könnyelmű élet igézetétől. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy lélekben mi is ott állhassunk Szent Kereszted lábánál, hogy ott Mária Magdolnához hasonlóan mi is megtanuljuk a hősies áldozatvállalás szellemét. Hallgass meg, Urunk! Önts a mi szívünkbe is lángoló szeretetet és bűnbánatot, hogy szakítsunk a bűnnel, és új életet kezdjünk a Te szíved szándéka szerint. Hallgass meg, Urunk! Hallgass meg minket! Védd meg híveid életét, a gonosz lelkek minden ártó befolyásától. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szentmisénk szándékára imádkozunk elhunyt Kázmérért, és élő családtagjaiért. Hallgass meg, Urunk!
0: Jóságos és irgalmas Istenünk, Te adod meg nekünk a mélységes bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Segíts, hogy Mária Magdolna példájára mi is megtapasztaljuk megbocsátó jóságodat, és bűneinktől megszabaduljunk. Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének és életére és dicsőségére, mindannyiunk és az
0: Krisztusunk. Úrunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bemutatunk előtted Szent Mária Magdolna ünnepén, hiszen az ő szeretetének hódoló megnyilvánulását egyszülött fiad is kegyesen fogadta, aki él is uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkedet.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged mindenható Atyánk, akinek irgalma nem kisebb, hatalmánál mindenkor dicsérni Krisztus, ami Urunk által. Ő megmutatva önmagát megjelent a kertben Mária Magdolnának, aki szerette őt életében, látta meghalni a kereszten, kereste őt a sírban, és elsőként

Máta halálból való feltámadás után. A te fiad apostoli küldetéssel tisztelte meg őt az apostolok előtt, hogy az új élet jó híre eljusson a világ végéig. Ezért mi is, Urunk, az angyalokkal és minden szenttel együtt téged dicsérünk és újongva zeng.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá a szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, s igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásunkat, amíg elszívesz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt Kázmérról és családtagjairól, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
3: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. A kész és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr béké legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
3: Legyen egyenkesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, árasszon el minket az áldozati lakomában való részesedés azzal az álhatatos szeretettel, amelyel Szent Mária Magdolna hűségesen ragaszkodott Krisztushoz, isteni mesteréhez, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istenem, legyen
0: Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gyurkovics István, aszódi plébános, orgonán közreműködött Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Orbán Viktor javaslatára, miután a pártelnök egyeztetett az országos elnökséggel, Bóka Jánost választotta vezetőjének a Fidesz parlamenti frakciója. A keddi ülésen a döntés egyhangú volt, közölte az MT-vel kedden Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Megszavazta kedden a parlament az iskolakezdési támogatást, a törvénymódosítás szerint az összeg gyermekenként 100 000 forint lesz. A jogszabály azt is rögzíti, hogy a támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani a szociális ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vett jövedelembe. Kedden elkezdődött a vasárnapig tartó 35. tusványos. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes alelnöke, tusványos főszervezője néhány napja azt mondta az Inforádióban, hogy mintegy 1000 szereplő, fellépő és előadó vesz részt az eseményen. Több mint 30 sátorban zajlanak majd a szabad egyetem vitái, illetve a nagy koncertek és a kisebb bulik. Orbán Viktor szombaton 10 óra 30 perckor tartja meg hagyományos előadását az erdélyi Tusnád fürdőn. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MT-vel. Havasi Bertalan közleményében azt írta, ilyenre a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon. Időközben kiderült, hogy a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség folytat eljárást az NK ügyben hűtlen kezelés büntette miatt. A magyar állam elkobozhatná a notórius szágoldozók autóját, kötelezővé tehetik a bukós isakot a rollereseknek, és a jövedelemhez igazíthatják a gyorshajtási bírságot. Ezek is szerepelnek abban a közlekedés biztonsági kérdőívben, amelyet 4 nap alatt közel 131 ezeren töltöttek ki. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az a legfőbb szándék, hogy megvédjék a szabályokat betartó közlekedők életét. A kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Egyre vonzóbb a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetem a magyarországi diákok számára. Idén több mint 200-an jelentkeztek, legtöbbjük alapképzésre felvételizett és a pszichológia szakot választotta, jelentette be Markó Bálint rektor helyettes, a magyar tagozat vezetője kedden sajtótájékoztatón Kolozsváron. A három román, magyar és német tannyelvű erdélyi felsőoktatási intézmény nyári felvételiére 207 jelentkező érkezett Magyarországról. Várják a jelentkezőket a Győri Hittudományi Főiskola vallás turisztikai képzésére, írta meg a Magyar Kurír. Pótfelvételt hirdett képzéseire a Brenner János Hittudományi Főiskola. Augusztus 23-áig várják a vallás turisztikai szakirányú továbbképzés iránt érdeklődőket, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szakrális örökséget hűen és a mai kor igényeinek megfelelően bemutatni. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel az északi-északnyugati szél megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban továbbra is pótlóbusz jár. A 19-es villamos helyett a Clark Ádám tér és a Szent Gellért tér Műegyetem között baleset miatt, illetve a 41-es villamos a Bécsi út Vörösvári út felé terelve közlekedik, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Margit híd Budai híd fő közötti megállóit. Baleset történt a Kacsó-Pongrác úti felüljárón kifelé a Kóskároly sétány után, és baleset okoz fennakadást továbbra is a Kerepesi úton befelé az Őrs vezértere előtt. Várhatóan ma reggel 7:30-tól, holnap hajnalig mindkét irányban lezárják a buszsávot az Erzsébet híd Pesti híd főjénél egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot, az érintett BKK járatok március 15-e tér megállóit mindkét irányban áthelyezik. A villamospálya karbantartása miatt mától péntekig a 3-as villamos a Mexikói út és az Őrsvezértere, illetve a Gubacsi út határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsóvasút állomás között. A 62 a villamos az Őrsvezértere és Kőbánya alsóvasút állomás között. Az Őrsvezértere és Kőbánya alsóvasút állomás között pótlóbusszal utazhatnak. A 37 a villamos rövidített útvonalon közlekedik. Varga Hetele, BKK Info.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűben induló járatok, étkezőkocsik, több kerékpárhely várja az utasokat. A keleti ország részből közvetlen vonatok is indulnak a Balaton partjára. Javasoljuk, hogy jegyüket mi hamarabb már elővételben vásárolják meg. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, valamint onnan is indul. Fontos változás, hogy a G43-as vonatok is Kőbánya-Kispest helyett Kelenföldön fordulnak vissza Székesfehérvár felé. Újra indul a vasúti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Augusztus 1-től a korábbinál sűrűbben, a pótlóbuszoknál gyorsabb eljutást biztosítva közlekednek a vonatok. Az új járatok S447-es jelzéssel 2 óránként indulnak, Dombóváron csatlakozást biztosítanak a budapesti meccsek Intercity-hez. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Lapszemle. Két fiatal magyar túrázó sérült meg villámcsapásban a hétvégén az Alsó-Ausztria és Steyerország tartományok határán emelkedő Rax-hegységben, miután egy magashegyi túra közben érte őket a vihar, írta meg az Economics. Az osztrák rendőrség hétfőn közölte, hogy cudar időjárási viszonyok közepette 30 hegyi mentő segített lehozni a hegyről a két 25 éves sérültet. Egyikük a felső testén szenvedett súlyos égési sérülést, őt a Bécsi Egyetemi Klinikára szállították. Társának a lába égett meg. A magyar hegymászók annak ellenére indultak el a 2007 méteres Hajkuppe csúcs irányába, hogy a meteorológiai szolgálat zivatarokat jósolt a térségre. A férfiak már 1800 méteres magasságban jártak, amikor közvetlen közelükben lecsapott egy villám. A becsapódás erejétől egyikük 30 métert esett lefelé a hegyről. A másik túrázó is megsérült, de ő fekve maradt a földön, és segítséget tudott hívni. Mindkettőjüket kórházban ápolják. Nők jelentkezését is várják a Pécsi Egyházmegyei akolitus képzésre, adta hírül a Magyar Kurír. 2026 őszén folytatódik a Pécsi Egyházmegyében korábban indított képzés, amely közösségszervezés tematikával is kiegészül. Az akolitus képzés a katolikus egyházban a laikusok felkészítése az oltárszolgálatra, valamint a plébániai közösségben végzett lelkipásztori segítségnyújtásra. Ezért a Pécsi Egyházmegyei Hivatal várja azoknak a 30. életévüket betöltött, büntetlen előéletű férfiaknak és nőknek a jelentkezését, akik szeretnének egyház községükben liturgikus szolgálatot végezni. A lapszemlét Bartók Szilvia állította össze.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 2026. július 22-e szerda van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Bixa Levente, valamint a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor a reggeli riportban egy frissen megjelent reprezentatív ifjúság kutatásról hallhatnak. Gyorgyovics Miklós szociológust, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusát Gőbel Ágoston kérdezi, ebből következik most egy rövid részlet.
6: Ez a kutatás alapvetően ennek a korosztálynak az élethelyzetét vizsgálja, életmódját, különböző gondjait, rengeteg kérdést érint. A mintáról annyit kell tudni, hogy reprezentatív nemre, korra, iskolai végzettségre, település típusra és régióra. Ennek az adatfelvételnek része is már nagyon régóta egy vallásosság blokk, ez mindig különböző méretű, attól függően, hogy éppen mennyi egyéb kérdést kell beleszuszakolni a kérdőívbe, mert rengeteg helyről érkezik igény, hogy még erről kérdezzünk, még arról kérdezünk, illetve hát maga a megrendelő, az aktuális kormány is támaszt igényeket, hogy mire kíváncsi.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor Szabó Csillát várom ide a stúdióba, akivel a mai házunk táján témájáról beszélgetek. 8 óra 30 perckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk, majd ezt követően 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell témáit ismertetjük. Végül pedig 8 óra 45 perckor a Föld sóját hallgathatják meg. Várja Önöket a szerkesztő Berta Kata. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal és jobbnál jobb zenei felvételekkel várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megszavazta kedden a parlament az iskolakezdési támogatást. A törvénymódosítás szerint az összeg gyermekenként 100 ezer forint lesz. A jogszabály azt is rögzíti, hogy a támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani a szociális ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vett jövedelembe. Augusztus 8-án Boldog Bódi Mária Magdolna vértanú születésének 105. évfordulójára emlékezik a Veszprémi Főegyházmegye. Ezt egy 86 és 105 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklattal szeretné megünnepelni, ott, ahol Magdi is élt, a Balaton felvidéken. A Veszprémi Főegyházmegye Tekerj Magdival ifjúsági kerékpáros zarándoklatának szervező csapata nagy szeretettel vár mindenkit augusztus 8-án szombaton Balaton fűszfőn a Jézus szíve templomnál. A résztvevők reggel 8 óra 15 perctől fognak gyülekezni, megvárva a Budapestről akkor érkező vonatot, majd 9-kor indulnak a templom elől. Regisztrálni a zarándoklatra a Magyar Kurír cikkében közölt oldalon lehetséges, augusztus 4-e, kedden 18 óráig. 23. alkalommal rendezte meg a katolikus tábori püspökség a környezet- és természetvédelmi gyermektáborát a Zala megyei Karmacson, ahol júliusban két turnusban összesen mintegy 70, 10 és 16 év közötti fiatal vesz részt a természetismereti, történelmi, honvédelmi és közösségépítő programokon. Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök elmondta, a katolikus tábori püspökség 2004 óta szervezi meg a katonák és honvédelmi alkalmazottak gyermekeinek környezet- és természetvédelmi táborát, amelynek célja, hogy a résztvevők játékos formában ismerjék meg Magyarország természeti és történelmi örökségét, miközben közösségi élményekkel gazdagodnak azon katonák hadhatós közreműködésével, akik a Magyar Honvédség különböző alakulatainál szolgálnak. Különleges ünnepre gyűlt össze július 19-én az atyai közösség. A Mária Magdolna búcsú idén kettős örömöt hozott. Adorján Imre plébános aranymiséjét ünnepelték, amelynek keretén belül Korond község önkormányzata díszpolgári címmel ismerte el a nyugdíjasként is aktív lelkipásztor több évtizedes szolgálatát. Olvasható a romkat.ro cikkében. A köszöntő beszédekben elhangzott, Adorján Imre példája azt mutatta meg, hogy az Isten, ki ő benne hisz, soha olyant el nem hagyott. Az Adorján Imrével készült portréinterjút a Vasárnap soron következő lapszámában olvashatják. Várja a jelentkezőket a Győri Hittudományi Főiskola vallásturisztikai képzésére, írja a Magyar Kurír. Pótfelvételt hirdet képzéseire a Brenner János Hittudományi Főiskola. Augusztus 23-áig várják a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés iránt érdeklődőket, melynek célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szakrális örökséget hűen és a mai kor igényeinek megfelelően bemutatni. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Durkó Helena énekelt. 8 óra 8 perc. Kedves hallgatóink, következik a reggeli riport. Mennyire vallásosak a 15 és 34 év közötti magyar fiatalok? Szoktak-e imádkozni? Járnak-e templomba? Van valamilyen kabalájuk? Mennyire vonzó számukra az ezotéria? Hova tűntek azok, akik már nem mondják magukat egyháziasan vallásosnak? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ egy frissen megjelent reprezentatív ifjúságkutatás. Gőbel Ágoston kérdezi az eredményekről Gyurgyovics Miklós szociológust, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusát.
1: A Magyar Fiatalok 2024 kutatásról van szó, ez egy 4 évente ismétlődő nagymintás vizsgálata fiatalok körében, a 15-29 évesek körében kezdődött 2000-ben, akkor még Bauer Béla nevéhez kötődően ő kezdte el ezt a folyamatot, azóta 4 évente folyamatosan megállás nélkül, kihagyás nélkül zajlik ez a kutatás. 2024-ben először ezt már kiterjesztettük a 15-34 éves korosztályra, azokból a folyamatokból fakadóan, hogy a fiatalság, mint életkor, az kitolódik, például a felsőoktatás expanziója miatt is. Ez a kutatás alapvetően ennek a korosztálynak az élethelyzetét vizsgálja, életmódját, különböző gondjait, rengeteg kérdést érint. Körülbelül 100 körül vannak feltett kérdések száma, nagyon sok almintával. A mintáról annyit kell tudni, hogy reprezentatív nemre, korra, iskolai végzettségre, településtípusra és régióra. Ennek az adatfelvételnek része is már nagyon régóta egy vallásosság blokk, ez mindig különböző méretű, attól függően, hogy éppen mennyi egyéb kérdést kell beleszuszakolni a kérdőívbe, mert rengeteg helyről érkezik igény, hogy még erről kérdezzünk, még arról kérdezzünk, illetve hát maga a megrendelő, az aktuális kormány is támaszt igényeket, hogy mire kíváncsi, de nem egyetlen kérdést teszünk fel a vallásosság blokkba, hanem több oldalról kérdezünk erre a témára, rákérdezünk felekezeti kötődésre, szubjektíven megélt vallásosságra, vallásos neveltetés meglétére, templomba járásra, imádkozás gyakoriságára, keresztény és ezoterikus hittételekben való hit mértékére, mindezt azért, hogy egy jóval árnyaltabb képet kapjunk azért a fiatalok vallásosságáról, és hát kaptunk is, tehát, hogy ha csak egy változót kérdezünk, hogy jár-e templomba, akkor is kapunk értelemszerűen válaszokat, de az nem egy kielégítő. Több változós elemzések azt mutatják, hogy nagyon-nagyon változatos képet mutat a fiatalok vallásossága.
2: Említetted, hogy ez már a 7. ilyen alkalom. Milyen folyamatok látszódnak? Mit lehet megállapítani a mostani mérés alapján?
1: A legfontosabb tanulság szerintem az, hogy nem egy egyenes vonalú elvallástalanodást látunk. Alapvetően, ha csak egy-egy változóra ránézzünk, könnyen azt mondanánk, hogy a fiatalok vallásossága az kezd eltűnni. Én inkább azt mondanám, hogy a vallásosság elemei, amelyek korábban együtt mozogtak, például a felekezeti hovatartozás, a vallásgyakorlat, mint imádkozás meg templomba járás, illetve a különböző hittételekben való hit, ezek többnyire együtt jártak. Tehát, hogyha járok templomba, ha magamat katolikusnak tartom, akkor várható, hogy fogok Istenben is hinni és mennyországban, és nagyon érdekes módon ezek elkezdtek széttartani. Régen ezek együtt jártak, az elmúlt években például a felekezeti kötődés, a szubjektív vallásosság és a vallásgyakorlat esett jobban, bár pont az utóbbi évben ebben a mérésben a vallásgyakorlat a templomba járás tekintetében stagnálás volt, majd erről is részletesebben beszélek. Miközben viszont az istenhit, a mennyországban való hit, a pokolban való hit, csak hogy így a legegyértelműbb és legegyszerűbb dogmatikus tételeket vegyem, az ezek létezésében való hit egyrészt szilárd maradt, másrészt hullámról hullámra, mintha pici növekedést is felmutatna. Például csak néhány számot említsek, hogy a magukat egyháziasan vallásosnak mondó fiatalok aránya 40% alatt megfeleződött, tehát 10%-ról 5% körülire esett vissza. Eközben pedig a magukat magamódján vallásosnak tartó kategória végig a legnépesebb maradt, stabilan a korosztály közel felénél, ez lett a vallásosság alapértelmezett formája, és ezzel együtt a kifejezett vallás a 2010-es évek közepén tetőzött, 47% körül, viszont az is visszaesett 30%-ra. Szóval az egyházaktól távolságot vevő vagy vett fiatalok nem az ateizmus, hanem az egyénileg megélt vallásosság felé csordogáltak el. Sőt, azt is merem mondani, David Voss, angol szociológus után, hogy a változás nem is feltétlenül az életúton belül történik minden esetben, hanem egy nemzedéki generációs változásról beszéltünk. Szóval nem arról van feltétlenül szó mindenki esetében, vagy a fiatalok többsége esetében, hogy életük során elfordulnának a hittől, ilyet is látunk természetesen, inkább arról, hogy az új nemzedékek már eleve gyengébb vallási szocializációval indulnak neki az életüknek, hogy azok, akik nem érzik magukat felekezethez tartozónak, most volt egy ilyen kérdés, hogy érzi-e magát, meg hogy hova keresztelték, tehát azok, akik nem érzik magukat felekezethez tartozónak, azok kétharmada soha nem is tartozott felekezethez. Tehát nem azról van szó, hogy ő elhagyta volna a katolikusságát, reformátusságát, hanem eleve soha nem is tartozott felekezethez, meg se keresztelték. Szóval a forrás talán a családi átörökítésnek egyfajta gyengülés, amit hát látunk is, mert a vallásos neveltetés a 2008-as 35%-ról, tehát itt egy egyszerű kérdés volt, vallásos

0: Alapvetően igen, ugye a rendszeres, legalább heti templomba járók aránya nem csak most, hanem korábban is végig egy ilyen szűk 5% körül mozgott, a legalább havonta járók pedig nagyjából 10%-on állnak. Ők picit növekedtek is egyébként 2016-hoz képest már 2020-ban, akkor így rácsodálkoztunk ezekre az adatokra, néhány százalékpontról van csak szó, szóval nem drámai emelkedésről, 2024-ben pedig ez stagnál, tehát hogy megmaradt ez a 11-2%, akik legalább havonta azért részt vesznek valamiféle szertartáson, nem feltétlenül csak katolikus, ez lehet Isten tisztelet is, vagy egyéb vallásnak a szertartása. És van egy 7-fokú skálánk, amit most először vetettünk be, hogy 1-től 7-ig mondja meg, hogy ő mennyire tartja magát vallásosnak, 1 az, hogy vallástalan, 7 az, hogy vallásos, de azért a fiatalok többsége a vallástalan véglet felé húz, tehát 1-es, 2-es, 3-as értéket adtak meg, és mindössze 5-ödük az, aki valamilyen szinten vallásosnak tartja magát, amikor 5-ös, 6-os, 7-es számot adott a saját vallásosságának, és közel másik 5-ödük, tehát 22%-ra most emlékszem, például 4-es érték, ez a középső értéket adta meg. Fontos az is, hogy közel felük 49% idén egyáltalán nem imádkozik soha. Tehát nem csak az, hogy ritkán, hanem soha, gyakorlatilag soha nem imádkozik. Szóval igen, az intézményhez köthető vallásgyakorlat viszonylag alacsony. A kulcskérdésed viszont az volt, hogy csak az egyházaktól vagy a vallástól is távolodnak-e a fiatalok, és itt a válaszom mindenképpen egy árnyalt válasz, mert miközben a gyakorlat stagnál vagy gyengül, addig a hit tartalma, tehát miben hiszek, az egyáltalán nem omlott össze, nem csökken. Az Isten hit 40% körül van, ez stabil, sőt, enyhén növekszik is, ugyanígy a mennyországban, vagy éppen a pokolban hívőké. Ez inkább erősödött. Tehát elsősorban az intézménytől távolodnak el, nem feltétlenül a transzcendenciától, a transzcendencia igenléstől. Ezt a szakirodalomban egy Grace Davy nevű szociológus úgy hívja, hogy ez a hit egyházi kötődés nélkül, Believing Without Belonging. Van is egy ilyen könyv, amit ezzel a címmel írt. És egy klaszter elemzéssel ki is tudtam mutatni egy egész csoportot, amelyeken ezt vegytisztán ki lehet mutatni. Nekik komoly keresztény hitük van, tehát nagyon erősen hisznek Istenben, mennyországban, pokolban, de gyakorlatilag soha nem járnak templomba, felekezethez sem igazán kötődnek, csak nagyon kis hányaduk, és nem is nagyon imádkoznak. Ez nagyon érdekes, hogy miért van, és hogy nem mintavételi hibáról beszélünk, mert az arányuk magas, tehát egy külön klasztert tudnak képezni, azt hiszem, hogy 9% körül van az arányuk. De összességében a korosztálynak nagyjából a tizede az, aki intézményesen egy lehorgonyzott mag, ahol a hit, a gyakorlat és a felekezeti kötődés még együtt mozog. Körülbelül harmadukra mondható, hogy vallásilag minden szempontból inaktív, és a maradék bőfele pedig egy nagy individualizált középmező, tehát egy ilyen képlékeny vallásosságú fiatal réteg, és hadd mondjak itt még egy fontos szempontot, mert ezt sokan félreértik, hogy vannak azok, akik semmiben sem hisznek, tehát feltettük a keresztény tételeket, Isten, mennyország, pokol, ezoterikus tételek közül horoszkóp, kabala, lélekvándorlás, és ezek egyikében sem hisz. Azért ez egy masszív tömeg, attól függ, hány tételt teszek föl, ez úgy változik, itt nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az ő arányuk nem a fiataloknál a legmagasabb, hanem nagyjából egyenletesen oszlik el a különböző korcsoportok között. Más kutatásokban, ahol teljes populációt vizsgálunk, tehát teljes felnőtt lakosságot, azt látjuk, hogy az időseknél pont ugyanannyian semmiben nem hívők aránya körülbelül, mint a fiataloknál. Szóval a fiataloknál nem a hit hiánya a jellemző, hanem a hitnek egy keveredése. Az időseknél nagyon erős, akik kizárólag keresztény tételekben hisznek, nagyon szűk az, aki csak az ezoterikus tételekben hisz, viszonylag szűk azoknak az arányos, akiknek patchwork hitvallása van, tehát, hogy vegyesen hiszi ezt is, azt is. A fiataloknál viszont pont ez a töltsér nyílik ki, kifejezetten kevés körükben az, aki mind a három keresztény tételben és csak azokban hisz, relatíve nagyobb, akik csak az ezoterikus tételekben hisznek, és egy nagyon-nagyon nagy csoport az, akik ezt vegyesen pakolgatják össze maguknak, tehát egyfajta szinkretista megközelítést vallanak, összeválogatják az, ami tetszik nekik.
1: A Magyar Fiatalok 2024 nagymintás ifjúság kutatásáról Gyorgyovics Miklós szociológust, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusát Gőbel Ágoston kérdezte.

0: 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, élő műsorajánló következik, itt ül mellettem már a stúdióban Szabó Csilla. Jó reggelt, szia Csilla, mi várható a mai házunk tájánban?
1: Üdvözlöm a hallgatókat is. Adósságrendezésről fogunk beszélgetni a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szakértőivel, akik több száz családnak segítettek az életét megoldani azzal, hogy az adósságból egy kivezető utat mutattak a számukra.
0: Igen, ez a szó eleve, hogy adósság, ez valahogy nem tud jól hangzani. Azt talán mindig jobb, hogyha az ember akármilyen jellegű adóssága van, azt törleszti. De mégis azért egy olyan kicsengése van legalábbis számomra, ami egy kicsit olyan...
1: Hát ez biztos, hogy igen, ez egy csapda mindenképpen az adósság helyzet sokak számára. Több történet is majd el fog hangozni ebben a műsorban, tényleg olyanokról, akik egyik adósságot a másikból fizették, és mondjuk munkanélkül is voltak, tehát egy olyan helyzetből kellett őket kiemelni, ami teljesen reménytelennek tűnt. Ugye rengeteg devizahitelessel is dolgoztak a Máltai Szeretetszolgálatnak a munkatársai, ami egy rengeteg embert érintő probléma volt. Ez is egyébként kérdés, hogy volt-e, hogy mennyire múlt a számunkra az, hogy ugye rengetegen felvettek általában svájci frank alapú hitelt, amit utána a bank átváltott sokszor forint alapú hitelre, és ezzel kerültek egy sokkal nagyobb adósságba bele. Hogy vajon ezek az adósságok, ezek most hol tartanak? Ők találkoznak-e a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatban sok olyan adóssal, aki még mindig ezt az adósságát fizeti?
0: Akár évtizedek óta is.
1: Évtizedek óta is, úgyhogy közben mondjuk nem is nagyon csökken az adóssága. Tehát fogunk telefonon egyébként beszélni egy családdal, akiket segítenek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, ők Siklóson élnek, és hát a vendégeim pedig még több történetet is el fognak tudni mesélni, és ezek most nem csak azért érdekesek nyilván, mert egy-egy embernek vagy egy-egy családnak az útját láthatjuk, hanem sokan még mindig nem tudják, hogy lehet egy adósságból kikeveredni. Lehet, hogy ez is egy lehetőségünk most, hogy rávilágítsunk, hogy ne kerüljön bele valaki az adósságba, de azért sokszor nem volt más választása ezeknek a családoknak, mert például nem tudtak volna a lakáshoz jutni, hogyha nem vesznek föl adósságot. Úgyhogy a két vendégem Király György lesz, az egyikük a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő programját ő találta ki, fejlesztette ki a munkatársaival. Turula Katalin pedig a Dél-Dunántúli régióban segíti ezt a munkát, tehát ő minden nap ezzel foglalkozik, ez a gyakorlata, hogy megtalálja azokat az embereket, megkeresik őt azok az emberek, akik nem tudják az adósságukat rendezni egyedül, és ő fogja őket kézen, és viszi egyik helyről a másikra, hogy a hivatali útvesztőkben a bankok szakzsargonjai között segítse az eligazodást.
0: Azért azokban el lehet tévedni. Tehát vannak olyan, amik kacskaringós mondatok, jogszabályok, apró betűk, amikben nem biztos, hogy mindenki nagyon könnyen kiigazodik, és ebben is jól jöhet a segítség.
1: Igen, és általában az is kiderül, hogy ez egy elég hosszú folyamat, tehát hogy belefáradnak az emberek abba, hogy még mindig csak itt tartok, nem látják, hogy hogyan tovább, csak esetleg a következő lépést talán látják, és ebben is jó, hogyha van valaki, aki meg tudja mutatni, hogy ezzel el fogunk jutni valamikor a megoldáshoz.
0: Kedves hallgatóink, ismét fontos téma, Szabó Csilla számít figyelmükre a 9 órai hírek után kezdődő házunk tájánban.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Különleges ünnepre gyűlt össze július 19-én az atyai közösség. A Mária Magdolna búcsú idén kettős örömöt hozott. Adorján Imre plébános aranymiséjét ünnepelték, amelynek keretén belül Korond község önkormányzata díszpolgári címmel ismerte el a nyugdíjasként is aktív lelkipásztor több évtizedes szolgálatát. Olvasható a romkat.ro cikkében. A köszöntő beszédekben elhangzott, Adorján Imre példája azt mutatta meg, hogy az Isten, ki ő benne hisz, soha olyant el nem hagyott. Az Adorján Imrével készült portréinterjút a Vasárnap soron következő lapszámában olvashatják. A Szegedi Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A Szegedi Karolina Szakkollégium egy olyan híd, amely összeköti a keresztény értékrendet a tudományos elmélyüléssel, és teret ad annak, hogy a nőiség ne vesszen el, hanem kibontakozhasson. Nem egy egyszerű kollégiumról van szó, hanem egy olyan inspiráló közösségről, ahol a fejlődés nem öncélú, hanem egy mélyebb hivatás felé vezet. A jelentkezési határidő augusztus 2-a, a felvételi beszélgetés időpontja augusztus 7-e, péntek 10 óra. Megszavazta kedden a parlament az iskolakezdési támogatást. A törvénymódosítás szerint az összeg gyermekenként 100 ezer forint lesz. A jogszabály azt is rögzíti, hogy a támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani a szociális ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vett jövedelembe. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, az északi-északnyugati szél megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kassai Jenő út között lezárják. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervízútjára és a Lechner-Ödön fasorra a Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszon csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál megváltozik a forgalmi rend, csak balra lehet majd tovább haladni, befelé a Kassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet majd haladni. A 2-es és a 24-es villamos a korlátozások miatt rövidített útvonalon közlekedik majd. Nem érinti a Közvágó híd végállomást. Csütörtökön a Soroksári úton délután 6 óra és este 8 óra között a Vágóhíd utcánál, illetve este 7 óra és 10 óra között a Kvassai Jenő útnál nem működnek majd a jelzőlámpák és a forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle. Két fiatal magyar túrázó sérült meg villámcsapásban a hétvégén az Alsó-Ausztria és Tájérország tartományok határán emelkedő Raksz-hegységben, miután egy magashegyi túra közben érte őket a vihar, írta meg az Economics. Az osztrák rendőrség hétfőn közölte, hogy cudar időjárási viszonyok közepette 30 hegyi mentő segített lehozni a hegyről a két 25 éves sérültet. Egyikük a felső testén szenvedett súlyos égési sérülést, őt a Bécsi Egyetemi Klinikára szállították. Társának a lába égett meg. A magyar hegymászók annak ellenére indultak el a 2007 méteres Hajkuppe csúcs irányába, hogy a meteorológiai szolgálat zivatarokat jósolt a térségre. A férfiak már 1800 méteres magasságban jártak, amikor közvetlen közelükben lecsapott egy villám. A becsapódás erejétől egyikük 30 métert esett lefelé a hegyről. A másik túrázó is megsérült, de ő fekve maradt a földön, és segítséget tudott hívni. Mindkettőjüket kórházban ápolják. Nők jelentkezését is várják a Pécsi Egyházmegyei akolitus képzésre, adta hírül a Magyar Kurír. 2026 őszén folytatódik a Pécsi Egyházmegyében korábban indított képzés, amely közösségszervezés tematikával is kiegészül. Az akolitus képzés a katolikus egyházban a laikusok felkészítése az oltárszolgálatra, valamint a plébániai közösségben végzett lelkipásztori segítségnyújtásra. Ezért a Pécsi Egyházmegyei Hivatal várja azoknak a 30. életévüket betöltött, büntetlen előéletű férfiaknak és nőknek a jelentkezését, akik szeretnének egyház községükben liturgikus szolgálatot végezni. A lapszemlét Bartók Szilvia állította össze.
2: Zenésnap köszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 37 perc. Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban először Uszkai Tekla kurátorral és Olajos Annával, a HAB művészeti igazgatójával Tóth Zsófia beszélget, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetem végzőseinek diplomamunkáit bemutató kiállításon, de hallhatnak majd zenei programajánlót is, Fazekas Gyöngyvér válogat a hétvége eseményeiből. Előtte azonban Zsoldos Szilvia kérdezi Berec Andrást, akinek Harangok évgyűrűi című vándor kiállítása nemrégiben nyílt a műcsarnokban. Most ebből a beszélgetésből hallhatnak egy rövid részletet.
1: Ez, ami itt a műcsarnokban látható, nem olyan, mint a többi. A ház megkért, hogy bővítsem én ezt ki, és újítsam meg. Na hát ezért kibővítettem, eléjük terítettem millió képet, és ők válogatták ki kedvükre. Van egy rész, amin semmit nem változtattunk, ez a fő üzenete a egész kiállításnak, az élő harangok fényjelei. A harangnak a szíve, vagy harangnak nyelve, egyik szebb szó, mint a másik, mikor használják, mikor szükség van rá, akkor belül megüti a harang palástját, és fölfénylik az ajka, fölfénylik az anyag. Jele annak, hogy még vannak ünnepeink itt Európában magyarokként, és még van közösség, amelyiknek ez fontos. Tulajdonképpen én ezt fényképeztem. Találtam egy nézőpontot, ahonnan a magyar történelmet könnyedén meg lehet vizsgálni. Nem így indult. Én Árpád-kori templomokat fényképezgettem Covid alatt, meg énekeltem bennük, és így vonultam végig egy 12 templomon, elcsatolt részeken is Magyarországon, és menet közben kaptam rá én erre. Mikor megláttam, hogy milyenek ezek a harangok ott fönt, hogy mi a titkuk, és tulajdonképpen itt találtam rá arra, ami hiány, ami még nem fordult elő, tehát adósa lettem a világnak. És milliót fényképeztem, és csak azt tudtam felhasználni, ami értelmezhető, ami valamennyire figuratív, amiben az ember bele tud kapaszkodni. Így van például itt nem messze tőlünk, Lázár a sírjában, sziklasírban, fölfénylik a gyolcsanyag, itt van tőlünk nem messze a betlehemi csillag, a megváltás ígéretével, egy fáklya, amely sötét üregbe világít be.
0: Berec Andrással, Kossuth Díjas ének és mesemondó fotográfussal Harangok évgyűrűi című kiállításáról tovább beszélgetünk a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettánkban.

0: Az elmúlt percekben Lajkó Félix és a Budafoki Doknányi zenekar muzsikált. 8 óra 46 perc. Kedves hallgatóink, a Föld sója következik. Jócskán benne vagyunk a nyári szünet időszakában, a pihenés azonban nem mindenkinek jelent tevékenység nélküli időt vagy éppen zajos kikapcsolódást. A dolgozó szülőknek komolyan kell tervezni, hol és hogyan töltsék a nyarat a gyerekekkel. Mi adjon igazi pihenést, felüdülést a családnak, hogy kiléphessenek a megszokott napi rutinból. A Föld sójában olyan szülők szólalnak meg, akik nem gondolkodhatnak távoli utazásokban, mégis megtalálják a lehetőséget, hogy a nyár öröm és feltöltődés legyen a családnak. A Tőkés és Mesics házaspárt Berta Kata kérdezte.
1: Öröm, tervezhető gond, mit jelent a nyár a Tőkés családnak?
2: Öröm, de amiatt, hogy van egy óriási kertünk és állataink, ezért nagyon fontos, hogy előre megtervezzük, hogy mikor megyünk és hova megyünk, mert hogy ilyenkor meg kell oldani az öntözést a kertben, az állatetetést, meg a szüretet, és ahhoz is igazítjuk ilyenkor a nyaralást, hogy mikor érnek a dolgok.
3: Igazából az is öröm, ha csak otthon vagyunk, mert otthon is tudunk nyaralni.
1: Hogyan telik egy olyan nap, ami nyaralásnak számíthat?
3: Felkelünk, megetetjük az állatokat, lenyírjuk a füvet, leszedjük a gyümölcsöt.
2: Mondjuk vasárnap nem szoktunk dolgozni a kertben, és akkor a vasárnap az arról szól, hogy volt, hogy azt csináltuk, hogy kiraktunk szénabálákat a fűre, ráraktunk egy pokrozot, és akkor kifeküdtünk, bekapcsoltuk a rádiót, és tök jó, meg van egy trambulinunk, ott ugráltak a gyerekek, és nagyon idilli ott a kertben. Vagy elmegyünk kirándulni.
1: Tehát otthon is ki lehet kapcsolódni ezek szerint.
3: Igen, de azért el is szeretnénk menni különböző helyekre. Különböző vágyaink vannak, de szerintem minden nem fog sikerülni. Szeretnék vízpartra menni, hogy lehessen strandolni. Szeretnék evezni, vízitúrázni, meg valami erdei túrázni is. Hát ugye ez már a gyerekekkel eleve kicsit nehézkesebb, mert kicsik, de azért szerintem valahogy biztosan meg lehet oldani, nem is mindet.
1: Az előbb a gazdasággal kapcsolatban is meséltetek terveket.
3: Igen, szeretnénk elmenni egy olyan helyre, ahol olyan barátokhoz, akik gazdálkodnak, állatot tartanak, földet művelnek, és nekik besegíteni és tanulni azt, hogy ez hogyan működik.
2: Igen, és főleg az érdekel minket, hogy régen hogy csinálták, és hogy ezért szerettünk volna Erdélybe menni, mert ott még abszolút a hagyományos módon művelik ezeket a dolgokat.
3: Igen. Van olyan barátunk, aki bikával szánt, bikaborjúval. Meg hordja a füvet, meg kaszál, meg minden, ami ezt tartozik.
2: Gyimesben élnek, és akkor ott szeretnék, hogy sajtot készítenek, meg mindent kézzel csinálnak, és ez tökre érdekel minket.
1: Mi vonz benneteket ebben az életmódban?
2: Engem az vonz, hogy szeretek mindent, aminek története van. Tehát szeretem ezért a régi házakat, szeretek mindent, amihez emlékek kötődnek, és nem csak a mi emlékeink, hanem tudom, hogy már generációk óta itt csinálnak, és benne van egy csomó bölcsesség. És szeretem azt is, hogy amit kézzel készítek, az sokkal nagyobb öröm. Tehát most tudok hirtelen példákat mondani. Egész más a saját sajtunkat tenni, ami mondjuk elfogy egy nap alatt, mert annyira finom, mint megvenni a boltban a trapistát, amit felgyorsítottak és telenyomtak mindenféle műanyaggal.
1: Ez az életmód azért nagyon felülír mindenféle vágyakat, terveket, utazásokat.
3: Hát egyelőre valamiféle kompromisszumot próbálunk megvalósítani. Az elején tartunk, ugye azzal, hogy van kertünk és néhány állatunk, baromfik, még ilyenek. Hát emellett azért még bőven el lehet utazni. És van olyan barátunk is, akinek szintén kertészetből, kertészkedésből rengeteg állata van, és szoktak túrázni, menni, kirándulni, akár több napra is. Tehát azért ez se lehetetlen összeegyeztetni, csak kellenek hozzá bizonyos adottságok neki. Például az édesanyja ott lakik a faluban, és akkor át tudja ezeket vállalni.
2: Azért mi ennek nem egy extrém példái vagyunk. Tehát én inkább azt mondom, hogy még hobbi kertészek vagyunk, meg hobbi állattartók. Csak mondjuk most már egy pár évet csináljuk, de hogy igazából még Ábelnek is megvan a normális munkája, tehát nem ebből élünk, én is tanítok mellette, tehát ez inkább egyelőre tényleg csak örömforrás.
1: Így nőttetek föl, láttátok ezt, hogy ez egy teljesen új életforma számotokra?
3: Nem, hát Budapesten nőttünk fel, és én rettenten utálom azt a sok betont, a hőséget, az autókat, a büdöset, a zajt, és mindig szerettem a természetet, és szerettem a valódi dolgokat. És valódi dolgokat szeretnék enni, valódi munkát végezni, és mindent, ami ezzel jár, és ennek a következményei.
2: Én is Pesten nőttem föl, én nagyon szerettem ott lakni, nehéz volt eljönnöm, de arra nem számítottam, hogy így be fog szippantani a kert. Tehát hogy az első évben csak úgy épp hogy gyomlágattam egy picit, de most meg már így kertészeti magazint járattam, egy időben annyira érdekelt, akkor gondolkodtam rajta, hogy elmegyek a kertészeti egyetemen tanulni, hogy annyira megszerettem. És hogy így az csodálatos, hogy látni a kezem munkájának a gyümölcsét. Tehát az, hogy az a kis növény, amit elültettem, abban most egy hatalmas levendula bokor van, hogy a saját gyümölcsünket esszük, hogy semmi permet nincs rajta, hogy oda mehetnek a gyerekek, és ők leszedik. Ez csodálatos. Meg a saját tyúkjainknak a tojását a gyerekek hozzák be, hát ez csodálatos.
1: Nem rabság? Ez nem megy ez a kapcsolatokra, hogy ennyi feladatotok van otthon?
2: Nekünk is többször mondták, hogy nem rabság ez, és ezt tényleg megkérdezték. Szerintem az fontos, hogy mi elég fokozatosan csináltuk. Tehát amikor azt éreztük, hogy most már bírnánk, meg lenne kedvünk, akkor lettek tyúkjaink, addig nem. És talán még így az, mondjuk együtt végzünk ilyen munkát, tehát mondjuk együtt elrakjuk a gyümölcsöket, ez nagyon fárasztó, de közben nagyon spontán módon tudunk együtt lenni, tehát akkor végigbeszélgetjük az egészet. Tehát nem olyan, mint amikor így ő a munkahelyén van, én meg itthon csinálom a házi munkát, hanem együtt. Szerintem ez volt régen is, amikor a fonóban.
1: A ti családotoknak mit jelent a nyár? Gondot jelent, örömet jelent, várjátok?
4: Szerintem nekünk elsősorban örömet jelent, én legalábbis úgy gondolom, hogy várjuk, hogy együtt lehessünk, menjünk együtt nyaralni, meg úgy egyáltalán pihenessünk egy kicsit együtt. De én könnyű helyzetben vagyok, mert én tanítok, tehát nekem a nyári szünet az nyári szünet.
1: Hogy telik a nyaratok?
5: A nyár nekünk tényleg inkább örömet jelent, mert a nyáron kívül nagyon kevés tényleg az az idő, amit együtt töltünk, tehát tényleg ilyen futórohanás az egész év, és mikor jön a nyár, akkor tényleg egy kicsit megállhatunk, és ez nagyon jó, akkor tényleg a gyerekeinkkel, maga a család együtt lehet, ezt általában igyekszünk ki is használni, ám bár ahogy nőnek, ez sem lesz egyszerű, ezt már látjuk előre, de azért még legalább egy olyan intenzív 2, vagy akár 3 hetet is így meg tudunk oldani, hogy együtt tudjunk tölteni.
1: Merre jártok nyaranként, hova szerettek menni?
5: Nincs igazából fix helyünk, ám bár egyet már lassan azért mégiscsak oda soroltunk, a családtábort, a nyári családtábort, amit most már jó néhány éve semmi esetre nem szeretnénk kihagyni. Magyarországon nyaralunk általában, és igazából olyan helyekre igyekszünk eljutni, ez is különböző segítséggel, hogy amit még kevésbé ismerünk, illetve ritkán járunk ott, Kelet-Magyarország például, de igaz, hogy most az idén rácáfoltunk egy balfra fogunk menni.
1: Sokan azt mondják, hogy a gyerekes kirándulás, nyaralás azért nem teljesen pihentető. Család együtt, vagy külön-külön is el kell egy kicsit menni?
5: A családtábor az megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy igaz, hogy együtt vagyunk a gyerekekkel, de mégis leveszik a terhet a vállunkról, mert van, aki ott is szolgáltat teljesít, és ilyenkor a gyerekeinket teljesen lefoglalja. Lehet, hogy megvannak maga nehézségei, de azt hiszem több a szépsége, amit kapunk tőle.
0: A Földsúlya rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok Éjszakáját szombaton. A program sorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig nyitva tart, néhány helyszín pedig hajnali egyig vagy kettőig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség az MTIS kedden eljuttatott közleményében. A Strandok Éjszakája programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhető el. 23. alkalommal rendezte meg a Katolikus Tábori Püspökség környezet- és természetvédelmi gyermektáborát a Zala megyei Karmacson, ahol júliusban két turnusban összesen mintegy 70, 10 és 16 év közötti fiatal vett részt a természetismereti, történelmi, honvédelmi és közösségépítő programokon. Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök elmondta, a Katolikus Tábori Püspökség 2004 óta szervezi meg a katonák és honvédelmi alkalmazottak gyermekeinek a tábort, amelynek célja, hogy a résztvevők játékos formában ismerjék meg Magyarország természeti és történelmi örökségét, miközben közösségi élményekkel gazdagodnak, azon katonák hathatós közreműködésével, akik a Magyar Honvédség különböző alakulatainál szolgálnak. Július 6-a és 10-e között Nemzetközi Nyári Egyetemnek adott otthont a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. Az Erasmus program támogatásával megvalósuló képzés középpontjában a háborús traumák megértése, feldolgozása és gyógyítása állt. A nyári egyetemen 28 hallgató vett részt, francia, szlovén, lengyel és horvát katolikus egyetemekről. A kurzus munkáját 3 magyar, 2 horvát, 1 lengyel és 1 ukrán oktató segítette, valamint 2 pázmányos hallgató is közreműködött a program lebonyolításában. Augusztus 8-án Boldog Bódi Mária Magdolna vértanú születésének 105. évfordulójára emlékezik a Veszprémi Főegyházmegye. Ezt egy 86 és 105 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklattal szeretné megünnepelni, ott, ahol Magdi is élt, a Balaton felvidéken. A Veszprémi Főegyházmegye Tekerj Magdival ifjúsági kerékpáros zarándoklatának szervező csapata nagy szeretettel vár mindenkit augusztus 8-án szombaton Balaton fűszvön a Jézus szíve templomnál. A résztvevők reggel 8 óra 15 perctől fognak gyülekezni, megvárva a Budapestről akkor érkező vonatot, majd 9-kor indulnak a templom elől. Regisztrálni az zarándoklatra a Magyar Kurír cikkében közölt oldalon lehetséges, augusztus 4-e kedden 18 óráig. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, az északi északnyugati szél megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Adósság, adósság csapda a mai témánk. Azoknak a családoknak, azoknak az életében, akik adósságot fizetnek. Nyilván ez egy állandóan jelenlévő súly, és akik pedig nem látnak ki ebből, vagy már nem tudják fizetni az adósságoknak, a lételemük a minden napjukat meghatározó súly és teher lehet. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai vannak itt velünk, akik olyanoknak segítenek, akik nem tudják, hogy hogyan tovább, hogy tudnák rendezni, normalizálni, viselhetővé tenni ezt a súlyt a mindennapjainkba. Vendégeink Király György, szakmai vezető, és Turula Katalina Dél-Dunántúli régiónak a személyekkel, családokkal kapcsolatban lévő felelőse. Azzal kezdjük majd ezt a beszélgetést, hogy telefonon fogunk egy siklósi ügyfelükkel, mondhatjuk így, ugye, ügyfelükkel beszélni, akitől megkérdezem azt, hogy mi az ő története, hogy találkozott önökkel, meg hogy került egyáltalán az adósságba, mert az is egy fontos kérdés itt, hogy nagyon szép eredményeket láttam, hogy hány családnak segítettek, de ugye ahány család, meg ahány adós, meg ahány adósság, annyiféle történet. Úgyhogy most kérem is, hogy akkor a telefon vonal másik végén itt van velünk egy hölgy, aki szeretném, hogyha elmondaná a történetét. Hogy került ebbe az adósságba egyáltalán, és hogy találkozott a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal?
1: Annak idején nagyon sok ember életébe bekövetkezett ez az úgynevezett hitelspirál, ami sajnos egy svájci frank alapú lakáshitellel indult, és amit annyira fel sikerült tornázni, hogy a 40 ezer forintos részletből 119 ezer forint lett a végére, és közben ugye a gyerekek születésével én gyesre kerültem, férjem munkanélküli lett, és sajnos ezt nem tudtuk fizetni.
0: Ugye akkor, amikor felvették ezt a hitelt, akkor nagyon kedvezőnek tűntek a devizahitelek. Sokkal kedvezőbbnek, mint a forint alapú hitelek. Tehát nagyon sokan gondolták azt, hogy ez lesz a jó megoldás.
1: Tehát ez a svájci frank alapú történet volt nálunk is, és azt a bankunkat akarta velünk váltatni forint alapúra, amit mi meg is tettünk, sajnos, mert ebből lett a 40 ezeres hitelből egy 119 ezeres a végére, és hát ezt egy körülbelül 4-5 évig tudtuk fizetni, aztán ugye férjem elment ki külföldre, kint dolgozott néhány évig, én itthon voltam akkor a 3 gyerkőccel, és az lett a történet vége, hogy hát ugye én elhelyezkedtem utána, miután a kislány betöltötte a 3 évet, férjem hazajött, és mind a kettőnk fizetésének az 50%-át végrehajtásba elvitte a végrehajtó, és hát akkor a Máltai Szeretett Szolgálat keretén belül, mint családmentor elhelyezkedtem, és ott egy adósságkezelő kolléganővel hozott össze a jó szerencse, és ővele indítottuk el ezt az adósság rendezési vagy kezelési családi csődeljárású eljárást.
0: Tehát ugye az volt a helyzet, amiben önök kerültek, hogy tulajdonképpen már többet fizetett vissza forintban, mint amit eredetően fölvett hitelt.
1: Így van, ugyanis egy 6 milliós összegről beszéltünk, amit többé ugye 5-6 évig fizettünk, és mikor ugye próbáltuk a bankkal egyezkedni, akkor közel 7,5 millió forintot mondtak, hogy annyit kellene visszafizetnünk, holott ugye addig rendesen ment a törlesztés, fizettük, és hát nem hogy csökkent volna, hanem akkor még nőtt is az összeg, de megkaptuk ezt a lehetőséget, aminek az eredménye az lett, hogy visszakaptuk a teljes fizetésünket, nem leállították a végrehajtásokat, a lakásról lekerült a jelzálog, úgymond, és elengedték a hitelünknek a 70%-át, és a fennmaradó 30%-ot azt 5 évre elosztva szigorú feltételek mellett, igaz, de fizetni tudjuk. Uh-huh. És ez jelen pillanatban is még tart.
0: három gyermeket nevelnek. Ugye volt, hogy a férje nem is volt otthon önökkel, akkor ön egyedül volt otthon a gyerekekkel. Mindent megtettek azért, hogy tudjanak fizetni. De azért valljuk be, hogy szerintem ez a nyomás, ez azért megviseli az idegeket, meg még biztos a gyerekekre is kihatott, hiszen nem volt otthon az édesapa.
1: Így van, és többször volt sajnos olyan, hogy kilakoltatási veszély, mert ugye akkor még volt ez a kilakoltatási moratórium, hogy azt hiszem úgy volt, hogy decembertől márciusig ugye nem lehetett ez a kilakoltatást megejteni, de november 30-án beállított egy úriember, hogy akkor két hetünk van arra, hogyha nem fizetünk, akkor mehetünk. Tehát ilyen is volt sajnos az évek alatt. Úgyhogy igen.
0: Amikor felvették a hitelt, akkor még ugye nem három gyermekük volt, hány gyermekkel
1: egy gyermekkel vették fel.
0: Egy lakásra, amit gondolom, vagy nem tudom, hogy mekkora méretű az a lakás, hogy elége most a három gyermekkel önöknek.
1: Ugye amikor az egy gyerköccel felvettük a hitelt, akkor még csak egy kétszobás lakásunk volt, és utána, amikor megvettük ezt a lakást, amiben most jelen pillanatban 18 éve lakunk, ide érkeztek már a gyerekek. Ez két és fél szoba, 67 négyzetméteres, közel 50 éves panel.
0: Mielőtt elkezdődött ez a rendezés, meg mielőtt sikerült ugye a családi csőd eljárást kezdeményezni és rendezni az adósságukat, előtte a kettőjük fizetésének akkor a fele az elment a törlesztésre?
1: Így van. Illetve hát törlesztés után a végrehajtó.
0: A végrehajtásra, mert nem is a törték, nem is a törlesztésre, hanem a végrehajtásra ment.
1: Nem, ez már végrehajtásra ment az 50%, igen. Tehát én ahogy munkába léptem, hogy es után a kicsi mikor betöltött a hármat, akkor rögtön én közfoglalkoztatotti pozíciót kaptam sajnos, hiába több végzettséggel rendelkezem, de nem sikerült állást találni itt a környéken, és konkrétan nem felejtem el, 28.500 forintot kaptam készhez a közfoglalkoztatotti bérnek a felét. Utána, amikor a férjem hazajött, akkor ő is elhelyezkedett szakmába.
0: Mi a szakmája?
1: Ott is körülbelül villanyszerelő a férjem.
0: Az egy jó szakma.
1: Igen. Úgyhogy tehát ő neki is a félhavi fizetését, azt utána, ahogy a végrehajtó megtudta, hogy van munkahely, akkor rögtön a felét el is vitték.
0: Most körülbelül mennyi része a két fizetésnek az, amit erre kell elkülöníteni minden hónapban?
1: Hát a 25-30% durván.
0: Ugye mondta, hogy ez egy évig tartotta, még a máltainak a segítségével ezt elérték. Ez alatt miben tudtak, vagy hogy tudtak segíteni önöknek?
1: Turulla Kata, akinek tényleg a mai napig nagyon hálás vagyok, mert ő megfogta a kezemet, és leírta nekem, hogy hova kell mennem, mit kell lekérni, milyen hatóságokat kell nekem megkeresni.
0: Hogyha nem lett volna ez a segítség, akkor tudott volna egyáltalán arról, hogy hogy induljon el, hogy kell ezt elintézni?
1: Sajnos nem, mert nem is hallottunk róla, tehát ez nem köztudott.
0: Ugye ez nagyon hosszú idő egy család életében.
1: Igen.
0: Hogy lehet ezt így épp idegekkel, meg épp családdal túlélni?
1: Hát úgy, hogy van egy isteni férjem, aki segített. Ez mindenképpen nagyon erős kötelék, illetve hát egészségügyi problémák, tehát engem volt infarktus ez miatt, de hát meg tudja az embert viselni, illetve meg tudja a család életét, és hát ugye akár az utcára is kerülhettünk volna. Úgyhogy rendeződtek a dolgok, közben gyerekek felnőttek.
0: Mennyi idősek most?
1: Hát most már a nagy fiunk az 28, a nagylány az 18, a kicsi lány meg 14, most voltak a ballagások, úgyhogy szeptemberre várjuk az unokát, az elsőt.
0: Na, gratulálok hozzá, akkor még egy öröm is érkezik a családban. De azért akkor a gyerekeknek, a gyerek életüknek a nagy része az ebben telt el, hogy adósságok van, hogy ott lebeg az egész családnak a feje fölött, hogy most lesz otthon, vagy nem lesz otthon, hogyan tovább?
1: Nem csak a hogyan tovább, hanem a napi dolgok. Tehát nagyon sokszor kellett nekik nemet mondani, nagyon sokszor kellett azt mondani, hogy sajnos erre most nincs keret, és ez nagyon rossz volt, hogy nem tudtuk megvenni nekik, most nem lehet, nyaralások, tehát nem tudtunk elmenni sehova családdal, még egy mozi se, vagy egy strand, vagy ilyesmi se fért a költségvetésbe sajnos bele. Hát az én egészségem is részben ebben ment rá, mert ugye magamban örlődtem, hogy hogyan lehetne, próbáltam kihozni mindig a legjobbat megoldani. Még most is van úgy, hogy megkérdezi a nagylányom, a 18 éves, hogy anya, lehet, anya, most épp egy cipőt kell venni, vagy valami, akkor lehet.

0: gyakori ez, hogy ezzel a régi problémával, tehát ezekkel a devizahitelekkel, bedőlt devizahitelekkel megterhelt ügyfeleik vannak?
1: A devizahitel az most nem annyira jellemző már, illetve ugye már, hogy több program indult e tekintetbe, tehát hogy azért próbálták itt az évek alatt a devizahitelbe lévő bajba jutott embereket kormányzati programokkal segíteni. Például ilyen volt ugye a Nemzeti Eszközkezelő, és ott azért ott akik oda belefértek abba a programba, őnekik ugye az ki lett fizetve, tehát az a devizahitel nem. Ami meg maradt még egy-kettő lakáshitel, de hogy ők pedig tudták fizetni, vagy előtörlesztettet, vagy ami éppenséggel az évek alatt, amire lehetőségük volt. Jelenleg, ami most így a devizahitel, még nagyon sokkal mostanában találkozunk, ugye most nagyon a híradásokban lehet hallani, hogy ez most talán rendeződni fog majd az idővel, az a autóvásárlás, tehát, hogy ezelőtt 10-12 évvel ezelőtt vásároltak autót, devizahitelre, az autót már elvitték, fizették egy darabig rendesen, nem tudták, már felugrott, az autót már visszavette a bank, vagy aki a forgalmazó volt, tehát most ott tartanak nagyon sok család, hogy se autójuk nincs, és még mindig fizetniük kell rengeteget, illetve most ugye leállították a végrehajtásokat, de hogy nagyon sok olyan ügyfelelők felünk van, akinek még nem volt a végrehajtáson, hanem a követeléskezelőnek rendszeresen még most is fizeti.
0: Király György szakmai vezetője annak a tevékenységnek, a Máltai Szeretett Szolgálatnál, amely az adóssággal foglalkozik, adósságrendezéssel. Egy szeretett szolgálat hogyan fog bele egy ilyen programnak a kidolgozásába? Mert a hány adósság, annyi történet. Nyilván vannak ilyen sematikusan intézhető ügyek, de sokféle azért mégis, hogy ki miért, milyen mélyen van benne ebben a csapdában.
2: Hát igen, erre azt szoktam mondani, hogy senki sem születik úgy, hogy adósságkezelővé válik, és egyik karitatív szervezet sem indul el úgy, hogy akkor lesz egy ilyen üzletága, hanem mint minden tevékenység nálunk, legalábbis a Máltai Szeretett Szolgálatnál, az egy társadalmi igényre való válaszként jelentkezik. Tehát látjuk, hogy hol van éppen milyen területen, hát leginkább szociális válság, hiszen a devizahitel korszak, tehát 17 évvel ezelőtt ez egy társadalmi problémát jelentett, de egy szociális válságba fajul, csak így tudom mondani. És erre az állam is, ahogy Kata is elmondta, próbált saját eszközeivel segítséget nyújtani, de én azt gondolom, hogy a szeretett szolgálat részéről is egy teljesen normál reakció volt, hogy akkor mi elkezdünk ebben tevékenykedni, és igen, nulláról fölépítettünk az erődöm egy olyan rendszert, ahol először csak egy-két munkatárssal, aztán idővel egyre több munkatárssal, most már 18 tanácsadóval dolgozunk országszerte, próbálunk mindenféle adósság nemre választ adni, vagy segítséget nyújtani a családoknak. Ugye itt fölmerült kérdésként, hogy mennyire jellemző ma még a devizahiteletnek a hatása. Én azt mondom, hogy leginkább abban jellemző, hogy akkoriban, mint ez a hölgy is elmondta, hogy neki konkrétan háromszorosára emelkedett a törlesztő részlet, és igyekeztek fizetni. Ezt a legtöbben úgy próbálták elérni, hogy újabb és újabb hiteleket vettek föl. Ezek a hitelek már magas kamatozású hitelek voltak, tehát dönten személy hitelek, amely adósságrendező hitelek, és egyik hitelt vették föl azért, hogy a másikat tudják fizetni, és ezt nevezzük hát egy adósság spirálnak, ahol már egy idő után a család se tudja, hogy hányféle hitele van, hogy mit hova kell fizetni, és ilyenkor jön az, hogy egy család is tönkre mehet ebben konkrétan, meglazolhatnak a kohézők a családon belül is, hiszen itt már a lét a tét. És inkább ennek látom ma a devizahitel kapcsán a hatását, hogy amivel most találkozunk, sok olyan értelemben eladósodott család, hogy már tényleg maga se tudja, hogy hányféle hitele van, az a végén, a sor végén oda vezethető vissza, hogy egyszer devizahitelt vagy devizalízinget vettek föl.
0: A Máltai Szeretett Szolgálatnál olyan sokféle tevékenységben, hogy

0: ezek a családok lehet, hogy nem is úgy jelentkeznek önöknél, hogy a hitelükkel, hanem valahogy más, hogy jelennek meg, hogy mondjuk szükségük van a gyerekek iskoláztatásához, valami támogatásra, vagy valahol máshol jelentkeznek, és kiderül, hogy tulajdonképpen azért jutottak rossz helyzetbe, mert egy hitel van e mögött. Tehát most arra akarok kiukadni, hogy nem csak azzal foglalkoznak önök, hogy na most mit fogunk tovább törleszteni, meg mi a jó megoldás, hanem hogy ez a nagy gondban lévő, széthulló család a pszichológiai problémákkal, a gyerekekkel megtörtént problémákkal együtt hogyan hozható újra egészséges formába.
1: Igen, az elmúlt 5-6 évben, elnézést, a leghátrányosabb helyzetű kis településekre koncentráltunk, ezeket felzárkózó településeknek nevezik, ez 300 legszegényebb település Magyarországon. Minden egyes településen jelenlétpontokat mi nevezzük, hoztunk létre, ahol 2-3 szociális munkásunk dolgozik. Itt nem véletlen, hogy jelenlétpont, tehát mi szeretnénk jelen lenni a családok életébe, és ahogy ön is mondta, számtalan dologgal kereshetnek meg minket egy ilyen jelenlétponton. Viszont ezáltal ismerhetjük meg a családok életét, mindenféle szegmensét. Ezt nevezik a szociálpolitikában talán ilyen diagnózis alapú szociális munkának, hogy látjuk, hogy mi a hiány, látjuk, hogy mi az alapvető probléma, mi a gyökér probléma, és hát sajnos nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy az egyik ilyen gyökér probléma az az adósság. És én mindig azt mondom, hogy nem is az adóssággal van probléma, tehát hogyha valaki hitelt vesz fel, és gyakorlatilag nem kerül ilyen helyzetbe, mint a devizahitelesek, hanem ő normálisan egy forint alapú hitelt a saját bevételéhez képest tud fizetni, avval semmi probléma nincs, hiszen maga a hitel az a segítséget nyújt egy tovább lépésben. Itt azzal van a probléma, amikor lejárt egy hitel, amikor fizetési nehézségem van, és nem tudok segítséget kapni, és ez az adósság, ez kezeletlen marad. És mi itt tudunk belépni, mint Máltai Szeretett Szolgálat, hogy ez az adósság ne maradjon kezeletlenül. Hiszen itt is hallottuk, az anyuka nagyon szépen elmondta, hogy ha kezeletlen egy adósság, akkor előbb-utóbb végrehajtásra kerül, a végrehajtó nem mérlegel, él a törvény adta lehetőséggel. Ez a lehetőség pedig az, hogy akár a fizetésének az 50%-át is levonhatja, sőt, még tovább megyek, ez nem hangzott el a riportba, nem csak a fizetését tilthatja le a végrehajtó, hanem egyúttal inkasszót is bocsáthat ki a számlájára. Ez azt jelenti, hogy még külön a maradék pénzét is elviheti, tehát annak egy részét, vagy akár a megtakarítását, hogyha van neki ilyen, egy azonnali beszedési inkasszóval, tehát a bankszámláját megterelheti. Ez a két egyszerre párhuzamos szigorú beszedés, tehát megterelése az ügyfél családi költségvetésének gyakorlatilag romba dönthet egy családot, főleg akik több gyereket nevelnek, főleg egyedülálló, mondjuk egy nyugdíjast, akinek kis nyugdíja van, tehát ez, ami jó lenne az éridővel változtatni.
0: Milyek a tapasztalataik, hogy akik ilyen helyzetbe kerülnek, miért juthattak ide? Tehát, hogy nem volt elég információ, vagy olyan volt a családnak a hozzáállása, hogy nem volt eléggé kifejlett, vagy tudatos a pénzügyekhez való viszonyuk. Ugye a pénzügyi tudatosságot azt sokszor emlegetjük, hogy sokan nem tudják felnőttként sem az, hogy a bevételhez képest hogyan gazdálkodhatnak. Mi az oka annak, hogy ide ennyire a szélére jut egy család a lehetőségeinek?
2: Nagyon többrétű, nagyon sok oka lehet. Tehát az első az, hogy jól működő család, átbeszélik, fölveszik, megromlik a kapcsolat, ugye az ilyen hiteleket több évre veszik föl, arra senki nem számol, hogyha megromlik a kapcsolat, akkor mi lesz, tehát, hogy bajba juthatnak olyankor, hogyha válás van, tehát, hogy az egyértelműen. Soha nem számol senki avval persze, hogy valami betegség lesz, és valamelyik társ megbetegszik, nem tud munkát keresni, tehát a betegségre annyi összeget kell fordítani, hogy nyilván arra fordítja, és nem a törlesztésre. Van, amikor az egyik pár esetleg valami szenvedélybetegségbe becsúszik, de amikor felveszik, nyilván ezt nem mérlegelik, és igen, vannak olyanok is, akik, és az inkább nem banki hitel, hanem eszközvásárláshoz, hogy nagyon szeretné azt a telefont, és hogy ő akkor úgy gondolja, hogy az a telefont fogja tudni 2 évig a részleteket, és kihozza, és 1/2 év után valami történik, és nem tudja fizetni, illetve nagyon-nagyon ez a munkahely elvesztés. Tehát, hogy ez volt annak idején a nagyon nagy baj, mert hogy még tudták volna szerintem valahogy fizetgetni ezt a magasabb összeget, de hogy ehhez ugye akkor nagyon párosult nagy munkanélküliség, nagyon sokan ment, mert hogy ugye azért kapták meg a hitelt, mert volt munkaviszonyuk. Senki nem számolt avval, hogy majd esetleg munkanélküliség lesz, elveszítik a munkájukat, és ugye, hogyha nincs bevétel, akkor nem is tudják a kiadásokat fedezni. Tehát, majdnem minden családnál más azok. És igen, van olyan is, amikor a matematikában a százalékszámítás az annyira nem megy, és nem tudja ő kiszámolni azt, hogy ő neki mennyit kell akkor visszafizetni, hogyha ezt elvállalja. Tehát, hogy ilyenek is vannak, tehát, hogy ez a pénzügyi tudatosság, ezt így javasolnám is, hogy az iskolákban gyerekeknél nagyon jó lenne tanítani, hogy kell beosztani a pénzt havonta, illetve a kamatszámítás az hogy működik. Ilyenek is vannak, de hogy nem ez a jellemző. Tehát, hogy itt akkor mondhatjuk, hogy a legtöbb, akikkel mi találkozunk, önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe.
0: Hogyha önhibáján kívül is kerül bele a helyzetbe, akkor is a két vége a történetnek az, hogy valamennyit kéne fizetni, és hogy nincsen annyi bevétel. Tehát hogy lehet ezen segíteni? Hát önök sem tudnak azért mindenki helyet fizetni, tehát valahogy nekik kell mégiscsak odáig eljutni, hogy a saját bevételeikből tudjanak törleszteni, hogy oldanak meg ilyen helyzeteket.
2: Itt a legelső az, hogy ő tudja, hogy ezt így nem tudjuk elvarázsolni, és senki nem fogja elengedni ezt a tartozást, és hogyha eljutunk arra a pontra, hogy ő hajlandó fizetni meg tud is, és hogy szeretne, illetve hanem csak szeretne, akkor nekünk az első feladatunk mindig az, hogy ugye azért nem tud fizetni egy adós, mert kevés a bevétele. Legelőször mindig azt vizsgáljuk meg, hogy a bevételét hogy tudjuk növelni. Megnézzük, hogy milyen szociális ellátásokra jogosult esetleg, megnézzük azt, hogy a környéken van olyan munkalehetőség, ahova el tud helyezkedni, segítünk neki, meg a felzárkozó település programban voltak is erre egyébként foglalkoztatási mentorok, akik segítették az ügyfeleket elhelyezni, mert hogy nem mindegy, hogy közmunkabért kapok, vagy egy gyárba kapom a háromszorosát, és mindig ebben kezdjük, és hogyha ez megvan, akkor utána kezdjük el azt, hogy igaz, hogy magas a tartozás, de hogy azt valahogy mindig lejjebb vigyük, tehát hogy ebbe van nekünk nagyon nagy szerepünk, hogy megpróbáljuk lecsökkenteni az adósságot, kérünk kamatelengedést, olyan részletfizetést vállaltatunk be az ügyféle, leülünk velük, átszámoljuk a havi bevételt, kiadást, hogy mennyi pénze marad a hónap végén. Marad mondjuk 20 ezer forint, ezt kéne akkor törlesztésre. De hogyha csak 10 ezer forint marad neki hónap végén, akkor nem vállalunk, nem kérünk olyat, hogy ő 30 ezer forintot fizessen, mert úgyse fogja tudni. Tehát, hogy ezt mindig próbáljuk észszerűsíteni, és akkor így keressük fel az ügyfél nevével a követeléskezelőket, és akkor ott vannak ezek az ajánlatok, és akkor itt tudunk azért a nagyon sok adósságból csökkenteni.
0: Nagyon gyakori lehet az, hogy nem tudja az ügyfél, hogy hova induljon el. És nyilván a Máltai Szeretett Szolgálat, mint egy nagy karitatív szervezet, már kitaposott utakat. Tehát gondolom, hogy például a nagy bankok, meg akár a hatóságok ismerik önöket, tudják, hogyha önök mennek oda kézen fogva valahova, akkor egy ilyen biztos ponttal van kapcsolatuk. Akkor van esély arra, hogy ez eddig esélytelennek tűnő törlesztés mégiscsak megtörténhet.
1: Igen, én úgy szoktam ezt mondani, hogy mi két világot kötünk össze, tehát ilyen hídszerepünk van. Az egyik világ egy elég rideg világ, ez a banki, követeléskezelő, jogi, olyan világ, amiben egy átlagember is nehezen tud beleilleszkedni, vagy ennek a szabályait föltérképezni.
0: Nem érti a nyelvet, és például, amikor olvas egy szöveget, egyszerűen elolvassa, de nem érti meg, hogy mit akarnak tőle.
1: Így van, nagyon sokszor egyébként így keresnek meg minket családok, hogy csak behoznak egy papírt, úgymond, hogy most kaptak egy papírt, egy levelet, de nem tudják értelmezni, és egy ilyen nagy feladatunk, hogy bármilyen úgynevezett papír elénk kerül, akkor ezt végigolvassuk, és megpróbáljuk értelmezni az ügyfél számára, hogy ez mit jelent, milyen lépéseket tehet, ez ránézve milyen kötelezettséget ró, mi várható. Tehát, hogyha mondjuk egy becsérték közlő levél, ami ugye már önmagában rosszul hangzik, hogy becsérték közlő levél, és egy ilyen jogi nyelven ez meg van fogalmazva, akkor mi elmondjuk neki, hogy sajnos itt most árverésre fog sor kerülni nem sokára, és ennek egy megfelelő státuszánál tartunk, vagy állomásánál tartunk. Tehát, hogy ez a rideg, zárt világ, és a rászoruló embereknek a világa, akik azért még egy átlag embertől is, tehát edukációban, pénzügyi tudatosságban, akár jogi ismeretekben ugye hiány vannak, tehát nekik többszörösen rájuk fér a segítség, hogy így mondjam, hogy összekössük velük ezt a másik világot. És megmondom őszintén, igen, nagyon sokszor van az, hogy ha mi megyünk, tehát kísérjük egy végrehajtóhoz az ügyfelet, vagy mi adunk neki egy olyan formalevelet, amit ő aláír, ugye meg a nevére kitölt, és feladja a postán, de akkor egy végrehajtó is látja, ez egy komoly levél, tehát itt nem lehet csak úgy, hogy mondjam, lesöpörni az asztalról azt a kérdést, hanem ez úgy van megfogalmazva, hogy a másik oldalon van egy tanácsadó, aki lehet, hogy nem is tudja, hogy mi vagyunk, az a lényeg, hogy tudja, hogy itt valaki fogja a kezét az ügyfélnek. Nóra itt az előző riportban ugye elmondta, hogy a Kata fogta az ő kezét. Tehát ez most jelképes nyilvánvalóan, de mi így működünk. Tehát amikor bármilyen kollégát mi fölveszünk magunk közé, akkor ez az első ilyen, amit elmondunk, hogy igen, hogy ez nem egy ilyen száraz hivatalnoki munka, hogy akkor bemegyek a, nem tudom, egy kormányhivatalba, húzok egy sorszámot, és akkor ott majd valaki elmondja nekem a tutit, hanem itt van egy ember, aki mi is emberek vagyunk, akik szeretnénk neki segíteni, és hogyha ő együttműködik, ez nagyon fontos, akkor végig tudjuk vinni ezen a folyamaton. Ugye a riportban is elhangzott, hogy Nórával ez egy évig zajlott. Hát ki az, aki egy évig mellettünk van, ha megnézzük? Tehát ezeknek az embereknek úgymond óriási szerencsék vagy kiváltságok van azzal, hogy valaki dedikáltan mellettük áll, és nem csak egy-két hétre, vagy egy adott ügyre, hanem akár egy vagy két éves táblatra is.
0: És ingyen. És bocsánat, ingyen. Még ezt is hozzá kell azért tenni, hogy itt olyan szakmai segítséget kapnak a rászorulók, amiért nem kell fizetniük.
1: Így van, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Néha nem bírják ki, tudunk egy-két ügyfélre, aki nem bírja ki, hogy hát ez lehetetlen, hogy ő valójában meg ne hálálja, és tényleg úgy kell a harcot folytatni, hogy nem, az a legszebb, hogyha adott esetben megköszöni a mi munkánkat, és látjuk az örömét. Annak az örömét, hogy ő kikerült egy adósság spirálból, mert például, ahogy a riportban is elhangzott, mondjuk magáncsőd lehetősége fennáll számára, és ezt meg is tudjuk neki oldani.
0: Elkerüli ezzel a magáncsődöt. Egy rövid zenével szakítjuk meg most a beszélgetést.

0: Magyar Katolikus Rádió házunk táján című műsorában folytatjuk az adósságrendezéssel, adósságkezeléssel kapcsolatos témánkat. A stúdióban Király György, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságrendezéssel foglalkozó szakmai vezetője, és Turay Katalina, Dél-Dunántúli régió felelőse. Mennyire kiterjedt az a rendszer, amely az adósságrendezéssel foglalkozik? Tehát van egy piac, vagy vannak olyan adósságrendezők, akár állami, akár magán adósságrendezők, amiknek a rendszerében egy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat?
1: Igen, ez egy kicsit ismeretlen terep egy átlag ember számára, ha csak nem közvetlen kapcsolatba kerül vele, mondjuk egy lejárt adóssággal kapcsolatba. Itt vannak a vérhajtók, akik ugye nagyon egyszerűen szólva behajtják az adósságot. Vannak a követeléskezelők, akik már úgynevezett nagyon-nagyon lejárt ügyekkel foglalkoznak, nagyon olcsón vették ezeket a követeléseket, vagy tartozásokat másik oldalról, és szeretnék behajtani a teljes összeget.
0: Tehát ők keresnek azon, hogyha sikerül behajtaniuk.
1: Igen, többszörös értékben keresnek rajta, és ebbe a világba igazából, ha végignézünk a magyarországi piacon, hogy így mondjam, akkor nem nagyon látom magunk körül nagyon sok olyan szervezetet, akik akár ingyenesen, mint mi, vagy akár pénzért is, de rendszer szerűen ebben segítséget nyújtanak. Nyilván van néhány ügyvédi iroda, ahova be tudnak menni a jobb módú családok, és egy viszonylag nagy összeg ellenében nekik jogi segítséget fognak nyújtani. Van a népügyvédje, csak így nevezzük, szolgáltatás, vagy ingyenes jogi segítségnyújtás. Ha valaki erről tud, és megfelel a feltételeknek, akkor ezt szintén igénybe tudja venni, de ezek néhány esetre adnak csak lehetőséget, hogy abban foglalkozzon ez a, vagy foglalkozzanak ezek az intézmények. Viszont ilyen komplex rendszer szintű szolgáltatás, mint amit a Máltai Szeretetszolgálat 17 éve nyújt, mi nem nagyon ismerünk a piacon. Van Budapesten, úgy tudom, az utcajogász nevű szervezet, aki főleg jogi segítséget nyújt, de van néhány kisebb szervezet, aki egy-egy településen nyújt ilyen szolgáltatást, de így rendszer szintűen sajnos nincs. Azt mondani, hogy mi örülnénk a legjobban, hogyha lennének még más szervezetek is.
0: Most banki adósságokról beszéltünk eddig. Ugye az is sokféle lehet, hogy mire vette fel például, vagy milyen típusú hitelt vett föl az adós, de nem csak banki hitelek léteznek. Más típusú adósságokban is tudnak segíteni?
1: Igen, a banki jellegű adósságok, és itt nem csak bankot értek, hanem úgynevezett fogyasztási hiteleket, személykölcsönöket, amelyet csak pénzügyi vállalkozások nyújtanak, nagyon magas kamatra, tehát ilyen akár 40%-os kamatra is, amit már szinte gyöngyilkosság fölvenni ilyen szintű hiteleket, vagy ilyen kamatszintű hiteleket. Tehát ezek mellett nagyon erősen jelentkezik, olvastam egy statisztikát, hogy Magyarországon évente 30 ezer családnál kötik ki, vagy az áramot, vagy szűkítik le a vízszolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy ma már nem kell ahhoz több százezer forintnyi áramtartozás, mint régebben, hogy ez a legsúlyosabb eszközhöz nyújjon a szolgáltató, hanem akár már 50-60-70 ezer forintos tartozásnál is kap egy felszólítást, hogy ezt ő nem tudja jól értelmezni, vagy nem tudja jól abban a hónapban kifetni a tartozását, akkor bizony egy adott időpontban megjelenik a szolgáltató embere, és kikapcsolja a közművet. Hát nem kell ragoznunk azt, hogy mi történik, el tudjuk képzelni a saját családunk életében is, hogyha csak egyszer csak egy 5 perce áramszünet van, hogy micsoda felbojdulást okoz. Itt pedig gyerekek, idősek, akár mozgássérültek, stb. Élnek ezekbe az ingatlanokba, és akár nem csak úgy több napra, hanem több hónapra, vagy akár évekre is ez az állapot, ez beáll, és nem nagyon tud mozdulni. Tehát ilyen esetben is nagyon szívesen segítünk, megvannak az eszközeink arra, hogy lehet visszakapni a mérőórákat, hogy lehet visszaköttetni a szolgáltatásokat, és hát ez az egyik legnagyobb öröm a család részére, amikor megtapasztalja a közműveknek a hiányát, és utána azt is megtapasztalja, hogy ezt visszakapták.
0: Akkor van még egy nem legális része az adósságoknak. Vannak, akik ugye magánszemélyektől, uzsorásoktól vesznek föl valamilyen összeget. Ilyenek megtalálják, vagy ilyenek eljutnak-e a Magyar Máltai Szeretett Szolgálathoz?
1: Ez egy nagyon nehéz terep. Minket soha nem talál úgy meg, hogy XY-ra mutogat az ügyfelünk, hogy na ő az, őtőle szoktam fölvenni ilyen magas százalékra, amit már ki se lehet fejezni szinte százalékban. Ma fölvettem 10 000-et, egy hét múlva ad meg 20 000-rel. Tehát, hogy körülbelül ez a uzsorának a lényege. Tehát ezt maguk az ügyfeleink is titkolják. Ez egy olyan bizalmi kapcsolat, sajnos, amiben mi nem látunk bele. Lehet, hogy bele se nagyon szeretnénk egyébként látni, de ezeket az uzsora hiteleket szeretnénk kiváltatni gyakorlatilag olyan egyéb hitel lehetőségekkel, főleg banki hitelekkel, amely aztán egy hatalmas felszabadulást ad az ügyfélnek, hogy ki tud lépni ebből a kapcsolatból, mert egy ilyen uzsora kapcsolatból, ha egyszer már belépett az ember, akkor csak lefelé tud menni, de kifelé nem annyira. Úgyhogy ez az uzsora egyik része. A másik része, amit én a mai magyar modern uzsorás kornak neveznék, vagy jelenségnek, ez az árveréseknek a terepe. Régen ugye úgy volt, hogy elsősorban a budapesti nagyértékű ingatlanokra mentek rá úgynevezett hiénák, akik csak avval foglalkoztak, hogy olcsón megvegyenek nagyértékű ingatlanokat, aztán kiköltöztessék a családot, aztán majd eladják. De a kis településeken ez a jelenség ez nem volt, tehát korábbi évtizedekben, hogy így mondjam. Viszont most azt vettük észre néhány év óta, ugye, hogy ezeken a leghátrányosabb helyzetű településeken is, ahol mi dolgozunk, megjelentek az uzsorások, mármint az árveréses uzsorások, ami azt jelenti, hogy tucatjával vásárolják föl 1-2-3 millió forintért a nagyon rászoruló emberek nagyon-nagyon rossz minőségű házait, de nem azért, hogy nekik legyen egy otthonuk nyilvánvalóan, hanem azért, hogy utána visszavásároltassák a családokkal. És nyilvánvalóan nem ugyanan áron, hanem 2-3-szoros áron, vagy pedig, ha ez nem működik, akkor pedig egy nagyon magas bérleti díj mellett maradhatnak az ingatlanba, és egy teljes körű folyamatos fenyegetettségben, hiszen abban a pillanatban, hogyha nem fizeti a bérleti díjat, akkor neki másnapot mennie kell. És ez így is van. És akkor másnap mennie kell, és jön egy újabb bérlő. És azt látjuk, hogy különböző ügyvédirodák, sőt magánszemélyek rendszer szinten kezdenek el ezzel foglalkozni már, mondom, leghátrányosabb helyzetű családok területén is, ami azt gondolom, hogy már rendszer szintű válaszokat igényel. Erre nekünk terepi tapasztalatból nyilván nagyon sok ötletünk, javaslatunk lenne így a törvényalkotók felé. Én nagyon remélem, hogy ezt majd össze is tudjuk úgy foglalni és el tudjuk juttatni, mert ezt a döntéshozók számára, mert ez úgy érzem, hogy most már egy kritikus szintet elért, és hogy családoknak az ezerét felegyeti ez a fajta modernkori uzsora.
0: Ezért is jó, hogy akkor a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat intézményként partnere tud lenni akkor a törvényhozásnak, és ebben tudja képviselni azokat, akiknek a hangja egyébként nem jutna el odáig. És hát azt is tudjuk, meg látjuk, hogy a hatóságok, meg az állami szervezetek mondjuk erről a szintjéről a valóságnak nem tudnak.
1: Igen, én úgy látom, mint hogyha ebben lenne valamennyi előrelépés. Most azért olvasva a híreket azt tapasztaljuk, hogy ennek a 35-36 éve teljesen változatlan végrehajtói világnak így lehet, hogy vége, vagy ennek az átalakítása fog a tervek szerint bekövetkezni. Mi is kíváncsian várjuk a fejleményeket, én azt gondolom, hogy ennél csak jobb lehet. Tehát most egy olyan helyzet van, szerintem Magyarországon, ahol a végrehajtási törvény is elsősorban a hitelezőket védi, és nem az adósokat. Tehát nincs egy egyensúlyi helyzet, és mi azt várjuk, erre is lenne több javaslatunk, hogy ez a mérleg ez egyensúlyba álljon, hogy igen, az adósoknak a jogait, vagy az ő érdekeiket is képviselje, mondjuk egy végrehajtási törvény, például, hogy ne lehessen egyszerre mondjuk munkabért is letiltani, vagy ne lehessen egyszerre inkaszót kibocsátani, és hogy akkor hogy éljen meg a család abból a kevés pénzből, hogy ne lehessen mondjuk házatnak a tucatjait fölvásárolni valaki által csak azért, hogy emberek tucatjai költözenek ki, tehát hogy ezt is például meg lehetne szüntetni, vagy meg lehetne állítani. Természetesen meghagyva a hitelezőnek azt a jogot, hogy igen, megmaradna mondjuk az árverés intézménye, megmaradna a munkabérletiltás intézménye is, mert természetesen jogos a hitelezőnek az igénye arra, hogy a tartozás az megfizetésre kerüljön, de hát nem minden áron.
0: A műsorunk elején elhangzott telefonos beszélgetésben elhangzott egy fogalom, amit még nem tisztáztunk, ez a magáncsőd. Tehát ugye ott az lett a megoldás annak, hogy volt egy nagy, egyébként deviza alapon felvett hitel, amit aztán átváltottak forint alapú hitelre, de nem tudták törleszteni. Tehát az lett ennek a megoldás, hogy kértek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével a családra, az ingatlanra magáncsődöt. Ezt nem is tudom, melyikre kell kérni. A család anyagi helyzetére való tekintettel kérik, az ingatlanra, hogy történik ez, és mit jelent ez, hogy magáncsőd?
2: Hát ez egy bírósági adósságrendezési eljárás, tehát hogy erre van egy törvény, ennek az eljárásnak van egy törvénye, tehát hogy csak ennyi, de hogy ez az egész úgy kezdődött, hogy ugye nem a legelső az nem az, hogy egyszer beszélünk az ügyféllel, és akkor magáncsőd. Tehát, hogy nagyon a legelső alkalommal, amikor beszélünk, akkor elmondja, hogy mi a problémája. És azért tart ez ilyen hosszadalmas ideig, mert hogy mindig csak a sürgető problémát mondja. Például, hogyha valakinek ki akarják kapcsolni az áramot, akkor ugye bejön, hogy jaj, ki akarják kapcsolni az áramot, de hogy akkor mindig megnézzük azt, hogy de miért? Hát nem tudta befizetni a havidíjat. Miért nem tudta befizetni a havidíjat? Hát azért, mert a végrehajtó elviszi a jövő, tehát hogy ezt így szépen fel kell építeni minden egyes embernek a történetét, az adósságát, és amit hallgattunk, ott több lehetőség szóba került, de hogy ugye mérlegelve azt, hogy a család is melyik megoldással jár a legjobban, ezért a magáncsődöt választottuk.
0: Ez mit jelent?
1: Ez konkrétan azt jelenti, hogy, és ezért ilyen bonyolult, mert a család összes adósságát föl kell térképeznünk, amit egyébként a családok jelentős része egyébként nem ismert. Tehát aki már adósság spirálba került, az néhány tartozását, amit például van a végrehajtó, azt ismeri, de a többségét ezek olyan régi ügyek, akár 8-10-15 évvel ezelőtti ügyek, amik még mindig élő ügyek, és ezeket mind egy magáncsőd eljárásban össze kell gyűjteni, tehát mindegyikről egy napi állapotot, hogy ez most hány forint pontosan be kell mutatni. Ezen kívül munkáltató igazolás kell hozzá, tehát hogy milyen bevételei vannak a családnak, és amikor összeállt egy ilyen csomag, akkor utána már csak annyi van, hogy ki kell tölteni egy 26 oldalas kérdőívet, nem is kérdőívet, egy nyomtatványt, ami ez egy rászoruló család hozzá se tud kezdeni, a nevét le tudja odaírni, meg a címét, stb. De utána olyan kérdések jönnek, ami ugye nagyon nehézé teszi ezt a folyamatot. Csatolni kell az összes adósságáról, ami lehet akár 10 féle vagy 15 féle adósság is, arról az összes hivatalos dokumentációt, amit a követeléskezelőktől, végrehajtótól kértünk ki, és amikor ez megvan, akkor egy adott időpontban ezt be kell nyújtani egy kormányhivatalba, a helyileg illetékes kormányhivatalba, a kormányhivatal még esetleg hiánypótlást ír elő, és amikor ez a hiánypótlás megtörténik, akkor befogadja a kérelmet. És ez a befogadja a kérelmet, na ez a D-nap a család számára, innentől kezdve mindenfajta végrehajtás, ilyen jogi kényszerintézkedés megszűni kellene. Tehát nem vonják a fizetését, nincs árverési fenyegetettség a házán, tehát mindenféle olyan, amitől eddig szenvedett, attól megszadul. Eltelik fél év, egy év, amíg a magáncsőd, de hivatalosan is, hogy milyen megállapítják, kimondják azt, hogy neki havonta majd mekkora összeget kell fizetni a későbbiek folyamán, és egész addig neki semmit nem kell fizetni, viszont onnantól kezdve 5-6, maximum 7 éven keresztül egyenlő részletekben az ő jövedelméhez viszonyítva reális összeget kell majd fizetnie. És amit is elhangzott a riportban, nem mellékesen, több mint 60%-át elengedik az adósságának. Ezt az állam és a hitelezők közösen vállalják be. Én a munkámban nagyon sok mindenre büszke vagyok, de arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy ez a legbonyolultabb eljárás Magyarországon. Nagyon kevesen tudnak róla, nincs elterjedve, pedig ez már, ha jól emlékszem, 2015-től rendelkezésre áll a családoknak. Meggyőződésem, hogy 10 000-es nagyságrendben vannak Magyarországon családok, akik erre jogosultak lennének, és sőt, enélkülük elsüllyednek. És most hallottam egy statisztikát, hogy tavaly évben nagyságrendileg 500 ilyen magáncsőd volt összesen. Nagyon kevés. És ebből mi, mint Máltai Szeretett Szolgálat, 109 családnak intéztük el a magáncsődöt, tehát több mint a 20%-át a mi ügyfeleink értékel. Tehát ez azt hiszem, hogy magáért beszél. Itt nem a mi nagyságunkról beszélek, hanem arról, hogyha valaki segítséget nyújtana más is ezeknek a családoknak, akkor nagyon sokkal több családnak lehetne ezzel segíteni.
0: Mondja, hogy mennyi 10 000?
1: Véleményem szerint igen.
0: 10 000 olyan család van, aki olyan helyzetben van, hogy jogosult lenne erre a megoldásra. Hogy jutnak el önökhöz a családok? Tehát egy adósságba került, hogy szerezhet arról tudomást, hogy van a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak egy ilyen adósságkezelő segítsége?
1: Hát mi soha nem reklámoztuk magunkat, vagy nem adtunk hírt annyira magunkra, ezt lehet, hogy rosszul csináltuk egyébként, de mi ezt így szép csendben, ezt a szolgálatot végezzük. Most kicsit terjed ennek az adósságrendezésnek talán a mi szolgáltatásunknak a híre, tehát mi is a Facebookon igyekszünk ezt megosztani, de a családok egyébként vagy ismerősön keresztül, hogy mi már elintéztük valakinek, akkor annak az ismerőse is jelentkezik, hogy akkor neki is intézzük el. Beszéltem arról, hogy vannak jelenlétpontjaink 300 településen, ahova nagyon sok család kötődik be, ahol szintén mindenhol ismert ez a szolgáltatásunk, hogy ezt mi tudjuk nyújtani a családoknak. Nagyon sok intézményünk van, ahol bentlakásos intézmények, például még egy családok átmenti otthona, ahol gyermekes családok vannak. Igyekszünk most oda is elvinni ezeket a szolgáltatásokat, tehát az intézményben lakóknak, illetve hát nagyon sokszor egyszerűen csak írnak 3-4 karitatív szervezetnek egy segélykérő levelet, vagy e-mailt, és aztán azt valaki nálunk elolvassa, továbbítja nekünk, mi szétosztjuk a kollégák között területi elv alapján, és elkezdődik a munka.
0: Hogyha ilyen nagy országos hálózattal rendelkezik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, akkor talán a fejében van Király Györgynek egy térkép, egy ilyen adósságtérkép, Magyarország adósságtérképe. Hol mennyire rossz a helyzet, vagy hol a legrosszabb a helyzet?
1: Hát ottól jelen vagyunk. Ott a legrosszabb, úgyhogy pontosan tudom.
0: Tehát a felzárkózó településeken, amit nem olyan régen még leszakadó településeknek hívtak.
1: Igen, hát mindegy az elnevezés, tehát hogy tudjuk, hogy ugyanarról beszélünk. Ez Észak-Magyarország, tehát Borsod, Nógrád egy része, Észak-Alföldi régió, Szabolcs, Hajdúság, ahonnan Kata kolléganőm származik, Baranya, Somogy, Tolna, tehát ezek azok a területek, ahol leginkább jellemző ez az adósságoknak az ilyen mértéke, vagy a kezeletlen adósságok, vagy végrehajtásoknak a világa. De én azt mondom, hogy bárhol, tehát nagyvárosokban, Budapesten, megyeszékeken ugyanúgy megvan ugyanez a kör. Ez egy nagyon nagy társadalmi probléma véleményem szerint ma Magyarországon továbbra is, annak ellenére, hogy már nincs devizahitel. Nagyon sok családot húz ez a fajta jelenség.
0: És vajon a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak ez a hálózata, ez elég arra, hogy az önökhöz eljutókat tudják segíteni? Tehát bírják ezt emberrel, meg infrastruktúrával?
1: Nem bírjuk. Tehát határozottan nem bírjuk. Néha úgy gondoljuk, hogy már sorszámot kéne nekünk is húzatni, magyarul meg kéne mondanunk az ügyfeletnek, hogy bocsánat, fölírjuk a nevét, telefonszámát, de majd 2 hónap múlva jelentkezünk, mert annyi ügyben vannak benne a kollégák, tehát ebbe így nagyon bele lehet húzódni. Kollégáimat is féltem egyébként, mert a kiégésnek a veszélye az nagyon nagy ezen a területen, tehát amikor jön egy-egy család a saját problémájával, és nem tudjuk magunkról ezt így csak úgy levenni, tehát mi lelkileg azért ebbe beleérzünk, és egyek vagyunk a családokkal. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kitett helyzet. Én nagyon örülnék, hogyha mi is akár többen lehetnénk, vagy hogyha a több karitatív szervezet kezdene ebben rendszer szinten foglalkozni, vagy akár az állam felállítana olyan pontokat, ahol ez a híd szerepe meg tudna valósulni, ahova be tudna menni mondjuk egy családsegítőből, oda lehetne irányítani mondjuk egy ügyfelet, és mondjuk nem mindenkit mondjuk hozzánk, mert egyébként le kéne fedni az országot egy ilyen hálózattal véleményem szerint.
0: Igen, és ugye sokszor a rászorulók nem tudják, hogy egyáltalán kereshetnek, vagy kérhetnek valahol segítséget, hanem akár a védőnő láthatja meg a gyermeken, vagy tényleg egy családsegítő megláthatja, egy helyi szociális munkatárs megláthatja, hogy ez egy olyan adósság, egy olyan spirálba került már a család, amelyet így kell rendezni. Köszönöm szépen vendégeinknek, Király Györgynek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelési szakmai vezetőjének, és Turula Katalinnak, a Dél-Dunántúli régió felelősének, hogy eljöttek a Magyar Katolikus Rádióba, és beszéltek egy kicsit az adósságkezelésről, adósságrendezésről, és hát köszönjük a munkájukat akkor, mert ahogy halljuk, ez bizony egy olyan lelkileg is megterhelő és hosszantartó családokat kísérő szeretett kapcsolat, amit nem hiszem, hogy meg lehet fizetni egy fizetéssel az önök számára. A mai műsort készítette Mári Szabó Eszter, Urbán Péter és Szabó Csilla. Köszönöm hallgatóink figyelmét, viszont hallásra!

0: Elhangzott a házunk táján.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az Országos Széchenyi Könyvtár 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, miközben elindította a Széchenyi Híd nevű új szolgáltatását, amelynek köszönhetően a Nemzeti Könyvtár gyűjteményei már egyetlen kereső felületen keresztül hozzáférhetők. A kópia felületén elérhetővé váltak többek között Erkel Ferenc István király című operájának kottái, Kurtág György kéziratai, Jókai Mór a Jövő század regénye című művének kézirata, a Hon című labban megjelent folytatásos közlése és első nyomtatott kiadása, továbbá Liszt Ferenc levelezése, leveles könyve és egyik tanítványának naplója, valamint a Bártfai gyűjtemény 16. és 17. századi kéziratos és nyomtatott szólamkönyvei. Bővült a nevezetes apróságok grafikai plakátgyűjteménye, a hangtár hanglemezállománya, valamint a fotótér történeti fényképtára. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Formula 1 magyar nagydíjra. A 24 óránán keresztül korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3750 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ kedden az MTI-vel. A napi jegy már megvásárolható a MÁV csoport és BKK automatáiban, jegypénztáraiban, ügyfélközpontjaiban, a MÁV Plus alkalmazásban, valamint ebben az időszakban a Szilasliget hévállomáson, egy mobil jegyértékesítési ponton. Az utazás megtervezésében a Budapest Go és a MÁV Plus alkalmazás is segít. 23. alkalommal rendezte meg a Katolikus Tábori Püspökség környezet- és természetvédelmi gyermektáborát a Zala megyei Karmacson, ahol júliusban 2 turnusban összesen mintegy 70, 10 és 16 év közötti fiatal vett részt a természetismereti, történelmi, honvédelmi és közösségépítő programokon. Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök elmondta, a Katolikus Tábori Püspökség táborának célja, hogy a résztvevők játékos formában ismerjék meg Magyarország természeti és történelmi örökségét, miközben közösségi élményekkel gazdagodnak azon katonák hathatós közreműködésével, akik a Magyar Honvédség különböző alakulatainál szolgálnak. Július 6-a és 10-e között Nemzetközi Nyári Egyetemnek adott otthont a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalom Tudományi Kara. Az Erasmus program támogatásával megvalósuló képzés középpontjában a háborús traumák megértése, feldolgozása és gyógyítása állt. A nyári egyetemen 28 hallgató vett részt, francia, szlovén, lengyel és horvát katolikus egyetemekről. A kurzus munkáját 3 magyar, 2 horvát és 1 lengyel, valamint 1 ukrán oktató segítette, valamint 2 pázmányos hallgató is közreműködött a program lebonyolításában. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos időre számíthatunk, az északi északnyugati szél megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Zolbert felvétele szólt. 10:08. Kedves hallgatóink, a ténykérdés következik. Sztojka Sándor görögkatolikus püspök korának egyik legbefolyásosabb embere volt Kárpátalján. Emellett a szegények elkötelezett támogatója. 1932 és 43 között vezette a munkácsi görögkatolikus egyházmegyét, abban a korszakban, amikor Kárpátalja csehszlovák fennhatóság alá került, és nehéz volt a megélhetés. Sztojka Sándor tevékenysége a hit és a kitartás példája a kárpátaljai görögkatolikusok számára, akiket az elkövetkező közel fél évszázad során a szovjet uralom alatt üldöztek, egyházukat betiltották, és csak 1989 óta gyakorolhatják újra szabadon hitüket Kárpátalján. Sztojka Sándor emlékére most egy emlékalbumot jelentettek meg. Nyíri Kata összeállítása.
1: Beregszászon az Ortutai Elemér görögkatolikus központban mutatták be a Sztojka Sándor életéről és munkásságáról szóló emlékalbumot. Szakál Imre, a Beregszászi Egyetem rektorhelyettese kiemelte, Sztojka Sándor püspöksége alatt minden nehézség ellenére felszentelt 128 papot, 76 templomot és iskolákat épített.
2: Szerepe megkerülhetetlen, részben azért, mert egy nagyon különleges történelmi korban élt. A két világháború közötti Kelet-Európa, de tulajdonképpen egész Európa egy nagyon sajátos átmenetben találta magát az első világháborút követően, ami gyakorlatilag a második világháború végéig tartott. Aminek az egyik nagyon fontos jellemzője volt egyébként az államnak a visszahúzódása. A háborús összeomlás, az új állami határoknak a kialakulása, az erőszak cselekményeknek a folytatódása a háború után, ez tulajdonképpen az emberekben azt a benyomást keltette, hogy az a fajta állam, amit ők korábban ismertek, az elgyengült, és hát nem tudja ellátni a feladatait. És ebben a helyzetben egyébként az egyházaknak és Kárpátalja tekintetében a munkácsi görögkatolikus egyházmegyének nagyon fontos szerepe volt, és minden püspök, így Sztojka Sándor püspök is bizonyos tekintetben egy ilyen válságkezelő üzemmódban volt folyamatosan, és úgy gondolom, hogy maga ez a történelmi környezet, ami számára kihívásokat állított, és ő erre megpróbálta a lehetőségéhez képes reagálni, igazából ez, ami az ő szerepét mindenképp felnagyítja. És hát ebben még azért azt is el kell mondani, hogy maga az a szűkebb közeg, amiből ő mozgott, az is nagyon sok kihívással volt tele. Különböző politikai frakciók között kellett vívódnia, és alapvetően egy rossz gazdasági és egy szociális tekintetben, rossz gazdasági helyzetben lévő és szociális tekintetben elesett lakosság volt az, amely a munkácsi görögkatolikus egyházmegyének a híveit alkotta. Úgyhogy tulajdonképpen ez az, ami én úgy gondolom, hogy mindenképp, és az, hát ezekre a kihívásokra adott válaszok azok, amelyek mindenképp alkalmasat teszik őt arra, hogy emlékezzünk rá.
1: Sztojka Sándor püspöknek sikerült hozzájárulnia a nemzetiségek közötti békéhez Kárpátalján és a konszenzushoz az egymással szemben álló politikai erők között. Hangsúlyozza Marosi István, az Ortutai Elemér görögkatolikus központ igazgatója.
3: Önmagában képes volt gyakorlatilag a kárpátaljai nemzetiségeket valahogy összehangolni. Talán találó név az, amit róla szoktak mondani, hogy a legnagyobb rucin, akit nyilván tartanak, vagy ahogy tekintettek rá a rucinok. Tehát mind nemzetiségi szinten rucinokat, magyarokat, románokat össze tudta önmagában kapcsolni, a nemzetiségi villangásokat gyakorlatilag egyházi szinten le tudta csillapítani Kárpátalján, abban az ő püspöki időszakában. A másik fontos tulajdonsága volt, hogy a politikai irányzatokat is hasonló módon valahogy ki tudta egyenlíteni önmagában, mintha egyfajta ilyen közös nevező lett volna Sztojka Sándor püspök, és ugyanígy a társadalmi különbségeket is. A szegényebb rétege Kárpátaljának, mind az értelmiség, a tehetősebb réteg is képes volt vele beszélgetni. Tehát ez azt mondhatjuk, hogy ez egy nem megtanulható, hanem a személyiségéből fakadó képessége volt Sztojka Sándor püspöknek.
1: Demkó Ferenc, a munkácsi görögkatolikus egyházmegye magyarajkú híveiért felelős püspöki helynöke arról beszélt, hogy Kárpátalja rendkívül szegény vidék volt. Az emberek nagy része támogatásra szorult, Sztojka püspök pedig igyekezett hitben, lélekben és anyagiakban is segíteni a nélkülözésben élőket.
4: Püspöki elmondata is az lett, az Úr lelke rajtam elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Örömhírt vitt a szegényeknek, megpróbálta ige hirdetésével vigasztalni a népét, örömhírt vitt a szegényeknek, megpróbálta életével ezt hitelesíteni, és természetesen megpróbálta tetteivel is, amennyire rajta múlott, hogy azokat a szociális akciókat, akár a pászka akciót, hogy minden ruszinnak az asztalán húsvétkor pászka legyen, vagy más módon próbálta segíteni őket, mindig mindent megtett, ami lehetőségeihez mérten lehetett. Mai világban valóban nagyon nagy szükség van erre az együttérzésre. Talán a mai ember elfelejti azt, hogy mit jelent a szegényen élni. Szoktuk mondani, ugye, hogy szegény, szoktuk mondani, hogy nehéz, szoktuk mondani, hogy hát itt sem, ott sem működnek úgy a dolgok, de úgy gondolom, hogy az az igazi szegénység, amiről a püspök ott beszélt, vagy amit élt meg, nagyon-nagyon messze áll a mostani szegénységtől.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: Az elmúlt percekben a zsongom muzsikált. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben a ma 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőt ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Posgai Nóra.
1: Van az úgy, hogy az ember nehéz családban nőtt fel. Na és? Mással is előfordult már a történelemben. Túl kell lépni rajta, fel kell nőni, haladjunk. Igen ám, csak hogy aki alkoholista vagy más szempontból diszfunkcionálisan működő családból jön, az lehet, hogy felnőttként egyszer csak azzal szembesül, hogy olyan kapcsolati és életvezetési nehézségekkel küzdik, például a párkapcsolatban, például a munkában, amivel mások kevésbé.
2: Teljesen változó, hogy hol vesz észre valaki, hogy van ezzel dolga, vagy van érintettsége. A leggyakoribb tapasztalatom az az, hogy talán úgy a gyerekvállalásig, vagy a család alapításig sokszor még úgy elműködnek meg. Hol lent, hol fent, hullámhegyek, völgyek, egyébként mindenki életében vannak természetesen, de úgy valahogy akár párválasztás kapcsán azt veszem észre, hogy rendre ugyanott mennek tönkre a kapcsolataim, vagy ugyanazok a forgatókönyvek zajlanak le, néha csak a nevet kell átírni a történetben, mert hogy lezajlik folyton ugyanaz, ott akkor érdemes gyanakodni arra, hogy itt van valami olyan, akár tudattalan mintázat, amit ismétlek, ami korábbi tapasztalatokból fakadhat, illetve gyakran látjuk azt, hogy a gyerekszületés a másik ilyen pont. Sokan ilyenkor kérnek segítséget, mert valahogyan a magunk mögött hagyott, vagy azt gondoltuk, hogy magunk mögött hagytuk a gyermekkorunk minden nehézségét. A gyerekvállalás és a gyerekszüléssel nagyon sok minden beaktiválódik, akár testi szinten is, vagy sejtszinten szoktuk mondani, illetve hogyan látjuk a gyerekünket, meg kapcsolatban vagyunk vele, az valóban idegrendszeri szinten is be tud aktiválni nagyon sok olyan, akár trauma választ, amit lehet, hogy addig nem is tudatosítottunk, hogy még mindig milyen tud ránk hatni, és sokan egyébként ilyenkor szoktak olyan nehéz fizikai vagy lelki állapotba kerülni, vagy olyan terhekkel szembesülni, hogy segítséget kérnek.
1: Nekik nyújthat segítséget a színházterápia. Kinek szól, mire gyógyír, és hogyan működik? Erről beszélgetünk a mai kerengőben 17 óra 30 perctől Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal, színházterápiás trénerrel.
2: Ez egy nem szavakkal dolgozó módszer, nagyon sokáig az instrukciókon kívül nagyon más helye nincsen a mi munkákban a beszédnek. Már csak azért is, mert hogy ez a módszer valahogyan azt is célozza, hogy bizonyos élményeink nem hozzáférhetők a verbalitás számára. Ugye az első 1000 nap, vagy a nagyon korai élmények, ezek még a szavak szintje előtt kialakult testi válaszok, stresszválaszok, reakcióink a másik emberre, a kötődési mintázatunk, a bizalomkérdés, az, hogy hogyan vagyok a testemben, hogyan kommunikálok a másik emberrel, ezek nagyon korai tapasztalatok, és sokan úgy jutnak el egyébként egy színházterápiába, vagy más testfelől közelítő módszerhez, hogy azt érzik, hogy mondjuk járnak verbális terápiában már régóta, már elmondták, amit el lehetett, már megdolgozták szavak szintjén, amit meg lehetett, de hogy valami nem mozdul, valami nem változik, valami még mindig nem jó a testemben, a lelkemben, valami ez még mindig nem férek hozzá. És pont ezek a nonverbális módszerek, mint milyen a színházterápia is, ezek erre jók, hogy valahogy közel tudjunk kerülni azokhoz az élményekhez, és tudjunk dolgozni ezekkel a tapasztalatokkal, amit egy beszélgetős terápiában nem lehet megközelíteni.
1: Annak is jó ez, aki nem szándékozik beszélgetős terápiába menni, mert nem olyan, aki beszédes. Tehát, igen, hogy ezt meg lehet kerülni, ez nem egy fokozati elem.
2: Nem egy fokozati elem, és néha találkozunk azzal is, hogy valaki mondjuk itt indít, akár gyanútlanul, akár célzottan emiatt keres, mert hogy azt érzi például, sokan keresnek pánikos vagy szorongásos tünetekkel minket, hogy valahogy nem vagyok ura a testi reakcióimnak, indokolatlan félelmeim vannak, nem tudok jól a testemben lenni, nem tudok kapcsolódni. Szóval van, aki így esik bele ebbe a módszerbe, és egy picit kinyitnám, hogy nem csak a színház terápia van, hanem számos testfelől közelítő módszer, amiket azért szeretek, mert ahogyan is mondta, nem mindenki akar, vagy nem mindenki tud beszélni a traumatizáltságáról. És számos olyan módszer létezik, ahol nem kell kimondani, nem kell lecsócsálni, nem kell újra átélni, hogy mi a trauma, a testi válaszokat viszont mégis tudjuk gyógyítani és oldani.
0: Az elmúlt percekben a 17:30-től kezdődő kerengőt ajánlottuk figyelmükbe.

0: Hevesi Tamás énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Lewis Carroll. Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. 10. rész. Kilopta el a lepényt.

0: Alice valami furcsát kezdett érezni. Eleinte nem tudta, mi az, és meg is ijedt tőle. De később rájött, hogy hirtelen nőni kezdett. Attól támadt az a furcsa érzése. Első gondolata az volt, hogy szó nélkül föl kell, s itt hagy csapot papot, az egész tárgyalást. De aztán elhatározta, hogy ott marad, ameddig elfér.
1: Ne tolakodjék úgy!
0: Szólt rá a mormota, aki közvetlenül mellette ült.
1: Agyonnyom!
0: Nem tehetek róla, mondta Alice. Növök!
1: Itt nincs joga nőni,
0: mondta a mormota. Jaj, de buta! Felelte Alice. Maga is nő.
1: Igen, de én mértéket tartok,
0: válaszolta mormota.
1: Nem mint maga, aki az égig nő.
0: Azzal dühösen fölkelt, s átment a tárgyalóterem másik végébe. A királynő közben folyton mereven nézte a kalapost. Amikor a mormota fölkelt a helyéről, így szólt az egyik teremőrhöz. Hozd ide az utolsó udvari hangverseny énekeseinek listáját! Erre a szerencsétlen kalapos úgy elkezdett remegni, hogy kiesett a cipőiből.
1: Vaj be minden töredelmesen!
0: Kiáltott a király.
1: Különben leüttetem a fejed, akárhogy remegsz is.
2: Én csak egy szegény ember vagyok, felség,
0: jajgatott.
2: Éppen iszogatom a teámat, amikor egyszerre csak azt mondja április bolondja.
1: Én egy árvaszót se szóltam,
0: szabadkozott április bolondja.
1: De szóltál,
0: feleselt vele a kalapos.
1: Tagadom,
0: mondta április bolondja.
1: Tagad,
0: szólt a király.
1: Annyi baj legyen. Folytassuk.
2: Mormota is ott volt, és azt mondta,
0: folytatta a kalapos jobbra-balra pislantva, attól való féltében, hogy hát ha a mormota is tagadni fog. De a mormota semmit sem tagadott. Az aludt, mint a bunda.
2: Én éppen vajas kenyeret kentem,
0: szólt a kalapos.
3: Mit mondott a mormota?
0: Szólt most közbe az egyik esküdt.
2: Arra már nem emlékszem,
0: felelte a kalapos.
1: Akkor üssétek le a fejét,
0: kiáltott a király. A szegény kalapos kiejtette kezéből a teás csészét és a vajas kenyeret, térdre rogyott és így könyörgött.
2: Én csak egy szegény, szerencsétlen ember vagyok.
1: Igen,
0: harsogott a király.
1: Szegény, szerencsétlen szónok vagy, akinek folyton jár a szája.
0: Erre az egyik tengeri malac éjjenezni kezdett. A teremőrök azonnal rendet teremtettek. Akarjátok tudni, hogyan? Hoztak egy zsákot, fejjel lefelé beledugták a tengeri malacot, kötelekkel jól bekötözték a zsák száját, aztán ráültek. Ezt jelenti az a kifejezés, hogy rendet teremtettek.
4: Jaj, de örülök, hogy láttam ezt, mondta Alice.
0: Annyiszor olvastam az újságokban, hogy a törvényszéki tárgyalások végén az elnök az éjjenzést és tetszés nyilvánítást elfojtotta. S a teremőrök rendet teremtettek, de eddig soha sem értettem.
1: Ha nem tudsz egyebet mondani,
0: szólalt meg a király,
1: akkor mehetsz. Indulj! Ott künn majd leütik a fejedet.
2: Hogyan mehetnék, felség, hiszen térdepelek,
0: felelt a kalapos.
1: Hát, akkor előbb állj föl,
0: mondta a bölcs király,
1: és csak azután távozz innen.
0: Erre a másik tengeri malac is éjjenezni kezdett. Tetszés nyilvánítását szinte azonnal elfojtották. No, a tengeri malacoknak már ellátták a baját, gondolta Alice. Most majd gyorsabban megy a dolog.
2: Nem ihatnám meg a teámat előbb, felség,
0: kérlelte a kalapos a királynőt, aki még mindig az énekesek listáját tanulmányozta.
1: Mehetsz!
0: Szólt dühösen a király. Erre a kalapos nyakába szedte a lábát, s úgy elfutott, mintha ott se lett volna, még a cipőjét se húzta fel.
2: a fejét,
0: tette hozzá a királynő az őrökhöz fordulva,
2: majd oda kündüssétek le.
0: Csak hogy a kalapos már túljárt ungon berken, mielőtt az őr akárcsak az ajtóig is jutott volna.
1: Szólítsd a következő tanút!
0: Szólt oda a király a nyuszinak. A második tanú a hercegnő szakácsnéja volt, aki a borsos dobozt hozta magával. El is sejtette, hogy ez csak ő lehet, mert még be se lépett a tárgyalóterembe, és azok, akik az ajtó mellett ültek, már is mind tüsszögni kezdtek.
1: Mondj el mindent, amit tudsz!
0: Parancsolta a király.
2: Eszem ágában sincs,
0: válaszolt a szakácsné. A király riadtan pislantott fel a fehér nyuszira, aki halkan súgta neki.
5: Adjon föl neki keresztkérdéseket, felség!
0: A király rettentő zavarba jött. Nem tudta, mit kérdezzen. Összefonta karját, sötét tekintetet vetett a szakácsnéra, storkát köszörülte. Végre mély hangon azt kérdezte tőle.
1: Mondd meg nekünk, miből készül a lepény?
3: Főleg borsból,
0: felelte a szakácsné.
6: Málna szörpből,
0: szólalt meg egy álmos hang.
2: Üssétek le a mormot a fejét,
0: üvöltött a királynő.
2: Dobjátok ki, verjétek agyon, bökjétek jól oldalba, tépjétek ki a szakállát.
0: Néhány percig a tárgyalóteremben fölborult a rend. Miután a mormotának kitették a szűrét, és a rend ismét helyreállott, a szakácsné sehol se volt.
1: Se baj,
0: mondta a király szemmel láthatóan megkönnyebbülve.
1: Szólítsd a következő tanút,
0: parancsolta nagy hangon, de közben ezt csúgta halkan a királynőnek.
3: Ezt tevet keresztkérdések alá, mert majd megpattan a fejem.
0: A fehér nyuszi az iratokban turkált. Alice kíváncsian várta, ki lesz a legközelebbi tanú, mert addig még nemigen tisztázták az ügyet. Képzeljétek, mennyire meglepődött, amikor a fehér nyuszi éles, sipító hangon ezt kiáltotta.
2: Alice! Jelen!
0: Kiáltott Alice. De izgalmában elfelejtette, hogy az utóbbi percekben mekkorára nőtt. És amint sietve fölugrott, a szoknyája szegélye beleakadt az esküdtek emelvényébe, úgy, hogy minnyájukat lesöpörte a közönség sorába, s ott evickéltek a földön, mint azok az aranyhalacskák, amelyeknek medencéjét a múlt héten véletlenségből összetörte.
2: Jaj, bocsánat, bocsánat!
0: Kiáltotta magán kívül, s amilyen gyorsan csak tehette, fölkapkodta őket a földről, mert egyre a szegény aranyharacskák jártak az eszében, s arra gondolt, hogy ezeket is gyorsan össze kell szedni, és visszarakni az esküdtek emelvényére, különben elpusztulnak.
1: A tárgyalást ezennel felfüggesztem mindaddig, míg mindenki el nem foglalja ismét a helyét,
0: szólt harsogó hangon a király, s szigorú tekintetet vetett Alice-re.

0: Lewis Carroll, Alice csoda országban. Fordította Kosztolányi Dezső. A 10. rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Elek Judit Sára, rendezte E. Román Kata.
1: Fésűs Éva, mire való a dinnye?

0: A kerekerdei játszótéren egy nagy, kövér borzgyerek rá akart ülni a hintára. Tapsi Ferkó, Mókus Péter, Ürge Gyurka, sőt, még Kisegér Kelemen is hiába magyarázták neki, hogy ne üljön rá, mert ekkora borzfiú alatt leszakadhat a kicsiknek szánt, lenge hinta. Borzberci minden nap újra eljött, és megpróbálta elfoglalni, amiből rendszerint akkora nézeteltérés támadt, hogy az egyiknek az emlékét máig is őrzi malacka fülén egy szaggatott csipke minta. Egyszer aztán a harkály kiszögezte a tölgyfa derekára az erdei határozatot, ami így szólt. Nagy, kövér borzok a játszótéri hintát nem használhatják. A tilalom megszegőjére személyesen fogok rámordulni. Bömböldi Balambér, barna medve. No, hiszen volt öröm. Csak a borz kerülgette duzzogva a margarétás, mécsvirágos játszóteret. Nem merte megszegni a tilalmat, mert a harmatos fűben friss medvenyomokat látott. Mérgesen nézte, hogyan hintázik a mókus, hogy leng a nyuszi kajla füle a szélben. Sőt, még azt is el kellett tűrnie, hogy malacka csúfondárosan ráöltse a nyelvét. Na megálljatok! Morogta magában. Azért is borsot török az orrotok alá. Ha én nem hintázhatom, egykönnyen ti se fogtok. Másnap reggel az erdei mezei gyerekek egy óriási görögdinnyét találtak, közvetlenül a hintájuk előtt. De akkorát, hogy attól sem a hintára felülni, sem azt meglendíteni nem lehetett. Nyilvánvaló volt, hogy az erős borz görgette oda. Most mi tévők legyünk? Nézett egymásra Tapsi Ferkó és Mókus Péter.
1: Majd én megmondom, visított Malacka. Ha a kölcsönkenyér visszajár, akkor a kölcsöndinnye is. Színigaz, cincogott Kisegér Kelemen. De hogyan akarod neki visszaadni, amikor meg sem bírod mozdítani? Ha mindnyájan neki rugaszkodunk, együtt el tudjuk görgetni a lejtős domboldalig, onnan pedig már magától is legurul. És aztán...
0: Itt lehalkította a hangját Malacka, és kuncogva suttogott valamit a többieknek.
1: Nagyszerű! Nagyszerű!
0: Verte össze apró mancsát Mókus Péter, Tapsi Ferkó pedig bukfencet vetett örömében. Hanem a dinnye nagyon nehéz volt, az út pedig rögös. Szuszogtak, lihegtek, százszor is nekirugaszkodtak, amíg végre valahára boldogultak vele. Tapsi Ferkó füle egészen a vállára hervadt a fáradtságtól. Ürge Gyurka elharapta a nyelvét. Kisegér Kelemen farkincája csücskét pedig meglapította a rettenetes dinnye. Mind az öten fülik porosak, bogáncsosak lettek, mire a lejtő tetejéhez értek. De ott már valóban csak egy egészen pici lökés kellett ahhoz, hogy a dinnye meginduljon lefelé. Gurult, gurult, mint a lavina, füvet, virágot, mindent lehengerelve, és végül nagy zökkenéssel megállapodott, pontosan a borzvár kapujában. Borzberci ki akart jönni, hogy megnézze, mi ez a nagy robaj, de már nem tudott. A dinnye teljesen eltorlaszolta a kijáratot. Távolról odahallatszott malackái kárörvendő visongatása.
1: Kölcsön dinnye, visszajár, visszajár!
0: Malacka mégis tévedett, amikor azt hitte, hogy a borz lombhullató vasárnapig sem fog előjönni. Igaz, eleinte csak fújt, prüszkölt, mérgelődött magában, de aztán hamarosan ásott magának új kijáratot. És a következő reggelen a dinnye ismét ott volt a játszótéren a hinta előtt, ugyanúgy, mint az előző napon. Ürge Gyurka sírva fakadt, amikor meglátta. Malacka ellenben kijelentette, hogy a harcot nem lehet feladni. A dinnyét megint vissza kell görgetni a borzvár elé. Hadd lássa, hogy nem akármilyen ellenfelekkel van dolga. A többiek fancsali képet vágtak. Sehogy sem fült a foguk az újabb bosszúhoz. Tapsi Ferkót izomlász gyötörte. Kisegér Kelemennek be volt pólyálva a farkincája, Mókus Péter pedig egyszerűen a fejét rázta. Hozzá sem nyúl többé ehhez a szörnyűséges nagy dinnyéhez.
1: Könnyű neked? Te az ágon is hintázhatsz! Ripakodott rá Malacka, és már majdnem összevesztek, amikor megzörrent az avar, és észrevették a sünt.
0: A sün ritkán járt a játszótérre, mert szúrt, és a többiek féltették tőle az orrukat. Most mégis odahívták, hogy adjon tanácsot, mit évők legyenek. A sün végighallgatta őket, aztán se szó, se beszéd, elővette kicsi nátkését, és meglékelte a dinnyét. Csodálatos, illatos, piros belseje volt. Malackának és társainak tátva maradt a szája. A sün elkezdett jó ízűen falatozni, és nagyokat csettintett hozzá. Tapsi Ferkó két lábra állt, úgy bámulta. Kisegér Kelemen egyszeriben megfeledkezett a fájós farkincájáról. Ürge Gyurka akkor átnyelt, hogy hallani lehetett. Mókus Péternek és Malackának kicsordult a nyála. Erre a sün feléjük nyújtott egy-egy szeletet.
1: Tessék!
0: No, több se kellett. Kitörő ujjongással mind nekiestek a dinnyének. Mire a borz oda settenkedett meglesni, hogy mi történt, csupa vidám, jól lakott erdei gyereket látott. Malacka éppen teli pocakját simogatta, a sün pedig nátkésére tűzte az utolsó dinnyeszeletet, és magasra emelte.
1: – Köszönjük a finom dinnyét, Borz Berci! Ilyet akár minden nap ideguríthatsz nekünk!
0: Mindenki hangosan nevetett, míg a borz majd megpukkadt mérgében, amiért neki nem jutott eszébe, hogy a dinnyét inkább meg kell enni. Úgy elszaladt, hogy még most is porzik az út utána. Malacka rámutatott a dinnyehéjra.
1: Ezt pedig most hordjuk oda mind az ajtaja elé!
2: Még mit nem?
0: Intette le a sün.
1: Nem volt elég a bosszúból?
0: Akkor hová tegyük? Kérdezték valamennyien.
1: Hát nem tudjátok! A szemétbe!
0: Felelte a sün, és egy darabbal már is elindult a játszótéri szeméttartó felé. A többiek szó nélkül utána.

Fésűs Éva, mire való a dinnye? Felolvasta Fehér Tibor, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben a Szélkiáltó együttes, az Eszterlánc zenekar, valamint Radványi Balázs felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az Országos Széchenyi Könyvtár 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, miközben elindította a Széchenyi Híd nevű új szolgáltatását, amelynek köszönhetően a Nemzeti Könyvtár gyűjteményei már egyetlen kereső felületen keresztül hozzáférhetők. A kópia felületén elérhetővé váltak többek között Erkel Ferenc István király című operájának kottái, Kurták György kéziratai, Jókai Móra jövő század regénye című művének kézirata, a Hon című lapban megjelent folytatásos közlése és első nyomtatott kiadása, továbbá Liszt Ferenc levelezése, leveles könyve és egyik tanítványának naplója, valamint a Bártfai gyűjtemény 16.-17. századi kéziratos és nyomtatott szólamkönyvei. Kombinált napi egy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Formula 1 magyar nagydíjra. A 24 órán keresztül korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3750 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ kedden az MTI-vel. A napi jegy már megvásárolható a MÁV csoport és a BKK automatáiban, jegypénztáraiban, ügyfélközpontjaiban. A Szegedi Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A szakkollégium egy olyan híd, amely összeköti a keresztény értékrendet a tudományos elmélyüléssel, és teret ad annak, hogy a nőiség ne vesszen el, hanem kibontakozhasson. Nem egy egyszerű kollégiumról van szó, hanem egy olyan inspiráló közösségről, ahol a fejlődés nem öncélú, hanem egy mélyebb hivatás felé vezet. A jelentkezési határidő augusztus 2-a, a felvételi beszélgetés időpontja augusztus 7-e, péntek 10 óra. Július 13-a és 17-e között tartották a Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett papnevelő intézet felvételi hetét. A jelentkezők megismerkedtek egymással és a szeminárium előjáróival, betekintést nyertek a papnevelő intézet mindennapi életébe, lelki napon vettek részt és teljesítették a felvételi vizsgát, melynek eredményeként idén 12 fiatal kezdheti meg tanulmányait a szemináriumban. A jelentkezőknek egyszerre kell felvételt nyerniük a papnevelő intézetbe és a Babesbolyai Tudományegyetem római katolikus teológiai karára, mondta el András István rektor a romkat.ro erdélyi katolikus hírportálnak a felvételi részleteit ismertetve. Augusztus 8-án Boldog Bódi Mária Magdolna vértanú születésének 105. évfordulójára emlékezik a Veszprémi Főegyház megye. Ezt egy 86 és 105 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklattal szeretné megünnepelni, ott, ahol Magdi is élt, a Balaton felvidéken. A Veszprémi Főegyház megye Tekerj Magdival ifjúsági kerékpáros zarándoklatának szervező csapata nagy szeretettel vár mindenkit augusztus 8-án szombaton Balaton Fűszfőn a Jézus Szíve templomnál. A résztvevők reggel 8 óra 15 perctől fognak gyülekezni, megvárva a Budapestről akkor érkező vonatot, majd 9-kor indulnak a templom elől. Regisztrálni a zarándoklatra a Magyar Kurír cikkében közölt oldalon lehetséges augusztus 4-e kedden 18 óráig. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos időre számíthatunk, az északi-északnyugati szél megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. A lélek hangja. A Mária Rádió összeállítása következik.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó Barbarával, megszentelt Szűzzel, az Ordo Virginum tagjával, Murány Nikolett beszélget.
1: Elég szokatlan kifejezés ez a megszentelt szűz. Kérlek, először beszélj a hallgatóknak arról, hogy mit is jelent ez pontosan, most a jelenben neked, milyen az életmódod, milyen a napi rended, mit jelent számodra?
2: Az Ordo Virginum a biblikus korban találhatók már a gyökerei, hogyha az apostolok cselekedetének a 6. fejezetét olvassuk, akkor Fülöp diakónus 4 hajadon lányáról olvashatunk, akik profétáltak, nem proféták voltak, hanem profétáltak. Az ősegyházban is elterjedt ez a hivatás, hiszen még nem volt a szerzetesség, tehát nem alakult még a szerzetes közösségek rendszere, és amikor a misekánon mondja a pap, és említi Szent Ágotát, Szent Lúciát, akkor ők mind megszentelt szűzek voltak. A 604-es kánon az egyházjogi kódexben beszél az Ordo Virginumról, hogy mit jelent pontosan ez a hivatás, de néhány évvel ezelőtt egy vatikáni dokumentum is megjelent, ami szabályozza a mi utunkat, azt, ahogyan belépünk ebbe a közösségbe, de hozzátenem, ez nem egy úgy közösség, mint egy szerzetes rend, hanem egy egyéni Istennek szentelt életút. Igazából a II. Vatikáni zsinat az, amikor egy újabb lendületet vett ennek a hivatásnak a lehetősége, mert hosszú időn keresztül nem volt lehetőség gyakorolni ezt a hivatást az egyházban, hiszen átvette a szerzetes rendek struktúrája az Ordo Virginumnak a szerepét, de a II. Vatikáni zsinaton megújították a szűzszentelés szertartását, és ez 1970-ben történt.
1: Mit jelent ez a megszentelés?
2: Egy különleges áldás, amit a püspök ad, ez az egyház liturgiájának az egyik legősibb áldása, szentelménye, a konszekráló ima, aminek csodálatos a szövege. Tulajdonképpen egy különleges szertartásban Istennek szenteli azt, aki kéri ezt a szertartást, és amiben különbözik a szerzetesi fogadalomtételtől, az az, hogy mi nem teszünk hármas fogadalmat, hanem egy elhatározást teszünk, hogy szeretnénk megmaradni a szüzesség állapotában. Nem teszünk szegénységi és engedelmességi fogadalmat, de természetesen az evangéliumi tanácsok nem csak a szerzetesekre vonatkoznak a szó legszorosabb értelmében, hanem minden Krisztus követőre, hiszen aki házasságban él, ő is valamilyen más módon követi ezeket a tanácsokat. De kifejezetten mi csak szüzességi elhatározást teszünk, és a püspök pedig egy különleges áldással konszekrál minket, Istennek szentel bennünket, ami fontos ebben a szóban, hogy konszekráció, ezt a teológia 3 esetben használja, az eukarisztikus színek átváltoztatására a szentmisében, a püspök szentelésre és a szűz szentelésre. Tehát a lényege a konszekrációnak, hogy a világi, hétköznapi állapotból kivéve Istennek szentel.
1: És mindenki a saját egyház megyéjében a saját püspökéhez fordulhat, hogyha ilyet szeretne, ha jól gondolom.
2: Igen, ez egy egyházmegyés hivatás, elsősorban a konszekráció valamilyen módon az egyházmegyéhez, sőt mondhatnám, hogy különleges módon az egyházmegyéhez kapcsol bennünket, de van egy világegyházi vonatkozása is ennek a hivatásnak, hogy imádkozunk az egész egyházért.
1: Mit jelent konkrétan a te életedben ez?
2: Számomra nagyon fontos, hogy az Esztergom Budapesti Egyházmegyéhez kapcsolódok. Úgy érzem, hogy ez egy személyes küldetésem, de ugyanakkor az időm nagy részét most már több éve Rómában töltöm, és például nagyon fontos volt számomra, amikor meghalt Ferenc pápa, akkor részt vettem az ő temetési szertartásán, vagy az azt követő novéna szentmiséjén, illetve a konklávé közben imádkoztam a Szent Péter téren vagy annak közelében, és úgy érzem, hogy a világ egyházért való ima is nagyon fontos, hiszen például a pápa választás során mindannyiunknak nagyon fontos volt az, hogy a Szentlélek erejét hívjuk segítségül.
1: Igen, én most konkrétabbra gondolok, valaki, aki szüzességben él, eljut erre az elhatározásra, hogy megkéri a püspököt, hogy ő szeretne élete végéig ebben kitartani. Van egy ilyen szertartás, és utána a napi rended, a napi életed egész konkrétan miből áll?
2: A napi rendem az kicsit láthatatlanabb, mint egy szerzetes nővéré, mert én nem olyan szoros időbeosztás szerint mondom el az imákat, de nagyjából hasonló módon imádkozom, mint a szerzetes nővérek. Az imaórák liturgiája az nagyon fontos, mert a szűzszentelés szertartása során is a püspök átadja a zsolozsmás könyvet, a gyűrűt, ami a krisztusi jegyességnek a szimbóluma, és a fehér fátylat, ami pedig az Istennek, szenteltségnek a jele, kinyílik egy ilyen egyetemes egyház felé történő hivatása ez az út. Én a rózsafüzért is szoktam imádkozni, vagy nagyon fontos számomra a napi szent misén való részvétel, az eukarisztia vétele, hiszen most, ha bárki hallgatja ezt a beszélgetést, és éppen családos hivatása van, hogy az eukarisztiának a vétele az mindannyiunk erőforrása, és az egy nagy ajándék és lehetőség, hogyha hétköznap is eljut szent misére, és fel tudja ezt ajánlani akár másokért.
1: Igen, de van világi hivatásod, tehát dolgozol, ha jól gondolom, egyenruhában nem jársz. Ez a fátyol, amit kaptál, ez egy jelképes öltözet, civil ruhában jársz.
2: Ugye? Igen, a fájtlet azt liturgián szoktam felvenni. Amikor kislány voltam, akkor minisztráltam, és nagyon-nagyon sokat jelentett ez számomra, amikor felvettem a szent ruhát, és én nagyon örülök mindig, amikor valamelyik plébános nyitott arra, hogy a lányokat is odaengedje az oltárszolgálathoz, mert ez például a hivatásom alakulásában nagyon-nagyon sokat jelentett számomra, és valahányszor felveszem a fájtlat, ugyanez az érzés jár át, mint amikor gyerekként a Terézvárosi Szent Család plébánián minisztrálhattam.
1: És hogy jött ez a meghívás?
2: Én úgy érzem, hogy már 4 éves koromban kaptam egy meghívást, ami nagyon fontos számomra. Kemenes Gábor atya volt a hittantanárom. Emlékszem, hogy arról beszélt, hogy hát őt meghívta Jézus, és ezért lett pap, és akkor én azt gondoltam, hogy bárcsak engem is meghívna. Most már azóta azt gondolom, hogy mindannyiunkat meghív Isten, tehát hogy nem csak azok kapnak egy meghívást, akik papok lesznek, vagy szerzetesek, vagy megszentelt szüzek, hanem aki háziasszony, vagy édesanya, vagy nem házas férfi, vagy nő, vagy bármilyen hivatásban is éljen, bármilyen életállapotban éljen, hogy mindegyikünknek ad Isten egy különleges, személyes hivatást, és ez nem kell, hogy egy különleges nagy dolog legyen, hanem mint a tenger és vízcseppekből áll, hogy mindenki azt az egy kis cseppet hozzáteszi.
1: Igen. Azt szeretném, hogyha a te személyes meghívásodról, vagyis hogy a megszentelésig az életutadról mondanál röviden összefoglalva nekünk valamit, ami komolyan oda vezetett, hogy ezt az életállapotot választ.
2: Hát a gyerekkori meghíváshoz még az kapcsolódik hozzá, hogy én nagyon szerettem volna pap lenni, és mondták a felnőttek akkor, hogy hát csak fiúk lehetnek papok, és kicsit elszomorodtam, de mégis ez az élmény, ez az érzés, hogy Jézus meghívott, ez velem maradt máig. Többször szerelmes voltam az életutam során, de mégsem éreztem azt, hogy ez egy éles döntés lenne, hogy én lemondok a házasságról, mert nem szeretem a házasságról való lemondás szót a megszentelt személyek esetében, hiszen mi nem egy hiányból értelmezzük az életünket, hogy nem lemondunk valamit, hanem választunk valami pozitívumot. Persze megvan a nehézsége a szűz életformának, ugyanúgy, ahogy gondolom, hogy a házasságnak is, de hogy mégis számomra például a szüzesség választása azt is jelenti, hogy nem a materiális értékekre fókuszálunk elsősorban, hanem a spiritualitásra, a lelki értékekre. És ilyen értelemben én nem éreztem soha, hogy most el kell döntenem, hogy ha Istené leszek, akkor valami nyomasztó lemondásban kell az életemet tölteni, hanem mindig az öröm kapcsolódott ahhoz, és ezt nagyon, most ha esetleg fiatalok hallgatják a beszélgetésünket, akkor nekik különösen mondanám, hogy én azt nagyon erősen tapasztalom és hiszem, hogy Isten arra az útra hív minket, ami örömöt ad. Ha a házasság gondolata ad neked örömöt, akkor valószínűleg az az út lesz, ha a szerzetesség, akkor az, ha a papság, akkor az, mert én azt gondolom, hogy minden igazi odadott életben ott kell, hogy legyen a lemondás is, de nem abból értelmezzük az identitásunkat. És sokáig kerestem, hogy akkor házasság legyen, vagy megszentelt élet, és akkor egy ponton éreztem, hogy mindenképp megszentelt élet. Akkor 20 pár éves voltam, szerzetes rendekben gondolkodtam, mert nem ismertem más utat, de valahogy nagyon hasonló érzést töltött el, mint amikor a házasságra gondoltam korábban, hogy egy kicsit bezár engem mindkét út. És akkor 2008-ban részt vettem az Isteni Megváltóról nevezett nővéreknél egy lelki gyakorlaton, ahol a Kuchta Margit nővér volt akkor az elöljáró, és a Puss Sándor atya jezsuita szerzetes könyvét adta nekem, a második vatikáni zsinat és a szüzesség eszménye, ez a témája, és ez az Ordo Virginumról szólt. És amikor én elkezdtem olvasni ezt a könyvet, ez 17 évvel ezelőtt volt, akkor biztos voltam benne, hogy ez a hivatásom, és akkor rögtön kértem az egyházmegyétől a konszekrációt, és végül 2012-ben Szent József napján megvalósult.
1: Hány éves korodban történt ez?
2: 34 éves voltam akkor, amikor a konszekrációm megtörtént, és 30 éves voltam, amikor felismertem, hogy ez a hivatásom, és kértem ezt az utat.
1: Tehát te nem tartozol a közösségben, egyedül éled meg a hitedet, ebben különbözik mindenféle szerzetes közösségtől a te életállapotod.
2: Igen, mi egy egyéni utat követünk.
1: De mégis többes számban beszélsz.
2: Igen.
1: Mert hogy vagytok többen, biztos ismeritek egymást, többen, akik ilyen életet élnek.
2: Igen, az egész világon több mint 5000-en vagyunk most már, és tulajdonképpen az összes megszentelt élet intézmények közül az Ordo Virginum az, ahol ma az egész világon a legtöbb belépés történik. Magyarországon 1994-ben történt az első konszekráció, Beke Tünde Lídia volt az első megszentelt szűz.
1: És tartjátok a kapcsolatot többen egymással?
2: Igen, Lídiával nagyon régóta.

0: Eltel arra is, hogy ugye nem közösségben élünk, de ezek a találkozók, ezek sokat jelentenek nekünk. Szlovákiában 5 évente van nemzetközi találkozó, amit én nagyon-nagyon szeretek, de Lídiával évente el szoktunk menni a Regensburg közelében szervezett német nyelvű találkozóra is. Most majd Rómában lesz ősszel egy nemzetközi találkozónk ismét, mert Rómában is körülbelül 5 évenként van ilyen találkozónk. Ez nagyon sokat jelent személyes élmény, hogy amikor mondjuk egy német találkozóról hazamegyek, és ott együtt imádkozunk a zsolozsmát, akkor a következő napokban így a többieket is elképzelem, hogy most ők is végzik a dolgukat, de mégis van egy láthatatlan kapocs közöttünk.
1: Tehát akkor találkoztok időnként,
0: igen,
1: ti, akik hasonló életformát folytattok.
0: Igen.
1: Oké. A szakmai életutadról, hivatásodról kérdeznélek.
0: Számomra mindaz, amit csinálok, erősen az egyház megyéhez, illetve az egyházhoz tartozik, az egyetemes egyházhoz, de nem kötelező előírás, hogy egyházi munkát kell feltétlenül végeznünk. Vannak közöttünk, akik civil munkát, tehát van közöttünk szociológus, zeneművész, egyháztörténész, Lídia Ménfőcsanakon egy evangelizációs központ vezetője, tehát nagyon színes, a római megszentelt szüzekkel is szoktam gyakran találkozni, közöttük van, aki rendőrnő, van, aki egyetemi tanár, tehát rendkívül színes, van, aki a Vatikánban dolgozik, tehát nagyon-nagyon széles ez a paletta. Gyerekkorom óta a zene, a teológia és a történelem az meghatározó irányvonal volt. Zeneművész vagyok, a Zeneakadémián orgona művész tanári szakot végeztem, és kántori szolgálatot végzek rendszeresen most nyaranként, most főleg az újpesti Egek királyné a plébánia templomban szoktam szolgálni, és a Bakács téren, ahol korábban dolgoztam hitoktatóként is, meg orgonistaként. Jelenleg a Gregoriana Egyetemen egyháztörténelemből doktorálok, és korábban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán szereztem teológus oklevelet, illetve katekéta lelkipásztori munkatárs szakot is elvégeztem. Nagyon-nagyon hálás vagyok az ottani professzoraimnak is mindazért, amit tőlük kaphattam. És próbálom mindezt az egyházi szolgálatomba integrálni ezeket a dolgokat.
1: Hogyan jutott eszedbe, hogy Rómában tanuljál?
0: 2016-ban a Lídiával részt vettünk a megszentelt életévének záró eseményén, ahol külön Ordo Virginumos program is volt, és mi ott a magyarországi megszentelt szüzeket képviseltük, bár akkor még szinte csak mi voltunk, de még azért páran voltak rajtunk kívül is. És azokban a napokban én nagyon erősen éreztem, hogy Isten arra hív, hogy Rómába tanuljak, és ez annyira lehetetlennek tűnt minden szempontból akkor, de én komolyan vettem ezt a hívást, és úgy érzem, hogy bárki, aki hallgat minket, hogy egy kicsit ilyen üzenetként mondom nektek is, hogy aki érzi, hogy Isten hívja őt valamire, akkor érdemes bátornak lenni, hogy a bibliai történetekben is olvassuk, mert Isten sokszor kér tőlünk olyan lépést, amihez még nincsenek biztosítékaink, de meg kell előlegeznünk, hiszen Ábrahám is úgy mer Isten útjára lépni, hogy idős korára kilép a megszokott környezetéből, mert Isten hívja, de hiába kapja az ígéretet, hogy annyi utódot lesz, mint égen a csillagesztő, még nem is tudja talán elképzelni sem. Tehát,
1: de hogy neked mit jelentett? Oda térjünk vissza, hogy jött ez?
0: Hát úgy éreztem ezen a találkozón, hogy Isten hív arra, hogy ott tanuljak, és először Lídiával osztottam meg ezt a gondolatot, aki nagyon örült ennek, és annyira komolyan vettem, hogy amikor hazamentem, akkor azonnal beiratkoztam egy olasz nyelvtan folyamra, mert én ott még a római találkozónkon a német szinkrontolmácsot hallgattam végig, amikor volt fordítás. És aztán a következő nyarakon mindig kimentem Rómába egy nyelviskolába tanulni olasz nyelvet, és amikor elhaladtam a Gregoriana Egyetem mellett, akkor egy pillanatra megérintettem a falát, és azt mondtam, hogy Istenem, ha az akaratoddal egyezik, akkor kérlek, hogy Isten dicsőségére itt tanulhassak. És az egyház megye javára, és ezt Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú közbenjárása kértem, akit nagyon szeretek és tisztelek, és sokszor megtapasztaltam az életemben az ő égi segítségét, és azért volt ez számomra különleges, mert ő is ennek az egyetemnek volt a diákja korábban, és Isten ezt megadta valóban, hogy ott tanulhassak, sőt egészen eljutottam a doktorig, ami elég nehéz ott Rómában, tehát eléggé be van nehezítve ez a

0: folyamat, de azt éreztem, hogy Isten minden szellemi és anyagi dolgot úgy ad meg hozzá, hogy én azt nagyon sokszor nem láttam az út folyamán. Kicsit mindenkit arra bíztatok, hogy merjen a gondviselésre hagyatkozni, mert én azt hiszem, hogy az Ordo Virginumosoknak mivel mi saját magunk gondoskodunk az anyagi feltételeinkről, hogy mit dolgozunk, vagy miből élünk, ez számomra inspiráló is, mert hogy szeretek kreatív lenni, és hogy merjünk Isten gondviselésére hagyatkozni, és bízni benne.
1: Igen, tehát ez egy egyedülálló élet, nem közösségben, Istenre hagyatkozva, saját magadról gondoskodva, egyszerűségben.
0: Igen.
1: Egyfajta önként vállalt szegénységben, a tisztaság mellett.
0: Mi nem teszünk szegénységi fogadalmat.
1: Nem, igen,
0: pont,
1: ezt említetted, igen. Csak hogy mégis tulajdonképpen egy egyszerűségben, egyfajta szegénységben.
0: Igen, én azt gondolom, hogy az evangéliumi szemlélethez nagyon fontos az egyszerűsége. Nagyon sokszor a mai kornak ez a veszélye, hogy ez a fogyasztói társadalom, hogy mindent birtokoljunk, de ugyanakkor ez nem szükséges, hogy ezek a materiális dolgok folyton körülvegyenek bennünket, és például mi nem hordunk habitust, és fontos, hogy egyszerűen öltözzünk, de nem olyan módon, hogy valami szürkét kellene hordanunk, vagy ilyesmi. Számomra például, ugye mondtam, hogy zeneművész is vagyok, én nagyon szeretek szép színes ruhákat hordani, szeretem az illatokat, a parfümöket, a kozmetikumokat, és azt gondolom, hogy egy megszentelt szűznek az is küldetése, hogy ez el is hangzott konkrétan egy római találkozónkon, hogy az Isten szépségét is belevigye a világba. Hogy,
1: igen,
0: hogy
1: de
0: a belső és a külső harmóniáját.
1: Nem a külsőségeknek kész, de szabad szépen használni,
0: igen,
1: a külsőségek.
0: Igen.
1: Igen, köszönöm. Térjünk át a választott szentírási részre.
0: Egy picit az előbb elhangzottakhoz kapcsolom a választott szentírási szakaszomat, mert ahogy komolyan vettem Isten hívását, hogy Rómában tanuljak, ő megerősítette az ő szavaival, mert valahogyan többször, már az utam elején, és utána többször ez volt az evangélium, amit éppen a Szentmisében felolvastak. Ez a 72 tanítvány elküldéséhez kapcsolódó Lukács evangéliumának 10. fejezetében. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarút. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: békesség e háznak. Sokszor azt éltem meg, hogy Isten egészen konkrét módon gondoskodik rólam, jól sikerülnek a vizsgák, hogy megadja a szellemi erőket, feltételeket, megadja azt, hogy leküzdjem a repüléstől való szorongásomat, ami teljesen elmúlt, sőt, mert nagyon szeretek repülővel utazni. Egyszer véletlenül korábban érkeztem Szentmisére, és teljesen profán gondolatom volt az oltári szentség jelenlétében, hogy bárcsak lenne valami hús, étel elkészítő a házba, ha hazamegyek, mert időnként a nővérek kitettek az asztalra számunkra ilyen finom falatokat, és elszégyeltem magam, hogy hú, hát ilyen hétköznapi gondolatom van Jézus jelenlétében. Említettem, hogy mi nem élünk közösségben, de most a római tanulmányaim során ott nővéreknél lakom. És amikor hazaértem, akkor az egyik nővér úgy adta el a szobakulcsomat, hogy egy alufóliával lefedett tálon volt ez, és amikor bementem a szobába, és kinyitottam, akkor sült krumpli, háromféle hús volt elkészítve, és ilyenkor mindig azt érzem, hogy Isten a legapróbb dolgoktól kezdve mindenre figyel ránk, és ezt több alkalommal megéltem, ehhez hasonló dolgokat.
1: Találkoztál-e nehézségekkel a hivatásod során?
0: Talán egy picit az nehéz, hogy kevéssé ismert a mi hivatásunk, főleg Magyarországon. Néha nem értik az emberek, mi ez a különös dolog, mondjuk, hogy egy színes ruha és fátyol, de még mélyebben talán, hogy a nők egyházi szerepe az egy kicsit most alakulóban van, főleg Ferenc pápa óta, aki nagyon-nagyon sokat tett a nők jelenlétért az egyházban. És azt gondolom, hogy az Ordo Virginum egy olyan női spiritualitást, erőt tud az egyház életébe vinni, ami egészen sajátos. Számomra itt összekapcsolódik a zenész és teológus mi voltam, vagy az egyház történet, hogy az egyház tudományos életében, vagy zenei életében is nagyon fontos szerintem, hogy legyenek női hangok, de ez egy út, ugyanúgy, hogy az, ahogyan, hogy az Orda Virginumot megismerjék, ez egy olyan út, ahol türelemmel és szeretettel kell mindannyiunknak együtt járni, és talán így egyre inkább nyílnak az ajtók ebben az irányban is, és ahogy egyre többen leszünk ebben a hivatásban, talán az emberek is egyre jobban megértik, hogy mit jelent ez a különös út, amit mi élünk, ami nem is olyan különös, hanem egyszerre ősegyház és egyszerre modern.
1: Igen, és nagyon örülök, hogy ez arról szól, hogy a nők megtalálják szépen a helyüket, nem pedig a férfiak szerepét akarják átvenni, hiszen az egy másik út. Köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon köszönöm én is.
2: Szabó Barbarával, Megszentelt Szűzzel, az Ordo Virginum tagjával Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Keresné Hauser Ivett vagyok. Vegyes családban nőttem fel így a hit szempontjából. Édesanyám családja vallásgyakorló volt, de később azért én inkább úgy láttam, hogy ez olyan vasárnapi keresztény hit volt náluk. Édesapám nem volt hívő, de azért jó ember volt. Az ő édesanyja viszont rendszeresen járt templomba, ő pedig inkább a népi vallásosságot képviselte. Édesanyám 6 éves koromban halt meg, ő rákos beteg lett, és az utána következő időszak egy nagyon nehéz időszak volt az életünkben a testvéremmel, mert hát lelkileg meg pszichésen ezt a helyzetet hát nem igazán segítették nekünk, nem igazán kaptunk ennek feldolgozásában segítséget. Fizikailag azért úgy volt körülöttünk segítség, az apai nagymamám sokat jött hozzánk, segített a háztartásban édesapámnak, tőle tanultam meg például a 3 legfontosabb, legalapabb imát, a mi atyánkot, az Üdvözlégy Máriát, és hát egy számomra nagyon fontos, jelentős, kedves imát, a Most segíts meg Máriát. Emlékszem, hogy ő volt az, aki sokszor mondta nekünk, hogy ha feltesszük egy nem hívő embernek azt a kérdést, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, akkor nem tudna rá válaszolni. Tehát biztos, hogy létezik Isten, mert valakinek valamelyiket meg kellett teremtenie. Hát én ezt gyermekként el is hittem neki. Ő ilyen egyszerű módon próbálta alátámasztani Isten létezését. Ezen felül édesanyám halála után volt vele kapcsolatban egy olyan élményem, aminek következtében attól kezdve én sohasem kételkedtem abban, hogy van a halálon túl is élet. Ha pedig van, akkor természetes volt számomra, hogy Isten is létezik. Rendszeresen úgy aludtam el, amikor édesanyám meghalt, hogy azt mondogattam magamban, hogy anyucika, gyere haza, anyucika, gyere haza. És egyik éjszaka arra ébredtem fel, de ez egy ilyen kristálytiszta élmény volt, nem egy ilyen félálomszerű, homályos valami, hanem egy teljesen kristálytiszta, kézzelfogható élmény, hogy fölém hajolt, adott egy puszit, és utána eltávozott. Úgy gondolom, hogy ő így búcsúzott el akkor, mert én nem tudtam tőle elbúcsúzni. Úgyhogy ez számomra egy ilyen bizonyító erejű élmény volt arra, hogy van a túlvilágon is élet. Kisgyerekkori templommal kapcsolatos élményeimhez tartozik, amikor anyukám már beteg volt, akkor kapcsolatba kerültünk a Tömő utcai kápolnával, a Béke királynője kápolnával, ahol már akkor voltak gitáros misék. Később 18 éves korom körül mesélte el nekem édesanyám egy gyerekkori barátnője, hogy anyukám a betegsége ideje alatt tért meg, úgyhogy a beteg ágyán a Szentírás a párnája alatt feküdt, és rendszeresen azt olvasta. Emlékszem még gyerekkoromból a pásztorjátékokra, ahová az anyai nagyszüleim, nagypapám vitt minket a bátyámmal karácsonykor, és akkor néha, hogyha náluk voltunk, náluk aludtunk, vagy ők jöttek vigyázni ránk, akkor esténként ők imádkoztak velünk. Aztán anyukám halála után 1-2 évvel az ő anyukája vitt minket az iskolából hetente a belvárosi templomba, a Nagyboldogasszony főplébánia templomba, első áldozás előkészítőre. Ő akkoriban arra felé lakott, vagy laktak nagypapámmal, és oda jártak szentmisére. Aztán ott is történt meg az első áldozásunk, illetve hát nyaranta még ugyanezek a nagyszüleim sokat voltak a Mária Remetei nyaralójukban, akkor mi is gyakran voltunk náluk, és ilyenkor pedig a Mária Remetei Kisboldogasszony templomba vittek minket misére vasárnap. Most utólag visszatekintve realizáltam, hogy mind a 3 templom Máriához köthető. Néhány évvel édesanyám halála után apukám aztán újra nősült, és a nevelő anyukám vallásos ember volt a maga módján, ezért a vasárnapi misék rendszeresek voltak az életünkben, de valahogy a mindennapi életünkben, a hétköznapjainkban nem volt nagyon szó a hitről, Istenről. Az ünnepek, a húsvét, a karácsony az emlékeimben benni arról szóltak, hogy nagyon nagy takarítás, sütés, főzés, aztán így hullafáradtan leroskadás az ünnepi asztalhoz. A bérmálkozásomat a nevelő anyukámnak köszönhetem. Ő annak idején a Felső Krisztina Városi Keresztelő Szent János templomba járt, mikor ott lakott még, és ezért oda jártam előkészítőre. 14 éves voltam akkoriban, és őszintén szólva sajnos nekem nem volt egy túl felemelő élmény a bérmálkozásom. Úgy emlékszem rá, hogy a templomban ültünk sok-sok fiatal a padokban, egy idősebb atya tartotta a tanításokat, amiből nem sok mindent rá emlékszem, mert szerintem nem is igazán értettem. Majd föl kellett készülni a katekizmus kivonatából egy vizsgára, amitől borzasztóan féltem, hogy majd nem fogom tudni bemagolni a kérdésekre a válaszokat, de hát Istennek hála adott mellém egy segítőt, egy évfolyam társamat, aki szintén oda járt előkészítőre. Egyszer csak megkérdezte, hogy nem készülünk-e együtt a vizsgára, illetve mennék-e vele együtt vizsgázni, mert kettesével kellett bemennünk vizsgázni, nem egyedül. Ezt a lányt egyébként Ritának hívták, és most így visszatekintve úgy gondolom, hogy Szent Ritának köszönhetem ezt a segítséget ebben a lehetetlen helyzetben. Sikerült aztán levizsgáznom. Maga a bérmálkozás is szorongó élmény volt számomra. Azt gondolom, hogy nem voltam elég érett én akkor még a bérmálkozáshoz. Arra emlékszem még gyerekkoromból, hogy annak ellenére, hogy gondoltam, hogy Isten létezik, gyakran tört rám egy nagyon mély magányosságérzés. Ilyenkor csak sírni kezdtem, de nem tudtam megmondani, hogy miért sírok. Sokszor éreztem úgy, hogy a bajban egyedül vagyok, nem segít senki rajtam. Gimnazista koromban lett egy nagyon jó barátnőm, aki egy 7 gyermekes, olyan igazi keresztény, katolikus nagy családban élt. Sokat voltam náluk, kialakult egy kis 5 fős baráti társaság. Náluk tartottunk bibliázós estéket, ami úgy zajlott, hogy elolvastunk egy részt a Szentírásból, majd beszélgettünk róla. Ezek az esték, illetve az ő családjuk példája, hogy éltek, ez nagyon sokat adott nekem akkoriban. És aztán itt is nemrég realizálódott bennem, hogy az ő édesanyja vezetékneve Máriás. Tehát Mária jelenléte itt is megnyilvánul. Később gimnázium után nevelőanyukám unokahúga révén, akit egyébként így a mai napig is unokatestvéremnek tekintek, az ő révén tagja lettem a Felső Krisztina Városi Gitáros Együttesnek. Nagyon sokat adtak számomra azok a dalok, amiket énekeltünk, úgy éreztem, hogy ezek közelebb visznek Istenhez, és a mai napig gyakran eszembe jutnak azok közül a dalok közül, mint egy ilyen imádságképpen, amiket akkor tanultam és énekeltünk. Aztán összeismerkedtem a férjemmel, ő viszont egy nem hívő családban nőtt fel, templomban csak kicsikorában, a dédnagymamája révén volt néhányszor. Amikor szóba jött, hogy összeházasodunk, akkor a nevelő anyukám megijedt nagyon, hogy hát hogy lesz ebből így templomi esküvünk. Ezért hát gyorsan elintézte, hogy megkereszteljék. De emögött a férjem részéről azonban hát sajnos nem volt túl sok tudatosság. A Mária remetei kisboldogasszony bazilikában volt az esküvünk, és a szertartás végén egy Máriás dalt énekeltek, és emlékszem, hogy ez nagyon mélyen megérintett, folytak a könnyeim. Akkor nem tudtam, hogy miért, csak később jöttem rá, hogy ez valójában a Szentlélek jelenléte volt, és ő hatott rám ilyen módon. Aztán az elkövetkezendő évek úgy teltek, hogy én jártam vasárnaponként szentmisére, de a férjem nem. És amikor megszületett első gyermekünk, akkor egyre többször előfordult, hogy én sem mentem misére. Telt múlt az idő, hogy egyre nehezebben mentek a dolgok körülöttem. Voltak félelmeim a lányommal kapcsolatban is, nehogy valami komoly baja legyen. Ehhez az is hozzájárult, hogy édesapám időközben szintén rákosbeteg lett, és akkor halt meg, amikor én a lányommal 8 hónapos terhes voltam. Egyszer egy napon csöngettek nálunk az ajtóban, 2 hölgy állt, és katekézi sorozatra hívtak a közeli templomban. Azt mondták, elveszett báránykákat keresnek. Én köszöntem szépen, de úgy gondoltam, nem vagyok elveszett bárányka, így hát nem is mentem el. De aztán megint eltelt egy idő, és egy este a konyhában ültem, akkor már lelkileg egy kicsit mély ponton voltam. Próbáltam imádkozni. A férjem és a lányom már aludtak. Egyszer csak magamban egy ilyen nagyon mély kiáltással fordultam az Istenhez, mint amikor a zsoltáros azt mondja, hogy a mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Kértem, hogy segítsen rajtam. Akkor egy nagyon különös dolog történt. Sötét volt a konyhában, és ahogy ezt így kimondtam, és a gáztűzhelyre néztem, a legkisebb gázrózsa, ilyen alaplángon, nagyon kis lángon égett. Nem is használtam előtte a gáztűzhelyt, tehát nem felejtettem úgy, és nagyon meglepődtem. Az a gondolatom támadt, hogy ég még az a láng, csak őrlángon fel kell szítani. Aztán nem sokkal később megint csöngettek, megint elveszett báránykákat kerestek. Akkor már tudtam, hogy én is egy ilyen elveszett bárány vagyok. Így hát elfogadtam a meghívást, és elmentem erre a katekézi sorozatra. Egy neokatekumenális közösségbe csöppentem, ami akkor egy mentő volt számomra. Jó pár évig jártam velük közösségbe, de a férjemnek nem volt szimpatikus ez a közösség, már egy alkalommal sem ment el velem. Igaz, nem is nagyon tudott volna menni, mert a kislányomra igazából nem tudott senki vigyázni. Aztán elköltöztünk egy távolabbi kerületbe, ahonnan még egy darabig vissza tudtam járni a közösségbe, Néhány évig tartott ez így. Ezek az évek sokat adtak, sokat jelentettek számomra. Sok mindent tanultam, a hitről tapasztaltam, a hitünkkel kapcsolatban. Kezdtem megtapasztalni azt, hogy hogyan vagyunk jelen mi is az üdvtörténetben, az életünk, hogy hogyan van benne az életünk azokban a történetekben, vagy hogyan tudunk párhuzamot vonni azokkal a történetekkel, amik a Szentírásban vannak, és hogyan is van benne Isten a mi életünkben. Megszületett közben a második gyermekünk, Máté fiunkat. Azt gondolom, hogy mindenképpen ehhez a neokatekumenális közösséghez való tartozásnak köszönhetjük, ugyanis Fanni lányunk születése után sokáig nekem mindig volt valami egészségügyi problémám, ami miatt nem tudtunk újabb gyermeket vállalni. Így aztán nem jött össze, ahogy terveztük, hogy hát 3 éven belül akkor szülessen kis testvér. Kifutottunk az időből. Azonban nem tudtam visszamenni dolgozni a munkahelyemre, amikor a lányom betöltötte a 3. életévét, mert neki is voltak olyan problémái, ami miatt nem tudtuk közösségbe adni. Tehát ott voltam állás nélkül, és ráadásul pont abban az időszakban egy gazdasági válság is kezdődött. Hallottuk, hogy mennyien veszítették el az állásukat. Viszont épp akkor adódott egy olyan egészségügyileg alkalmas időszak, amikor úgy dönthettünk, megadhatjuk a lehetőségét annak, hogy a második gyermekünk legyen. Az, hogy egy ilyen helyzetben vettük a bátorságot arra, hogy ezt megtegyük, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, annak köszönhetjük, hogy ebbe a közösségbe jártam, és bizonyos voltam abban, hogy Isten gondoskodik. Isten pedig cserébe megajándékozott minket Mátéval, és hogy bizonyítsa, tényleg gondoskodik. A férjem hozzá vetőlegesen annyi fizetés emelést kapott, tehát nem, hogy elbocsájtották volna, még fizetés emelést is kapott, amennyi kiesett a családi kasszából. Aztán elkezdtünk a közeli templomba járni, amikor a lányom első áldozásra kezdett készülni, és kezdtünk lassacskán így bekapcsolódni az új lakóhelyünk plébániai közösségébe. Férjem is alkalmanként akkor már elkezdett velünk misére járni, és egyszer aztán indult egy alfa kurzus a plébánián, amire minket is hívtak. Erre a férjem is hajlandó volt eljönni, de persze csak úgy, hogy ma én is mentem. Az alfa után aztán egy katekumenátus is indult, és mivel erre is igent mondott, elbúcsúztam a neokatekumenális közösségtől. Akkor még nem is tudtam, hogy ez a katekumenátus mekkora változást fog hozni az én életemben is. Már majdnem a tanév végén jártunk, amikor is Mária Besnyőn tartottak egy lelki napot. Abban az időszakban kicsit nehéz helyzetben voltunk, mert az anyai nagypapám nagyon beteg volt, és én minden nap mellette voltam a kórházban. Mivel más nem tudott a családból vele lenni, azon örlöttem, hogy mi lesz vele, ha én elmegyek arra a lelki napra, és ki lesz vele a kórházban, ki fog neki segíteni. Ugyanakkor azt is éreztem, hogy nekem most Istennel kell lennem, őt kell választanom. Éreztem, hogy kell egy ilyen lelki feltöltődés. Meg kellett hoznom magamban ezt a döntést. Kicsit akkor úgy éreztem magam, mint Ábrahám, hogy fel kell áldoznom a nagypapámat Istenért. Mihest eldöntöttem magamban, hogy lesz, ami lesz, elmegyek a lelki napra. Jött a telefon, és az egyik unokatestvérem hívott, hogy ő azon a napon bent tud lenni a nagypapámmal a kórházban, és én maradjak nyugodtan otthon, és pihenjek egy napot. Isten megint csak gondoskodott. Nekem idézőjelbe csak a döntést kellett meghoznom. A jutalom megint csak nem maradt el. A lelki napon a nap egy jelentős mozzanata volt, amikor a kápolnában imádkoztak fölöttünk. Egyébként ez a lelki nap, ez pont pünköst hétfőre esett, tehát ezen az imádkozós alkalmon kérhettünk valamit magunkért, magunknak. Én nem tudtam, hogy mit kérjek, azon gondolkoztam, hát ez egy nagyon jelentős, nagy lehetőség, nem akartam így elaprózni. De nem tudtam eldönteni, hogy mit mondjak, hogy miért imádkozzanak fölöttem, és sokáig vártam is, hogy majd melyik imádkozó pároshoz kerülök, hogy majd ahogy adódik. Úgyhogy utoljára mentem oda, ahol éppen a plébánosunk imádkozott valakivel, és úgy menet közben, ahogy felkeltem a padból, gondoltam, akkor felteszem Istennek a kérdést, hogy ő mondja meg, hogy miért imádkozzak. Úgyhogy feltettem a kérdést, és az volt a válasz, kérjem azt, hogy tudjak szeretni. Én ezen egy kicsit meglepődtem, mert csodálkoztam, hogy hát miért nem tudok szeretni. De hát, ha ezt kell mondanom, ezt kell kérnem. És amikor oda értem az imádkozó pároshoz, plébánosunk ugye az egyik, és ezt így kimondtam, jelentőség teljes tekintettel rám nézett, bólintott, és elkezdett imádkozni. Egy darabig még hallottam, hogy mit mondanak, utána egyszer csak egy ilyen egyre erősödő zúgást hallottam a fülemben, és már semmit nem hallottam abból, amit ők beszélnek. És amikor vége lett az imának, elég nehezen kicsit tántorogva visszamentem a helyemre, és nem nagyon tudtam, hogy mi történt. Ezek után megváltozott körülöttem minden. Elkezdtek előjönni korábbi meg nem bánt bűnök, amikre én nem is gondoltam, hogy ez bűn, vagy hogy azokat meg is kellene gyónnom. Akkor ismertem fel azt, hogy úgy kell egy szent gyónásra készülni, hogy hívjuk a szent lelket. De nekem ezt gyerekként nem tanították meg. Én akkoriban úgy készültem, hogy egy saját útfőből az emlékeim alapján esetleg elővettem egy lelki tükröt, de hogy nem hívtam a szent lelket, és előjött olyasmi is, ami hogy mutaszkált bennem többször is, hogy meg kellene valamit tennem, de úgy elhessegettem félelemből is, hogy a férjem mit fog mondani, vagy mit, hogy fog rá reagálni, hogy ez egy túl nagy dolog, amit nem biztos, hogy tolerálni fog. És ez is előjött. De talán most így visszagondolva az lehetett így a legnagyobb, hogy nem az Isten volt az életemben az első helyen. Ott volt a család, a gyerekeim, de nem a jó Isten volt az első helyen. Ezután aztán többször is elmentem gyónni, mire ez a teljes tisztulási folyamat végbe ment, aminek hatására aztán utána képes is lettem megtenni azt, amit az előbb említettem, hogy ott motoszkált a fejemben. Ez is egy nagyon szép történet, mert ott álltam, hogy hát Istenem, most akkor ezt így hogy tárjam a férjem elé ezt a kérdést, és akkor elkezdtem imádkozni, hívtam a szent lelket, és kinyitottam a szentírást, hogy ő adjon választ, és pont egy olyan rész jött elő, ami alátámasztotta a kérésemet, és azzal együtt tudtam oda menni a férjemhez. Mondtam neki, hogy itt nyílt ki, úgyhogy ezt most szeretném, ha megtennénk. És akkor ebben az időszakban történt, hogy elkezdtem nagyon mélyen vágyni rá, hogy minden nap olvassam a Szentírást és imádkozzak. Emlékszem, hogy minden nap Szent János evangéliumát kellett olvasnom, főleg az utolsó vacsora leírását. Akkor tapasztaltam meg életemben először azt, hogy a Szentírás szavai úgy szólnak hozzám, hogy azok élnek, hogy lángra lobbantják a szívemet, hogy mint az Emmauszi tanítványok, amikor lángolt a szívük, ahogy hallgatták Jézust, és hogy az Isten szava az egy valóban éltető, nagybetűs ige. Ekkor tudtam megélni, megtapasztalni életemben először azt, hogy Isten mennyire végtelenül szeret, és hogy az Isten gyermeke vagyok. Ekkor tudtam kimondani azt először, hogy mennyei atyám, és akkor értettem meg, hogy mit jelent az, hogy a lélek által mondjuk abba atya. Mert hiszen akkor, amikor én ezt kértem, hogy tudjak szeretni, ezzel valójában a szent lelket kértem. Ezt is nyilvánvalóvá tette számomra. Ő világosított meg engem akkor, ő nyitotta meg a szemem, hogy lássak, ő nyitotta meg a fülemet, hogy halljak, hogy meghalljam az ő szavát, és ő adott nekem húsvérszívet, hogy tudjak igazán jól szeretni, és úgy éreztem magam, én vagyok az egyik leprás, akit megtisztított. Akkor jött velem szembe az a szentírási idézet, amit azóta is fontos idézet számomra, akkor volt egy ilyen befogadás, szertartás a katekumeneknek. Azt mondta a plébánosunk, hogy én azért vegyek ebbe részt, mert hogy egy másik közösségből jövök most ebbe a közösségbe. És akkor én is válasszak magamnak egy ilyen szentírási idézetet. És hát ezt igazából, ezt is a Jóistentől kaptam, ezt az idézetet, nem, talán nem is én választottam, hogy senki sem szeret jobban, mint aki az életét adja barátaiért. Ez az idézet többféleképpen is szólt hozzám különböző időszakokban. Először azt mondta egy kísértésekkel teli időszakban, hogy hát ez ő maga Jézus Krisztus, aki életét adta értem, tehát csak ráhallgassak senki másra. Ő az egyetlen, aki valaha is az életét adta értem, az ő szószoros értelmében. Aztán később olyan üzenetet is hordozott számomra, hogy hát én akkor szeretem legjobban barátaimat, embertársaimat, hogyha idézőjelben az életemet adom értük, ez persze ugye most így napjainkban meg itt nem kell szó szerint érteni, de azzal, hogyha az időmet, energiámat áldozom másokra, tudom ezt megtenni, vagy a figyelmemet. Ez volt a nagy megtérésem időszaka. Hát aztán persze jöttek kísértésekkel teli küzdelmes idők is, mindenféle nehézségek. Megtapasztaltam, hogy hogyan válik Jézus szava számos esetben valósága az életemben. Amikor például azt mondja, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, ez is jött utána. hirtelen sok támadás, ellenségeskedés vett körül innen-onnan. De tapasztaltam azt is, hogy a szeretet sok mindent megold, illetve az ima. Nagyon sok csodálatos ima élményem is van ebből az időszakból, meg hát későbbről is. Vagy azt is megtapasztaltam, hogyha úgy éreztem, hogy az én imám már valamiért nem elég, akkor misét mondatok valakiért, és annak mekkora ereje van. Mert ott ugye Jézus maga imádkozik értünk. Jézus nekem a legjobb barátom, a testvérem, megváltom. Ő az, aki mindig velem van, és mindig szeret. És nem azért, amit teszek, hanem önmagamért. És amikor erről megfeledkeznék, mert gyerekkoromból azért vannak rossz beidegződéseim, akkor valahogy ő mindig teremt olyan alkalmat, lehetőséget, hogy biztosítson a felől, hogy ez így van, ő azért szeret, mert vagyok. És nem fárad bele a mennyei atyával, a Szentlélekkel együtt ezt újra és újra megerősíteni bennem. Isten számomra az, akire mindig számíthatok, aki mindig velem van, aki örök hűséggel szeret, aki gondoskodik az életünkről, segít a bajban, mindenkinél jobban szeret. És amióta ezt megtapasztaltam, nem törtek rám többet azok az említett gyerekkori, fiatalkori magányosságérzések. Mondhatni, kigyógyított ebből Isten. Máriával talán a legszorosabb a kapcsolatom. Úgy gondolom, hogy ő nagyon sokat tett értem. Vannak olyan szentáldozás élményeim, amikor valamiért olyan lelki állapotban vagyok, hogy nem sikerül megnyitnom a szívem, és Máriához tudok szólni, és Máriát kérem, és hogy ez tényleg igaz, hogy Mária visz minket Jézushoz, és akkor megtörténik a szentáldozásnak a csodája. Vannak olyan helyzetek is az életemben, amikor egy olyan feladat előtt állok, amit nagyon nehéznek tűnik számomra, de érzem, hogy Isten szeretné, hogy megtegyem, és ilyenkor szoktam Máriára gondolni, vagy az ő segítségét kérni, az ő igényére. És ezt is többször megtapasztaltam, hogy amikor kimondom az igent, akkor utána jön a segítség. Jó az Istent az életünkben tudni. Jó tudni, hogy ő mindig velünk van. Örömben, nehézségben, hétköznapokban, ünnepnapokon, sosem vagyunk egyedül, és vezet minket. A jó úton vezet minket, hogy célba érjünk. És ha nincs, vagy nem elég erős a hitünk, akkor ezt is a neokatekumenális közösségtől tanultam, hogy akkor kérni kell. A hitet kérni kell, és akkor megkapjuk. A hitben való erősödésért egyébként a közösség is sokat tud segíteni. Jó ideje járunk a plébániai házasítanos közösségbe, és hát a közös alkalmaink azok mindig úgy zajlanak, hogy először van egy ilyen kivel mi történt az elmúlt időszakban kör, és hát ilyenkor nem csak azt mondjuk el, hogy fizikailag mi történt velünk az elmúlt időszakban, de megosztjuk azt is egymással, hogyha valami örömünk, bánatunk, nehézségünk támad, vagy azt is, hogyha éppen valahogy különösebben megéltük Isten jelenlétét az életünkben. És hát ez mindenki számára ugye megerősítő tud lenni.
1: Kedves hallgatók! Seresné Hauser Ivett tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
2: A Lélek hangja, a Mária Rádió összeállítását hallották.

Az elmúlt percekben az Oldjai hangok és Toma László felvételei szóltak. Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Éjszakai járatokat indít a MÁV csoport a Campus Fesztiválról, a debreceni Nagyerdőről, közölte a vállalat szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a július 22-től 26-áig tartó fesztivál alatt a DKV 1-es villamosai 14-16 percenként járnak, a nagyállomásról induló éjszakai buszok és vonatok menetrendjét pedig összehangolták a villamos menetrendjével. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a közösségi oldalán. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. Az intézet tájékoztatása szerint az új hiánypótló Heim Online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. Az országos Széchenyi könyvtár 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, miközben elindította a Széchenyi Híd nevű új szolgáltatását, amelynek köszönhetően a nemzeti könyvtár gyűjteményei már egyetlen kereső felületen keresztül hozzáférhetők. A kópia felületén elérhetővé váltak többek között Erkel Ferenc István király című operájának kottái, Kurták György kéziratai, Jókai Mór a Jövő század regénye című művének kézirata, a Hon című labban megjelent folytatásos közlése és első nyomtatott kiadása, továbbá Liszt Ferenc levelezése, leveleskönyve és egyik tanítványának naplója, valamint a Bártfai gyűjtemény 16.-17. századi kéziratos és nyomtatott szólamkönyvei. Több mint 860 millió forintos beruházással bővítik a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjamin Református Általános Iskolát, tájékoztatta a fenntartó hódmezővásárhely Ótemplomi Református Egyházközség az MTI-t. Az Ótemplom egykori tudós, számos református éneket és imádságkönyvet jegyző, 18. században élt lelkipásztorról elnevezett általános iskola 1994-ben egy osztállyal jó 200 gyerekkel kezdte meg működését. Az iskola fennállásának 3 évtizede alatt a gyereklétszám csaknem 400-ra emelkedett, az alsó tagozat évfolyamain döntően 3, míg a felső tagozaton 2-2 osztályban zajlik az oktatás. Augusztus 8-án Boldog Bódi Mária Magdolna vértanú születésének 105. évfordulójára emlékezik a Veszprémi Egyházmegye. Ezt egy 86 és 105 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklattal szeretné megünnepelni a Balaton felvidéken. A Veszprémi Főegyházmegye Tekerj Magdival ifjúsági kerékpáros zarándoklat szervező csapata nagy szeretettel vár mindenkit augusztus 8-án szombaton Balaton Fűszfőn a Jézus Szíve templomnál. Regisztrálni a zarándoklatra a Magyar Kurír cikkében közölt oldalon lehetséges augusztus 4-e kedden 18 óráig. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos időre számíthatunk, az északi-északnyugati szél megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét vasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, másik a lábnál. Így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária! Mária felkiáltott: Rabbóni, vagyis mester. Ne tartóztass, felelte Jézus, még nem mentem föl az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 20. fejezetéből a 11-től a 18. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
2: Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szentatya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédőszentjének sírjánál. 14. Leó a bencés rend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel, a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Szubiákói bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers: keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porigromboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pier Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szentatya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Szubiákói kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leó pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára.
3: Credo che anche il Papa sia stato contento di poter
2: Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát. Leo pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent VI. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fő védőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor VI. Pál, és mint a későbbi pápák, II. János Pál és 16. Benedek, Leo pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a béke lámpását is, amelyet maga VI. Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által. Ez különösen igaz ebben a pillanatban, a 2029-es jubileumi évre való 3 éves felkészülés kezdetén, amikor a hagyomány szerint Monte Cassino alapításának 1500. évfordulóját ünneplik majd. Ahogy Dom Fallica apát felidézte, Szent Benedek Krisztus után 529-ben érkezett ide Subiacóból, és az évfordulót már mostantól a béke témájának szóló elmélkedések jellemzik, majd a világosság és a remény témái követik. Apátságunk nagy bejárati kapuján a Pax béke felirat látható, és mindig azt mondom, hogy ez a felirat egyrészt üdvözli a békét azokban, akik felmennek Monte Cassinóba, de üzenetté is válik, amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombája.

0: megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Falika apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula, és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akár csak a korábbiakét a pápa végezte 1964. október 24-én. Make me a channel
1: of your peace. Leó pápa, nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző. A béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szent Atya írt elő szót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangéliumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenekelőtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor

0: Előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik, nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnatok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt, a hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük, a mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. Senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletreméltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan eskü pecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie. Nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanacsui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket. Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé. Zárja előszavát 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Mai Guzsajasunkban tímársára a Naszály zenekar, a Vujicsics, valamint a Bokros zenekar felvételeiből válogatunk.

0: Mai guzsajosunkban Tímár Sára, a Naszály zenekar, a Vujicsics, valamint a Bokros zenekar felvételeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Fél idejéhez ért az a fővárosi 10 hetes közlekedés biztonsági kampány, amelyet a vakáció kezdetével hirdetett meg a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. Szerdán a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést a rendőrök. Sós Zoltán, a BRFK közlekedés rendészeti főosztályának kiemelt fő előadója a helyszínen újságíróknak arról beszélt, hogy a kampány során a BKK-val közösen kijelölt helyszíneken még 5 héten keresztül tartanak ellenőrzéseket, amelyek során nyomatékosítják, hogy a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a közösségi oldalán. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. Az intézet tájékoztatása szerint az új hiánypótló Heim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. Több mint 860 millió forintos beruházással bővítik a Hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjamin Református Általános Iskolát, tájékoztatta a fenntartó Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Egyházközség az MTI-t. Az Ótemplom egykori tudós, számos református éneket és imádságos könyvet jegyző, 18. században élt lelkipásztoráról elnevezett általános iskola 1994-ben egy osztállyal jó 2 tucatnyi gyerekkel kezdte meg működését. Az iskola fennállásának 3 évtizede alatt a gyereklétszám csaknem 400-ra emelkedett, az alsó tagozat évfolyamain döntően 3, míg a felső tagozaton 2-2 osztályban zajlik az oktatás. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált, adta hírül a Magyar Kurír. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csavai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. A szentségimádást Kemenes Gábor atya vezeti, a közben járó imaszolgálatot az Új Szív közösség szervezi, a zenei szolgálatot az Eukariszt együttes és 10 éves gyermekeik végzik. A fesztivál részletes programja a Szeretett Láng mozgalom honlapján olvasható. Éjszakai járatokat indít a MÁV csoport a Campus Fesztiválról, a debreceni Nagyerdőről, közölte a vállalat. A közlemény szerint a július 22-től 26-áig tartó fesztivál alatt a DKV 1-es villamosai 14-16 percenként járnak, a nagyállomásról induló éjszakai buszok és vonatok menetrendjét pedig összehangolták a villamos menetrendjével. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos időre számíthatunk, az északi-északnyugati szél megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először az Évezredek Asztalánál című gasztronómiai műsorunkat hallják Farkas Erzsébet szerkesztésében. Ezután a Remény Hírnökei című műsorunkkal jelentkezünk. Végül pedig a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kíván Önöknek a műsorvezető Berec Renáta.
1: ezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csúszdáné Vaszil Erzsébettel Rudabányán találkoztam, és milyen ételeket is említhetünk meg, amelyek erre a településre és erre a városra jellemzőek.
5: El kell, hogy mondjam, hogy én a régi időbe mentem vissza, amikor az első világháború, illetve a második világháború idején azért nem volt nagyon gazdag a családi kassa. És akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű, laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők százfélét tudtak csinálni.
4: Akkor találékony asszonyok
5: voltak.
4: Nagyon
5: találékonyak voltak. El tudnám mondani a következőt, amikor meggyúrták a tésztát, ezt most már még a mostani tévés adásban se látok ilyet, meggyúrták a tésztát, és akkor feltekerték a szépen kerekre sikárolt tésztát, a sikálóra. Végigtekerték, meghúzták egyszer, akkor az szétbomlott, meghúzták kétszer. Körülbelül ilyen 5-6 centis volt a hosszú tészta, amit a sikálóról így levarázsoltak.
4: Vagyis levágtak.
5: Levágták, és letették a sikálót, alatta még egyszer elvágták. És ezt a hosszú, széles tésztát a masinán, amit már ugye akkor nem nagyon tüzeltek, hanem csak ilyen parázs volt, megpirítgatták a két oldala.
4: A sparheten?
5: A sparheten. Amikor ez már jól volt, akkor egy nagy tálba beletördelték, és sok vízbe, sós vízbe kifőzték. Ez a pirított laska tészta került az asztalra, hogyha volt szalonna, akkor a szalonna zsír, a tepertője, túró, vagy hogyha a gyerekek is szerettek volna, akkor mák vagy egy kis dió, mert azért azt még megtermelték itt-ott, és ez ilyen kis csemege volt. Ezt mesélték, hogy megcsinálták a paprikás krumplit nagyon vastag hagymás alappal, mintha pörköltet csináltak volna, a krumplit is abba vágták bele, nagyon megfűszerezték, fölengedték vízzel, és a kockára vágott házi gyúrt tésztát belerakták, és azzal együtt főzték tovább. Na most ehhez nagyon jól illett, hát ha volt egy kis kolbászka, azért kolbászkarikával meghajintották, és a savanyú káposzta, mert azt minden házba elkészítették. Ó, de micsoda finom volt az a birsalmával megtelített. Na jó, mindjárt. És akkor ez is egy ilyen nagyon laktatós valami volt.
4: Akkor ebből volt energiájuk a bányászoknak, igen, ha ilyen ételeket, igen, fogyasztottak.
5: De jelzem, egy-egy kis malacot mindenki nevelt, és akkor még mangalicák voltak, a göndörszőrű mangalicák. Apám ugye szegény fogságban volt, anyukám Ónodról hozta a vállán a malacot gyalog. Itt-ott felvette egy-egy szekerész, és hazahozta. Ugye egy kis kukorica mindig más földjét megkapálva jutott kukorica. Mentünk az erdőbe makkot szedni. Ez olyan szépen kigömbölyödött, úgyhogy azt mondom, majdnem minden háznál volt egy malacka, és még el kell majd mondanom, igaz, hogy nem egészen ide tartozik, hogy nem kellett gondoskodni orról, mert a bányász házakhoz tartozott melléképület, elől volt a szén, meg a fa, háta mögött volt a kucu, meg a tyúk. És mindenki foglalkozott ilyennekkel, talán nem rívókált senki, hanem tette a dolgát. Mentünk kalász szedni a mezőbe, mikor már behorták a kereszteket. És akkor 2-3 hétig jó volt a tyúknak az a kaja, amit összeszedtünk, a kalászkákat.
4: Mármint azokat a kereszteket, amelyek a learatott búzák voltak,
5: azt már
4: ugye?
5: Elvitték, és csak a maradékot szedhettük össze. Soha nem mentünk közelébe se a keresztnek. Szóval annyira, mert ugye úgy voltunk nevelve, hogy Isten mindenütt lát, és valahogy ez a vallás az erkölcsöt is nagyon megerősítette. bennünk. Még akkor el akarom mondani, ha ne talán a gyerekeknek ugye krumplipüré azért az elkerült. Na meg a zsámiska. Édesei! Én most is csináltam magamnak egyszer. Az pedig azért volt jó, mert ugye kukoricának vannak olyan nyomelemei, ami tartós. És megfőzték az anyukák ezt a zsámiskát, ez ilyen kukorica lisztből van. Kiterítették a tányérra, hát volt olyan gyerek, aki hideg tejjel szerette, felöntve, és volt olyan, aki lekvárral. És az apukáknak kipirították a szalonnát, és a szalonnazsír, meg a kakastari szalonna hozta meg az étvágyat ehhez. Na most visszatérve a krumplinak, ha megmaradt, ugye a kockára megfőzött krumpli, összetörték, és óvatosan, nem sok vízzel, szórtak bele lisztet, meg fűszereket. És ez volt a ganca. Vagy valahol úgy is hívták, hogy cinke. De azt meg kellett főzni, hogy a lisztet nem érezzük. Hoztam egy kis kóstolót, majd meg szeretném kínálni.
4: Tetszett készülni, nem csak szavakkal, hanem igen, étellel is a mai gasztronómiai műsorra.
5: Igen, a dolog. És na, ez egy nagyon jó kis kaja volt, úgymond, meg amikor azt a tésztát csinálták, hogy a megfőzött krumplit, meg liszt, meg tojás, és akkor ebből csinálták a gombócot, vagy a angyalbögyörőt.
4: Vagy a nudlit, ugye más
5: néven. A nudlit, igen. És hát ezt is, na most az apukám az nagyon szerette a gombócot jutúróval. De a jutúrót is összetörték krumplival, és felfűszerezte az anyukám, és akkor, hát ő nem is csinált inkább ilyen laposra. És akkor, ugye hát a zsömlemorzsa az azért volt, és nagyon finom volt. De a papámnak, annak mindig egyen meg, mindig a jutúrós volt a kedvence. Úgyhogy ezek ilyen nagyon egyszerű, na de azért volt vele munka, hogy úgy mondjuk, tehát az, úgy szoktam mondani, hogy nagyon jó kaja volt, de munkaigényesek voltak ezek az ennivalók.
4: És ha már kedvencet tetszik említeni, akkor önnek volt-e, van-e kedvence, kedvenc étele?
5: A régi időkből a mocskos tészta, a lekváros tészta. Mert érdekes módon a mérnök lányoknál jártam én a barátnőimhez, engem mindenütt elfogadtak. Ők lerakták, az ő anyukája lerakta a tésztát, rá a lekvárt, rá a tésztát, és akkor a tetejét egy kicsit cukorral.
4: Milyen lekvárt?
5: Szilva lekvár. Az az igazi. Az csak azzal igazi. És ők ilyen rakott tésztát tettek. Mi meg összekavarta az anyukám, és akkor azt emlegette, hogy szórta rá cukrot, és nem értem föl még az asztal, csak kapaszkodtam. Úgy édesanyutám, jó tessék, ne cutlozni, ha én azt sem lennék, az egész cutat lásolnám. Akkor majd anyukám is, mit tenni rá holnap? Na mindegy. Szóval mindig azt mondta az anyukám, lehet, hogy azért lettem én a skorbútba, mert kilopkodtam a kockacukrot, mert azért már volt olyan időszak, pedig magunk voltunk még akkor, de megakadt a kockacukor is, és a kis zsebemet teleraktam, és jól megettem. Meg a zöld szilvát, hogy nem lett semmi bajunk. A barátnőmet fel kellett tolni a kis fára, mert kicsit ő dodi volt, felmásztunk a fára, pedig elég alacsony volt az ága, leszedtük a zöld szilvát, mikor már jó nagy volt, biztos megettünk 10-12-t, és nem lett semmi bajunk. Igaz, hogy vittük a zsíros deszkát a kis kosárba, úgy mentünk kirándulni, hogy a fára ültünk. Miért volt nekünk az olyan nagyszerű, de az volt. Úgyhogy hát a szilvalekvárt azt mindig főzték az anyukák. Még azt is megcsinálták, hogy Vasilkáné, mikor főzöd? Ekkor, a másik akkor. Na azt, hát azt látni kellett. Mert mindenütt voltak gyerekek. Mindig hagytak benne a mamák, az üsbe főzték. Mindig üsbe. Vittük a kanalat, lögdöstük egymást, hogy kinek több jutton. Hát az egy olyan élmény volt, vagy mikor a kukoricát fosztották a nagyok, és mi meg hancúroztunk a csuhéba. A lányok a szépeket félretették, olyan gyönyörű táskákat fontak belőle, én is tudom. A fiúk csináltak ilyen szögekkel kivert formát, és akkor arra rakták rá.
4: Az volt a sablon.
5: Az volt a sablon. Mindent meg tudtak csinálni belőle, szóval mindent hasznosítottak. És valahogy olyan megértéssel voltak a szomszédok. Anyukám elment a mezőre, átszólt a szomszédnének, tessék már ránézni a gyerekekre. Jól van, Bözsikém, csak menjen. És akkor a néni nagyon aranyos volt. Székely tantának hívtuk, Annuska volt a neve, ezt mint kiderült, ő hegedülni tudott. Leültetett minket, mint a verebeket a lócára, adott nekünk mindenkinek egy darab lekváros kenyeret, és hegedült. Tessék elképzelni, hogy honnan volt ilyen pedagógiai vénája, neki csak egy gyereke volt, az úgy már nagyfiú volt. Nem tudom.
6: De... Akkor a délutáni menzához még volt hegedű szó
5: még
6: is.
5: Az is volt időnként, úgyhogy ott a szomszédság olyan nagyon megértő, nagyon családias. Én mondom, én nagyon boldogan emlékszem vissza, pedig nem volt gazdagság. Mert ugye a fenyőfa az borókafa volt. Elvitt a nővérem a szomszédba, addig még megjött a Jézuska, letérdepeltünk, imádkoztunk, és csodálkozva néztük, hogy kis ruha van, most is tudom, sötétkék, kis anyagból, babavonal, ki volt, nagy öltösekkel díszítve, a nőveremnek bordó, a fiú testvéremnek kis nadrág, azt mind éjszaka várta az anyukám. Szóval ő egy angyal volt. Lánykorában nagyon jó helyeken szolgált, sok mindent megtanult, dzsemet, hát ki tudott, hát lekvár tudtak, de dzsemet. Ormoson a tanácsosnál, itt az orvosnál volt szolgáló, de én arra nagyon büszke vagyok, mert nagyon szerették és megbecsülték, és sok mindent megtanult ő, legyen meg a szívét. Úgyhogy ő egy csoda angyal volt nekünk, rengeteg verset írtam hozzá meg róla, meg amikor a nagyapám itt hagyta a bányát, elment Királykútra cselédnek. A nagymamám sírt. Józsi, mit csináltál? Miért kellett neked eljönni onnan, meg minden? Egy műszakot nem írt be neki a futmán. Bement az igazgatóhoz, de nagyon tisztességes volt. Azt mondja, ide figyeljen, Lőrinc, én elhiszem, hogy magának egy műszakja több. De ha én most magának azt megadom, annak a főhutmánnak örökre tönkreteszem a tekintélyét. Ugye megérti maga értelmese, tudott írni, olvasni, hogy nem tehetem. Megértettem, méltóságos igazgató úr, de akkor elment. És akkor az anyukámnak annyi volt a szerencsé, hogy ott volt, az uraság feltartott egy iskolát, egy tanítónőt fizetett, és a tanítónéni az anyukámat nagyon sokszor elkérte nagymamámtól, hogy aludjon nála. És ott voltak könyvek. És az én anyukám egy nagyon érdeklődő valaki volt, beleolvasott a könyvekbe, mondott olyat, amit én nem tudtam 20 évesen, hogy a pipiske, ugye, míg a lovak mentek, ugye, akkor a pipiske ott, az a pacsirta. Mondom, anyu, nem igaz, nézd meg a könyvedet, fiam. Anyu, honnan tudod te ezt, hogy a pipiskének nevezett madár az a pacsirta? Meg ilyeneket, meg sok mindent, úgyhogy minket azért ő az nagy szeretet, meg hát ugye a vallás az azért nálunk jelen volt, és valószínű, hogy az segített át. Nem voltunk követelőző.

0: Beszéljünk még az ízekről, a rudabányai ízekről és ételekről.
1: Hát, tessék ide figyelni, feltételezem, hogy ami itt megjelent, a környéken is. Tehát nagyon sokan szerették a gerslit, mert ugye a töltött káposztát is, hát nem rizssel, hanem gerslével. Volt olyan leves. Csináltak egy ilyen kis rántásos alapot, és nem tésztát tettek bele, hanem ezt, meg esetleg savanyú káposztát. Ez ilyen jó kis savanykás leves volt, különösen nyáron, mikor meleg volt. De én úgy gondolom, hogy ezt nem csak Rudabányán, hanem itt az ilyen egyszerű népek körében biztos, hogy jelen voltak ezek az én általam elmondott étkek. És hát ugye a disznótoros hurka kolbász idején ugye megint a savanyú káposzta kapta a főszerepet, és hát ugye akkor lesütötték a kolbászt, hozzátették a káposztát, aztán együtt, és akkor ez egy ilyen kolbászos savanyú káposztás, most hogy mondanánk?
0: Székelykáposzta.
1: Vagy disznótoros, igen.
0: Ezek az ételek mind a mai napig élnek.
1: Igen.
0: Készítik még. Legalábbis az idősebb emberek, az idősebb korosztályúak.
1: Azt a pirított tésztát nem.
0: Azt már nem.
1: Azt már nem. Erről nem is hallottam. Sőt, már nagyon kevés helyen a paprikás krumpli tésztával, vagy nokedlivel. Tetszik érteni? Beleszaggatták a nokedlit.
0: Régen így készítették, és most is így készítik?
1: Van, aki igen.
0: És az a laska tészta, az gondolom egy egyszerű tészta volt. El tudjuk mondani az a receptjét?
1: Hogyne. 3-4 marék liszt, abba mindig azt mondták, hogy 3-4 marék liszt, annyi tojás, és a tojás héjába mérték a vizet. Nem sokat. Meg egy kis sót. És akkor ezzel addig gyúrták, még teljesen kisimult a tészta. Mondjuk akkor csináltak belőle 2 vagy 3 ilyen kis gombockát, és kerekre sikárolták. Kerekre, de az olyan kerek volt, mintha a mérnökök mérték volna ki. És akkor azt pörgették föl a sikálóra. Akkoriban én nem láttam ilyen vastag sikálót, hanem ilyen hosszú vég, nekem is olyan van, és arra fölpörgették, és még egyet, el ne felejtsek. Ugye dagasztották a kenyeret. Nagyanyámnak ott volt a kemence. No de amikor szépen berakták a szakajtóba, szakajtóba tették a ruhát, és abba a tésztát, és abba szépen megkelt hagyták. Lapát be a befűtött kemencébe, mikor megsült ez a piros pozsgás, hát az az mese. Kenyér, akkor azt kiszedték, és a maradék tésztát elsikálták. Hát most a pizza. Hát akkor nem pizza volt, mert ez kenyértészta, tehát ez kimondottan kenyérlángosnak is hívták. Jó nagyra kisikálták, lehet, hogy direkt úgy dagasztották, mert a kenyértésztába krumplit is tettek ám. Na, akkor ez volt a másik nagy csemege, mert ezt megkenték zsírral, vagy tejföllel. Hát a sajtot azt nem nagyon ismerték még akkor,

0: De túrót igen, tejfölös túróval, sóval, vagy éppen jutúróval, és megsütötték. Vagy akkor tették rá, amikor már félig megsült a tészta, és akkor ezt ilyen cikkekre vágták, mint most a pizzát.
1: És kovászos kenyerek voltak ezek?
0: Kovászok, igen. Egyik sütésből mindig maradt kovász. Tehát maga a tészta. Félretették, semmi baja nem volt. Anyukám egy hétre mindig két nagy, meg Erzsikének egy kis cipót sütött. És itt volt a pékház, sokáig élt, mert nem mindenkinek volt kemencéje. És akkor bekötötték a batyulóba, aki erős volt, az kettőt is vitt, mi csak egyet-egyet, és mielőtt betették a tésztát ebbe a ruhába, ott volt a név, fordítva. Tehát a név az lefelé nézett, abba tették a kenyeret. Mikor az kifordította a pék, a tetején volt a név. Úgy sült meg a kenyér. És akkor mentünk érte, hát hiába mondta anyukám, hogy azért ne csipkedjétek ki, hát mondjuk annyi tisztesség volt bennünk, hogy a kis cipót kezdtük el csipkedni, mire hazaértünk, a fele biztos nem volt meg. De írom a könyvemben, hogy valószínű, hogy azoknak a kenyereknek az íze, a zamata, az a foszlós, az azért volt olyan, mert abban benne volt az izzadság erő, amivel kidagasztották. Annak nincs párja. Leírtam azt is, hogy milyen sütés volt a kenyérsütés, milyen nagy szám volt az. És mivel a nagymamám ízületes volt, anyukám nekik is dagasztott. Azt ott sütöttük, a miénket el kellett vinni a pékházba. Nagyon sokan. És az egyik nagybátyám volt, hát ilyen elfűrészelt óriás volt, de egy nagyon jó pék volt ő, és hatalmas nagy kondérekben. Akkor már volt ez az áramos keverő, de ők formázták meg a kenyeret, és ugye két kemence volt, és abban hosszú lapáttal tették be, és amikor itt ment a harc, innen lőttek Kelecsénytől a németek, onnan meg az oroszok, mint az eső, ő meg a barátjával sütötte a kenyeret a népnek. És volt olyan, hogy itt úgynevezett kiserdő, oda bevágott az ágyúgolyó, még sokáig ott volt a sebe az erdőbe. Hát a jóisten megvédte őket, mert nem túl messze volt a pékházattól a kiserdőtől, de őket megkímélte.
1: Megemlítettünk egy könyvet, a könyvet itt tartom a kezemben, ez az ön munkája, Csúsz Dáné, Vasszíj Erzsébet, Igaz történetek Rudabányáról című könyv, amely az ön munkája, az egyik munkája, és amelyben akkor ilyen gasztronómiai történeteket is olvashatunk.
0: Azokat csak úgy érintve, mert én azoknak állítottam ebbe emléket, akik itt Rudabányán nagyon sokat tettek az emberekért, vagy a Jóisten olyan tehetséggel áldotta meg őket, hogy nagyon sokra vitték, és a szorgalmukkal lettek még nagyok. Itt van olyan bácsi, aki atomfizikus lett. És a 60-as években még ugye akkor még a vasfüggön létezett, kiment Amerikába, és tele redével le van fényképezve. Ő az egyik, de én nagyon büszke vagyok. A Matányi Józsi bácsi az pedig népi zenekart, nem cigányzeneket, népi zenekart működtetett. Ő írta az összhangzattant a tagjainak, és a barátai voltak az ő tagjai, és hát akkor még gyönyörű volt a május éjszakai szerenád, és ment a csapatával, és adta a szerenádot, aki kérte. Hát ez a régi gyönyörű romantika, ami még létezett. Aztán itt van egy Nyíri Erzsike, aki népdalénekes lett, az anyukája nem akart elengedni, férhez kell menni, kislányom, de sikeres népdalénekes lett. A Nyíri Erzsike, ő is Rudabányának a szülöttje.
1: Szóval összetetszett gyűjteni azokat a személyeket, akik büszkeségei a városnak.
0: Igen, egy bajom van, hogy az iskolás gyerekek ezeket nem ismerik. Ez a bácsi, aki patikus volt, 64 évig gyakorolta a gyógyszerészeti mivoltját, és akkoriban még nem volt olyan, hogy ügyelet, meg hát hova mentünk volna? Mentünk ő hozzá. Karácsony, új év, éjszaka, hajnalba, Dr. Sulek Gyula. De soha nem használta a doktorátusát, de egy tüneményes ember volt.
1: Sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy novellákat, verseket is ír. Hát akkor most gasztronómiai műsorunkat fejezzük be egy ön által írt verssel.
0: Bányász élet. Kín a napsugár és szellősi magat. Lenn a bánya mélyén vak sötétség fogad. sötétség, forróság, hol a bányász dolgozik, mint Szent János bogár, csak lámpájuk világít. Egyre melegebb van, megtörli homlokát, lekerült már róla ingés munkás kabát. Nem éhes, úgy érzi, de szomja nagyon gyötri. Kulacsból, kannából a vizet hörpöli. Nem adja könnyen Rudahegye kincsét, lapát, fúrónyelet töri meg tenyerét. Az izma megfeszül, gyöngyözik homloka, arcán, izzadt testén megül az érc pora. Robajjal zuhan le a nagy kő áradat. Veszély van, recseg az ácsolat. Most nem hagyhatja őt el a jó szerencséje. Isten lánya, Szent Borbála kezében az élete. Sötét van, dübörgés, de tudja, hol a társa. Alig egy perc alatt már a karját fogja, egymást fogva futnak, rohannak kifelé, menekülnek onnan, ahol egy nagy veszély. Ám másnap reggel mégis indulnak a mélybe, bíznak egymásba, meg a jó szerencsébe. Így köszöntik egymást, reggel van vagy este. Jó szerencsét, pajtás! Bánya volt élete!
1: Az elmúlt percekben Csúszdáné Vaszil Erzsébettel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban Jászfényszarúra látogatunk. A 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
3: A Szent Gellér díj aranyfokozatával tüntették ki Lovászné Török Magdolnát, a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját. Vele beszélgetünk.
4: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy ellátogattam ide Önökhöz, hogy a tanév elején Önt Ternyák Csaba érsek úr a Szent Gellért díj aranyfokozatával tüntette ki. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok Önnek.
5: Köszönöm szépen.
4: Arra szeretném kérni, hogy ebben a beszélgetésben mutassuk be a településnek ezt az iskoláját, ahogy már itt korábban elhangzott, de majd rá fogunk térni. Ezen a településen Jászfényszarún egy általános iskola található, 2015 óta katolikus iskola. Ön már korábban is itt tanított, dolgozott ebben az intézményben. Jelenleg hány diák jár ide? Milyen az iskolának az infrastruktúrája?
5: Az iskolában dolgozom már 1987 óta, tanítóként, vezetőhelyettesként és most főigazgatóként. 2015 óta egyházi iskolaként működünk. Körülbelül 450 tanulónk van, 60 dolgozónk, és van művészeti iskolánk is 4 művészeti ággal, néptánc, zeneművészet, annak a népzene és a klasszikus zenei változata is, képzésiparművészet és színjátszó tanszakunk. Nagy hagyománya volt már Jászfényszarún a művészeteknek, mind színjátszás, mind képzőművészet terén, és tavaly ünnepeltük a művészeti iskola 25 éves évfordulóját. Az iskolánk pedig a 10 éves évfordulóját ünnepelte tavaly, tehát tavaly a jubileumok éve volt. Egyetlen iskolaként minden olyan gyermeket felveszünk az iskolába, aki itt él, itt született, itt él, de azért vannak néhányan a környező településekről is tanítványaink.
4: Ahogy a honlapot néztem és készültem az interjúra, hogy láttam, hogy van nagy iskola, kis iskola, igen. Hogyan oszlanak meg a diákok?
5: Igen, tehát 2 épületben tanítunk, mi úgy nevezzük, hogy kis iskola, ott az 1-3-ig korosztály tanulhat, és ott van a művészeti iskola bázisa is, a nagy iskolában pedig 4-8-ig tanulnak a gyerekek.
4: És hogyan látja az évek, évtizedek alatt, hogy jó ez a diákoknak, hogy ők ott a kicsit ilyen burokban élhetnek, tanulhatnak?
5: Mi azt gondoljuk, hogy bár a szükség hozta, ezt így nem férünk el egy épületben, mégis azt gondolom, hogy ez így nagyon jó, mert való igaz, hogy tényleg ott egy kis óvóvédő környezetben, burokban élnek, ráadásul a bölcsőde és az óvoda is mellette van, és az udvarokból áttekinthető egyik helyről a másikra, és még akár a szeretett óvónénit, vagy bölcsőde Dajka nénit is láthatják, és ott ők nagyobb biztonságban vannak, hiszen hasonlókorú gyerekek. Ott még azért szelídebbek, játszósabbak, nagyon szép játszó udvar van nekik, ahol jól érezhetik magukat a szünetben, és felső tagozatra, amikor jönnek, már negyedik, még mindig alsó tagozat, de az azért jó, mert a tanítónéniükkel együtt jönnek át ebbe az iskolába, és ott még mindig ott van a tanítónéni, a kis tyúkanyó, aki még óvja, vigyázza őket, és így próbáljuk őket fokozatosan a nagyok közé, a nagyobb bacskák közé bevezetni, és amikor a tanítónéni elengedi a kezüket, és átveszi a felsős tanárnéni, tanárbácsi, akkor már nagyon szépen megszokták az itteni szokásrendet is.
4: Itt beszélgetünk az igazgató irodába, és hogy kinézek az ablakon, látom, hogy épül egy épület, már ön elmondta nekem, hogy ebből tornaterem is lesz.
5: Igen, egy multifunkcionális sportcsarnok épül itt közvetlen mellettünk, és mivel egy tornatermünk van mindkét épületben egy-egy, az öt testnevelés órát csak úgy tudjuk megoldani, hogy szinte kettő vagy három osztálynak is kell, hogy összeszoruljon egy tornaterembe, ami nem éppen ideális, és régóta vágytunk már arra, hogy egy nagyobb tornatermünk vagy egy sportcsarnokunk lehessen, és ez az álom most megvalósult, hosszú évek tervező munkája után most úgy tűnik, hogy decemberben átadásra kerül egy nagy tornacsarnok, ahol mi iskolások reggeltől délután 4 óráig használhatjuk testnevelés órákra és egyéb sportfoglalkozásokra, valamint iskolai rendezvényekre is akár.
4: Ennek a tanévnek a mottója az volt, hogy legyetek a remény zarándokai. Ternyák érsek úr minden évben választ egy mottót. Hogyan valósították meg ebben a tanévben ezt a mottót?
5: Idei tanév mottója Szent Év gondolatát vitte tovább. Iskolánkban az év kezdetén igyekeztünk a diákok vizuális érdeklődését is megcélozni, és fali újságon, illetve osztálytermekben is megjelenítettük tanévünk mottóját. Ez által a gyerekek folyamatosan találkoznak az év minden napján. Én úgy gondolom, hogy az életünk maga is egy zarándokút. Minden nap egy lépés a szeretet ösvényén, Isten ránk vonatkozó terve felé. Ezt az életformát igyekszünk kialakítani a ránk bízottakban, minden találkozásunkkor. És hogy milyen is ez az odafelé vezető út, hogy hogyan próbáltuk ebben az évben szervezni, ami már eddig történt, például októberben Máriával együtt 24 órás rózsafüzérimádságot szerveztünk a templomban. Sokan voltunk bízva abban, hogy Isten szeretete több szívet is megérint. Erre az eseményre nem csak iskolánk diákjai, hanem szülők és egyéb városlakó, gondozási központ lakói is részt vettek és feladatot vállaltak. Adventben reggeli gondolatokkal és közös énekléssel indítjuk a napot, mind a kisiskolában, mind a nagyiskolában, Jézus születésére készülve. És minden ilyen alkalomkor advent időszakában ellátogatunk az idősek otthonába is, ahol pásztorjátékot, betlehemes játékot, karácsonyi énekeket szoktunk előadni kis ajándékkal kedveskedve, tehát a reményt, Jézus születésének hírüladását az idősekhez is el szoktuk vinni. Nagybőjben, a lelki napon egy-egy keresztet szoktunk felkeresni, amelyet megtisztítunk, kereszt történetét szoktuk a gyerekekkel megismertetni, és az odafelé vezető úton egyéb feladatokat szoktunk a gyerekeknek adni. Az egyik munkatársunk az elmúlt évben részt vett az El Camino zarándok úton, és éppen a napokban tartott erről egy élménybeszámolót képekkel prezentálva. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak óriási élmény volt, szinte vele együtt éltük át, amit ő ott megtapasztalt, gyerekek hitoktatók vezetésével Szent Kuti zarándoklatra, amely már hosszú évek óta hagyomány intézményünkben. Azelőtt is zarándokoltunk, amikor még nem voltunk katolikus iskola, azóta pedig minden évben hívjuk a gyerekeket is, felnőttekkel együtt. Ez mintegy 60 kilométer szokott tenni, két nap szoktuk teljesíteni, és hát ez egy óriási élmény, amikor Szent Kúton várnak bennünket az atyák, és köszöntenek, és a hosszú kétnapos gyaloglás után kicsordul a könny a szemünkből, és hát nyilván a megkoronázása a vasárnapi Szent Mise. Most is így lesz majd ez.
4: Nagyon fontos az, hogy a gyermekeket ugye megszólítsuk. Az iskolának, egy katolikus iskolának feladata az oktatás mellett a nevelés is, a hitre nevelés. tulajdonképpen hitre, szeretetre való nevelés, a gyermekeket milyen módon tudják bevonzani a templomba, ezen kívül még milyen lelki programokat szerveznek.
5: A tiszteletre, a becsületes viselkedésre, a szeretetre szeretnénk a gyerekeket minden nap hívni és megmutatni, és iskolánkban kötelező szentmise, az a tanít és a tanévzáró, mi ott szoktuk megnyitni és lezárni a tanévet, egyben tanítő és tanévzáró ünnepség, és ugyanúgy, mint a Egerben is el szoktunk menni. Ez az egyik része, és a másik, hívjuk a gyerekeket évfolyam misékre. Ezt szépen beosztjuk egész évre, és akkor évfolyamonként várjuk, hívjuk a gyerekeket, amelyre a szülőket is szoktuk elvárni. A kicsiket még talán jobban elkísérik a szülők, nagyobbacskák már jönnek egyedül is, bár nagyon szeretnénk, hogyha a szülők is mind többen részt vennének ezeken az eseményeken, és ezt nyilván jutalmazzuk, amikor ők eljönnek oda, és nagy örömmel látjuk őket. Részt szoktak venni az anyáknapi ünnepséget, például iskolán gyerekei adják a templomban. Most is megtörtént ez, és nagyon sok szülő, nagyszülő, keresztszülő volt jelen, nagyon megható kis műsorral készültek. Aztán karácsonykor a betlehemi pásztorjátékot is mi szoktuk biztosítani. Ezt évfolyam szinten minden évben megvan, hogy mikor, melyik évfolyam, mivel szokott készülni. Húsvét előtt nagy pénteken a pedagógusok szokták a keresztutat vezetni, járni. Egyébként minden héten a péntekenként iskolánk tanulói szokták ezt megtenni, szintén várva szülőket, nagyszülőket, egyéb hívő katolikusokat a templomban. Aztán szoktunk rajzkiállításokat szervezni, azon részt venni. Szeptemberben van ugye a Szent Gellért ünnepén a pedagógusoknak szokott Gábor atya szentmisét bemutatni, ott pedig előtte mindig egy előadás, egy olyan előadást szokta megelőzni, amely gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt szól. Volt már nálunk például Pécsi Rita is, de volt már nálunk pap, szerzetes, akit nagyon szívesen hívtunk és hallgattunk, és tudott útravalót adni nekünk, valamint ezekre az alkalmakra, a Szent Gellért napra szoktak a gyerekek legóból, például templom építőversenyt szerveztünk, vagy rajzkiállítást rendeztünk. Aztán karácsonykor a mi gyermekeink által készített karácsonyfadíszek szoktak a templomban a fenyőfákon megjelenni. Aztán pedagógusok szoktunk egy sátrat vállalni nálunk, még így ünnepeljük az Úr sátrát, egyet vállalunk pedagógusok, és akkor azt mi szoktuk feldíszíteni virágokkal, arra nem csak pedagógusok, hanem néha-néha gyerekek is el szoktak jönni.
4: Fontos az ugye, hogy elvessük a magot, aztán majd kiderül, hogy mikor szökken szárba az a mag, és lehet, hogy nem a mi generációnk, az önök generációja fog ebből aratni, de nagyon fontos az, hogy igen, hogy a gyerekeket tényleg neveljük, tanítsuk a szépre, a jóra, és én biztos vagyok benne, hogy ezek, amiket így gyerekkorukban kapnak, magvakat, biztos vagyok, hogy idővel, amikor kell, akkor eszükbe fog jutni az az impulzus.

0: Teremtésvédelmi munkaterve is van az iskolának, az egyházmegye különösen odafigyel a teremtésvédelem fontosságára. Ez milyen módon jelenik meg önöknél?
1: Igen, iskolánk is nagy hangsúlyt fektet a teremtésvédelemnek és diákjainkat is. Ezzel kapcsolatos tudatformálásnak, nevelésnek, mely végigkíséri az egész tanévet. Számos évente ismétlődő programot szervezünk, tehát nem csak 10 év, egyébként régebben is nagyon fontosnak tartottuk a teremtésvédelmet, és egynek érdekében igyekszünk minden évben újabb és újabb projekteket is szervezni a környezet tudatosság hangsúlyozásával. 2025 tavaszán az iskolánk elnyerte a Teremtésvédő Iskola címet, és igyekszünk azóta is ennek a programnak, ennek a címnek megfelelni, és úgy szervezni a programokat. Csak néhányat említek, mert nagyon sok van, amelyet megvalósítunk. Például Európai Autómentes Napot hirdetünk a gyerekeknek, ne füstölj, gurulj címszóval, és kérjük a gyerekeket ezen a napon, nem csak a gyerekeket, a pedagógusokat is, lehetőleg kerékpárral vagy gyalog érkezzenek, hiszen Jászfényszaru kisváros, nincs olyan nagy távolság, hogy ne lehetne így megközelíteni. Aztán az iskola udvarának és környékének szépítése is feladatunk. Virágokat ültetünk, szemetet szedünk, gerebjézünk, kapálunk, növényeket nyestünk, falevelet gyűjtünk össze, és ezt nagyon szívesen tesszük, igazán szép mind a külső, mind a belső udvarunk. Aztán adománygyűjtő akciókat szervezünk, minden évben szervezünk a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítványnak rengeteg-rengeteg kutya élelmet, vagy egyéb kutyápolási eszközöket gyűjtenek össze a gyerekek, amelyeket nagyon szívesen adományozzuk ennek a menhelynek, itt Jászfényszarumban az egyik telephelye. Aztán Állatok Világnapján kisállat szépségversenyt rendezünk. Ez szerintem az egyik legaranyosabb rendezvényünk, amikor hozzák a gyerekek az otthon lévő kis állataikat, és nem csak cicára és kutyára kell gondolni, hanem mivel vidéki kisváros vagyunk, itt akár a kecske, a nyuszi, de a teknősbéka, a gyík, minden egyéb, amely kedvence a gyerekeknek, és hát mindannyian megcsodálhatjuk, és gyönyörű gyerekállat fotók készülnek róluk, nagyon szeretjük. Aztán van olyan napunk, hogy a földünkért, címszóval zöld pólónap, amikor is mindenkinek zöld pólóban kell megjelenni, és csodálatos közös képek születnek, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy a földünk megmaradásáért nagyon sokat kell tennünk, és a gondolkozásmódunkat igazán átgondolni szükséges. Téli madáretetés folyamatosan zajlik, minden évben gyerekek hozzák az ereséget a madáretetőkbe, rengeteg van kitéve az iskola a környékén, kívül is, meg belül is, mindkét intézményben, és ez a gyerekek feladata, hogy ellássák a szükséges ereségekkel. Aztán Betlehem készítő pályázaton mi is részt veszünk mindig, és ezeket a betlehemeket pedig újrahasznosított anyagokból kívánjuk mindig elkészítetni. Ez megmozgatja ugyan a gyerekek fantáziáját is, de azt gondoljuk, hogy a szülőknek is nagyon nagy kihívás, és az ötletük, hát ez határtalan, tehát csodálkozunk mindig, hogy mindig tudnak újabb és újabb ötletekkel meglepni bennünket. Aztán volt már olyan is, hogy medvenap, amikor hozd el a plüsspackódat, és ez mint egy játékos formában jönnek a gyerekek, és akkor megmutatják éppen az alvók is állatukat. Aztán hát a Vízvilágnapra projekt elmaradhatatlan, itt csapatversenyek, egyéni versenyek, kiállítások, plakátkészítések zajlanak, tehát minden oldalról igyekszünk megragadni a lehetőséget arra, hogy bemutassuk, hogy ez milyen nagyon fontos, hogy óvjuk, védjük és vigyázzuk a vízünket, mert hát tudjuk, hogy egyre kevesebb áll rendelkezésre. Aztán az iskola előtt virágokat ültetünk a kőedényekbe. Ezt a Jászfényszaru városától szoktuk a virágokat kapni, és azokkal díszítjük a környezetet. Aztán szoktunk földnapján fát ültetni, ez minden évben a 8-osok feladata, és mint egy emlékül itt marad az ő fájuk az iskola udvarán. Aztán szoktunk újrahasznosított kiállítást, most is épp itt a folyosón látható egy robotkiállítás, de nem csak robotokkal, hanem más egyéb olyan dísztárgyakat is szoktunk a gyerekekkel készíteni, amelyek az újrahasznosítás fontosságára hívják fel a figyelmet. És szoktunk a temetőben menni minden év tavaszán takarítani a kápolnát, a templomot, és a környékét, és magát a temetőt rendbe szoktuk tenni, kívül, belül nagyon sok szemetet, nagyon sok falevelet szoktunk összeszedni, és azt gondolom, hogy ez is szülő-gyerekpedagógus hármas egységében valósul meg. Nagyon fontos egyébként azt hangsúlyozni, talán az elején kellett volna mondanom, hogy számomra az nagyon fontos dolog, hogy ez a hármas egység működjön. Tehát diák, szülő és pedagógus, mert bármelyik láncem hiányzik, anélkül nem megy. Bár mit is szeretnénk, hogyha nem kapunk mellé támogatást szülőktől, akkor az mit sem ér. És ez azt gondolom, hogy nálunk itt Jászfényszaron nagyon jól működik. Kis település vagyunk, szinte mindenkit ismerünk, szülőket is. Nagyon sokan már, mondhatom a koromnál fogva, hogy tanítványaink voltak, és élő a kapcsolatunk. Tehát a kisiskolába például bármikor mehetnek, mikor viszik a gyerekeket, mert a kicsiket még viszik, mindig van lehetőség arra, hogy a tanítónénivel megbeszéljék, amit úgy gondolnak, hogy meg kell említeni. A nagyiskolában vannak fogadóórák, nyílt napok mindkét helyen, de nem csak ekkor, hanem bármikor is rendelkezésre állunk a szülőknek. Szoktam a szülőknek ilyen szemkeülést tartani, amin mindig kérem, hogy nem másütt halljuk meg, hogy esetleg valamivel problémájuk van, vagy szeretnének valamit jelezni, amit úgy gondoljuk, hogy mi elmentünk mellette, és nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, vagy éppen nagyot tulajdonítottunk, és nem kellett volna, és arra biztatom mindig őket, hogy őszintén mondják el a véleményüket. Az sosem baj, hogyha őszinték és egyenesek vagyunk egymással, mert mi is abból tanulunk, mi sem vagyunk tévedhetetlenek. Egy a fontos, hogy abból a gyermek, aki mindannyiunknak a szívecsücske, a szülőknek még inkább, de nekünk is, hogy ők abból profitálni tudjanak, és mi úgy tudunk segíteni, hogyha őszintén elmondjuk azt, ami esetleg nem jó úton halad, de természetesen azt is várjuk viszont, hogy azért az örömüket, meg a megelégedésüket is fejezzék ki, mert azért a pedagógusnak is szüksége van arra, abból táplálkozik ő is, azt tudja előbbre vinni, az a motorja az egésznek, amikor sikerélménye van, akkor azt gondolom, hogy csodákra képes egy pedagógus.
0: És biztos vagyok benne, hogy ha a szülőnek jó kapcsolata van az iskolával, a pedagógusokkal, az a diákoknak a teljesítményére is pozitívan hat.
1: Ez mindenképpen így van, tehát jelezzük, azért az iskolában vannak a gyerekek az idejük nagy részében. Sokszor azt mondhatom, hogy talán jobban érezzük a rezdüléseiket, mint maguk a szülők, akik tényleg elfoglaltak, reggel elmennek dolgozni, este hazamennek. Talán mi több időt is töltünk velük, nagyon sokan megnyílnak, nagyon sokan elmondanak olyan problémákat, vagy olyan örömöket is, nem csak problémákat, amelyeket mi segítünk nekik feldolgozni, vagy megélni, vagy rácsodálkozni. És így tudjuk a gyerekeket hozzánk is közelebb vonzani. Én mindig azt mondom a pedagógus kollégáimnak, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak a tanórán találkozz a gyerekkel. Lásd meg, hogyha esetleg nem úgy viselkedik, vagy nem úgy szólt, vagy látod, hogy szomorú, vagy látod, hogy gubbaszt a folyosón, akkor menj oda hozzá, kérdezd meg. Nem is hiszi az ember, hogy amikor úgy ül le mellé egy pedagógus a gyerek mellé, a folyosón, vagy itt az irodámban is, hogy őszintén négy szem közt beszélgetünk, hogy annyira megnyílik, és ma már egy jó kis beszélgetés is átlendítette azon a nehéz ponton, amely ahhoz szükséges, hogy a tanulmányi munkájában, vagy a közösségi életben tovább tudjon működni. És ez nagyon fontos, tehát nem csak tanítunk, hanem nevelünk is, meg a lelküket is ápoljuk, meg közösséget is építünk. És ezt csak így tudjuk, hogyha ilyen kapcsolatban vagyunk egymással.
0: Műsorunkban a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutattuk be. Vendégünk volt Lovászné Török Magdolna, az intézmény főigazgatója. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban az iskola nyári táborairól lesz szó.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Hálát adok neked, mennyei atyánk, hogy életet adtál nekünk és gyermekeinknek. Köszönjük, hogy gondot viselsz ránk, és fontosak vagyunk számodra. Köszönjük, hogy bízhatunk gondoskodó szeretetedben. Kérünk, adj számunkra és különösen a gyermekeink számára testi és lelki egészséget. Oltalmazd őket minden betegségtől és bajtól, betegség esetén pedig adj nekik mielőbbi gyógyulást. Ámen.

0: Mai a szállításunk munkatársai Farkas Erzsébet, Németh Tamás, Sinkovics Andrea és Somosvári Eszter Anna nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: az Earl Palmer Trio zenélt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremtheti meg a tartós békét, hangsúlyozza 14. Leó pápa új könyvének előszavában, amelyet szerdán ismertetett a Magyar Kurír a Vatikáni Rádió nyomán. A katolikus egyházfő szerint a béke a mindennapi emberi kapcsolatokban kezdődik, és apró gesztusokkal épül. A Szentatya arra is figyelmeztet, a fegyverkezési verseny ismét veszélyes irányba sodorja a világot, ezért a nemzeteknek a diplomáciát és a leszerelést kell választaniuk a konfliktusok helyett. Ismét rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlésben a kormány. Derül ki a parlament honlapján közzétett szerdai levélből. A miniszterelnökséget vezető miniszter nevében Ruf Bálint 8 törvényjavaslat napirendre vételét kérte, köztük a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, az ügynökakták teljes feltárásáról, valamint a közösségi közlekedés átalakításáról szóló előterjesztéseket. Ha összeül a parlament, ez lesz a tavaszi ülésszak lezárása óta a 7. rendkívüli ülés, derült ki a tájékoztatásból. Most még kedvezőbb feltételekkel találhatnak albérletet a bérlők, mert a legnagyobb kereslet várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig érkezik a piacra, közölte szerdán a Duna House az MTI-vel. Az ingatlan közvetítő szerint az albérlet szezon ugyan a felvételi ponthatárok kihirdetésével indult, de a csúcsidőszak még csak ezután következik. A társaság azt is kiemelte, Budapesten az albérletárak éves szinten mintegy 5%-kal emelkedtek, ami jóval mérsékeltebb a tavalyi drágulásnál. Az év végére azonban a kínálat szűkülése ismét áremelkedést hozhat. Új online egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, írta közleményében az intézmény. A Heim Online Rendelés című 30-40 perces beszélgetésekben a kórház szakorvosai közérthetően ismertetik a gyermekeket érintő betegségek tüneteit, megelőzését, vizsgálatait és kezelési lehetőségeit. Az élőadások során a szülők kérdéseket is feltehetnek a szakembereknek. A kezdeményezés célja, hogy a családok hiteles, megbízható egészségügyi információkhoz jussanak a bizonytalan internetes keresgélés helyett. Tűz ütött ki a dél-oroszországi Krasznodári területen, Armavir olajbázisán egy ukrán drón támadás után, közölte szerdán a város önkormányzata. A tájékoztatás szerint több mint 16 pilóta nélküli repülőeszköz támadta a létesítményt, ahol a lángok mintegy 800 négyzetméteren terjedtek el. A tűz oltásán jelenleg is dolgoznak. Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy az éjszaka 242 ukrán drón semmisítettek meg, miközben az orosz hadsereg újabb csapásokat mért ukrán kikötői és katonai létesítményekre az odesszai területen. Hazánk időjárásáról. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Elsősorban az Ózd és Szeged közötti térségben alakulhat ki néhány zápor, kis eséllyel zivatar. Az északi északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 27 Celsius fok között alakul, késő estére pedig 14 és 21 Celsius fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 15 órakor hallhatják.
4: Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és nagy szeretettel ugyancsak barátomat, kiváló művész kollégánkat, a nemzetközi hírű és színvonalú univerzális gitárművészt, jazz, rock, blues, folk gitárost, fúziós gitárost, zeneszerzőt, zenekarvezetőt, Halper Lacit. Szia, Lacikám, Isten hozott!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Most, mint író veszlek elő, ha nem bánod, nem bántad, mert hiszen bátorkodtam engedélyt kérni rá tőled, a szerzőtől, hiszen a csodálatos saját munkásságodat is évről évre, évek alatt ismeri a drága hallgatótáborunk, és fogja is, ígérem, nem csak a saját zenekaraiddal, hanem ahogy a közelmúltban is Orszácki Jackivel, Steve Gadd, Gomezzel, Michael Breckerrel már ugyan nem, de Randy Breckerrel folytatott együttműködéseidet, és azt a sok csodát, amit adsz nekünk. Most viszont a könyved egyik szereplőjét vesszük elő, és emlékműsort rendezünk ennél fogva, közös nagyon jó barátunkat, Lauksz Józsi Blöró. A remek dalok magukért beszélnek, ezt bátorkodtok én hozzá tenni a csúcsidőszakból, a 10.000 lépés éjszakai országút, illetve a Lokomotív GT első két nagy lemeze, az alapfelállás, ami az igazi volt, de maga a sztori az már tőled jön, és én is majd igyekszem kicsit szolidan hozzátenni. Úgyhogy ez a csodálatos öreg hippie rocker dobos barátunk, aki korát megelőzően nyugati színvonalú menedzser is volt már az átkosban, amikor még nagyon zúzott a diktatúra 60-as évek, 70-es évek elején. Na, te hogy voltál vele? Mert hogy a remek könyvedben az egyik főszereplő.
1: Így van. Ugye ezek interjú kötetek, amiről szó van, Zenész legendák címmel jelent meg, ugye először csak az elsőnek hozott, hogy Zenész legendák, mert nem tudtam, hogy lett folytatás, és utána lett a Zenész legendák 2, ami a valaha valamelyik rákfogó zenekarban lévő zenészekkel készült interjúk vannak, és a harmadik volt, ugye az első, amiben a rock első generációjával készült interjúk szerepeltek, ugye ezeknek az adta az alapját, hogy a Rádió C-ben annak idején műsorokat vezethettem, és lehetőségeket kaptam nagy interjúk elkészítésére, akár 2 órás interjúk, Soul to Soul című műsoromban, ami vasárnap esténként volt, és hát ezeket az interjúkat írtam bele ezekbe a könyvekbe, és hát igen, az egyik főszereplő Lauksz József volt, Jahimek Attila barátom volt, osztálytársam révén jött a kapcsolat, ő hozott minket össze, és én azt hiszem, hogy egy barátság alakult ki ebből, mert aztán ő hívott a zenekarába, tehát játszottam is Lauksz Józseffel, ami nagyon nagy öröm volt, hát egy legendával együtt játszani. Sőt, egyszer az én zenekaromba helyettesítette Kőszeg Imrét, mert ő nem ért rá, és ő jött el dobolni, tehát ezek nagyon nagy élmények voltak, ugye a buszba beszélgetések, hát a sztorizások, hát ő egy, és még egy, amit kiemelnék, nagyon jól mondtad, hogy mi mindent csinált, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon komoly hangmérnök lett, mert az Egyesült Államokban, ugye amikor aztán ő visszament Amerikába, amikor látta, hogy itt az LGT-vel az az amerikai dolog nem jön össze, ő nem akart itt Magyarországon maradni.
0: Belesavanyodott, nem csoda ebbe a fejjel a falnak, meg a értelmetlen sorompókba.
1: Igen, és akkor visszament, és ő ott hangmérnökként kezdett dolgozni, őt ez is nagyon érdekelt, ő mesélt, hogy amikor Londonban még a Omegával kimentek, ugye lehetőséget kaptak, hogy ott játszanak, és ott föl is vettek a Deccánál, kiadtak egy lemezt, hamarabb, mint Magyarországon, és akkor éjszaka kaptak időket komoly stúdióba, Decca stúdióba, hogy ő lefényképezte például már akkor, pedig még akkor nem volt hangmérnök, hogy a mikrofonokat például hogy rakják a dobokhoz. Tehát, hogy őt ez borzasztóan érdekelte, és miután egy műszaki beállítottság is volt benne, hiszen műegyetemre járt ő is, mielőtt ugye a zenész karrier aztán átvette ennek a helyét, tehát hogy őt ez nagyon-nagyon érdekelt, és ez nagyon olyan komoly stúdióban dolgozott aztán Amerikában hangmérnökén, ahova például Frank Zappával dolgozott, többször csak mondjuk Les McCann, talán is, nem tudom, hogy hányan ismerik Amerikában, hogy Hammondos énekes.
0: Hogyne.
1: Tehát ő ilyen nevekkel dolgozott, nagyon sokat mesélt nekem arról, mert engem is érdekelt, hogy miben volt más például Amerikában, miben kellett. Például azt mondta, kérdeztem, mi volt más, mint az angol száz, hogy mondta, hogy a angol száz lemezeken az ének például egy picit jobban benne van a zenében keverésileg. Amerikában jobban kiemelik, magyar hangosabb, egy most a nagyon egyszerűen akarok fogalmazni. Picit előrébb van az ének, például, és csak mondok egy példát. Tehát, hogy velen erről is nagyon sokat lehetett beszélgetni, mert hihetetlen tapasztalatai voltak.
0: És ráadásul ugye univerzális dobos volt, mert hogy a Benkóban kezdte, aztán jött a brit szellemű hard rock, Omega és Lokomotív GT, méghozzá világszínvonalon, az említett 10 000 lépés éjszakai országban, illetve az első kettő alapfelállású Lokomotív GT, nagy lemez és kis lemezei, és aztán utána ugye Louis Armstrong utolsó klarinétosa, drága Burányi Józsi bácsival, itt volt nálam a hangáriumban, nem is egyszer a Józsi, amikor beszéltünk Armstrongról, Joe Murányiról, közös lemezeik voltak, vannak mai napig, őrzöm őket, a játsszuk, adjuk, tehát Laux Trio val ugye a jazz és a rockban otthon volt.
1: Hát meg például, ha most veszük egy picit későbbi lemez, a nem tudom, annak a lemez, Loksi lemeznek milyen címa, milyen dupla lemez, és ilyen arany pénzérmék vannak rajta, és van a Mindenki című szám,
0: az ami latin. Az dupla, igen, mindig az a sobra után.
1: Azaz, hogy abban van a Mindenki című szám, ami egy latin rock.
0: Igen, igen.
1: És
0: igen.
1: Érdemes meghallgatni, hogy milyen zseniálisan kísért latin rockot is. Igen. Tehát igen, olyan, igen. Olyan stilári is palettája volt, hogy az valami hihetetlen. Tehát olyan érzéke, és nagyon jó fotózott. Tehát például Amerikában részben, az, amíg nem került ennyire jó helyzetbe, hogy hangmérnökként ilyen, a fotózásból is ért. Meg ott volt egy hifi magazin, amiben ő rendszeresen publikált. Ő tökben úgy került aztán kapcsolatba a stúdiókkal, hogy aztán hogy csak jött az ötlet, hogy akkor ne csak írjon róluk, hanem mi lenne, ha dolgozna. Tehát, hogy egy ilyen színes egyéniségnek, ilyen tehetséges embernek lenni, hogy ennyi mindent csinálni top szinten, hogy Magyarország első számú rockzenekarának volt a dobosa, Amerikában ilyen szinten állt,

0: És hát az Cappás sztorit te mesélted, vagy ő nekem?
1: Szerintem.
0: Már évek óta kim volt, ugye, a Józsi, mert 75-től, ugye, és akkor 80-valahányban, és irodája volt már ugye ott Los Angelesben, vagy ahol éppen volt, bár most nem akarok butaságot mondani. És ugye a Cappával is kezdett dolgozni, és ugye amikor átment hozzá az irodájába a Frank Cappa, aki ugye hát nem kell mondani, a világ 8. csodája, és ott kim volt a Cappa bekeretezett hatalmas poszter, fotó, vagy fénykép a falon, a Józsi mögött. És a Cappa ugye egy nagy, jó, remek, humorú, intelligens, Amerikát meghazudtoló színvonalon működött az agya és a zenéje, hogy most azért tetted ki, hogy
1: hogy
0: bevágódj nála.
1: Igen.
0: És akkor Józsi diszkréten hátra nyúlt, elnyomta a szivart, és így félrehúzta kicsit a képet, ami alatt a szürkés, ugye, több éves, hát ugye, nikotin, meg minden a hófehér keret.
1: Igen, feje, ott látszott, hogy a helye ott
0: az
1: van.
0: Nem most került.
1: Igen.
0: Hát, úgyhogy ilyesmi volt, de nagy boldogságunk, hogy hazajött, el is hallgatok, még te zárd le a dolgot, mert aztán 90 után már én is jó barátságba tudtam vele kerülni, és még zenéltünk is együtt, meg hát a műsoraimba szeretettel láttam, és mindig nagyon nagy élmény volt hallgatni a sztoriait. Úgyhogy na, még van egy másfél perce.
1: Csak annyi, hogy, és az valahol egy érdekes lezárása a mi barátságunknak, hogy ugye a végén ő egészségileg már nem volt ugye toppon, és egy ilyen kvázi idősek otthonában volt, de ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon elegáns helyen, tehát nem de arról van szó, hogy nyomorgott, csak ugye már úgy érezte magát biztonságban.
0: Nem, mint ahogy nem is jó.
1: És nem is jó egyedül. Na a lényeg, hogy én mindenféleképpen szerettem volna vele interjút készíteni a rádió műsoromban, és addig-addig kérleltem, erőszakosan, de úgy kérleltem, hogy esetleg van-e kedve, stb., hogy összehoztuk azt, hogy én elmentem érte ebbe a budai intézménybe, megcsináltuk az interjút vissza, mert szegénykémnek már olyan rekettes hangja volt, és hát utána rá egy hónapra már el is ment. Tehát az utolsó interjút azt nekem adta. Fönt is van egyébként, ha valakit érdekel a YouTube-on így, hogy Laux Jóves utolsó interjú, és ott is nagyon érdekes sztorikat mesél, tehát hogy ez nagyon megtisztelő, hogy ebben az állapotban, amikor ő már azért fizikálisan nem volt csúcson, azért nekem még adott egy interjút, és hát ezért nagyon hálás vagyok.
0: Hát én meg lemaradtam, ugyanis képzeld el, ugye volt nálam Csille Bércen a kis fenyőházamban, ő is többször sütögettünk korábbi években már, ugye, hiszen 96-tól ugye, ahogy kezdtem a rádiózást, már többször volt ugye vendége, és akkor már benn volt itt, és mondta is, hogy remélem te nem fogsz kezdeni sajnálkozni ezen, mint ahogy a magyarok azt hiszik, hogy akkor bemegy egy menhelyre valaki, azt mondja, gyere ide, majd nézd meg, hogy ez itt milyen
1: vagy
0: egy klassz dolog.
1: Az,
0: hogy ez a USA-ba, meg a szabadabb, rugalmasabb, normális világokba, ez örülhetsz neki, ha be tudsz kerülni egy ilyen így profi helyre, azt mondja, hogy 73 éves vagyok, főznek rám, sütnek rám, mosnak rám, takarítanak rám, társaság van, mit ültem volna ott a villámban egyedül megőrülve.
1: Persze.
0: És mondom, jó van, hát itt vagyunk továbbra is pár száz méterre, mert ez is a Schwab-hegyen volt, meg a Csillebérci házam, a házikom is. Mondom, akkor viszont a feleségemmel ragaszkodunk hozzá egy jó kis vacsorára. Lehet, hogy ünnepek környékén voltunk, talán nem akarunk hazudni, hogy akkor egy jó kis vacsorára kiugrasz velünk, elugrunk, elmegyünk. Azt mondja, sose felejtem azt, hogy a Tibikén, persze, összehozzuk, tudod, ilyen
1: igen, a
0: profi menedzser.
1: Igen.
0: De hát aztán lehet, hogy én linkeskedtem el, vagy nem tudom, de nem hoztuk össze, de hát mit csináljunk? Ilyen ez a szelavia, ahogy a nóta mondja.
1: Igen, így van.
0: Lacikám, nagyon szépen köszönöm a közös emlékezést, drága boldogult Józsikánk nevében is, és hát természetesen, ahogy eddig is csendülnek a kis műsorunkban a csodálatos csúcsidőszak zenéi, ugye a legprofibb Omega Presser, Lauxos, Adamisos felállással, és ugyanígy a legprofi első 71-72-es Lokomotív GT. Köszönöm szépen, Halper Laci.
1: Én köszönöm.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Mark Twain. A lóvá tett város. Harmadik rész.

Richards erőlködött, hogy felelni tudjon magának. Az esze elkalandozott, megpróbált rájönni, miféle szolgálatot tehetett Guzzonnak. A házas pár az éj nagy részét ébren töltötte. Mary boldogan és töprenkedve, Edward töprenkedve, de nem olyan boldogan. Mary eltervezte, mit fog csinálni a pénzzel. Edward a szívességet próbálta eszébe idézni. Lelki ismerete eleinte nyugtalankodott a hazugság miatt, amit Marynek mondott, ha ugyan hazugság volt. Na és nem kell úgy felfújni a dolgot. Vajon nem hazugság a legtöbb cselekedetünk? Miért ne legyen akkor az a szavunk is? Lám csak, Mary, nézzük meg, mit csinált. Mit tett, amíg ő tisztes küldetését bevégezni segített? Siránkozott, hogy nem semmisítették meg az írásokat, s nem tartották meg a pénzt. Kisebb bűn a lopás, mint a hazugság. A kérdés elvesztette fullánkját, a hazugság háttérbe húzódott, s megbékélést hagyott maga után. Előugrott azonban a következő kérdés. Tette ő valamiféle szívességet? Nos, itt van Stevenson levelében Guzzon saját tanúságtétele, egyenes bizonyítéka, hogy tett. Természetesen, így hát ez a kérdés is elintéződött. Nem egészen. Egy kis borzongással emlékezett vissza, hogy az ismeretlen Mr. Stevenson valamelyest bizonytalan volt, és nem állította, hogy a jótevő feltétlenül Richards, és, ó Istenem, a becsületére bízta. Saját magának kell eldöntenie, hová kerüljön a pénz, és Mr. Stevenson nem kételkedett, hogy ha nem ő a keresett, becsületesen neki áll, és felkutatja az igazit. Lelketlenség egy embert ilyen helyzetbe hozni. Miért nem hagyta Stevenson a fenébe ezt a kétséget? Mi a csodának akart ezzel zavarogni? További fejtörés. Hogyan történhetett, hogy a szívességgel kapcsolatban éppen Richards neve maradt meg Stevenson emlékezetében, s nem valaki másé? Ez biztató. Igen, ez nagyon biztató. Valóban percről percre biztatóbb lett, míg tárgyi bizonyítékká nem nőtt. Ekkor Richard száműzte agyából a kérdést, mert valami ösztön azt csúgta, hogy a meglelt bizonyítékokat legjobb békén hagyni. Most már meglehetősen jól érezte magát, de még egy részlet volt, amely a tudatába tolakodott. Persze, hogy szívességet tett, ez tisztázódott, de miféle szívességet? Eszébe kell jutnia. Nem tud aludni, még eszébe nem jut. Ezzel teheti teljessé lelke békéjét. És gondolkodott. Tucatnyi dologra gondolt. Lehetséges, sőt valószínű szívességekre, de egyik sem látszott megfelelőnek. Egyik sem tűnt elég nagynak. Egyik sem ért fel a pénzzel, a vagyonnal, amelyet Guzzon a végrendeletében szeretett volna hátrahagyni. Azon kívül nem emlékezett rá, hogy bármit is tett volna. Akkor hát miféle szívesség lehetett az, amely egy embert ilyen rendkívüli hálára kötelezett? A lelki üdvét mentette meg. Ez az. Igen, emlékszik, hogyan akarta egyszer megtéríteni Guzzont, s munkálkodott érte legalább, 3 hónapot akart mondani, de az gondosabb vizsgálódásra 1 hónappá zsugorodott, majd 1 hétté, hamarosan 1 nappá, s végül semmivé. Igen, most már bántó élességgel emlékezett, hogy Guzzon azt mondta neki, menjen a pakolba, s törődjön a saját dolgával, ő nem óhatja követni Heidelberget a mennyországba. Ez a megoldás tehát hibás. Nem mentette meg Guzzon lelkét. Richards elbátortalanodott. Kis idő múltán újabb ötlete támadt. Megmentette Guzzon vagyonát? Nem, ez nem jó, nem volt neki.
Az életét? Megvan! Persze, persze. Előbb is eszébe juthatott volna, most biztosan jó nyomon jár. Képzelet Malma egy perc alatt kemény munkába kezdett. Két kimerítő óra hosszat szorgosan mentette Gudzon életét. Különféle nehéz és veszélyes körülmények között mentette meg. Minden alkalommal kielégítően megmentette bizonyos pontig, mikor aztán majdnem elhitte, hogy valóban megtörtént, mindig felbukkant valami zavaró részlet, amely az egészet felborította. A vízbe fulladásnál például beúszott a mélybe, és partra vonszolta az eszméletlen Gudzont, a parton álló nézősereg ujjongása közepette, már kitalálta, és kezdett visszaemlékezni az egészre, mikor egy csomó cáfoló részlet akadt elébe. A város tudott volna az eseményről. Méri tudott volna. Reflektorként világítana saját emlékezetében, s nem bújna meg észrevétlen szívességként, melynek teljes értékét fel sem mérheti. Ennél a pontnál eszébe jutott, hogy egyáltalán nem tud úszni. Ez a mozzanat kezdettől fogva elkerülte a figyelmét. Olyan szívességet tett, amelynek teljes értékét valószínűleg fel sem tudja mérni. Hely, ez könnyebb vadászat lesz, sokkal könnyebb, mint az előbbiek. És bizony, lassacskán meg is találta. Gudzon évekkel ezelőtt majdnem elvett egy Nancy Hewitt nevű, nagyon édes és csinos lányt, de valami úton, módon az eljegyzés szétbomlott. A lány meghalt, Gudzon aglegény maradt és keserű, őszinte gyűlölője lett az emberi nemnek. Röviddel a lány halála után a város rájött, vagy arra gyanakodott, hogy egy kanálnyi néger vér volt az erejében. Richards sokáig rendezgette ezeket a részleteket, s végül úgy vélte, emlékezik dolgokra, melyek az eseményre vonatkoznak, s a hosszú figyelmetlenség következtében agya mélyére húzódtak. Mintha homályosan emlékezne, hogy ő jött rá a néger eredetre. Ő mesélte a városnak. A város elmondta Gudzonnak, honnan szerezte értesülését, s így ő megmentette Gudzont, hogy egy tisztátalan lányt vegyen el. Ezt a nagy szívességet tette neki, anélkül, hogy a teljes értékét fel tudta volna mérni, sőt, anélkül, hogy egyáltalán tudott volna róla. De Gudzon felmérte az értékét, és tudta, milyen hihetetlen szerencsével menekült meg, és ezért hálásan száll a sírba, s szeretett volna vagyonos lenni, hogy meghálálhassa a jó téteményt. Most már minden tiszta és egyszerű volt, s minél többször gondolta át, annál világosabbá és biztosabbá vált. Mikor megelégedetten és boldogan alváshoz készülődött, úgy emlékezett az egész dologra, mintha tegnap történt volna. Valóban. Halványan eszébe ötlött, hogy Gudzon egyszer kifejezte háláját. Közben Méri 6000 dollárért új házat vett magának, s egy pár papucsot a lelkésznek, és utána békésen álomba merült. Ugyanazon szombat estéjén a postás minden vezető polgárnak kézbesített egy levelet, 19-et összesen. Nem volt köztük két egyforma boríték, két címzés, amelyet ugyanaz a kéz írt volna, de belülről azonosak voltak. Minden részletükben egy pont kivételével. Hű másolatai voltak a Richards kapta levélnek, kézírásban és mindenben, mindegyiket Stevenson írta alá, de Richards neve helyett mindenütt a címzett saját neve szerepelt. 18 vezető polgár viselkedett úgy egész éjszaka, mint sorstársuk Richards. Teljes energiával fel akarták idézni, miféle említésre méltó szolgálatot tettek öntudatlanul is Barclay Gudzonnak.
Nem volt éppen könnyű munka, de végül is eredményre vezetett. S míg ők e nehéz munkával foglalatoskodtak, feleségeik egész éjszaka költötték a pénzt, ami sokkal könnyebb. Egy éjszaka leforgása alatt a 19 feleség átlagban 7000 dollárt költött el a zsákbeli 40 000-ből, összesen 133-at. A következő nap meglepetést hozott Jack Hallidaynek. Megfigyelte, hogy a 19 fő polgárnak és feleségeinek arca ismét a békés és szent boldogság fényében tündököl. Nem érthette, sőt, megjegyzéseket sem talált, melyek megzavarnák vagy elrontanák az új jelenséget. Immár rajta volt a sor, hogy az élettel elégedetlen legyen. A boldogság okára vonatkozó titkos ötletei egy kis nyomozás után minden esetben hamisnak bizonyultak. Mikor Mrs. Wilcox-szal találkozott, és észrevette arcán a derűs elragadtatást, azt mondta magában, a macskájának kölykei születtek, és elment megkérdezni a szakácsot. Nem volt igaza. A szakács is felfedezte a boldogságot, de nem ismerte az okát. Mikor Halliday pókhasú Bilson arcán rátalált az elragadtatás ikertestvérére, biztos volt benne, hogy Bilson valamelyik szomszédja a lábát törte, de a tudakozódás rácáfolt sejtéseire. Gregory Yates arcán az elfojtott révület csak egyet jelenthetett. Szegényebb lett egy anyóssal, de ez is hamis nyom volt. És Pinkerton? Pinkerton bezsebelt 10 centet, melyről már lemondott. És így tovább, és így tovább. Némely esetben a találgatás holtpontra jutott. Máskor nyilvánvaló tévedésnek bizonyult. Végül Halliday így marfondírozott magában. Kétségtelen, hogy 19 Heddleburgi család átmenetileg a mennyországba került, nem tudom, hogyan történhetett, de a gondviselés bizony megfeledkezett ma a kötelességéről. A szomszédos államból nemrégiben átköltözött egy építész és vállalkozó, hogy valami kis forgalmat csináljon ebben a kevés reménnyel kecsegtető városban, és a táblája már egy hete kinfüggött. Még egyetlen fél sem nyitott be hozzá. Elbátortalanodott, s megbánta, hogy idejött. Szerencséje azonban hirtelen megfordult. Először egyik, majd a másik vezetőpolgár felesége mondta neki négy szem közt. Hétfőhöz egy hétre nézzen el hozzám, de egyelőre ne szóljon róla senkinek. Szeretnénk építkezni. Aznap 11 meghívást kapott. Éjszaka írt a lányának, s megszakítatta jegyességét az egyetemi hallgatójával. Ezerszerte jobb házasságot köthet, írta. Pinkerton a bankár és 2-3 jómódú ember nyári lakokról ábrándozott, de egyelőre várt. Az ilyen ember csak akkor számolja a csirkéit, mikor már meg vannak sütve. Wilsonék csodálatos új dolgot terveztek. Álarcos bált. Nem tettek kötelező ígéretet, de összes ismerősüknek elmondták, hogy gondolkoznak rajta, és alig hanem meg fogják rendezni, és ha igen, titeket természetesen meghívunk. Az emberek meglepődtek. Megőrültek szegény Wilsonék? Nem engedhetik meg maguknak, hajtogatták. Jó ötlet. Csendben maradunk, míg ez az olcsó ricsaj lezajlik, aztán olyat rendezünk, hogy a sárga irítség eszi majd őket, mondotta jó néhány a 19 asszony közül férjének. A napok repültek, és az eljövendő költekezések számlája egyre magasabbra ágott, egyre vadabb, bolondabb és meggondolatlanabb lett. Mintha a 19-ek minden egyes tagja elköltené az átvétel napja előtt nem csak a 40 000 dollárt, hanem adósságba is verné magát, mielőtt a pénzt megkapja.
A könnyelműbbek némely esetben nem álltak meg a tervezgetésnél, hanem valóban költekeztek is. Hitelre. Földet, jelzálok kölcsönt, farmokat, részvényeket, szép ruhákat, lovakat és egyéb értékeket vettek, letették a foglalót, s kötelezték magukat, hogy kiegyenlítik a tartozást 10 napon belül. Ekkor hirtelen felébredt a józan meggondolás, s Halliday megfigyelhette, hogy jó néhány arcon halálos rémület borong. Ismét zavarban volt, s nem tudta, mi revéje. Wilcoxék macskái nem döglöttek meg, mert meg sem születtek. Senkinek sem tört el a lába. Anyósokban sincs fogyatkozás. Semmi nem történt. Megfejthetetlen rejtély. Még egy ember volt zavarban, Burgess tiszteletes. Napokon át, bármerre ment is, az emberek követni látszottak őt, vagy figyelték útjait, s ha végre egy magányos helyet talált, biztos lehetett benne, hogy a 19-ek valamelyik tagja megjelenik, titokba kezébe gyömöszöl egy borítékot, s azt súgja, felbontandó szerdán este a város nagy termében, aztán eltűnik, mint a tolvaj. Egy igénylőre számított, arra sem biztosan, lévén Goodson halott, és nem is gondolta volna, hogy ez a tömeg mind igénylő lehet. Mikor végre elérkezett a nagy nap, 19 borítékot számolt össze.

A város nagy terme sohasem volt szebb. Végén az emelvény háta mögött zászlók látványos kárpitja húzódott. A falon egyenlő távolságra zászló füzérek. A karzat párkánya zászlóba öltözött. Lent az oszlopokat zászlók borították. Mindez a meglehetősen nagy számban várható, és többnyire a sajtóval kapcsolatban álló idegenek lenyűgözésére készült. A terem zsúfolásig megtelt. A 412 állandó széket elfoglalták, hasonlóképpen a 68 pótszéket is, melyeket az átjárókba zsúfoltak be. Az emelvény lépcsőit elfoglalták. Néhány előkelő idegen az emelvényen kapott helyet. A patkó alakú asztaloknál, melyek az emelvény elejét és oldalát bástyázták körül, a mindenünnen idesereglett újságírók jókora csapata ült. Ilyen elegánsan öltözött gyűlést még nem látott a város. Volt néhány meglehetősen költséges öltözék is, s a hölgyek egy része úgy látszott kényelmetlenül érzi magát benne. Legalábbis a helybeliek azt gondolták, de ez a benyomás alkalmasint onnan származott, hogy a város tudomása szerint ezek a hölgyek sohasem viseltek még ilyen ruhát. A zsák arany kis asztalon állt, az emelvény főhelyén, ahol az egész terem láthatta. A jelenlévők nagy része heves érdeklődéssel, nyálcsorgató érdeklődéssel, sóvár és szenvedélyes érdeklődéssel merett rá. A 19 párból álló kisebbség gyengéden, szerelmetesen a tulajdonos szemével nézegette. A kisebbség férfi tagjai pedig azt a megható kis rögtönzést mondogatták magukban, melyen nem sokára megköszönik a közönség tapsát és a feléjük áradó szerencse kívánatokat. Egyszer egyik, másszor másik vett elő kabátja zsebéből egy darabka papírost, és titokban rásandított, hogy emlékezetét felfrissítse. Mint mindig, természetesen most is beszélgetés maraja töltötte el a termet, mikor azonban Burgess tiszteletes felállt, s kezét a zsákra tette, olyan csend lett, hogy a légy zümmögését is meg lehetett hallani. Elmondta a zsák különös történetét, majd beszélt Heidelberg makulátlan becsületességének régi, jól kiérdemelt híréről, s arról, milyen büszke a város erre a hírnévre. Hangsúlyozta, hogy ez a hírnév felbecsülhetetlen értékű kincs, s hála a gondviselésnek, értéke most hallatlanul megnövekedett, mert az újabb esemény híre országszerte elterjedt, s Amerika a városra irányította tekintetét, s ő reméli és hiszi, hogy Heidelberg neve immáron minden időkre a kereskedelmi tisztesség szinonimája lett. Paps. És ki e nemes kincsőre? Talán az egész közösség? Nem. Nem közösségi, hanem egyéni a felelősség. A mai naptól fogva kirendelt őre mindegyik őtök a saját személyében, és egyénileg felelős, hogy e kincset kár ne érje. Elfogadjátok? Elfogadja mindegyik őtök ezt a nagy bizalmat? Hatalmas lelkesedés. Akkor minden rendben van. Adjátok tovább gyermekeiteknek és gyermekeitek gyermekeinek. Tisztaságtok ma fényes, mint a nap. Vigyázzatok, hogy az is maradjon. Ma nincs közöttetek egyetlen ember, akit rá lehetne csábítani, hogy idegen pénzhez nyúljon. Maradjatok is meg e kegyelem állapotában. Megmaradunk. Nem akarok most párhuzamot vonni városunk és más közösségek között, bár némelyik lebecsül bennünket. Járjon ki a maga útján. Mi megelégszünk a magunkéval. Paps. Befejeztem. Kezem alatt nyugszik, barátaim, tisztességünk hangos dicsérete, s rajta keresztül a világ mától fogva mindig tudni fogja, kik vagyunk. Nem tudjuk, ki az adományozó, de nevetekben kifejezem hálátokat, s kérlek benneteket, hagyjátok jóvá szavaimat. A terem egy emberként állt fel, és egy hosszú percig megremegtette a falakat köszönete mennyörgé.

Mark Twain, a lóvá tett város. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Helyei László, hangmérnök Kornides Tamás, zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa, rendező Elromán Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: az elmúlt percekben a The Ray Brown Trio muzsikát.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Lelki gyakorlatot tartottak a bátai Szentvérkegyhelyen július közepén a Pécsi Egyházmegye újonnan felvett papnövendékei és felnőtt minisztránsai. Adta hírül szerdán a Magyar Kurira a Pécsi Egyházmegye tájékoztatása alapján. A találkozót Nyúl Viktor, bátaszéki plébános és Sümegi József diakónus vezette. A résztvevők közös szentmiséken, szentségimádáson, zsolozsmán és lelki elmélkedéseken vettek részt. Emellett közösségépítő programok is segítették a hivatásukban való elmélyülést és az eukarisztikus lelkiség megerősítését. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, közölte szerdán a legfőbb ügyészség az MTI-hez is eljuttatott közleményében. A legfőbb ügyész hangsúlyozta, az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megőrzése alapvető feltétele a demokratikus intézményrendszer működésének, ezért nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. Nagy Gábor Bálint közölte, hogy lemondását az ideiglenes köztársasági elnök útján nyújtotta be, és kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-én szűnjön meg. Csütörtökön este 8 órakor hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Emlékeztetett szerdán az oktatási hivatal. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a központi pontott parti Budapesten az ELTE lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol a felvételizők elsőként értesülhetnek az eredményekről. A szervezők délutántól tájékoztató programokkal, egyetemi információs standokkal és könnyű zenei koncertekkel várják az érdeklődőket. Hivatalos ponthatárváró rendezvényt az ország további 11 városában is tartanak. Augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg a Szent István napokat Esztergomban, az Erzsébet Parkban. Közölték a szervezők az MTI-vel. Az idén 5 napos fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható. A rendezvényen fellép többek között a Bikini, a Budapest Bár, a Csíkzenekar, Keresztes Ildikó, Varga Miklós és a Band, valamint a Kormorán. A koncertek mellett családi és gyerekprogramok, kézműves vásár, valamint gasztronómiai kínálat is várja az érdeklődőket, derült ki a tájékoztatásból. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyerte el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének, a Fipreszkinek a díját a 33. Palicsi Filmfesztiválon. Jelentették be szerdán a fesztivál záró sajtótájékoztatóján. A zsűri szerint az első filmes magyar rendező alkotása humorával, összetett témaválasztásával és erőteljes társadalomkritikájával emelkedett ki a mezőnyből. A fesztivál életműdíját idén Mundruczó Kornél, magyar film és színházrendező, valamint Rados Bajic, szerb rendező és színész vehette át. A díjakat szerda este adják át a záró ünnepségen. Tűz ütött ki egy dél-olaszországi krasznodári területen, Armavir olajbázisán egy ukrán dróntámadás után. Közölte szerdán a város önkormányzata. Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy az éjszaka 242 ukrán drónt semmisítettek meg, miközben az orosz hadsereg újabb csapásokat mért ukrán kikötői és katonai létesítményekre az odesszai területen. Hazánk időjárásáról. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, elsősorban az Ózd és Szeged közötti térségben alakulhat ki néhány zápor, kis eséllyel zivatar. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, késő estére pedig 14 és 21 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. 15 óra 4 perc.

Kedves hallgatóink! A következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben elsőként egy fiatal alkotók műveit bemutató tárlatra invitáljuk Önöket, majd egy vándor kiállításra hívjuk fel a figyelmüket, végül a következő napok zenei eseményeiből válogatunk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: A Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatóinak legkiemelkedőbb diploma munkáiból nyílt kiállítás a Hungarian Art and Business, azaz a HAB művészeti központban Budapesten. A július 10-től látható Best of Diploma című tárlat bepillantást nyújt a következő művészgeneráció gondolkodásmódjába és azokba a kérdésekbe, amelyek ma leginkább foglalkoztatják a pályakezdő alkotókat. A kiállítás 8 tanszékről érkező 46 alkotó több mint 30 munkáját mutatja be a HAB és az egyetem együttműködésében. A tárlaton Tóth Zsófia beszélgetett a HAB művészeti igazgatójával, Olajos Annával, majd a kurátorral, Uszkai Teklával.
1: A HAB-ban már kezdetek óta kiemelt célunk az, hogy fiatal művészeket bemutassunk, támogassunk. Éppen ezért indult el ez az együttműködés a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, egyébként több fronton is. Ez a kiállítás csak ennek egyik lépcsője, mondjuk úgy. Rettenetesen örülünk egyébként, hogy tényleg a legfiatalabb művészgeneráció van itt a házban. És bevallom, nem kis kihívás volt például installálni ezt a kiállítást, hiszen a több mint 30 munkát a közel 46 alkotótól így betenni a térbe, a HAB minden terébe, tényleg bevallom, kicsit kihívás volt. Ugye látni lehet a kiállításon, hogy nagyon sok alkotó installációkat csinál, tehát nagyméretű munkákat készít. Tehát már régen nem azon, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, és úgy egy egészé varázsolni a egymástól teljesen különálló munkákat, tehát koncepcióban is különálló munkákat. Ez egy nagyon izgalmas szakmai munka volt mindannyiunk számára itt a HAB-ban, az egyetemmel közösen. Többek között együttműködünk a rezidencia programunk kapcsán is. A HAB-ban van egy rezidencia program, HAB-R néven. Tavaly óta dolgozunk együtt az egyetemmel olyan módon, hogy közösen hívunk meg művészt a rezidencia programba. Most például tavasszal itt volt Patrick Tagoe Turkson, gánai művész, aki 3 hónapig tartózkodott itt a HAB-ban, itt élt, alkotott, miközben az egyetemen egy kurzust vitt, tehát tanított a képzőművészeti egyetemen. Így a hallgatók és a közönség is egyszerre ismerhette meg Patrikot.
2: Az, hogy a diplomázók legjava kerülhet ide, az a HAB szempontjából jelent egyfajta nyitást olyan szempontból, hogy hát más típusú műveket is láthatnak az ideérkezők, mint azokon a tárlatokon, amelyeket a HAB saját maga rendez.
1: Természetesen jelent egyfajta nyitást, habár a kiállításaink java része nem kötött technikák szerint, tehát tényleg installációktól elkezdve videómunkákig, festészetig mindent bemutatunk. Mégis azért ez tényleg a legifjabb generáció, és néha egészen különleges módon nyúlnak technikákhoz, ami számunkra is újdonságot jelent, tehát ezt mindig izgalmas látni.
2: Volt olyan mű, ami személyesen Olajos Annának a figyelmét felkeltette?
1: Igen, Szabó Bernadettnek a Fekete Nektár című alkotása, ami a fény térben látható. Ő ugye cukorral és mézzel dolgozott így együtt, nagyon leegyszerűsítve. Ugye saját magáról készített 3D-s szkennerrel bábukat, tömörített cukorból, és ezeket mondjuk úgy, hogy installálta egy méh kasba. Tehát valódi méz és méh viasz van egyébként így a kiállító térben cukorbábukkal együtt. Itt ugye a mesterséges és a természetes viszonyát kapcsolja össze, illetve hogy ezeknek a különböző aspektusaira kérdez rá, hogy hogy is vagyunk mi így a természetes térben, hogy vagyunk része esetleg egy természetes rendszernek, vagy sem.
2: Hát ugye itt felvetődik a méz, mint természetes elem, és a cukor, mint nem annyira természetes elem kapcsolata.
1: Pontosan erről van szó, igen.
2: Mi lehet az üzenete vajon ennek a műnek a befogadók számára?
1: Ez a mű is, és egyébként több más alkotó is az egyén és a természet viszonyára kérdez rá. Ugye van ennek egy másik aspektusa, hogy az egyén és a technológia viszonya hogyan alakul ma, hogyan fog alakulni a jövőben, ez pedig ugye az egyén és a természet viszonyára kérdez rá, hiszen sokszor úgy érezzük, pláne így mondjuk városi létben, hogy eltávolodunk a természettől, mégis ugye vágyakozunk rá. Tehát ennek van egy ilyen üzenete szerintem.
2: Uszkai Tekla művészettörténésszel beszélgetünk, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításaiért felel, illetve most a Best of Diploma tárlatnak a kurátora. Mit jelent az egyetem szempontjából az, hogy ez a kiállítás most már másodszor itt a HAB-ban kap helyet?
3: Másodjára vagyunk itt a HAB-ban. Ez egy hatalmas előrelépés, azt gondolom, a hallgatóknak afelé, hogy egy nyilvános kiállító térbe léphetnek már a Best of művükkel, a diplomaművükkel. Ugye az egyetem falain belül már ezeket a diplomamunkákat egy-egy rövid kiállítási periódus keretében láthatta a nagy közönség, de azért az, hogy itt egy hónapig most látogatható ez a Best of diploma kiállítás, ez ugye szakembereknek és akár gyűjtőknek, galeristáknak, kurátoroknak egy nagyobb időintervallumban ad lehetőséget arra, hogy megismerjék őket. Úgyhogy a szcénára való bekerülés, vagy a pálya elindítása szempontjából ez egy nagyon jó lehetőség, amit azt mondom, hogy felismertünk, és nagyon nagy öröm lenne, hogyha ezt továbbiakban is így szervezhetnénk az évvégi Best of Diploma kiállításokat.
2: Amikor kiválogatják a műveket, akkor hogyan zajlik ez a folyamat, ezt hogyan képzeljük el? Ugye beérkeznek a diplomamunkák, és akkor van egy zsűri, amelyik válogat?
3: Az, hogy ide mi kerül a Best of Diploma kiállításba, azt az egyes tanszékek határozzák meg a védéseket követően. Tehát van egy háromnapos kiállítás minden tanszék részére a Barcsai teremben és az aulában, ott nálunk a főépületben, és utána a végén összeül a tanszéki bizottság, és ők eldöntik, hogy kiket javasolnak Best of Diploma címre, tehát a legjobb diplom műveket. Nem csak a műveket, hanem ugye ilyenkor nézik azt, szakdolgozatot, talán kicsit visszatekintenek a hallgatók 3 vagy 5 éves tanulmányi eredményeire is, illetve hát arra a koncepcióra is, a kivitelezés minőségére, ami a diplomaműben összegződik.
2: Mi a legfőbb tematikája ennek a tárlatnak? Ugye itt az ember és a természet viszonya az, amit kiemelt a sajtó bejárás során, de mik azok az árnyalatok, amik megjelennek?
3: Az ember és a természet viszonya, az identitás, illetve trauma, elmúlás, szorongások és társadalmi problémák. Tehát nagyjából ezeket tudnám így ezeket a fogalmakat behozni, ami ma foglalkoztatja a fiatalokat, és hát látható, hogy ami minket, nem alkotó művészeket nap mint nap ér, akár a közösségi médiából, vagy a hírekből, azt ők valamilyen formában feldolgozzák, átdolgozzák, és ebből aztán megszületnek ezek a témában absztrahált, de nagyon, nagyon szépen kidolgozott koncepciók, és azt gondolom, hogy emiatt is érdemes akár gyerekeknek, akár fiataloknak megnézni ezt a kiállítást, mert hogy olyan dolgokkal találkoznak, amik valószínűleg, ha nem is tudatosan, de tudattalat őket is foglalkoztatják, és itt, hogy is mondjam, egy ilyen kulturális közegben, egy ilyen térben, egy ilyen kiállításon, ezek eszenciálisan együtt vannak, ezek a jelenkori problémák, amik azért látható, hogy jövőben mutató dolgokat is felvetnek.
2: A kiállítás egyik legjellegzetesebb darabja egy üvegház, ahol hát azt szimbolizálja maga az objekt, hogy a jövőben lehet, hogy a növények már csak ilyen elszigetelt körülmények között maradhatnak velünk. Ez a kiállítási tárgy, ez hogyan született meg?
3: Bárdi Dominik növényház című munkájáról van szó. Nyilván ugye itt egy készen vásárolt üvegház elemeire dolgozott mélyviasszal a Dominik, és ahogyan a mélyviaszt, az olvasztott mélyviaszt a felületre vitte, és azt simította, ott a textúra, ahol vastagabb a mélyviasz, ott ugye így adja ki formailag a növényi motívumokat a mélyviasz. És hát ez egy hosszú folyamat volt, és Dominik már korábbi években is mélyviasszal rendszeresen dolgozott, és nagyon szép munkái voltak. Ez meg talán ennek a munkamódszernek a megkoronázása, ez a növényház, egy elszigetelt világ, ami talán még reprodukálja azt, ami a Földön volt, vagy van most éppen.
2: Szintén a jelen nagyon erős üzenetét hordozza a környezet és a felelősség témakörében az a mű, amely fából készült tárgyakat ábrázol, amelyeket mi műanyag darabokként szoktunk meg. Tehát ezek vizes palackok, különböző műanyag kannák, és hát maga az elrendezés is olyan, mint hogyha ezek félredobva ott hevernének, holott fából készülnek.
3: Ez egy installatív munka, több száz ilyen palackot faragott meg a Tonté Dominik hallgató. Faforgács között láthatóak ezek a szétdobált fa szobrok, plasztikák. Hát ez az ambivalens jellege pont ennek a műnek, hogy olyan nagy erőket és olyan nagy munkát fektetett abba, hogy ami műanyagból van, ezek a, akár mosószeres dobozok, vagy vizes palackokat megfaragja, ami pont, hogy is mondjam, azt a mondandót hivatott bemutatni, hogy hogyan állunk, vagy hogyan kezeljük, és milyen könnyen eldobjuk ezeket a műanyagokat, és a környezet szennyezésre nem gondolva, mintha egy picit emléket is állítana azoknak a tárgyaknak, amik most itt vannak, és hát nehezen bomlanak le, és közben meg jobban kéne talán arra figyelnünk, hogy mit, hogyan kezelünk a környezetünkben, igen.
2: Volt valamilyen meghatározó koncepció, hogy hogyan fogják elrendezni a különböző alkotásokat, és most itt gondolok arra is, hogy akár tanszékekre bontva egyáltalán ez hogyan dőlt el, hogy melyik mű hova fog kerülni?
3: Hát ez egy több hete tartó folyamat eredménye, ami most itt látható. A HAB munkatársaival, a Sipos Tünde művészettörténésszel és Olajos Annával rengeteget agyaltunk azon, ahogy ugye egyre inkább bővült a műtárgyanyag, hogy hogyan rendezzük el a kiállítást. Nem tanszékekben gondolkodtunk, hanem inkább kiállításban vagy művekben, azok egymás közti működő összhangjában gondolkodtunk. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy ettől vált izgalmassá, hogy nem egymás mellett fest vagy egymás mellett szobrok láthatók, hanem próbáltuk tematikusan csoportosítani a műveket, úgyhogy vizuálisan és tematikusan is egy izgalmas és látványos kiállítás legyen a végeredmény.
2: Egyébként az érdekes, hogy klasszikus festmény, talán összesen 2 vagy 3 található a kiállításon. Gondolom, hogy ez nem véletlen, hiszen a műfajok közötti átmenet az egyre népszerűbb most már.
3: Igen, egyre népszerűbb, és van is lehetőség amúgy nálunk a hallgatóknak, hogy áthallgassanak más tanszékekre, illetve van olyan tanszék, ahol kifejezetten ez a mottója a tanszéknek, ez az interdisziplinaritás, a küldetése, hogy több műfajban próbálhatják ki magukat a hallgatók, és igen, jellemző, hogy a festők is és a grafikusok is egyre installatívabb megoldásokkal jönnek, már nem csak a diplomamunkára, de a diplomamunkára szinte várható, ugyanis nem elég már nekik az, hogy vagy vászolni papír, hanem szeretnék a térbe is kihozni, illetve egy komplexebb megvalósításban gondolkodnak. Tehát térben és installatív módon. Festmény látható itt, ugye a Kristálykincsőnek a klasszikus olajképe, figurális olajképe, de a Mihály Bálint festő hallgatónk meg egy digitális 3D printtel is kiegészítette a teljes alkotásnak a része az, hogy egy szobor, egy objekt, ami egy print is látható a kiállításon.
0: A Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatóinak legkiemelkedőbb diplomamunkáiból nyílt Best of Diploma tárlaton készült összeállításunkat hallották. A Hungarian Art and Business művészeti központban látható kiállításon Uszkai Tekla kurátorral és Olajos Annával, a HAB művészeti igazgatójával Tóth Zsófia beszélgetett. Az alkotások augusztus 9-éig tekinthetők meg Budapesten az Andrássy út 29 szám alatt.

0: Megtudjuk Berecz András Kossuth Díjas ének- és mesemondó fotográfus műcsarnokbeli tárlatán. Képein ugyanis a harangok évszázados kopásait, fénytöréseit, patináit örökítette meg Kárpát-medence szerte. Ahogy a kiállítás kurátora Szegő György fogalmazott, Berecz megtalálta a harangokba rejtett időt, de ihletett látomássá is formálta azt. A Nemzet Művésze díjjal kitüntetett Berecz Andrást Zsoldos Szilvia kérte mikrofon elé Harangok évgyűrűi című fotókiállításának sajtóbejárásakor.
1: Ez egy vándorkiállítás. Vannak ennek most teljesen új elemei?
2: Ez, ami itt a műcsarnokban látható, nem olyan, mint a többi. A ház megkért, hogy bővítsem én ezt ki, és újítsam meg. Na hát ezért kibővítettem, eléjük terítettem millió képet, és ők válogatták ki kedvükre. Van egy rész, amin semmit nem változtattunk, ez a fő üzenete a egész kiállításnak, az élő harangok fényjelei. A harangnak a szíve, vagy harangnak nyelve, egyik szebb szó, mint a másik, mikor használják, mikor szükség van rá, akkor belül megüti a harang palástját, és fölfénylik az ajka, fölfénylik az anyag. Jele annak, hogy még vannak ünnepeink itt Európában magyarokként, és még van közösség, amelyiknek ez fontos. Tulajdonképpen én ezt fényképeztem. Találtam egy nézőpontot, ahonnan a magyar történelmet könnyedén meg lehet vizsgálni. Nem így indult. Én Árpád-kori templomokat fényképezgettem Covid alatt, meg énekeltem bennük, és így vonultam végig egy 12 templomon, elcsatolt részeken is Magyarországon, és menet közben kaptam rá én erre. Mikor megláttam, hogy milyenek ezek a harangok ott fönt, hogy mi a titkuk, és tulajdonképpen itt találtam rá arra, ami hiány, ami még nem fordult elő, tehát adósa lettem a világnak. És milliót fényképeztem, és csak azt tudtam felhasználni, ami értelmezhető, ami valamennyire figuratív, amiben az ember bele tud kapaszkodni. Így van például itt nem messze tőlünk, Lázár a sírjában, sziklasírban, fölfénylik a gyolcsanyag, itt van tőlünk nem messze a betlehemi csillag, a megváltás ígéretével, egy fáklya, amely sötét üregbe világít be.
1: Ezek a formák tulajdonképpen azok, amiket a harangnak a nyelve képez magán a harang belsején.
2: És így fel tudtam rajzolni az Árpád-ház kihalásától Trianonig a magyar történelmet. Itt van a harangok.
1: Azt mondta ugye, hogy ehhez az kellett, hogy bedugja a fejét a harangokba. Ezt is mondta, hogy a harangokban megtalálta a magyar történelemnek az évgyűrűit. Milyen évgyűrűi vannak egy-egy harangnak?
2: Kongatással árkotás, és nem engedi, hogy oxidálódjon. És ezért évről évre változik az ábra. Mint ahogy a fában is, ahogy múlik az idő, egyre több körkörös jel látszik. Na hát ezért évgyűrű ez is. Hát ahogy az idő múlik, úgy változnak ezek a formák. A kongatás az ennek a ceruzája, vagy az ecsetje, lágyvas, ami a bronz anyagon, mint egy vásznon komponál.
1: Nagyon sok fele járt a Kárpát-medencében, letűnt világokat is megörökített, nem facsarodott össze a szíve? Vagy ez egy természetes dolog, hogy valami elmúlik és valami lesz?
2: A szívfacsarodásra bőven van lehetőség, az élet kínálja, de ugyanúgy a remény is benne van az életbe, és talán a teremtő így is akarta, hogy a kettő közt valahogy föltaláljuk magunkat. Helyes szó, helyes ének, amelyik az emberek orrtartását igazítja, aki az orrát lógatja, annak felcsapja. Aki meg igen fennhordja, annak rákoppint egyet. Én is ezeket a harangokat nem azért szedtem össze, hogy a halkuló ünnepeinket sírassuk, hanem hogy megállítsam az időt és felmutassam.

0: majd 21. században még itt vagyunk. Azért az utolsó üzenete a kiállításnak az alsósófalvi harangnak a belseje, amely Tamási Áronnal egyszerre szólalt meg. Amikor ezt föltették a helyre, és ezt a hajnali derengést megkomponálta mindmáig, mikor megszólalt, akkor Trianon után 4 évvel Tamási Áron azt írta le, hogy bűnnek betege ember, feredj meg a fénybe, s meggyógyulsz benne. Hát ez lett az én záróhangom. Itt most én a harangok fényeit tudtam felmutatni. Egyébként, amiben nincsen fény, arról szinte kár beszélni.
1: Találkozásai a harangozókkal. Ugye ez egy kihalóban lévő szakma, viszont a harangozásnak a jelei azok ott maradnak a gerendákon, a falakon.
0: Magányos emberek és különleges mesterségek mindig megindítóak. Hol van ma olyan ember, aki nem lépi át a faluja határát? Hát ma már a kenyeréért Ausztráliáig elszalad mindenki. De mikor talál az ember ilyen toronylakókat, ilyen különleges embereket, hát ott kell kapaszkodjon, hogy megértse őket, és adódik a lehetőség, hogy leírja őket. Én iPhone-nal. Más majd tollal leírja, talán én mind a kettővel, mert azért írtam én ehhez néhány sort. Nem csak Victor Hugo fantáziáját, romantikus fantáziáját piszkálta a toronylakó ember. Egy icipicit magányosak az igazi harangozók, de ez se feltétlen van így. Na de az, hogy a toronyból szinte mindent lát a falu életét, és felelős azért, hogy a jégveréstől megőrizze a határt, ezt csak mikor közelről láttam, akkor értettem meg, hogy ez mit jelent. És mikor ezt valaki könnyek közt elmeséli, hát olyan megindító, ilyet ma már nem sokat lehet kapni.
1: Van, aki az egész életét, vagy az élete jeles eseményeit a falba véste, a téglába.
0: Igen, hát ezek adták magukat, hogy lefényképezzem. Itt velünk szemben ott van, hogy a harangozó, így egy ilyen határozott névelővel, fölötte R.S. ez a monogramja, és 1901-ben véste be, és a betűtípusai gyönyörűek, tehát ilyen talpas Times betűk, és a másik meg az 1800-as évek végéről festette föl, és az bizony most is ott van, az Marosvásárhelyi templom teteje, az meg a Kondorosi templom tetejébe a 4 téglába vésett életjel. Az évszámok, amelyekben ő harangozott, és ott is ott van a legutolsó, odaírta, hogy nyugdíjba ment. Olyan életjelek ezek, hogy adta magát, fényképezni kellett.
1: A harangokkal ennyire mikor kötelezte el magát?
0: Covid alatt, mikor ráírő időm volt, az időszámítás az a Nyárád Szent Lászlói. Azt mikor megláttam, éreztem, hogy itt valami rendkívüli dolog történt, nem is tudtam lejönni. Hanyat feküdtem a harang alatt, és csak bámultam. Nem tudtam lejönni a toronyból. Ennyi szépség, hogy fér meg egy harang titkos belsejébe, és hogy vajon mi lehet a többi harangba?
1: Azért aláfeküdni egy harangnak, ugye mondta, hogy valahol szóltak is, hogy nem szabad közel menni, mert ha meghúzza, akár össze is omolhat a torony.
0: Természetesen van veszély benne, de én egész életemben arra jártam, ahol valami veszély van. Erről nem tudok leszokni, mert a titok ott van, ahol az emberek nem járnak. Én nem híreket hozok, hanem valamit, amit nem lehet megnevezni az idő mélyéből. Ehhez ilyen ráírő ember kell, ilyen kutya, mint én vagyok, és a másik egy olyan lelki alkat, mikor azt mondják, oda ne tessék bemenni, mert életveszélyes. Na, ez nekem pont olyan, mint ha olajat öntenének a tűzre. Mentem én be olyan helyeken, hogy ha egy hónappal később mentem volna, én most nem beszélgetnék magával, mert oda egy kis résen bújtam be egy harangtoronyba, zárva volt. Felmásztam a kerítésre, ami szintén majdnem összeomlott alattam. Bebújtam, ami a kiálló szögek miatt a pulóveremet szétszaggatta, és a kezemet be tudtam dugni fazsindej és bádogok közé, mint a hegymászók. És úgy voltam 45 fokos szögben, hogy alattam rozsdálkodott, csodásvasak, élesvasak behaigálva, és rengeteg darásvészek volt köröttem. Tehát én a kezemmel csapatoslag vertem le a darásvészkeket. Ha én ezt mostan, egy hónap múlva, amikor már járnak a darasak, mert akkor hideg volt. Ha én oda így abban a vaksötétben így bekapaszkodok, abból esetlegesen baj származott volna. Na de ezek csak kicsiségek.
1: Akik ugye vágással foglalkoznak, hangvágással, azok látják, hogy milyen a hangnak a képe. Na most a harangok hangjának a képei vannak a plakáton, a kiállítás plakátján. És tulajdonképpen van olyan hangkép, ami majdnem úgy néz ki, mint egy harang. Mit jelent önnek a harang hangja?
0: A harang hang az egyik legösszetettebb jelensége a hangok világának, mert hogy lehet, hogy egy ugyanazon hangon a jókedvű ember örömét égi magasságúvá teszi, és a bánatos ember búját meg tengermélységűvé. Ugyanaz a hang. Egyébként meg mi az, hogy ugyanaz a hang? Olyan felhanggazdag, egy haranghangban ezer másik hang is van. Azt mondta egy harangkutató múlt század első felébe, hogy olyan a haranghang a hangok világában, mint a szivárvány a színek világában. A színnek minden fajtája bent van a szivárványba, a teljes skála, és a haranghangban hát millió hang van. Olyan gazdag jelenség, hogy párja nincs.
1: Gondolom, az sem mindegy, hogy hogy húzzák meg a harangozók.
0: Meg nem mindegy, hogy öntik meg, nem mindegy, hogy a nyelve milyen, hát sok mindentől függ.
1: Lesz folytatása ennek a kiállításnak még?
0: Ezt nem én tudom, mert ez kézről kézre jár. Eddig volt vagy 20 helyen, Kárpát-medencébe, Szanaszélye, Nemzeti Múzeumba kezdte, de a bécsi magyar gyülekezet is fölkarolta. Ha minden igaz, még tán kimegy Tokióba is, de Amerikába ott meg már kint van, Ohio államban. Nincs ennek menedzsere, megy ez a maga útján.
2: Berecz András Harangok évgyűrűi című kiállítása augusztus 30-áig tekinthető meg a Műcsarnokban.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat szíves figyelmükbe.
1: Július 22-én 18 órától a Budapesti Történeti Múzeumban Női Trubadúrok címmel régi zenei koncerten vehetnek részt, ráadásul ingyenesen. A középkori irodalom egyik csúcsát jelenti a mai Dél-Franciaországban, Provence-ban kialakult trubadúr költészet. Anyanyelvű, okszitán irodalom volt ez, hangsúlyosan világi témákkal. Elsősorban természetesen a szerelem sokrétű élményéről szóltak a költemények, de kisebb részben politikáról vagy éppen közéletről is beszéltek. Máig ismert mesterei ennek a műfajnak például 9. Vilmos és Geoffrey Rüdel, Bernard de Ventadorn, Rembo de Vaqueira, vagy a Magyarországon is járt Per Vidal és Jocem Fajdi. A versek zenei világa ugyanilyen gazdag. Finoman szőtt, gyakran meglepő fordulatokat hozó, expresszív, egyszólamú dallamai régóta szerepelnek a középkori zenét játszó muzsikusok repertoárján. Van azonban e hagyománynak egy ritkábban idézett rétege. A női trubadúrok az úgynevezett trobájricek művészete. A versek formavilága és tartalma az egykorú férfi költők műveivel vetekszik, de sajnos dallam csak szorványosan maradt fent hozzájuk. Emiatt Beatrice de Dia énekén kívül szinte sosem kerülnek színpadra. Miguel Montanaro, a világhírű okszitán muzsikus évtizedekkel ezelőtt készített egy rendhagyó műsort, amelyben a női trubadúrok verseihez maga írt zenét. Részint középkori stílusban, részint néha kikacsintva belőle, a mediterrán népzenék felé, számos improvizatív elemmel. Az így létrejött zenei világ egyszerre több száz éves, és teljesen mai. Nos, ezeket a dalokat is fogják játszani a női trubadúrok koncerten, méghozzá Molnár Katalin énekkel, a dallamokat író Miguel Montanaro maga is jelen lesz énekkel, furujával, fuvolával, és természetesen Csörsz Rumen István, aki údon, kobozon, fidulán, tamburán és tekerőlanton kíséri majd a dalokat. Bevezetőt mond Vaskó Péter műfordító. A program tehát ingyenes, de regisztrációhoz kötött, viszont múzeumi belépő vásárlása nem szükséges hozzá. Regisztrálni a koncert napján 16 óráig tudnak a vármúzeum.hu oldalán, ott is a programokra kattintva, kikeresve a programot. Belépés a múzeumba a koncertre 17 és 17 óra 30 perc között lehetséges, a Királypince bejáraton keresztül, vagy 17 és 17 óra 45 perc között a főbejáraton. A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában a női trubadúrokról szóló régi zenei koncert július 22-én 18 órától kezdődik. A múltból a közelmúltba, sőt a modern zenébe repülünk. Július 24-e és július 26-a között rendezik meg ugyanis Esztergomban a Szentgyörgymezeői olvasókör szervezésében az immár hagyományosnak mondható 9. sárkány szelidítő jazz napokat, amelyek közül az első napon 24-én elhangzó koncert ingyenes lesz. Tehát pénteken 19 órától a Cannaro együttes fellépésével kezdődik meg a háromnapos fesztivál. A Cannaro együttes a Manus Swing és a Gypsy Jazz legnépszerűbb magyarországi képviselője. Zenéjük alapján a legendás Django Reinhardt által fémjelzett 1920-as és 30-as évekbeli párizsi jazz alkotja. Ezt a hangzást mesterien ötvözik a tradicionális magyar cigányzenével és a békebeli budapesti kávéházi dallamokkal. Koncertjeik igazi időutazást jelentenek, amelyek a francia swing aranykorába repítik vissza a hallgatóságot, de közben nagyon hazainak is érződik. Ez a koncert tehát pénteken 19 órakor kezdődik. Aztán szombaton és vasárnap több koncerten is részt vehetnek. Például 17 órától szombaton a Pécs Lóránd Kvartett játszik majd a magyar jazz új generációjának egyik legizgalmasabb és legfigyelemreméltóbb akusztikus formációja. A zenekar stílusára a kortárs akusztikus jazz jellemző. És ezt ötvözik finoman a klasszikus zene hatásaival. De ugyanezen a nap 19 órától Miles Davis 100 éves emlékkoncert lesz a Gyárfás István trióval, melyhez csatlakozik Hámori János és Dennert Árpád is. A formáció a jazz művészet egyik legnagyobb hatású újítója, Miles Davis születésének 100. évfordulója előtt fog majd tisztelegni. A műsor elsősorban a legendás trombitás akusztikus korszakait, többek között a cool jazz és a modális jazz korszakalkotó szerzeményeit eleveníti föl. De meghallgathatják majd 21 órakor a Serei Dániel Refraction-t is. Azután folytatódnak a jazzes dallamok július 26-án vasárnap is. 17 órától a Mohai Tamás Nagy Ádám duó, 19 órától a Szabó Dániel trió, és 21 órától a Jazzation lép majd föl. E legutóbbi az idén 20 éves fennállását is ünnepli, és Magyarország első számú jazz a kapella együtteseként tartják számon. Tagjai hangszerek nélkül mutatják meg, hogy a zenei élmény a legteljesebb lehet, akkor is, ha mindössze 5-en állnak és énekelnek a színpadon. A Jazzation fő profilja a jazz, de változatos repertoáriába belefér a világ népzenéiből és a régi magyar sanzonokból is igen sok minden. Végül az ő koncertjükkel záródik tehát majd a 9. Sárkány szelidítő jazznapok Esztergomban a Szentgyörgy mezői olvasókörben, amely egyébként az Andrássy út 23 szám alatt található. Mivel az épület befogadó képessége limitált, érdemes korábban érkezni és akár megvásárolni a jegyeket is. Maga a Sárkány szelidítő jazznapok július 24-én 17 órától július 26-án este 10 óráig tart majd. És végül egy ismételten csak ritkán hallható repertoárt ajánlunk a figyelmükbe, amely július 25-én 19 órakor fog majd felcsendülni a Bódajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhelyen. Psalms, vagyis a Bécsi Korok Ismeretlen Gyöngyszemei címmel. Ez a koncert is ingyenesen lesz meghallgatható. A közreműködők a Purcell Kórus, az Orfeó Zenekar, kórhű hangszereken, és természetesen Vashegyi György fogja vezényelni őket. Olyan dallamokat hallgathatunk majd meg, mint Scarlattitól a Miserere Mei Deus, vagy Caldarától a Cristo Condonato szimfóniát. De ugyancsak meghallgathatjuk Tumától a Naudate Puerit, vagy Porcillétől a Sissara szimfóniát, és Colonna krédója is felcsendül majd, akárcsak Gianni Dixit Dominusa és Werner De Profundis Clamavia. A Bódajki Mindenkor Segítő Szűz Mária Kegyhely templomban a Psalms, a Bécsi Barok Ismeretlen Gyöngyszemei című ingyenes koncert, tehát július 25-én 19 órakor kezdődik majd.

Kedves hallgatóink! Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Fülöp Tamás volt. Köszönjük figyelmüket!

0: A Canaro felvételeit hallották.
1: 15 óra 50 perc. Műsorajánló következik.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben a ma 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőt ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Posgai Nóra.
3: Van az úgy, hogy az ember nehéz családban nőtt fel. Na és? Mással is előfordult már a történelemben. Túl kell lépni rajta, fel kell nőni, haladjunk. Igen ám, csak hogy aki alkoholista vagy más szempontból diszfunkcionálisan működő családból jön, az lehet, hogy felnőttként egyszer csak azzal szembesül, hogy olyan kapcsolati és életvezetési nehézségekkel küzdik, például a párkapcsolatban, például a munkában, amivel mások kevésbé.
4: Teljesen változó, hogy hol vesz észre valaki, hogy van ezzel dolga, vagy van érintettsége. A leggyakoribb tapasztalatom az az, hogy talán ugye a gyerekvállalásig, vagy a család alapításig sokszor még úgy elműködnek meg. Hol lent, hol fent, hullámhegyek, völgyek, egyébként mindenki életében vannak természetesen, de hogy valahogy akár párválasztás kapcsán azt veszem észre, hogy rendre ugyanott mennek tönkre a kapcsolataim, vagy ugyanazok a forgatókönyvek zajlanak le, néha csak a nevet kell átírni a történetben, mert hogy lezajlik folyton ugyanaz, ott akkor érdemes gyanakodni arra, hogy itt van valami olyan, akár tudattalan mintázat, amit ismétlek, ami korábbi tapasztalatokból fakadhat, illetve gyakran látjuk azt, hogy a gyerekszületés a másik ilyen pont. Sokan ilyenkor kérnek segítséget, mert valahogyan a magunk mögött hagyott, vagy azt gondoltuk, hogy magunk mögött hagytuk a gyermekkorunk minden nehézségét. A gyerekvállalása és a gyerekszüléssel nagyon sok minden beaktiválódik, akár testi szinten is, vagy sejtszinten szoktuk mondani, illetve hogyan látjuk a gyerekünket, meg kapcsolatban vagyunk vele, az valóban idegrendszeri szinten is be tud aktiválni nagyon sok olyan, akár trauma választ, amit lehet, hogy addig nem is tudatosítottunk, hogy még mindig milyen tud ránk hatni, és sokan egyébként ilyenkor szoktak olyan nehéz fizikai vagy lelki állapotba kerülni, vagy olyan terhekkel szembesülni, hogy segítséget kérnek.
3: Nekik nyújthat segítséget a színházterápia. Kinek szól, mire gyógyír, és hogyan működik? Erről beszélgetünk a mai kerengőben 17 óra 30 perctől Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal, színházterápiás trénerrel.
4: Ez egy nem szavakkal dolgozó módszer, nagyon sokáig az instrukciókon kívül nagyon más helye nincsen a mi munkákban a beszédnek. Már csak azért is, mert hogy ez a módszer valahogyan azt is célozza, hogy bizonyos élményeink nem hozzáférhetők a verbalitás számára. Ugye az első 1000 nap, vagy a nagyon korai élmények, ezek még a szavak szintje előtt kialakult testi válaszok, stresszválaszok, reakcióink a másik emberre, a kötődési mintázatunk, a bizalomkérdés, az, hogy hogyan vagyok a testemben, hogyan kommunikálok a másik emberrel, ezek nagyon korai tapasztalatok, és sokan úgy jutnak el egyébként egy színházterápiába, vagy más testfelől közelítő módszerhez, hogy azt érzik, hogy mondjuk járnak verbális terápiában már régóta, már elmondták, amit el lehetett, már megdolgozták szavak szintjén, amit meg lehetett, de hogy valami nem mozdul, valami nem változik, valami még mindig nem jó a testemben, a lelkemben, valami ez még mindig nem férek hozzá. És pont ezek a nonverbális módszerek, mint milyen a színházterápia is, ezek erre jók, hogy valahogy közel tudjunk kerülni azokhoz az élményekhez, és tudjunk dolgozni ezekkel a tapasztalatokkal, amit egy beszélgetős terápiában nem lehet megközelíteni.
3: Annak is jó ez, aki nem szándékozik beszélgetős terápiába menni, mert nem olyan, aki beszédes. Tehát, igen, hogy ezt meg lehet kerülni, ez nem egy fokozati elem.
4: Nem egy fokozati elem, és néha találkozunk azzal is, hogy valaki mondjuk itt indít, akár gyanútlanul, akár célzottan emiatt keres, mert hogy azt érzi például, sokan keresnek pánikos vagy szorongásos tünetekkel minket, hogy valahogy nem vagyok ura a testi reakcióimnak, indokolatlan félelmeim vannak, nem tudok jól a testemben lenni, nem tudok kapcsolódni. Szóval van, aki így esik bele ebbe a módszerbe, és egy picit kinyitnám, hogy nem csak a színház terápia van, hanem számos testfelől közelítő módszer, amiket azért szeretek, mert ahogyan is mondta, nem mindenki akar, vagy nem mindenki tud beszélni a traumatizáltságáról. És számos olyan módszer létezik, ahol nem kell kimondani, nem kell lecsócsálni, nem kell újra átélni, hogy mi a trauma, a testi válaszokat viszont mégis tudjuk gyógyítani és oldani.
2: Az elmúlt percekben a 17 óra 30 perctől kezdődő kerengőt ajánlottuk figyelmükbe.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kevin Tuni felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Magánlátogatást hétfőn a Monte Cassino-i bencés apátságban 14. Leó pápa számolt be róla szerdán a Magyar Kurír. A katolikus egyházfő a szerzetesekkel együtt imádkozott, majd a béke fontosságáról is szólt azon a történelmi helyszínen. Luca Falica, bencés apát szerint a pápai látogatás megerősítést jelentett közösségük számára a béke szolgálatában, miközben a monostor már a 2029-es 1500 éves jubileumára készül. Lelki gyakorlatot tartottak a bátai Szentvérkegyhelyen július közepén a Pécsi Egyházmegye újonnan felvett papnövendékei és felnőtt minisztránsai. Adta hírül szerdán a Magyar Kurír a Pécsi Egyházmegye tájékoztatása alapján. A találkozót Nyúl Viktor bátaszéki plébános és Sümegi József diakónus vezette. A résztvevők közös szentmiséken, szentségimádáson, zsolozsmán és lelki elmélkedéseken vettek részt, emellett közösségépítő programok is segítették a hivatásukban való elmélyülést és az eukarisztikus lelkiség megerősítését. Most még kedvezőbb feltételekkel találhatnak albérletet a bérlők, mert a legnagyobb kereslet várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig érkezik a piacra, közölte szerdán a Duna House az MTI-vel. Az ingatlan közvetítő szerint az albérlet szezon ugyan a felvételi ponthatárok kihirdetésével indult, de a csúcsidőszak még csak ezután következik. A társaság azt is kiemelte, Budapesten az albérlet árak éves szinten mintegy 5%-kal emelkedtek, ami jóval mérsékeltebb a tavalyi drágulásnál, az év végére azonban a kínálat szűkülése ismét áremelkedést hozhat. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, közölte szerdán a legfőbb ügyészség az MTI-hez is eljuttatott közleményében. A legfőbb ügyész hangsúlyozta, az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megőrzése alapvető feltétele a demokratikus intézményrendszer működésének, ezért nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. Csütörtökön este 8 órakor hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, emlékeztetett szerdán az oktatási hivatal. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a központi pontott partit Budapesten az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol a felvételizők elsőként értesülhetnek az eredményekről. Hivatalos ponthatárváró rendezvényt az ország további 11 városában is tartanak. Nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a digitális személyazonosítás és életkor ellenőrzés elleni európai polgári kezdeményezést, ugyanakkor elutasította a bevándorlás korlátozását célzó beadvány regisztrációját, közölte szerdán a brüsszeli testület. A bevándorlással kapcsolatos javaslatot viszont azért utasították el, mert az etnikai és kulturális alapon különböztetné meg a bevándorlókat, ami az Európai Bizottság álláspontja szerint sérti az uniós diszkrimináció ellenes szabályokat. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Budapesten baleset történt a Verseny utcában a Tököli úti parkolónál. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca és a Reiner Figyes park megállót Káposztásmegyer-Mogyoródi patak felé. Tart a helyszínen és a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca előtt a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában befelé a Bach csomópontnál, csak a külső sáv járható. A Hegyalja úton kifelé pedig a belső sávban tudnak haladni. Helyszínenek a Hősök terén az Állatkerti körútnál, ott sáv lezárásra kell készülni. Kovács Botond, PKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Elsősorban az Ózd és Szeged közötti térségben alakulhat ki néhány zápor, kis eséllyel zivatar. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A délutáni csúcshőmérséklet 22 és 27 Celsius fok között alakul, késő estére pedig 14 és 21 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 17 órakor hallhatják. Következik a portré mikrofonnal. Emberi sorsok, konfliktusok, újrakezdések. Vannak hivatások, amelyekben nem lehet kívül maradni. Minden találkozás nyomot hagy az emberen. Mai portré műsorunk vendége olyan szakember, aki hosszú éveken át a pártfogó felügyelet, a mediáció és a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának területén dolgozott. Vajon mit tanult az emberekről, a felelősségről és a megbocsátás lehetőségéről? Villám Péterrel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával a szerkesztő riporter Balázs Zsanett beszélget.
4: A legtöbben, ha a minőségbiztosítás kifejezést hallják, akkor táblázatok, ellenőrzések, szabályok juthatnak eszébe. Ön azonban teológus, jogász, hosszú évekig emberek sorsával is foglalkozott. Mit jelent önnek a minőség? Inkább az emberekről szól, vagy folyamatokról?
5: Köszönöm a meghívást. Az első alkalom, hogy így rádióinterjúban magamról beszélhetek, és az jutott eszembe, hogy igazából nincs is olyan lényeges nagy dolog, amit magamról mondhatnék, és ugye a római rétorok azt tanították, hogy amivel be akarod fejezni a beszédet, azzal kezdjed is. És hát, hogyha magamról beszélek, akkor igazából a hálát kell elsődlegesen kiemelnem. Valamilyen szinten mindig is úgy éreztem, hogy az Úr a tenyerén hordoz, és ennek több oka is van, majd esetleg erről részleteiben beszélek. És a teremtő mellett nagyon hálás vagyok a feleségemnek, akivel 4 csodás gyermeket nevelünk most is. És az embernek ugye az életében sok minden olyan kerül az útjába, amire nem számít, és a minőségbiztosítás, mint olyan, amit említett, ez is igazából olyan, hogy hát a mostani életemnek egy meghatározó része, mégpedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ugyanis idén februártól viselek egy ilyen megtisztelő feladatkört is, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek lehetek a minőségbiztosításért felelős egyik munkatársa, és ez egy új kihívás az életemben.
4: Szereti a kihívásokat?
5: Igen, tehát valószínű, hogy tehát nem úgy vagyok összerakva, aki megijed az újdonságoktól. Azt sem mondanám, hogy szeretem a sok-sok változatosságot, mert azért van az életében az embernek, amikor így szereti megállapodni, és ez így megnyugtatólag is tudhatni. Ugye az életemben voltak sarok, kövek, ilyen meghatározó időszakok, és azt is szoktam mondani néha, hogy kicsit, hogy fordított életet élek. Lehet, hogy én most foglalkozom azzal, kellett volna inkább korábban, és amivel korábban foglalkoztam, azzal kellene most. De ugye, amik ilyen nagy sarokpontok az életben, és meghatározók az ember életében, és ami megváltozhatja teljesen az embernek az életét, ugye az nyilván, amikor az élethelyzete változik. Nyilván egy házasságkötés, egy gyermekáldás, ugye az én esetemben 4 is, ez mind olyan esemény volt, ami nagyon megváltoztatta, szinte újjászüli az embert ez a dolog. És ami még nagyon megváltoztatott az életemben, és erről nem is nagyon szoktam beszélni, csak úgy magamban elrejtve hordozom, volt is súlyos betegségem még fiatal koromban, egy daganatos megbetegedésem, és valamilyen oknál fogva erre nem úgy tekintek vissza, mint valami nagy tragédiára, vagy valami nagy rettegett állapotra, vagy félelmetes állapotra.
4: Pedig az lehetett.
5: Igen. És sőt, amikor a délpesti kórházban el is megyek, akkor is sokszor ilyen pozitív élményei vannak, pedig kétszer is műtöttek ott. Nagyon szerettem a baroknak azokat a szentjeit, akikről filmek is készültek, és ugye Loyolai Szent Ignácról készült egy film, és ott mondja Szent Ignác, hogy a lábamat ugye a háborúban ugye megbénította kvázi az Úr, tehát hogy nem így fejezi ki magát pontosan, de hogy azért engedte meg ezt, hogy megsérüljön a lábam, hogy meggyógyítson. És valami szempontból ez a tudat hatott át akkor is engem, hogy valamilyen szinten az Úr azért engedte meg, hogy ilyen kvázi félelmetes betegségem legyen, hogy meggyógyítson.
4: Miből kellett, hogy meggyógyuljon? Így utólag talán azt hiszem, hogy az ember ezt jobban látja.
5: Hát volt fizikai betegségem, tehát ez a rákos megbetegedés, és volt mentés diák volt az orvos, aki egyébként műtött is, és hogy nyilván az embernek ugye a test is a lélek összhangja, ez nyilván hozza magával azt, hogy nem csak a teste gyógyul meg ilyenkor valamilyen szinten, hanem a lelke is. Ugye a test zártságában a lélek is valamilyen szinten újjászületik. Sokszor eszembe jut, és nemrég voltam egy zarándoklaton, ahol a zarándokat vezetőnek egy beszédében elhangzott Thomas Mann, József és testvéreiből egy részlet, egy mondat, pedig abból az élethelyzetből, amikor is ugye Józsefet a testvérei a kútba engedik, ugye bedobják, és ott hagyják őt, és amikor rátalál ugye az egyiptomi, akkor megkérdezi tőle, akkor lenéz a kútba, és megkérdezi tőle, hogyha ez a te természetes lelőhelyed, vagy jobb szeretnél inkább máshol lenni. És ugye ez annyira megfogott engem ez a kérdés, feltevés. Nem olvastam igazából végig Thomas Mannnak ezt a regényét, de megígértem, hogy majd végig fogom. De hogy ez a mondat nagyon kifejező igazából, mert sokszor elgondolkodik az ember, hogy lehet, hogy miért kell nekem ezt most, miért vagyok itt, ahol vagyok, és most nyilván. És akkor ugye persze ugye a gondolkodás, meg az eszmélés közben az ember sokszor rájön arra, hogy nyilván mindennek oka, célja és értelme van. És van egy kedvenc zsoltárom, ez a 76. zsoltár, és abban ez van, hogy onnan van sajgó sebem, hogy az Úr kezem most másként érint. És ugye ez a sajgó seb, ez nyilván akár lehet a lelki fájdalom, lelki megpróbáltatás, nyilván testi is lehet, de ugye a második része az, ami igazából tetszik, hogy az Úr akkor is megérint, amikor sajgó a sebem. Tehát, és ahogy ezt éreztem, folyamatosan nehézségek voltak az ember életében, de azért az Úr kezem akkor is rajtam volt, úgymond, és a családomon valamilyen szinten.
4: Oka, célja és értelme is lehet annak, hogy most a Pázmány Péter Katolikus Egyetem minőségbiztosítási irodáját vezeti. Hogy találta meg ez a feladat?
5: Hát ez is összetett dolog, mert ugye azt szoktam mondani a kollégáknak az egyetemen, hogy három szempontból is egyetemi polgár vagyok. Egyrészt az egyetemnek ugye 4+1 karja van, mert ugye a kánonjog is egy fakultás rangú intézmény, és ebből a 5 karból 4 diplomát szereztem. Úgyhogy így módon ilyen szempontból is otthonos vagyok. Sőt, jelenleg is a doktoriskolának a hallgatója vagyok, mint nappali tagozatos. Úgyhogy volt hallgató is vagyok, ugye teológiát végeztem, filozófiát végeztem, ez volt az első diplomám. Majd ugye teológiában egyetemi szintű diplomám. Majd a jogot végeztem, ugye a Pázmányon szintén a jogi és államtudományi karon. Kánonjogot végeztem, és most pedig a doktoriskolában ugye hallgató vagyok. Tehát, hogy én nagyon sokféle módon vagyok jelen az egyetem életében, és ami még egy plusz töltet még elfelé, hogy tanítok is az egyetemen, és előbb tanítottam egyébként, mint ahogy a minőségbiztosítást vezetem. Ugyanis hát ugye a tanulmányaim során sok mindennel, így az életem során tanulmányosan szembesültem, és kezdettől fogva egyébként a teológia elvégzését követően a jog valamilyen szinten így szembe jött velem. És először az egyházjog, majd utána a világi, a civil jog, és a végén megint az egyházjog. Tehát ez a kettő így ilyen hullámvölgyként így folyamatosan jelen van az életemben. És hát világi jogászként az igazságügyben dolgoztam nagyon sokáig.
4: Beszélünk majd erről, de közben hadd szúrjak ide egy kérdést, hogy ha már jog, miben más az egyházi igazságszolgáltatás? Ha röviden meg lehetne ezt fogalmazni, vagy meg kellene ezt fogalmazni?
5: Ugye Ulpianus mondja azt a római jogász, hogy a jogásznak az a dolga, hogy a szépet és a méltányost művelje. Úgyis szokták folytatni, az igazságot és a méltányosságot művelje. Tehát, hogy a jogász hivatás egy nagyon ősi hivatás. Tehát van még egy-két ősi hivatás, ami fennmaradt, de a jogász az egyik legősibb hivatás. És azt is mondhatom, hogy nincs különbség, de ugyanakkor nagy különbség van. Amit alapvetően egyébként a jogászokról az emberek gondolnak, ugye van egy ilyen kedvenc viccem, szabad ilyet esetleg elsütni. Ugye, mert ugye a jogászokról általában nem, a világi jogászokról általában nem pozitív a vélekedés így a közbeszédben. Sokan ilyen joghézagokat kereső, trükköző embereknek tartják őket, akik kiátszák úgymond az igazságszolgáltatást. És pont ugye ennek mondta ellen az, amit Ulpianustól mondtam, hogy hát a jogász szakma az egy nagyon nemes vállalkozás. Ugye a jónak, a szépnek és az igaznak a művelése. És amikor ugye a hivatásokról gondolkodom, akkor is sokszor eszembe jut, hogy a teológus, mint olyannak mi a központja. Ugye az, hogy összekösse valamilyen szempontból a eget és a földet. Tehát a teológus azt kutatja, hogy hogyan tud az ember kapcsolódni az Istenhez, Isten pedig hogyan szólította meg az embert. A filozófus azt keresi, hogy hogyan értse meg az Istent, ugye? Hogyan értse meg az emberi lelket, az emberi elmét, és a jogász pedig azon gondolkodik, hogy hogyan válaszza külön a dolgokat. Tehát hogy az ez elválasztás, mert hogy ugye megkülönböztetés. És ugye ez is egy nagyon nemes, nagyon szép dolog, hogy elválasztani a jót a rossztól, az igazat az igaztalantól. És ezek a hivatások valamilyen szinten ilyen, az igazság keresésben, az igazság ugye az alapvetően egy erkölcsi norma is, nem csak ugye a jognak a világában értelmezendő. És ezek a hivatásrendek ugye elválnak egymástól, de mégis valamilyen szinten egy célt szolgálnak. És ugye ez nagyon, nagyon érdekes, ugye, hogy mi a különbség a világ és az egyházok között. Ez a vicc, amire utaltam, ez úgy hangzik, hogy az ördög megkeresi az ügyvéret. És egy filmben egyébként szintén felelhető ez a vicc. És megkérdezi az ördög az ügyvédtől, hogy te figyelj, neked adom a világ minden kincsét, amire vágyol. Te leszel a világ legjobb ügyvédje, sztárügyvédet csinálok benne, mindent megkapsz, amire vágysz. Azt kérem tőled, hogy add oda a lelkedet nekem, sőt a gyermekeidét is, a családodét is. És akkor az ügyvéd, ez szerint a történet szerint, elgondolkodik, majd odafordul az ördöghöz, és azt mondja neki, hogy jó, de mi ebben a csapda? Tehát mi ebben az, amit nem tudné megcsinálni? Tehát kvázi. Tehát van ez a fajta elgondolás, úgymond az ügyvédekről, de alapvetően az igazságszolgáltatásnak én azon a területén dolgoztam, ahol a büntető ügyek körében ugyan az alternatív igazságszolgáltatás berkeiben tevékenykedtem. Úgy mondják szakmailag, hogy a diverziós eljárások, vagyis nem a klasszikus büntetésekre kell gondolnunk, hanem olyan alternatív büntetésekre, amelyek egyébként számos esetben kiszabásra kerülnek, és az emberek nem is nagyon tudnak róla, mert hogyha büntetésről beszélünk, igazságszolgáltatásról, akkor mindig a letöltendő szabadságvesztésről, börtönbüntetésről beszélünk, de nagyon sokféle más igazságszolgáltatási eszköz van, ami nem letöltendő szabadságvesztés.

0: Tudna egy konkrét példát mondani?
1: Igen, természetesen. És itt is utalnék, miatt a példát elmondok példákat, egy teológiai vonatkozású dologra. Ugyanis az ősegyházban, ugye a harmadik században, hogy a keresztényeknek nagyon erős üldöztetésben kellett részt venniük, és ugye az volt a nagy kérdés Rómában, hogy áldoznak-e a keresztények a császár ugye oltárán, tehát a pogány isteneknek,
0: igen,
1: vagy nem. Akik nem áldoztak, ugye azok vagy vértanúk lettek, vagy valamilyen szinten azért megúzták a vértanúságot, de nagyon sokan életüket adták ugye a hitükért. És voltak, akik hát úgymond kompromisszumot kötve a hatalommal áldoztak is, de szerettek volna keresztények lenni. Most ők voltak azok, akikről úgy gondolkoztak az ős keresztények, hogy ők elbuktak. Tehát ők nem tartoznak a keresztény közösségben, hisz ugye nem voltak hűségesek, nem volták meg a hitüket, gyávák voltak kvázi. És a karthágói Cipriánról írják, jegyzik fel azt, hogy amikor Fábián pápa meghal 220 környékén, akkor ő Karthágóból ír levelet Rómában, és ebben a levélben arról beszél, hogy az elbukottakat, ezeket az elbukottakat ne taszítsuk ki a közösségből, ne hagyjuk őket magukra, hanem segítsük őket vissza találni az egyházba. De Lapszisz ez a neve ennek az írásnak, és ezeket nagyon megfogott, amikor az igazságszolgáltatással foglalkoztam, mert ugye nagyon sokféle elmélet van a büntető jog tekintetében, különböző iskolák vannak a tettes jogi büntető iskolák, van a közvetítő iskola, és ezek az iskolák ugye valamilyen szinten vagy a bűnelkövetőre, vagy magára a tettére fókuszálnak, vagy a szociális környezetére fókuszálnak, tehát mindig valamilyen szempontból differenciálják a bűncselekmény elkövetésével kapcsolat,

0: büntetéseket szükséges kiszabni. A vétségekért enyhébb büntetés jár. Ezek az enyhébb büntetések, ezek viszont nagyon szépen cizelláltak, ugye? És akkor itt vannak olyan enyhébb büntetések, amelyek például ilyen alternatív módon jelennek meg, hogy az elkövetőt nem bezárjuk egy cellába, hanem például rávezetjük arra, hogy végezzen valami olyan tevékenységet a társadalom számára, ami az ő esetében az ő visszailleszkedését segíti a társadalomban, másrészt meg egy gesztus, egy jóvátételi aktus a társadalom fel is. Ilyen például a jóvátételi munka, ilyen van a közérdekű munkabüntetés. Ilyen egyébként a pénzbüntetés is maga is, amikor ugye kvázi megváltva a büntetését az elkövető pénzt vagy jóvátételt fizet. És ezek a fajta ugyan diverziós büntetések, ezek szépen ugye, tarkítják és cizelljálják ezt a rendszert. Most az egyházi igazságszolgáltatás keretében is sokféle büntetés lehetséges. Ugye általában jóvátételi büntetések, illetve cenzúrákat ismer az egyházi törvénykönyv, de ismer bizonyos vezeklési módokat is, olyan kvázi büntetéseket, amelyek nem a klasszikus büntetések közé sorolható. Például ilyenek a vezeklések, ilyen egy engesztelés, ilyen egy zarándokotnak a teljesítése. Ennek is ugye ősi hagyománya van. Na most alapvetően egyébként az egyházjog és a polgári világi jog a tekintetben is különbözik, hogy a világi jog alapvetően úgy van felépít, vagy van egy alkotmányos rend, van egy jogszabályi hierarchia, van a büntetőjog, van a polgári jog, közigazgatási jog. Az egyházjognak egy kódexe van, tehát a katolikus egyháznak van egy egyházi törvénykönyve, és ez a törvénykönyv ezt magába foglalja az egyház alkotmányát is, van benne eljárásjog, szentségtan, a hívekről szóló rész, és ugye vannak benne olyan részek is, amelyek a büntetések kiszabásával kapcsolatosak, illetve az eljárások általános, illetve a büntető eljárásról is szólnak. Úgyhogy vannak összefüggések, vannak hasonlóságok, ugye mindennek a gyökere alapvetően azt szokták mondani, az a római jog.
1: Nagyon sokat foglalkozott fiatalkorúakkal. Mit tanított önnek az ön számára ez az időszak?
0: A fiatalkorúak, ugye 2007-ben kaptam olyan lehetőséget, hogy az igazságügyi szolgálat keretében a pártfogó felügyelet körében tevékenykedtem, mint pártfogó felügyelő, és azokkal a fiatalkorú bűnelkövetőkkel, gyanúsítottakkal, akiket még nem ítélt el a bíróság, hanem csak gyanúba fogták őket. Velük kapcsolatosan készít ugye a pártfogó felügyelő szakmai előterjesztő anyagot, például a környezettanulmányt az ő esetükben, hogy pártfogó felügyelő véleményt, hogy bemutatja azt, hogy milyen körülmények között él a fiatalkorú, aki egyébként bűnelkövető, általában egy kisebb bűncselekményeket követnek el, de nagyon sok fiatalkorú egyébként nagyon súlyos bűncselekményeket is képes, és sajnos elkövetnek. Tehát a pártfogó felügyelet ez arról szól, hogy ezeket a fiatalkorúakat még egy utolsó mentőövként a pártfogó felügyelet megpróbálja visszatartani attól az életformától, amit a bűnözői vagy bűnelkövető életforma jelent. Tehát a pártfogó felügyelő az kvázi, ugye szintén ugye János evangélium van az, amikor a Betesda fürdénél ott van egy béna ember, aki ugye Jézus oda megy hozzá, és akkor mondják, hogy miért nem mész már be a fürdőbe, és akkor mondják neked, hát mindig, amikor leszáll az úrangyal, hogy felkavarja a vizet, amikor bemehetnék, hogy meggyógyuljak, addigra valaki megelőz. Nincs emberem, igen, mondja, igen, aki bevinne a fürdőbe. És ez a nincs emberem, tehát ezzel kapcsolatosan mindig eszembe jutott, hogy a pártfogó felügyelő az az ember, aki a fiatalkorúnak még az utolsó pillanatban, amikor már az iskola tehetetlen volt, szülei nem tudtak olyan segítséget adni, hogy a nevelés biztosítani, amitől normakövetővé válik a fiatalkorú, akkor ott van még a pártfogó felügyelet, aki még egy utolsó mencsvárként megpróbálja ezt a fiatalkorút. Akkor beszélünk fiatalkorúról, a büntető törvénykönyv szerint, amikor elmúlt a gyermek, ugye 12-14 éves, ez egy cizellált és részlet szabályozottként kidolgozott életkori sajátosság. 12 bizonyos bűncselekmények esetében, és 14 év pedig a többi bűncselekmény esetében válik fiatalkorú bűnelkövető, valaki, hogy elkövető olyan bűncselekményt, és a 18 éves koráig tart. Ha ebben az időszakban elkövet van bűncselekményt, akkor fiatalkorúként kell megítélni. Ez azt jelenti a fiatalkor esetében, hogy bár ugye a cselekménye az lehet, hogy ugyanolyan cselekmény, mint egy felnőtt korú esetében, tehát ugyanazt a minősítést kapja kvázi büntetőjogilag, viszont a szankció nem lesz olyan szigorú, pont az ő

életkori sajátossága miatt. Tehát a büntető törvénykönyv ezt értékeli, hogy ő még fiatal, éretlen személyiség, és így módon minden fiatalkorú, amellett, hogy kap egy büntetés vagy valami intézkedést, egy ilyen tapadó intézkedésként ott van a pártfogó felügyelet mellette. Tehát minden fiatalkorúnak, akinek elrendelnek valamilyen intézkedést vagy büntetést, akkor ott kötelező a pártfogó felügyelet. Nagyon. Ez egy ilyen apapótlék kvázi, egy ilyen támogató szolgálat.

0: nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt percekben, de a kezdetekről, a gyökereiről még kevés szó esett. Ipolyság, ugye?
1: Igen.
0: Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára?
1: A édesanyám már meghalt, édesapám még hála Istennek él. Uh-huh. Nagyszüleim is meghaltak valamennyien. Nagyon sok jó élmény. Ugye Ipolyság az azért is különleges hely, mert az Hontvár megyének volt a székhelye. Tehát egy vármegye székhely, egy város volt mindig is. Tehát egy városi gyermekként, ugye ott helyben jártam magyar tanítási nyelvű iskolákba. Gimnáziumit is ott végeztem, tehát igazából mindig magyar iskolába jártam. Tehát számunkra, családom számára is Szlovákiában, akkor mi Csehszlovákiában élni, ez nem azt jelentette, hogy mi ugye egy idegen országban élünk, mert úgy mondva, hogy a nemzeti hovatartozásunk szerint, hanem valamilyen szinten mindig is ugye, úgy gondoltuk, hogy magyarként mi magyar földön élünk. Ez így evidens volt. Nagyszülő nem is nagyon tudtak szlovákul, nem is tanultak meg igazából. Édesanyám is kevésbé, édesapám az jobban tud, ugye munkája folytán is. Ami nekem nagyon erős és maradandó élményem Ipolyságról, azok a nagyszülők nagyon intenzíven jelen voltak az életünkben. Tehát, hogy még ezt megtapasztaltam, nekem nagymamám nagyon sokat mesélt. Főleg anyai nagymamám volt az, aki nagyon sok időt töltöttem, és szinte szívtam magamba azt a sok történetet, amiket ő elmesél gyermekkorából, ugye... Nagyon intenzív kapcsolata volt neki a helyi zsidó közösséggel, és majd erre utalok egyébként, hogy ez így valamilyen szinten megmaradt bennem is ez a zsidó egyházzal, vallással való szimpátia, és nem csak az Ószövetség révén. Tehát valamilyen szinten Ipolyság az ilyen, nem is mondom, hogy ökumenikus hely volt, hanem jelen voltak evangélikusok, reformátusok, katolikusok és zsidók ezen a településen. Ez egy ipari, kvázi kisipari város volt, bankja is volt, két zsinagógája volt. Tehát nagyon mindig mesélte, hogy különleges volt a tekintetben Ipolyság, hogy két zsinagógája van. Jelenleg az egyik egy raktár, a másik pedig múzeumként működik. És az én életem az pedig a római katolikus templomhoz kapcsolódik leginkább, mert gyerekkoromtól kezdve szinte napi szinten minisztráltam, és szinte ott nőltem fel a templomba és a templom környékén, úgyhogy nekem ez egy nagy hatalmas élmény a egyházközséghez való kapcsolódás. Annak idején is, még sokan is ugye a lelki hivatás az formálódott bennünk, de például a dédnagypapámról meséltem mindig nagymamám, hogy ő református volt, de például az úrnapi körmeneten vitte a zászlót, és mondta a rózsafüzér, tehát voltak ilyen átfedések, ugye? Ilyen felekezeti átfedések. Úgyhogy tehát Ipolyságról ez is, akkor én nagyon gyorsan eltűntem otthonról, 18 évesen. Ugye akkor Pozsonyba kerültem, és ugye bár minden iskolán magyar nyelven végeztem, de ugye tanultam szlovákul nyilván, de Pozsonyba kerültem a Komenszki Egyetemre, és ott ugye filozófiát kezdtem el hallgatni, és az első fél év az rettenetes volt, arra emlékszem. Tehát nagyon sokat kellett, nem hiszem, könyveket olvastam szlovákul, hogy a nyelvet értsem, hogy jobban megtanuljam, hogy jobban ki tudjam magam fejezni. És akkor emlékszem, volt egy tanár a filozófia szakon, aki tudta, hogy magyarok vagyunk egy páron, és így titokban megengedte, hogy magyarul vizsgálszunk. Úgyhogy akkor jöttem Budapest, és akkor vettem a filozófia könyveket.
0: Az maga lehetett a csoda.
1: Igen, és ez itt a titokban ment igazából. És a végén mindig azért megegyezte, hogy ahogy a szlovákul is tudja. Igen, tehát hogy ez ilyen, kedves, ilyen különleges dolog volt.
0: Kedves történet. És a teológiával való kapcsolata, netán a papi hivatás gondolata is felmerült önben, vagy csupán a teológus szeretett volna lenni?
1: Felmerült nyilván, és...
0: Nyilván?
1: Igen. Csak aztán az életem az egy éles kanyart vett igazából, és ugye az ember még 20 évesen sok mindent nem úgy ért meg, ahogyan. Ez is mondtam az elején, hogy valamilyen szinten az életemet úgy látom, hogy mint a fordított életet élnék, hogy azokat a mélységeket, amiket ugye fiatal koromban megkaptam, és amivel így gazdagodtam, azokat talán később kellett volna, már teológiai értelemben, amiket ugye a teológiai ismeretek révén szereztem, de az Úr így akarta, ez volt a teremtő akarata. És ugye én 25 éves koromban házasodtam, mert úgy éreztem, hogy a család, egy feleség, az úgy elengedhetetlen az életemben. Tehát, hogy azt, hogy az olyan erősen éreztem ezt, hogy így igazából mindentől elhagyva és otthagyva, úgy éreztem, hogy ez az elsődleges, hogy nekem legyen feleségem, szerető családom és gyerekeim, akik között élek. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon erős prioritás volt, és igazából ez mindent vitt, úgymond akkor. Úgyhogy, de nyilván a lelki nagyon sok pappal, szeretessel nagyon intenzív, nagyon erőteljes kapcsolatom volt és van, és az egyházat ma is nagyon közel lévőnek érzem magamhoz. Különösen egyébként a Pálosrend volt az, amely nagyon közel állt hozzám. Ugye már meghalt Borsos József atya, de ő sok helyen lelkivezetőn volt. És nagyon-nagyon intenzív, erős, teljes lelki kapcsolatban voltunk József atyával, de más pálosokat is nagyon jól ismerek, úgyhogy így tehát ez a remete élet. És egyébként van ilyen kettősség valamilyen szinten, de legtöbb emberben egyébként nem csak kettősség, de bennem ez a kettősség van is, hogy szeretek én néha remeteként elvonulni, és akkor elmélyedni dolgokban, viszont sokszor szeretek emberek között lenni, és ugye az egyetem is olyan, hogy amikor az igazságszolgáltatás köréből ugye eljöttem most, és most teljesen már csak az egyetemre fókuszálok, akkor viszek egy kurzust is, mint egyébként szakfelelős, és mondták a hallgatók, amikor én megtudták, hogy most már az egyetemen fogok csak kizárólag dolgozni, hogy hát én nagyon örülök neki, mert nekem ez nagyon jól áll. úgyhogy ez egy ilyen megnyugtató dolog volt, úgyhogy így igen.
0: Ez a sok mélység, amit említett az elején, hogy nagyon sok mélypont volt az életében. Ez a hit életére is jellemző?
1: Hát ugye a hitében az ember alapvetően érik szerintem ugyanígy, mint ahogy biológiailag is. Ugye biológiai idő után hanyatlunk aztán, ugye, de a valamilyen szinten a lelkünk az nem öregszik. Tehát, hogy az így együtt nem öregszik a testünkkel, és ugye Szentpál meg is fogalmazza azt, hogy ugye sóvajtozva vágyódunk arra, hogy Isten fiai teljességgel jussunk, és felszabaduljunk ebből az állapotból. És biztos, hogy a lelki élet, a szellemi élet az egy folyamatos érésen, és annak jó tesz az öregség, milyen szempontból. Biztos így van, és az ember sok mindent, ahogyan lelkileg is érik, és bölcsebb lesz, akkor így, ha rálát dolgokra, máshogy értelmezi. Tehát, hogy sok minden olyat is észrevesz.
0: Önnek is van ilyen?
1: Az Isten kapcsolatomról, hogyha szabad beszélni, nekem mindig is van egy ilyen nagy kegyelmi adottságom, hogy érzelmileg is kötődöm a hitemhez. Tehát nem csak racionálisan szeretném megközelíteni, a teológiát megismerni és ugye okosodni ebben, hanem érzelmileg is. És ezért is nagyon szeretem a liturgiát például, és ott viszont hatalmas megtapasztalásaim volt. Mindig is szerettem a liturgiát alapvetően, mert ott éreztem azt, hogy ott ez az érintés a természet fölötti és a természetes világ között, ez így kézenfogható. És nem is olyan régen én találkoztam a római rítusnak a hagyományos formájával, és nekem az egy nagy felfedezés volt a lelki életem tekintetében is, hogy olyan teológiai mélységeket tapasztaltam meg ennek a rítusnak kapcsán, amiket egyébként korábban csak így felületesen éltem, vagy tapasztaltam. De egyébként az igazságszolgáltatás tekintetében is azt kell mondjam, hogy ott is vannak ilyen felismerések, ilyen élmények, hogy az ember, amikor elkezd például valamilyen szakmát művelni, akkor megtanulja azt, utána néz, begyakorolja, és akkor lassan, ahogy elmélyed benne, akkor ezek ilyen sajátjává válnak, ilyen megfogalmazódnak már ilyen önálló dologként. Ugye? És akkor már benne vagyunk mi is. És nekem egy nagy felfedezésem volt az igazságszolgáltatás kapcsán az, hogy és alapvetően én ilyen maximalista ember vagyok, tehát azt szeretem, hogyha minden ilyen tökéletes körülöttem. De ebből már azért leadtam, mert ugye a családban élve az ember azért nem várhatja ezt el mindig a családjától. Lényeg az, hogy az igazságszolgáltatás kapcsán is azt gondoltam mindig, hogy az igazság, ugye első Ferdinánd mondja, hogy az latin, hogy fiat justitia et aut pereat mundus, tehát hogy az igazságszolgáltatás mindenek, az igazság legyen mindenek fölött, ha beledöglünk is. Tehát, hogy, és az életemben is úgy volt, hogy nagyon sok mindent én tökéletesen gondoltam el, és rá kellett jönnem arra, hogy nem minden tökéletes ezen a földön, és sok mindent el kell fogadnunk úgy, ahogy van. És van egy nagyon kedves mondás, ami szintén így az igazságszolgáltatáshoz, a joghoz kapcsolódik, hogy jobb ma egy sovány egyesség, mint egy kövér ítélet. És hogy az életben is ez van, hogy hogy így egy sovány egyesség az sokszor tökéletesebb, mint egy kövéri ítélet. És nagyon sokat kutattam egyébként így az igazságszolgáltatási rendszereket, és ma is így szívesen foglalkozom erre, és a nyugati világ igazságszolgáltatása és a keleti világnak az igazságszolgáltatás nagyon változ, nagyon más. És tényleg ugye ez is nagy felfedezés volt nekem, és egy ilyen változás az életemben, szemléletben, hogy ugye a nyugati világban ez a mindenképpen ez az igazságkeresés, igazságszolgáltatás, ez volt elsődleges, és mondjuk akár a keleti kínai kultúrára tekintünk, ott pedig a békességteremtés, a béketeremtés az, ami nagyon, nagyon elő, tehát ami meghatározza az igazságszolgáltatást.
0: Igen, pont nekem is ez jutott eszembe, és akkor megelőzte a kérdésemet, hogy vajon melyik a fontosabb, az igazság vagy a béke?
1: Dilemmatikus kérdés, amit nem is, hogy el kell döntenünk, mert annyi félék vagyunk, hogy valakinek ez áll jobban, vagy ez felel meg jobban valakinek a másik. És ilyen nagyon élethelyzet függő. És pont ugye az igazságszolgáltatás beletölt időm is, ugye, és az alternatív igazságszolgáltatási eszközök, például a közvetítő eljárás, a mediáció, amit oktatok is egyébként az egyetemen, és egy olyan része az igazságszolgáltatásnak, az igazságszolgáltatási eljárásoknak, ugye ez büntető eljárásnak is a része, meg a polgári eljárásnak is a része, amikor a ugye azt jelenti a közvetítő eljárás, hogy a felek ügyében, egy jogvitában, egy konfliktusban...
0: Gyakorlatilag a középre áll, nem?
1: Igen, nem a bíró mondja meg a ítéletileg, hogy akkor mi legyen, hanem a felek egy mediátor, egy közvetítő segítségével, egy ilyen konszenzuális keretek között, egy módszertan segítségével eljutnak egy olyan nyugvópontra, ami egy megállapodásban testesül. És ez a megállapodás, ez a sajátjukként szolgál, tehát lefektetik azokat az alapelveket, azokat a vállalásokat, azokat a kötelezettségeket, amelyeket beszeretnének tartani, ezt a mediátor szentesíti, és a bíró kvázi polgárügyben kihirdeti, büntetőügyben pedig ugye a gyanúsította szemben a büntetőeljárás megáll, nem folytatódik, mert akkor ez lesz, ahogy mondta, a bírósági ítélet helyett a közvetítőeljárásnak az eredmény, ez a megállapodás. Szóval itt is ugye arról beszélhetünk, hogy nem egy ítélet születik, hanem egy megállapodás lesz, tehát egy sovány megállapodás, hogy mondjuk, tehát hogy többet ér ebben az esetben is sokszor, és ugye az igazságszolgáltatásnak a bugyrai, azok sokszor azt is személyre vetik az igazságszolgáltatásnak, hogy lassú, sokba kerül, tehát ilyen processzuális, ilyen nehézkes, nehezen megy előre, várni kell éveket akár, és főleg egy fiatalkorú esetében ez egy nagy probléma volt mindig is, és a Strasbourg-i bíróság miatt ezért Magyarország sokszor kapott a fejére, mert hogy túl hosszú elhúzódtak az ügyek, és ugye a fiatalkorúk esetében az igazságszolgáltatásnak egy nagyon fontos eleme az, hogy minél korábban kell döntésre jutni a fiatalkorú ügyével kapcsolatosan. Tehát közel kell hoznia az elkövetéshez a megítélés, vagy pedig akár egy közvetítő eljárásnak az eredményét. Tehát, hogy, és azért ugye volt egy kérdés itt az egyházi igazságszolgáltatással kapcsolatosan, hogy az egyházi igazságszolgáltatás is sokszor lassú. Tehát az is, ugye alapvetően az egyházi igazságszolgáltatás kapcsán, hogy a büntető ügyekről is beszélünk, de alapvetően polgárias jellegű ügyekre szoktunk általában beszélni, hogyha egyházi bíróságról beszélünk, ezek pedig ugye a házassággal kapcsolatos ügyeknek a tárgyalásai.

0: döntéseket említett, és 4 gyermeket nevelnek a feleségével. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok döntést kell meghozniuk nap mint nap. Hogy sikerül ezeket a napi rutinokat, ezeket a napi döntéseket menedzselni édesapaként?
1: Hát nehéz kérdés, mert hogy én magamat sokszor lehet, hogy ilyen torz tükörként látom, viszont azt őszintén meg kell mondanom, hogy a munka dandárját a gyermeknevelésben azt a feleségemnek köszönhetem. És mindig, ahogy a gyerekeket szoktam is neki mondani, nem csak a gyerekeket nevelte, engem is egy kicsit nevelt. Tehát ő tényleg egy hős valaki, és neki a szakmája is pedagógus, tehát hogy fejlesztő pedagógus óvodában, és ezt nagyon profin tudja csinálni. De hogy ugye az, hogy én igazából valamilyen szinten, ha dolgoztam, és mindig mellette tanultam. És ő sokszor levette a vállamról a terhet otthon, és lehetővé tette azt, hogy én képződjek, és így módon hát fejlődjek. Tehát én neki nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és igazából ő az, aki a családnak a szíve, a lelke. Tehát ő az, aki a gyerekeimet igazából eljutotta odáig, arra az érettségre, arra a fokra, ahol most vannak. Nyilván nekem is valami közön van hozzá azért, tehát hogy azért én is igyekszem, és néha ilyen furkósbotként, néha ilyen erőteljes szóval, amikor már így csak ez segít talán, de hogy nyilván együtt neveltük, és nem volt az biztos, hogy mindig könnyű, de nagyon sok ügyféle fajta, akár jogászként, akár hétköznapi emberként találkozom nagyon sok tragédiával, nehéz helyzettel, családon belül is. Ugye Szentszéki ügyvédként is tevékenykedem, és nagyon sok szomorú esettel találkozik az ember. És akkor mindig szoktam mondani, hogy a családban, az otthon, a feleségemnek is, hogy hálát adhatunk az Úrnak, hogy minket sok mindent ő megkímélt. A gyermekeinkkel is így elszokta, a feleségem egyszer fel is tette a kérdést, mert piaristákhoz jártak a fiaink, a legkisebb, még most is oda jár. Ugye 3 fiunk van és egy lányunk. Hogy így hallottuk mindig a szülőket, hogy kamaszok, nem lehet velük mit kezdeni, hogy most mi lesz, tehát hogy egyszerűen elveszítik a szülők a fonalat, és akkor most így bajban vannak. És igazából még sokszor így feleségem meg is kérdez, hogy lehet, hogy velünk van a baj, mert ilyen nagy tragédiákat mi nem éltünk meg a gyerekeinkkel. Tehát mindig annyira rendesek voltak, hogy úgy egyszerűen kifejezve. Tehát nem voltak nagy problémák velük. Tehát így kamaszként is. Hát voltak mindenféle ilyen, talán lányunkkal abban volt több csörtéje a feleségemnek, de vagy a legkisebb fiunkkal most, ugye ő most kamasz 17 éves, de hogy igazából nagy gondok nincsenek. Tehát, és amiért nagyon hálás vagyok az Úrnak, az pedig az, hogy ők is hűségesek, és a hitet is sikerült átadni nekik is nagy részt. Tehát, hogy így fiam is minisztrál, tehát hogy járnak templomba. Tehát ez nekem apaként egy nagyon nagy dolog. Nemrégen Pál atya mondta nekem, hogy beszélgettünk, és akkor mondta, hogy hát ugye azt mondják, és valószínűleg így is van, hogy ott, ahol az apa vallásos, ott a gyerekek is nagyobb eséllyel lesznek vallásosak, hívőek. Úgyhogy ezt így, ezért így hálás vagyok szintén az Úrnak, hogy ez így történt.
0: Július van, kitört a nyár. Nem tudom, ilyenkor a minőségbiztosítási irodában is a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kitör a nyár?
1: Nagyon meleg van. Igen, mi a 4. emeleten van az iroda, a minőségbiztosítási iroda. Tehát így letöltem útkor a telefonom, de ez még júniusban volt, letöltöttem egy ilyen hőmérőt a telefonra, ilyen van egy applikáció, és megmértem, és hát 41-42 fokot mutatott az irodában. Ugye nincs légkondicionálunk, de majd így hosszú távon azért szeretnénk. De hogy így, igen, tehát hogy nagyon meleg van, tehát rettentes meleg van. Ezt ugye megpróbáljuk áthidalni különböző módszerrel. Én ugye Kána jogász hallgató is, ugye doktorandusz is vagyok, úgyhogy így lekéreckedtem a 3. a könyvtárba, ahol van légkondi, úgyhogy sokszor ott vagyok. De hogy a tárgyalóba és a földszinten néha lemegyünk, ott is jó az idő, úgyhogy így megpróbálják. De tényleg nagyon meleg van.
0: Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat, jó munkát, szép nyarat kívánok!
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő volt, hogy itt lehettem a Katolikus Rádióban, katolikusként. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Dicséretes Jézus Krisztus!
0: Mindörökké amen.

0: Elhangzott a Portré mikrofonnal. Villám Péterrel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával Balázs Zsanett szerkesztő riporter beszélgetett. A beszélgetést csütörtök hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A nyári szabadság idején is megfigyeljük. A nyári szabadság idején is figyeljünk a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra. Erre buzdított 14. Leópápa a Szent Péter című folyóirat július-augusztusi számában megjelent válaszlevelében, amelyet a Vatikáni Rádió ismertetett. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a pihenés ne csupán kikapcsolódás legyen, hanem a hit, a közösség és a mások iránti szeretet megélésének ideje is. A Szentatya arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyaralás alatt kerüljük a pazarlást és a túlzott fogyasztást, valamint őrizzük meg a keresztény életstílust és a béke melletti elköteleződést. Elindul a szolnoki vasútállomás átfogó korszerűsítése, jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, amelyről közösségi oldalán is beszámolt. A tárcavezető közölte, az első ütemben 48 milliárd forintos beruházással felújítják az átmenő fővágányokat és kicserélik a váltókat, ami gyorsabb közlekedést és kevesebb késést eredményezhet a Debrecen és Békés Csaba felől érkező vonatoknál. A kutatás és innováció egységes európai piacának megteremtése volt a fő témája az uniós szakminiszterek dublini informális találkozójának, írta a szerdai bejegyzésében Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a V4-ek szorosabb együttműködésben állapodtak meg a mesterséges intelligencia fejlesztésében, az AI Gigafactory programban, valamint a szuperlézeres kutatási infrastruktúra és az Európai Kutatási Tanács pályázataira való felkészülés területén. Több mint 200 drónnal és rakétával támadta Oroszország Ukrajnát a szerda hajnali órákban, közölte az ukrán légierő. A szerdai tájékoztatás szerint az orosz hadsereg 216 drónt és 4 rakétát indított, amelyek közül a légvédelem 207 célpontot megsemmisített. Az Ukrinform az ukrán katasztrófa védelemre hivatkozva azt írta, hogy a Kijev megyei bucsai járásban 5 ember, köztük 3 gyermek megsérült, emellett lakóházakban, raktárakban és más civil létesítményekben is károk keletkeztek. Kína szerint nem okozója, hanem partnere lehet az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi problémáinak megoldásában. Jelentette ki kedden Pekingben a kínai külügyminisztérium szóvívője, akinek nyilatkozatát szerdán ismertette a kínai állami média. A diplomata hangsúlyozta, Peking a kereskedelmi vitákat párbeszéddel kívánja rendezni, és ellenzi a gazdasági kapcsolatok leépítését. A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár a múlt héten aggodalmát fejezte ki az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi egyensúlytalanság miatt, ugyanakkor a párbeszéd fenntartása mellett álltak ki. Az Útinform hírei következnek. Az M0-ás autóút déli szektorában az M5-ös autópálya felé a Nagy-Duna hídnál defektet kapott egy teherautó a 15-ös kilométernél. A jármű a gyűjtő elosztó sávot foglalja el, ezért lassul le a forgalom. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél a burkolatot javítják. A 72-es kilométernél a külső sávon zajlik a munkavégzés, mely mögött több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen. Ezért már csütörtöktől erősebb jármű mozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. Hazánk időjárásáról. Változóan felhős lesz az ég, az esti órákra megszűnnek a nappali záporok, ugyanakkor éjszaka az északi és északnyugati tájakon néhol ismét előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A szél fokozatosan mindenütt mérséklődik. Éjszakára általában 8 és 15 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk. 17 óra 5 perc. Kerengő. Közéleti beszélgetések.

0: hadifoglyok, dezertőrök, magyar katonák az olasz hátországban 1915 és 1920 között. Ezzel a címmel írt könyvet Juhász Balázs, az ELTE BTK új és jelenkori egyetemes történeti tanszékének docense. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Milyen szempontok alapján végezte a kutatást, amelyek lehetővé tették a könyv megszületését?
1: A 20. század első felében már a hadifogság kérdésével foglalkoztak Magyarországon, viszont ez egy tisztcentrikus munka, ami született. Ez egy kétkötetes tégla, tehát egy halálos fegyver, viszont a legénység álláspontját, a legénység helyzetét, tehát a hadsereg zömét adó emberi állománynak a többségét nem igazán követték a kutatások a két világháború között. Tehát a legnagyobb újdonság, amivel én szolgálok a könyvemben, az pont a legénységi perspektívának a bemutatása. Ez problémás, mert a legénység sok esetben nem rendelkezett olyan íráskészséggel, hogy dokumentálhatta volna saját meglátásait. Tehát van itt egy ilyen nem analfabetizmus, hanem igazából írás kultúrának a hiánya, amely sok esetben sémákon, meglévő formulákon alapult, ez meg ugye nem volt alkalmas arra, hogy a hadifoglyok legénységi állományba tartozó katona rögzítse az élményeit, vagy a saját meglátásait, de van ilyen anyag. Tehát most arra azért már összegyűlt, fellelhető magánkézbe, közgyűjteményekbe, tehát lehet miből építkezni, és így a vizsgálódás azért tudott releváns újdonságot mondani, mert már van miből.
0: Tehát valójában akkor a forrásbázisát jelentősen növelte, és úgy tudom, olaszországi levéltárakban is végzett kutatómunkát.
1: Igen, ez egy másik újdonság, hogy a két világháború közötti kutatás főleg hivatalos közleményekre hagyatkozott, tehát mondjuk táborszabályzatra, viszont az, hogy hogyan működött ténylegesen az adminisztráció, azt nem igazán sikerült rekonstruálni, tehát az olasz hivatalos iratok, azok is sok esetben újdonságként szerepelnek a munkába.
0: A monográfia 11 részből áll, és az első fejezetben megállapítja, hogy az első világháború alatt a hadifoglyok kezelésének törvényi hátterét miatta.
1: Ez valóban egy fontos dolog, mert ez egy szabályozott jelenség, és nemzetközileg szabályozott jelenség, amelyre érdekes módon mindegyik hadviselőfél odafigyelt. Tehát itt egy korábbi 19. század végi folyamatnak az eredményét élvezhették, macska körömbe persze élvezhették a katonák, ugyanis volt egy úgynevezett békemozgalom, és a békemozgalom pedig kitermelt olyan szabályozásokat, amelyek a mostani hadijognak az alapját tették le. Tehát ez egy olyan jellegű szabályozási folyamat, amely máig hat. Tehát ha bárhol fegyveres konfliktus tör ki a világba, akkor máig az akkori rendelkezések szolgáltatják az alapot, amit persze pontosítottak, módosítottak, de még mindig az az alaphivatkozás. Most az első világháború idejére ezt a szabályrendszert az összes hadviselőfél vagy aláírta, vagy akár már ratifikálta is, tehát a saját jogrendszerébe beépítette.
0: Ebben volt segítségre a hágai egyezmény?
1: Igen, igen, tehát pont az a hágai rendezkedés, amely egyfajta mankóként szolgált az összes hadviselőfél számára, hogy hogyan illik ezt a háborút vívni. Jó, persze, tehát nagyon sok olyan esetről tudunk, amikor a szabályozásra tettek magasról, lásd például a vegyi fegyver használatát, de a hadifogság kérdésében érdekes módon ez a szabályozás többé-kevésbé működött.
0: A háború első hónapjaiban kiderül, hogy az olasz fél nem volt felkészülve a tömegesen érkező hadifogoly áradatra.
1: Ez egy általános probléma. Az olaszok csak annyiban tevékenykedtek rosszul, vagy készültek föl rosszul, hogy ők később léptek be a háborúba. Tehát ők igazából már tudhatták volna, hogy milyen ez a popszakma, miközben folyamatosan kapták az értesítéseket, hogy mi zajlik a folyamatban lévő háborúba. Valójában az összes hadviselőfélnél megfigyelhető, hogy gyors háborúra készültek, kevés hadifogollyal számoltak, tehát nem építették ki azt a logisztikai hátteret, hogy ténylegesen kezeljék ezt az emberáradatot. Úgyhogy az olaszok hát először berakták a hadifoglyokat meglévő infrastrukturális elemeket, boldogítandó, lásd, kiürített kaszárnyák, szemináriumi épületek, tehát ami éppen volt késznél.
0: A legnagyobb traumát mégis mi jelentette a foglyok számára?
1: Nem volt kapcsolat az otthoniakkal. Tehát a szökések jelentős része például arra vezethető vissza, hogy nem tudják, hogy otthon feleség, szülők milyen állapotban vannak, gyerekkel mi a helyzet, és hogyha nem volt megfelelő kommunikáció, és ez bizonyítottam ott megakadhatott, akkor hát próbálták a hazautat keresni. Tehát az otthoniakkal való kapcsolat érdekes módon talán a legfontosabb trauma.
0: Művében bemutatja az olasz területeken elhíresült hadifogolytáborokat. Melyek voltak ezek?
1: Ez igazából egyfajta segédlet csak, és nem is teljes, tehát soha nem lehet teljes, mert a hadifogságnak a velejárója, hogy egy idő után a legénység állományt elkezdik foglalkoztatni. Na most a munka pedig azt jelenti, hogy kivitték őket a táborból, és ilyen munkaszázadokba szétszórták az egész félszigetre. Tehát ezt lehetetlen követni. Tehát az, hogy a Józsi öt társával, mondjuk a Mocsörököcsöge kettő faluban dolgozott, semmi nyoma nincsen. Tehát ezt lehetetlen rekonstruálni. Úgyhogy amit én összeraktam, az az ismert táboroknak, részben táborok, részben pedig munkaszázad állomásoknak a nyilvántartása. Ez egy segéd lehet, hogyha valakit érdekel, ilyen jellegű kutatást végez, akkor ebből tud tájékozódni, hogy egyébként ezek mik, hol voltak, mik voltak a jellegzetességek. Persze vannak ismertebb táborok, tehát van olyan is, ami pozitív és nagyon negatív. Tehát a hazai szintéren az egyik legismertebb, mert a negatív élmények alapján sokszor beszélünk róla, ez a Szamár-sziget, ez a Zinára. Van például pozitív tábor is, ez Csitta Dukále, ahol a parancsnokról nagyon jó vélemény alakult ki a hadifoglyok körébe. Tehát mind a kettő végletre van példa, de a legismertebb talán a Zinára, pont azért, mert megbotránkoztató, és tényleg galibák tömkelege jellemezte azt a tábor, szervezetlenség, szisztematikus oda nem figyelés, felkészületlenség, és hát rengeteg halott.
0: Tulajdonképpen a tábori lét jellegzetességeit is az adott tábornak a körülményei határozták meg. Tehát nem lehet egységesen beszélni.
1: Egyrészt az infrastruktúra, tehát hogy a tábornak nem volt megfelelő a vízellátása, mert mondjuk túltöltötték a tábort emberrel, és azt a mennyiséget már nem tudta ellátni, akkor ez egy jelentős problémát okozott. De a parancsnok a személye is meghatározó lehetett, mert hát táboron belül ő volt az úr és parancsoló, és nem lehetett megkérdőjelezni, úgyhogy minden tábor egy külön galaxisként működött.
0: Az olasz hadifogoly táborokban hány százezer főt helyeztek el?
1: A szám változik. 1918. november 3-a, 4-e az egy óriási fordulópont, hiszen az a fegyverszünet aláírásos életbe lépése közötti körülbelül 24 óra, akkor majdnem 300 ezer fővel nőtt az olaszok kezébe lévő ember mennyiség. Előtte egy olyan 170 ezer körül mozgott. Ezt nem lehet egy egyszerű összeadással kezelni igazából, mert a fegyverszünet aláírását követően szinte azonnal elkezdődik a hazabocsátás. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a maximum az egy 470 ezer forint körüli létszám, mert ahogy az olaszok begyűjtötték az emberanyagot, két hónapon belül elkezdték hazaküldeni egy részét, tehát nincs egy ilyen stabil csúcspont a létszámba, de hogyha most statisztikába gondolkodunk, akkor a legmagasabb szám az olyan 470, kicsit felfelé kerekítve 480 ezer fő.
0: Foglalkozott a monarchiabeli katonák helyzetével is, vizsgálta őket.
1: Hát az életkörülmények, a lelki gondozás, gazdasági kérdések, a munka, ezek mind meghatározták ezeknek az embereknek a mindennapjait.
0: Fontos hogyan, milyen módon?
1: Fontos, mert a táboroknak volt egy belső ritmusa. És ezt a belső ritmust, ezt nagyjából ismerjük, mert a két világháború között erről például volt szó. De az, hogy ezt a ritmust mi törte meg, és ezek a töréspontok mennyire voltak komolyak, na ez általában újdonság a könyvemben. Tehát például az, hogy a katona beteg lett, és hogyan kezelték. Ez egy fontos dolog, hisz minden napi rutin megszakadt, a táboron belüli gyengélkedőből kikerülhetett, és akár egy távoli kórházban gondozták, vagy akár elmegyógyintézetbe is kerülhetett. Tehát kikerült a mindennapokból. Hasonlóan a munka is egy fontos töréspontot jelentett a hadifogoly életébe, mert napról napra, hétről hétre dőlhetett el, hogy éppenséggel hol és milyen munkát végzett. És persze ennek is megvolt.
0: Ezt mi határozta meg?
1: A kikérdés kitérő, illetve az engedélyező hatóságnak az összhangja. Tehát Olaszország tele volt olyan munkaerő hiányos üzemekkel, birtokokkal, akik nagyon gyorsan rádöbbentek, hogy itt van egy olcsó munkaerő, és benyújtották az igényt, és ennek egy része, ezeknek az ényeknek egy része fennmaradt. Az egy másik kérdés, hogy ebből mit hagytak jóvá. Tehát az olasz katonai és civil hatóságok dönthettek arról, hogy a helyi Giuseppének nem adunk munkaerőt, mert már így is vígan elevickél, viszont a szomszédnak meg ilyen, mert hát csőd közelében áll. Úgyhogy ez teljesen egyedi döntés, a prefektusok, ez nálunk a főispáni szint, tehát a prefektusoknak például vétójoga volt, és sok olyan prefektusról tudok, ahol a könnyen elvégezhető, komoly szaktudást nem igénylő munkákat például nem voltak hajlandók kiadni a helyi munkavállalók helyett a hadifoglyoknak, mert a helyi munkavállalóknak ez volt a B-terv. Szükség esetén ez volt a gyors pénzkeresési lehetőség, például hol a pátolás. Ezt a hadifogoly nem végezhette el, mert hát volt más helyi lakos.
0: Szamár-sziget története mikor ért véget konkrétan? Mert a könyvben 1922-t jelöli meg.
1: Igen, mert Szamár-szigetről van egy félreértés. Tehát a magyar köztudatban az ment át, hogy a szerb katonák lepasszolják a kezükbe lévő hadifogolyáradatot, az olaszok ezt átveszik, tehát 1915. decemberében behajozzák ezeket az embereket, és kirakják őket mind a Szamár-szigetre. Na most ezeknek a katonáknak pedig körülbelül fél évvel később véget ér a története, a legénység jelentős részét Franciaországba küldik át, a maradék az tiszti szolga marad, és a tisztikát szinte mind elrakják ilyen szárazföldi táborokba, és akkor ugye a magyar köztudatban véget ért Szamár-sziget. Valójában az olasz hatóságok 16 nyarán, tehát pont ez a július-augusztus, amikor a szerbektől átvett emberanyagnak a szortírozása ténylegesen véget ér, akkor újabb saját maguk által begyűjtött hadifoglyokkal elkezdik feltölteni a tábort. És amikor ezeknek az embereknek a hazaküldése már dübörög, tehát 19-nek a második fele, ezek 19 szeptember, október, ekkor már nagyon komolyan ürítik az olaszországi táborokat, akkor olyan katonákkal töltik fel ezeket az infrastruktúrákat, amiket ugye kiépítenek, tehát itt van egy táborrendszer, akikkel nem tudnak mit kezdeni. Például orosz hadifoglyokkal, mert az olasz hadsereg nem csak osztrák-magyar, hanem az osztrák-magyar hadsereg által foglalkoztatott, félig meddig illegálisan a front közelébe foglalkoztatott orosz hadifoglyokra is szert tesz. Na most gondoljunk bele, hogy Oroszországban ekkor éppen állabál, polgárháború van, és ezeknek a katonáknak egy részét nem lehet haza zsuppolni. Mit csináljanak velünk? Nem lehet szabadon ereszteni őket Európában, mert lehet, hogy megfertőzte őket a bolsevik métej. Haza küldeni se lehet őket, mert kézzel-lábbal tiltakoznak, hogy ők oda nem akarnak visszatérni. Úgyhogy nagyon sok orosz katonát például elküldtek Szamár-szigetre, Azinárára, és így számukra ez a hadifogság, ez hihetetlen későn ér véget.
0: Említette a szerb hadsereget, ennek kapcsán jegyzem meg az ön egyik véleményét, mégpedig a Szerbiából Albániába hajtott katonák menete valóban kiérdemelte a halálmars nevet.
1: A halálmars az egy másik szelektív emlékezeti forma. A szerb adminisztráció, a szerb hadsereg, civilek, tehát itt egy teljes nemzet úgy, ahogy van, nemzeti kincsekkel együtt, mindenestől úgy dönt, hogy távozik. Tehát kimenti saját magát, ezért ennek a menetelésnek kettő fajta megközelítése dívik. Ugye az osztrák-magyar katonák, ők abszolút elszenvedték az egészet, és nem spontán vettek ebbe részt. Ők saját halálmarsként kezelik, tehát a mi emlékezetünkben csak az elhurcolt katonáknak az emlékezete maradt meg. A szerb emlékezet viszont a saját menekülésére emlékezik halálmarsként, ami ugyanúgy tragikus volt, és ugyanúgy rengeteg áldozattal járt, tehát ez egy nemzetnek a menekülése volt, egy megszálló haderők által üldözött nemzetnek a menekülése. Valójában ez mind a kettő fél számára egy óriási szenvedés volt, csak hát ugye az egyik fél az önként vállalta, a másikra meg rákényszerítették.
0: Utólag vizsgálta a hadifoglyok testi és lelki állapotát is. Mit mutatnak ezek az eredmények?
1: A mentális problémák azok depresszióra vezethetők általában vissza, vannak szuicid jellegű problémák, tehát megkísérelt és nem sikeres öngyilkosságokról tudunk, komoly mentális problémák, tehát paranoid jellegű problémáktól kezdve, skizofréniáig, tehát mindenféle máig is ismert mentális problémák, viszont vannak olyan egyszerű esetek is, hogy szerencsétlen nem evett eleget, és bezsuppolták az elmegyógyintézetbe, és ott derült ki, hogy hát igazából csak enni kellett volna, mert alul táplált. Most a fizikai problémák azok problémásabbak, mert az olasz civil társadalom és a hadifogoly társadalom is ugyanúgy megszenvedte a háborút, mint mondjuk a fronton küzdő katonák, vagy az osztrák-magyar monari hátországában élő civilek, viszont a mieink olasz kézbe kevesebbet szenvedtek. És a hadifogoly, hogyha munkát végzett, akkor a szabály

0: banda jegyébe a hazatért hadifoglyokat, tényleg ez a csontváz jellegű kinézet, tehát a klasszikus fotókról ismert kinézet. Na, ilyen fotókat terjesztettek, ez tök jó volt igazából elrettenteni a katonákat, te is, fiam, ez lesz a sorsod, hogy ellenséges kézbe kerülsz, úgyhogy harcolj. Az olasz fél, mint ahogy mindegyik fél igazából, rendelkezett egy szervezettel, amely a kezébe került állománnyal foglalkozott, tehát ezek voltak a mieink, az osztrák-magyarok, illetve volt egy másik szervezet, amely az ellenséges kézbe került olaszokkal foglalkozott. Na most ez a Vörös Kereszt volt leginkább, és a Vörös Kereszt érdekes módon az olasz kézbe került osztrák-magyarokkal nem sokat foglalkozott olasz területen. Tehát külföldi vöröskeresztes missziók voltak azok, amelyek leginkább az olasz kézbe került osztrák-magyarokkal törődtek.
1: A könyv az egészségügyi rendszer kapcsán két fontos problémára is rámutat. Melyek ezek?
0: Volt ott nagyon sok probléma volt. Az egyik az, hogy a legénységi állománynak az ellátása az nem volt megfelelő, ugyanis Tesco gazdaságos üzemmódra kapcsolták az olaszok, és csak az alapvető ellátásban részesítették az állományt, és mivel nekik nem volt megfelelő tőkéjük, ezért nem tudták önerőből ezt kiegészíteni. Tehát a legénység sorsa az teljes mértékben az olasz hatóságoknak volt alárendelve. Illetve a másik dolog, ez szintén egy ilyen általánosabb jellegű, de ez mindenkit érintett, a karantén intézménye. Az olaszok úgy vezetik be a karantént, hogy védjük a saját civiljeinket a külföldi és betegséget hordozó katonáktól. Ehhez képest, mivel hát hosszú ideig kellett volna karanténba zárni az osztrák-magyar katonákat, ez meg túlságosan sokáig leterhelte volna a karanténtáborokat, hamarabb elküldték őket. Tehát hamarabb kikerültek az osztrák-magyar katonák a karanténtáborból, és így ugyanúgy lehetett olyan eset, és ez ki is bontakozott sokszor, hogy betegek voltak, lapult ott a betegségnek a csírája, aztán majd a táborba egy ilyen jó kis járványban kiteljesedett. Most ez nem csak az osztrák-magyar katonákat érintette, hanem vitte magával a tábortőrző személyzetet is. Tehát olasz vöröskeresztes nővér az ugyanúgy meghalt, mint ahogy a tábortőrző olasz katona is. Tehát ez aztán tényleg demokratikus volt, mert az egész tábort vitte magával. Tehát a kolera az a keleti, orosz frontos importtermék, amelyet az osztrák-magyar katonák az olaszországi hadifogságuk alatt szépen kitermeltek, ami mag meg volt bennük fertőzést, azt tömegessé tették, és utána pedig hát folyamatosan kolera járványtól rettegtek az olasz hatóságok is. Van tifuszjárvány, amely jellegzetes volt a hadifogságba, viszont az olasz civil társadalmat is érintette, csak az egyiket egyfajta tifusz, a másikat pedig egy másik fajta tifusz, tehát ez érdekes módon sikerült elszeparálni. Ugye a legismertebb járvány az a spanyol nátha. Tehát a spanyol nátha az egyaránt érintette az olasz civil, olasz katonáskodó réteget, tehát a frontkatonákat, meg hát a hadifoglyokat is. De ez jellemző volt mindenhol, tehát nálunk az osztrák-magyar területén is, hogy a spanyol nátha az mindenhol beütött és mindenkit érintett. Vannak persze azért specifikus betegségek, tehát Olaszországban a malária az egy általános probléma volt, és ez egy olasz jellegzetesség. Na most ezt az olasz hatóságok úgy próbálták kezelni, hogy a köztudottan maláriás területre nem küldték dolgozni a hadifoglyot, mert hogyha szándékosan bevetik egy ilyen területen, akkor utána megjött volna a retorzió, hogy a monarchia leveri a port a saját kezébe lévő olaszokon. Tehát volt védekezés, megelőzés is, csak hát ez nem volt elegendő. Tehát ha megnézzük, hogy egy adott táboron belül kb. Mennyi a maláriás beteg, akkor a százalék arányok nagyjából annak feleltek meg, hogy az adott területen az olasz civil társadalmat is mennyire verte a sors. Most erre például egy nagyon jó eset, nem Azinara, hanem késői ilyen jellegű probléma. Dél-Olaszországban Altamura, pontosabban Casale di Altamura, ott a magyar katonák mellett nagyon sok volt a román légiós. És a tifusz az érdatlan sok áldozatot szedett, táborparancsnok elbénázta. Tehát rossz volt a megelőzés, valaki behurcolta, nem sikerült időben elkapni, és utána hullottak, mint a legyek. És hát nem csak a hadifoglyok, hanem, mint ahogy korábban mondtam, az őrzővédő szolgálat, meg hát az egészségügyi szakosztály is.
1: 1919. augusztusában kezdődött meg a foglyok hazatérése. Milyen körülményeket biztosítottak erre, illetve mennyire voltak eredményesek?
0: Hát ez a hazaszállítás, ez egy tragédia volt. Tehát ez egy kiéheztetett olasz infrastruktúra,

0: megpróbált, vagy még inkább kiéheztetett osztrák-magyar és utódállam infrastruktúrával megfizettetni a hazatérést. A csehszlovák légiót azt nagyon sokszor szoktuk emlegetni, hogy a csehszlovák államnak egy ilyen alappillére, és a csehszlovák légiót a franciák meg az olaszok is kiképezték. Na most ez ugye elméletileg egy antant szövetséges csapat, és hát az olasz társadalom meg az olasz gazdaság annyira ki volt éhezve, hogy az első transportot szépen nagy csicsa, dirdúr, zászlólobogtatás, doppergés, meg díszemlék után hazaküldték, a következő transportnak meg bejelentették, hogy amíg nem fizetitek ki a hazatérés költségeit, itt maradtok. Ez hasonlóan viccese sikeredett mondjuk a magyar fél esetében, tehát a magyar félnek kellett biztosítani a szenet, a vasúti szállítókapacitást, és az olaszok csak az olasz-osztrák határig vitték el a hadifoglyokat, ott meg szépen átzsuppolták A-szerelvényből B-szerelvénybe őket. Tehát itt igazából az egész térség egy ilyen szénéhségtől szenvedett, győztes vagy vesztes ország egyaránt, és itt már nem arra ment ki a történet, hogy valamiféle ilyen egészségügyi hasznosság alapján szállítjuk haza, tehát a betegektől megszabadulunk, az egészségeseket meg igazából kihasználjuk, mert munkát végeznek, hanem a hazatérésnek a jelentős része már arról szól, hogy aki tudott kellőképpen fizetni a hazaszállításért, az hamarabb hazaszállította a hadifoglyokat, és hát ezt kombinálták egyéb tényezőkkel, mint például az, hogy a jugoszlávok tértek haza legkésőbb, mert potenciálisan veszélyesek voltak az olaszokra.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Balázzsal, az ERTE BTK új és jelenkori egyetemes történeti tanszékének docensével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Van az úgy, hogy az ember nehéz családban nőtt fel. Na és? Mással is előfordult már a történelemben. Túl kell lépni rajta, fel kell nőni, haladjunk. Igen ám, csak hogy aki alkoholista vagy más szempontból diszfunkcionálisan működő családból jön, az lehet, hogy felnőttként egyszer csak azzal szembesül, hogy olyan kapcsolati és életvezetési nehézségekkel küzdik, például a párkapcsolatban, például a munkában, amivel mások kevésbé. Neki nyújthat segítséget a színházterápia. Kinek szól, mire gyógyír, hogyan működik? Erről beszélgetünk a mai műsorban Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal, színháztrénerrel. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Köszöntöm Kata a stúdióban.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon más tapasztalatot szerez az az ember, aki diszfunkcionális, akár szenvedélybeteg, vagy pszichiátriai beteg, vagy bántalmazó családban nő fel. Mi sérül ilyenkor, amire aztán majd megbeszéljük, hogy hogyan segít a színházterápia?
2: Ilyen családban felnőve azt fontos látni, hogy számos nehézséggel tudunk küzdeni a személyiségfejlődésnek szinte minden területén. Illetve amit talán fontos kiemelni, mert erre ritkábban szoktunk gondolni, hogyha valaki egy nem jól működő, vagy akár egy kifejezetten bántalmazó, zűrzavaros gondoskodásban nevelkedik picikorától kezdve, és nem egy kész, kifejlett személyiséggel lép bele a helyzetbe, hanem ugye ott fejlődik ki az ő személyisége, az idegrendszere, a stresszválaszai, megküzdési készsége, stb. Mindez nem kapja meg azt a megfelelő egészséges környezetet, amire szüksége lenne, tehát nem fog olyan jól működni. Akik így nevelkednek a stresszkezelésben, a konfliktuskezelésben, a stresszválaszokban, az immunválasz akár módosulhat, az, hogy hogyan vagyok én a világban, hogy mennyire tartom egy biztonságos helynek, hogy mennyire gondolom azt, hogy én abban oké vagyok, ez egy jó hely, érdemes kapcsolódni, lehet számítani a másik emberre, stb. Stb. Tehát alapvetően, hogy hogyan vagyok jelen magamban és a világban, ezek a korai élmények nagyon meghatározóak. És aki egy nem jól működő családban szerzi ezeket a korai tapasztalatokat, ez nagyon mélyen be tud égni, nehéz is később korrigálni, nem lehetetlen, ez fontos, de hogy nagyobb hátránnyal indul az, aki egy ilyen családból származik, és hogy nem csak úgymond idézőjelben lelkisérültek leszünk egy ilyen családban felnőve, hanem
1: igen,
2: komplex.
1: Hát ez rosszul hangzik.
2: Igen, de ott sokan mondják ezt, hogy ó, hát jó, egy kicsit lelkisérült leszek, de hát legyek túl rajta, rázzam le magamról, vége a gyerekkornak, magam mögött hagytam, lépjek tovább.
1: Hát vagy azt is mondhatom, hogy hát mindenki egy kicsit fura, meg mindenki egy kicsit lelkisérült, ki nem. Tehát senki sem szereti magát lelkisérültnek érezni, nem?
2: Persze, én nem is szeretem nagyon ezt a kifejezést használni, de ugye köznyelvben azért sokszor futunk ebbe bele. Inkább úgy mondanám, hogy jelentős hátránnyal indul, vagy másfajta nehézségekkel indul az, aki ilyen családban nevelkedik. Viszont fontos látni, hogy ez egy komplex testi lelki sérülés. Tehát mivel az idegrendszerünk is ott fejlődik, és nem véletlen szoktuk mondani az első 1000 napot például, vagy ezt az első 3 évet, hogy nagyon kiemelten fontos minden működési területünk szempontjából, testi-lelki egészség szempontjából egyaránt, mert hogy itt tevődnek le azok az alapkövek, amiből aztán életünk végéig próbálunk építkezni és gazdálkodni.
1: Megdöbbentő, hogy azt mondja, hogy fizikailag is számít.
2: Hát abszolút, tehát tudjuk már azt is, hogy a magzati lét is, tehát a várandóság ideje alatt szerzett élmények is, nem mindegy, hogy ez egy háborítatlan, vagy egy viszonylag könnyed, most ezt nem feltétlen a minden terhességben, vagy várandóságban vannak nehézségek, ugye szoktam mondani, hogy az hol terhesség, hol várandóság, tehát ez egy vegyes állapot, de hogy bizonyos alapoknak meg kell lennie ahhoz, hogy egészségesen tudjon fejlődni már ott is a csecsemő, illetve, hogy mondom, nagyon fontosak a korai tapasztalatok, és az is, hogy az édesanyja milyen állapotban van, ő mennyire van jól, illetve a közvetlen környezet mennyire tudja az egészséges fejlődést támogatni.
1: És aztán, hogyha kommunikációs bizalombiztonságérzet kérdésben nehézségünk van, akkor azt észrevesszük? Mert hogyha nem veszem észre, akkor nem fogok elmenni színházterápiára. Tehát mikor veszi észre azt, aki ilyen családban nőtt föl, hogy nem mindenki szembe jön az autópályán, nem a világa probléma körülöttem, hanem lehet, hogy én tudnék valamit csinálni, vagy kezdeni.
2: Ez teljesen változó, hogy hol veszi észre valaki, hogy van ezzel dolga, vagy van érintettsége. A leggyakoribb tapasztalatom az az, hogy talán ugye a gyerekvállalásig, vagy a család alapításig sokszor még úgy elműködnek meg. Hol lent, hol fent, hullámhegyek, völgyek, egyébként mindenki életében vannak természetesen, de hogy valahogy akár párválasztás kapcsán azt veszem észre, hogy rendre ugyanott mennek tönkre a kapcsolataim, vagy ugyanazok a forgatókönyvek zajlanak le, néha csak a nevet kell átírni a történetben, mert hogy lezajlik folyton ugyanaz, ott akkor érdemes gyanakodni arra, hogy itt van valami olyan, akár tudattalan mintázat, amit ismétlek, ami korábbi tapasztalatokból fakadhat, illetve gyakran látjuk azt, hogy a gyerekszületés a másik ilyen pont. Látom klienseken is azt, hogy sokan ilyenkor kérnek segítséget, mert valahogyan a magunk mögött hagyott, vagy azt gondoltuk, hogy magunk mögött hagytuk a gyermekkorunk minden nehézségét. A gyerekvállalás és a gyerekszüléssel nagyon sok minden beaktiválódik, akár testi szinten is, vagy sejtszinten szoktuk mondani, illetve hogyan látjuk a gyerekünket, meg kapcsolatban vagyunk vele, az valóban idegrendszeri szinten is be tud aktiválni nagyon sok olyan, akár trauma választ, amit lehet, hogy addig nem is tudatosítottunk, hogy még mindig milyen tud ránk hatni, és sokan egyébként ilyenkor szoktak olyan nehéz fizikai vagy lelki állapotba kerülni, vagy olyan terhekkel szembesülni, hogy segítséget kérnek.
1: Hogyan dolgozik a színházterápia? Tulajdonképpen mi ez? Mi a módszer, és honnan jön? Mi ez? Túl sok kérdés, de hát nagyon izgalmas.
2: Azzal kezdeném, hogy a színházterápia kicsit megtévesztő elnevezés, ez inkább már csak történelmi okokból maradt rajta ezen a módszeren, mert hogy nem sok köze van a színházhoz, sőt, néha nem is beszélünk egy-egy darabban, vagy ha használunk is szavakat, vagy kifejezéseket, akkor ezt nem a klasszikus színházi értelemben, vagy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy itt egy Shakespeare összesnek nekiesünk.
1: Tehát nem irodalmi műveket dolgoznak föl, és nem monológokat mondanak.
2: Nem, sőt, a szövegalkotás is sokszor ilyen véletlenszerűen szokott történni, hogy mondjuk ráejtjük a ceruzát, maradjunk akkor a Shakespeare dráma egyik oldalán, és az a szó, ami ott, ahova ráesett, azzal kezdünk el dolgozni, vagy akár 5-10 szóval, és mindenki magának alkot szöveget, de kicsit előre szaladtam, mert
1: igen,
2: ezzel már
1: ez
2: csak
1: a
2: akkor
1: igen.
2: Dolgozunk, hogyha valóban szeretnénk egy bemutatható színpadi művet is létrehozni, rehabokon, ahol sok időnk van, és hosszabb folyamattal tudunk dolgozni, ott inkább szoktunk színházat csinálni, bár most az elmúlt pár évben Nagy Alíz kolléganőmmel szoktam tréninget tartani, egy összeszokott páros vagyunk, mert több mint 10 éve dolgozunk együtt, és kihoztuk ezt a zárt intézményekből egy kicsit a civil életbe is, tehát bárki, aki érdeklődik, és szembe jön vele az, hogy éppen workshopot tartunk, vagy hosszabb folyamatot, kipróbálhatja a módszert. A tapasztalatom az, hogy elsőre az emberek hátra szoktak hőkölni, és eszük ágába sincs sem szerepelni, sem színházat csinálni, sem a testükkel dolgozni, sem pedig egy nonverbális módszert kipróbálni. Ez egy nem szavakkal dolgozó módszer. Nagyon sokáig az instrukciókon kívül nagyon más helye nincsen a mi munkákban a beszédnek. Már csak azért is, mert hogy ez a módszer valahogyan azt is célozza, hogy bizonyos élményeink nem hozzáférhetők a verbalitás számára. Ugye visszautalnék arra, hogy az első 1000 nap, vagy a nagyon korai élmények, ezek még a szavak szintje előtt kialakult testi válaszok, stresszválaszok, reakcióink a másik emberre, a kötődési mintázatunk, a bizalomkérdés, az, hogy hogyan vagyok a testemben, hogyan kommunikálok a másik emberrel, ezek nagyon korai tapasztalatok, és sokan úgy jutnak el egyébként egy színházterápiába, vagy más testfelől közelítő módszerhez, hogy azt érzik, hogy mondjuk járnak verbális terápiába már régóta, már elmondták, amit el lehetett, már megdolgozták szavak szintjén, amit meg lehetett, de hogy valami nem mozdul, valami nem változik, valami még mindig nem jó a testemben, a lelkemben, valami ez még mindig nem férek hozzá. És pont ezek a nonverbális módszerek, mint milyen a színházterápia is, ezek erre jók, hogy valahogy közel tudjunk kerülni azokhoz az élményekhez, és tudjunk dolgozni ezekkel a tapasztalatokkal, amit egy beszélgetős terápiában nem lehet megközelíteni.
1: Annak is jó ez, aki nem szándékozik beszélgetős terápiába menni, mert nem olyan, aki beszédes. Tehát, igen, hogy ezt meg lehet kerülni. Ez nem egy fokozati elem.
2: Nem egy fokozati elem, és néha találkozunk azzal is, hogy valaki mondjuk itt indít, akár gyanútlanul, akár célzottan emiatt keres, mert hogy azt érzi például, sokan keresnek pánikos vagy szorongásos tünetekkel minket, hogy valahogy nem vagyok ura a testi reakcióimnak, indokolatlan félelmeim vannak, nem tudok jól a testemben lenni, nem tudok kapcsolódni. Van, aki mondjuk azt fogalmazza meg, nekem is ez volt egyébként az élményem, mielőtt elkezdtem ezzel a módszerrel dolgozni, hogy vagyok én, az jelenti a nyakon fölül a fejemet.
1: Igen, és mutatja Kata.
2: Igen, és akkor
1: látszik.
2: Van a testem, ami egy szükséges rossz, ami a helyén tartja a fejemet. Tehát körülbelül én is így kezdtem el dolgozni.
1: Amelyik tud racionálisan működni.
2: Így van.
1: A
2: és
1: többi meg nem
2: alatt tartani minden mást, ugye, mert hogy gyakran ezt szeretjük, hogy a testünk az csinálja azt, amit mi akarunk, és ne legyen bele gond. Szóval van, aki így esik bele ebbe a módszerbe, és egy picit kinyitnám, hogy nem csak a színházterápia van, hanem számos testfelől közelítő módszer, amiket azért szeretek, mert ahogy ön is mondta, nem mindenki akar, vagy nem mindenki tud beszélni a traumatizáltságáról. És számos olyan módszer létezik, ahol nem kell kimondani, nem kell lecsócsálni, nem kell újra átélni, hogy mi a trauma, a testi válaszokat viszont mégis tudjuk gyógyítani és oldani.

0: Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal, színháztrénerrel beszélgetünk a szenvedélybeteg családokban felnőtt emberek számára kidolgozott színházterápiás módszerről. Na és akkor most, hogy működik ez? Bemennek egy szobába, hányan vannak, mi történik ott?
1: Ezt úgy érdemes elképzelni, hogy általában 6-8 fővel szeretünk dolgozni, ez itt az elmúlt néhány évben a bevált módszerünk, tehát ez egy viszonylag kis csoportos módszer vagy együttlét, lehet persze többen is, de hogy mi itt dolgozunk Alizzal, és ez egy zárt csoport, tehát arra szoktunk szerződni, hogy egy napra, két napra, öt napra ez változó, hogy hogyan hirdetjük meg, de ameddig együtt dolgozunk, az első nap reggelétől a második nap végéig mondjuk, addig itt mindenki elköteleződik amellett, hogy jelen van, részt vesz, nem késik, titoktartás, alapvető csoportszabályok természetesen kötelező érvényűek mindenkire, és ezt mindenki szokta is vállalni természetesen, hogy ami ott elhangzik, az ott is marad. Nem megengedett az agresszió semmilyen formája, saját testünkre is vigyázunk, a másik testére is, sérülésekre is, illetve mindenkinek a jól létére, tehát vannak bizonyos más csoportra is érvényes szabályok. Nyilván, mivel a testünkkel dolgozunk, ezért itt vannak ilyen extrák is, mint például intim területeket nem érintünk, illetve nagyon fontosnak tartjuk azt hangsúlyozni, mivel sokan traumatizáltak, akár úgy is, hogy nem tudnak róla, bármikor lehet nemet mondani egy-egy gyakorlatban, egy-egy instrukciókat szoktunk adni, és azzal viszonylag szabadon lehet dolgozni, de például van, aki nem viseli olyan jól az érintést, tehát ezt lehet jelezni, lehet nemet mondani, de nagyon szoktunk figyelni, hogy mindenki csak annyira menjen mélyre, amennyit éppen most el tud bírni, ettől függetlenül nyilván ez egy nagyon izgalmas módszer, mert néha olyanokra bukkanunk, amire nem számít sem a résztvevő, sem mi, de szerencsére annak, hogy kettős vezetéssel dolgozunk, kis létszámmal az elmúlt 10-15 évben tudtuk kezelni azokat a helyzeteket, hogyha valakinél bármi olyan élmény vagy olyan reakció kapcsolt be, ami ugye mivel a testünkben őrizzük ezeket a lenyomatokat, ezért ez elő tud jönni, és aztán lehet vele dolgozni.
0: És még mindig nem tudom, hogy hogyan képzeljem ezt el. A rádióban nem látszik, de én se látom magam előtt, hogy eszközökkel dolgoznak egy berendezett térben, vagy csak a test van, és milyen feladatok vannak például?
1: Mondjon egyet. Üres térben dolgozunk, tehát minél letisztultabb tér van, a testünk az, amivel dolgozunk, illetve önmagunkkal, tehát nincsenek eszközök. Néha szoktunk színház kapcsán mondjuk ilyen különböző hangkeltésre alkalmas eszközöket, vagy ilyesmiket bevonni, de alapvetően a testünk az, ami a mi munkaeszközünk. Úgy szokott felépülni a módszer, hogy először megpróbálunk egyáltalán kapcsolatot létesíteni a saját testünkkel, illetve megérkezni abba a térbe, amiben dolgozunk. Tehát megismerni, körbejárjuk, megérintjük, hol leszünk együtt a következő egy-két napban, mire érdemes figyelni. Addig még a többieket úgymond csak, mint tereptárgyak vesszük figyelembe, és szép lassan elkezdünk bizonyos gyakorlatokon keresztül, légzés, mozgás, megérkezni oda, hogy itt vagyok a testemben, egy biztonságos térben, kik vannak körülöttem, milyen zajok vannak, milyen fények vannak.
0: Tehát tulajdonképpen akkor az érzékelés az az első, hogy érezzem.
1: Testtudati munkának is szoktuk
0: a környezetemet hívni. És magamat is.
1: Így van. Tehát, hogy az első lépés, akkor tudok jól dolgozni magammal, a testemmel, meg egyáltalán kapcsolatba lépni a másikkal, hogyha felvettem a kapcsolatot saját magammal, vagy a saját testemmel. Következő szokott instrukció lenni már többnyire páros gyakorlatban, egy úgynevezett kapcsolati munkára, hogy hogyan vagyok én a bizalommal, hogyan nyitok a másik felé, hogyan tudok reagálni, hogyan tudok hangolódni a másikra. Nagyon gyakran itt szokták sokan észrevenni az érintettségüket, hogy te jó ég, nekem egy nagyon egyszerű instrukcióban, hogy nem tudom, mondjuk kövessem le a másik mozgását, vagy érjek hozzá a vállához, az milyen nehézséget tud okozni, vagy hogy vagyok az, ahogy rám figyelnek, vagy nekem kell a másikra figyelni. Szóval számos vetülete van ennek, amivel szoktunk dolgozni, és aztán következő lépésként szokott lenni úgynevezett improvizációs munka. Ettől nem kell megijedni, tehát nem arról van szó, hogy akkor valakinek ott ki kell állnia, fél Budapest elé, és valamit ott rögtönözni kell, hanem egy-egy mozdulat, vagy egy-egy hang is már improvizációnak számít.
0: Hát valamilyen konkrét történetet kell ilyenkor eljátszani, nem. Vagy élményt, vagy akkor most te vagy a ló, aki szaladsz a mezőn, és mit érzel, ilyesmikre kell gondolni?
1: Nem, nagyon fontos, hogy nem kell semmit eljátszani. Gyakran mondjuk az instrukció az például annyi, hogy próbáljam meg most feltérképezni azt, én közben itt mutogatok, mert igen, ez egy mozgásos módszer, és
0: széles mozdulatokkal.
1: Igen, hogy valahogy például letapogatni azt, hogy mi ez a tér, amiben én most otthonosan érzem magam. Ez egy szűkebb hely, vagy egészen ki tudom nyújtani a kezemet, ki akarok-e lépni ezzel. Egész hosszan el lehet ezzel időzni, és nagyon izgalmas, hogy valóban el tud indulni, tehát az is, aki nagyon szkeptikus, vagy sosem dolgozott ilyen módszerrel, mégiscsak elkezdi valahogy megérezni azt, hogy valóban hogyan vagyok én ebben otthonosan, közel jöhet-e a másik, meg tudom-e akár érinteni. És ezek tényleg úgy kell elképzelni, nagyon egyszerű instrukciók, és mindenki úgy használja ezt az instrukciót, ahogy akarja.
0: Az értelmezésben mindenki maga érez valamit, meglepődik és elgondolkodik rajta, forgatja magában, vagy akkor jön Kata és a partnere, akivel együtt tartják a színházterápiát, és elmagyarázzák, hogy mi történik.
1: Próbálunk tágteret hagyni annak, hogy mindenki úgy értelmezhesse alapvetően, ahogyan szeretné, de mégis adni egy minimális biztonságérzetet azzal kapcsolatban, hogy ne leselkedem kelljen, hogy vajon jól csinálom-e, ugye ez gyakran bennünk van, hogy de jó, így jól csinálom.
0: Meg akarunk felelni.
1: Igen, nem lehet rosszul csinálni, de be szoktuk mutatni azt hogy röviden, hogy érthetővé váljon, hogy mire gondolunk, és hogy tényleg nem gondolunk nagyon extra dolgokra.
0: De az, hogy ez az egész mit jelent? Tehát, hogy milyen ki belőle, hogyha én mondjuk szűknek érzem a teret, és közel teszem a kezem, hogy most ez az én terem, hogy akkor utána van egy ilyen megoldó kulcs a végén, vagy pedig mindenki magában gondoljon, amit akar.
1: Van megoldó kulcs, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy nekünk van egy listaszerű megoldásunk, és ezt megmondjuk, hanem mindig nagyon fontos része a verbális feldolgozás és az integrálás ezeknek a csoportoknak. Tehát mondjuk dolgozunk mozgásosan egy kis bemelegítés és megérkezés után mondjuk egy órát, és akkor azt mondjuk követi egy fél-egy órás verbális feldolgozó kör, ahol megoszthatja mindenki azt, hogy mibe volt, mi érintette meg, mi a furcsa, feltehet akár ilyen kérdést, hogy akkor ha én ezt most így éreztem, az miről szól, vagy ha én az instrukciót máshogy értelmeztem, az vajon mi. Adunk szempontokat, nem kész válaszokat, hanem szempontokat arra, hogy közösen gondoljuk át, hogy vajon az illetőnek ez mit jelent, és lehet, hogy az egyiknél ezt jelenti, a másiknál azt, ezért is dolgozunk kis csoportban, hogy az egyéni megéléseknek is tudjon tere lenni, hiszen nagyon sokat tesz hozzá a többi csoporttag megélése.
0: Honnan jön a módszer?
1: Mi, amit tanultunk, ez a Georges Bál féle színházterápiás módszer, ez többféle színházi és pszichodinamikus mozgás és táncterápiás módszert ötvöz. Szóval inkább úgy mondanám, úgy lett ez összerakva egyéb módszerekből. Mi, amit tanultunk, az eredetileg szenvedélybetegek számára kialakított módszer, ez a színházterápia, de látjuk, hogy nagyon sok egyéb nehézségre, illetve az ilyen családban való felnövekvés és tulajdonképpen annak minden szövődményére, nehézségére a civil életben is nagyon jól alkalmazható módszer, és mi ezzel dolgozunk Nagy Alízzal már évek óta.
0: De egyébként amerikai vagy francia?
1: Zsorzső francia egyébként, de pont most az egyik kollégánk, Hegedűs Attila írja ebből a doktoriát, hogy valahogy ő is így fel tudja göngyölíteni és szétszálazni azt, hogy mi mindenből lett ez összerakva. De igen, amerikai, francia, Európán belül is számos gyökere van ennek a módszernek, szóval hogy valahogy egy ilyen vegyes.
0: Arra kérem, Kata, hogy ossza meg egy élményét, vagy mondjon el egy történetet, persze név nélkül, meg felismerhetőség nélkül, ami különösen megérintette Katát, vagy ahol nagy változást látott, vagy nagy segítséget jelentett ez a színházterápia.
1: Van egy nagyon, nagyon kedves történetem, amit szívesen megosztok, ami mindig nagyon meg is érint, mert hogy azt is fontos látni ezekben a színházterápiás tréningekben. Sokan például azt fogalmazzák meg, hogy nem feltétlen, hogy mennyire közel kerültek bizonyos gyerekkori traumáikhoz, hanem például azt, hogy nagyon kevés terük volt valaha az életükben arra, hogy spontán, önfelett módon egy biztonságos térben csak úgy lehessenek, vagy játszhassanak, vagy lehessenek gyerekek, ugye, aki egy nem jó környezetben nevelkedik, gyakran ezt a gyermekség élményét veszíti el elsőként, a játékosságot, a spontaneitást, azt, hogy tényleg önfeledten lehet lenni, és nem egy folyamatos készenlétben monitorozni folyamatosan a környezetet, hogy mikor lesz valami baj, hanem ezt a gyermeki játéknak az örömét. És egyszer bejelentkezett hozzánk egy testvérpár egy csoportra. Szerencséjükre nem árulták el, hogy ők testvérek, mert egyébként nem szoktuk javasolni, hogy testvérek jöjjenek együtt egy ilyen kis létszámos, ilyen módszerrel dolgozó csoportba, de ott ez szombat reggel derült ki a kétnapos, vagy nem is tudom, az lehet, hogy öt alkalmas tréning volt, hogy ők tesók, és akkor Alizzal tartottunk egy gyors kupaktanácsot, hogy akkor mi legyen, és azt gondoltuk, ha már ezt így rendezte az univerzum, akkor menjünk, és hogy akkor nézzük meg, hogy mit fog ez hozni. 60 pluszos testvérpárról van szó, hozzáteszem, tehát, hogy nem is egy fiatal páros, és ők az egyik gyakorlat kapcsán, ami egyébként tényleg egy játékos, könnyed gyakorlat volt a térben és kapcsolódás a többiekkel, azt fogalmazták meg ebben a verbális feldolgozó körben, hogy most először élik meg azt, hogy ők, mint testvérek, együtt lehetnek egy biztonságos helyen úgy, hogy ők játszhatnak, és nem azon kell aggódni, hogy mi lesz, hogy mikor jön haza apa, hogy mikor van baj, hogy ezt a fajta testvéri kapcsolódást, egy jófajta testvéri kapcsolódást, rajtam most is áll a szőr, mert nagyon mélyen
0: igen,
1: érint.
0: Igen, ez megható nagyon.
1: 60 évesek elmúltak, mire először megtapasztalták egy ilyen biztonságos terápiás térben. És én ezt nagyon viszem magammal, és azt gondolom, hogy ez talán sokaknak lehet egy behívó élmény, hogy valahogy, hogy ezt megélni, hogy biztonságban vagyok, lehetek gyermek, tartanak, meg vagyok tartva, vigyáznak rám, és lehet csak úgy lenni.
0: Hova forduljon az, akinek ez felkeltette az érdeklődését? Szeretne jelentkezni, szeretne egy ilyenben részt venni?
1: Magyar Színház Terápiás Egyesület égisze alatt vannak ilyen csoportok többek között. Megtalálható a Facebookon is, de az ember így ki googlizza, akkor ott szoktuk a frissen induló csoportokat feltenni, és ott lehet vidéken is, időnként Budapesten is változó, hogy mikor, hol az országban is ez a tervünk, hogy egyre több ilyen csoport lesz, illetve majd képzést is tervezünk indítani. Mármint szakemberek számára képzést, hogy a módszert el tudják sajátítani, de saját élményként addig is mindenki számára adott a lehetőség.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal, színháztrénerrel beszélgettünk a szenvedélybeteg családokban felnőtt emberek számára kidolgozott színházterápiás módszerről. A technikus Biksa Levente, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Posgai Nórát hallották.

0: Szekeres Advén felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A nyári szabadság idején is figyeljünk a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra. Erre buzdított 14. Leópápa a Szent Péter című folyóirat július-augusztusi számában megjelent válaszlevelében, amelyet a Vatikáni Rádió ismertetett. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, a pihenés ne csupán kikapcsolódás legyen, hanem a hit, a közösség és a mások iránti szeretet megélésének ideje is. A Szent Atya arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyaralás alatt kerüljük a pazarlást és a túlzott fogyasztást, valamint őrizzük meg a keresztény életstílust és a béke melletti elköteleződést. Mintegy 100 ukrajnai gyermek érkezett Balatonöszödre egy 10 napos táborba, közölte az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség. A 9 és 15 év közötti fiatalok többsége Kárpátaljáról érkezett, de vannak közöttük a Harkivi, Luhanszki és Donyecki térségből elmenekült gyermekek is, akiknek családját közvetlenül érintette a háború. A szervezők szerint a táborban sport, közösségi és ismeretterjesztő programok várják a résztvevőket, hogy biztonságos környezetben pihenhessenek és feltöltődhessenek. Az EMIH kiemelte, a Balatonöszödi Központ 2022 óta több mint 4000 ukrajnai menekültet fogadott, humanitárius munkájában pedig a kezdetektől együttműködik a Magyar-Máltai Szeretetszolgálattal. Jelentős forgalomnövekedésre kell számítani csütörtöktől Mogyorod térségében a hétvégi 41. Forma 1-es Magyar Nagydíj miatt, hívta fel a figyelmet az Útinform. Az M3-as autópályán a 3-as főúton torlódások, valamint időszakos rendőri irányítás is várható. A főváros felől érkezőknek fontos tudniuk, hogy az M3-as autópálya 13-as és 18-as kilométerek között a leállósávot kizárólag a VIP vendégek használhatják, a versenypálya pedig a 19-es és a 23-as kilométernél lévő lehajtókon közelíthető meg. A hatóságok Mogyoródon a megnövekedett gyalogos forgalom miatt is fokozott figyelmet és türelmet kérnek a közlekedőktől. Újabb kemény figyelmeztetést intézett Iránhoz Donald Trump amerikai elnök, aki közösségi oldalán azt közölte, ha Teherán a jövőben hajókat támad meg a Hormuzi szorosban, az Egyesült Államok iráni hidakat és erőműveket vesz célba. Az amerikai államfő bejelentése azt követően hangzott el, hogy az Egyesült Államok kedden este immár a 11. egymást követő napon hajtott végre légi csapásokat iráni katonai célpontok ellen. Rendhagyó biztonsági intézkedést készítenek elő az izraeli Keciot börtönnél a Negev sivatagban, jelentette szerdán a Valla hírportál. Az egyiptomi határ közelében fekvő, kiemelt biztonságú intézményben egyebek mellett a Hamas Nuhba nevű elitegységek fogjait őrzik. Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszter kezdeményezésére egy kísérleti program keretében egy 180 méter hosszú vizes árkot alakítanának ki, amelybe krokodilokat telepítenének a szökések megakadályozására. A tervet ugyanakkor a helyi önkormányzat és izraeli állatvédő szervezetek is bírálták. Hazánk időjárásáról. Változóan felhős lesz az ég, az esti órákra megszűnnek a nappali záporok, ugyanakkor éjszaka, az északi és északnyugati tájakon néhol ismét előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A szél fokozatosan mindenütt mérséklődik. Éjszakára általában 8 és 15 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. A Világegyház következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Egy életvidám, derűs és bölcs 90 éves atyával fogunk megismerkedni. Csete Iván atya, aki a New York-i magyar lelkész jelenleg, félállásban ma is aktív, katonalelkész is volt, ferences szerzetes is volt, de alapvetően sok évtizede lelkipásztor.
4: amikor Magyarországhoz visszatért, 40-re visszatért Észak-Erdély, és akkor én Nagyváradon nevelkedtem, ott lett az első áldozó, a Premondreiek, de jártam, és akkor jött nagy bombázások, meg minden, majdnem meghaltunk egy amerikai bombázásban, de aztán mégsem haltam meg, mert a tőzsangyalom megparancsolt, hogy nézzek fel az égre, és fölnéztem, és láttam a repülőgépeket jönni, és akkor lerohantunk a pincébe, és így menekültünk meg. És 40 évvel később itt az amerikai fővárosban a repülőgép kiállításon ott volt egy repülőgép, egy bombázó, és az egyik bombázó, ami ott Nagyvádot bombázta, ki volt írva, az volt az egyik. Hát szóval ez egy érdekesség kedvéért megemlített. A lényeg az, hogy azt én ugye átértem a második világháborút, az ostromot, és akkor a kommunizmus, stb. Először nem vettek fel egyetemre, mert radikális reakciós voltam, mert keresztet hordtam a nyakamba, és azt mondta a kommunista igazgató, hogy fiam, amíg ezzel nem változtat, ide nem jött. Úgyhogy nem vettek fel a gimnáziumba, pedig tiszta jeles voltam, és hát aztán Kerivel végeztem, a számvitelt után, pedig utáltam.
3: Tehát kereskedelmi, ugye kereskedelmi iskolában végzett végül is.
4: Továbbra is viseltem a keresztet. A lényeg az, hogy nem vettek fel az egyetemre, mert orvos akartam lenni, mert édesapám sebész professzor volt, és akkor már meghalt, 16 éves voltam, amikor elvesztettem édesapámat. De az édesapám jó barátja, Lang Imre professz, agysebész, brilliáns agysebész, az engem protekcióval végén egy évi vesztességgel benyomott a Szegedi Egyetemre. És Szegeden jártam orvosira, és a második éves volt, amikor a forradalom kitört. És valószínűleg tudjátok, hogy mi kezdtük a Szegeden a diák mozgalmat, ami aztán a forradalom lett egy pár nap múlva, és én részt vettem a szervezésben, meg minden, úgyhogy amikor nem jöttek az amerikaiak, akiket vártunk, akkor én kénytelen voltam elhagyni a hazámat, hogy nehogy letartóztassanak is, és talán kivégezzenek. Minden esetre a lényeg az, hogy aztán Amerikába kötöttem ki, és ott megjártam a úgynevezett előorvosit, a Primed School 4 évet, de aztán nem folytattam, elmentem Párizsba, mert a De Gaulle volt az elnök, aki kitűnő ember, azt mondta, hogy Európa az nem az Elbáig terjedt, hanem az Uraltól az Atlanti óceánig. És mondom, ez a mi emberünk, és elmentem Franciaországba, és akkor ott tanultam történelmet, meg a Sorbonnon, meg politikai tudományokat, meg mi a csodát. De mielőtt a doktorátust már éppen majdnem befejeztem, amikor egy csinos francia lányjal megismerkedtem, aki nagyon vallásos volt, azóta ő apácsa lett, és a Medjugorjei valakit. Mindenesetre az ő hatására eljött egy lelki gyakorlatra, és azért akkor határoztam, hogy pap leszek, mert mit használ az embernek, ha megnyeri az egész világot, de elveszi az örök életét. És akkor elkezdtem sok mindenféle dolog miatt pénzt keresni próbáltam, mert édesanyám Magyarországon élt nyugdíjból, és szüksége volt egy kis segítségre, meg a bátyám is betegeskedett, aki velem New Yorkba élt, és családja volt, és szüksége volt egy kis, úgyhogy eléggé elhalasztódott az én papi képzésem, 45 éves volt, amikor felszenteltek, de magyar helyre nem tudtam kerülni, és azért én megkértem a O'Connor kardinál, engedjen el engem a ferencesek közé, a magyar ferencesek közé, és így léptem be a ferencesekhez, és a Domonkos atya a Csorba, az nekem nagyon segített, nagyon derék, jószívű ember volt, és ő vitt engem be oda a ferencesek közé, és akkor ferences voltam pár évig, részben New Brunswickban, részben akkor Bostonban, és Detroithoz nem messze, börtönben, de nem a magyar, úgy hívják, Burton, a Buick kocsiknak a hazája, ugye a nagy amerikai autóipar.
3: Ott gyártják ezeket az autókat?
4: Ott gyártják, igen. És most is új kocsim van különben. De a Ferencvészégnél olyan sok veszekedés folyt sajnos, mert azon veszekedtek, hogy ki az áruló és ki a nem az áruló, hogy ki a haza kacsingató, meg haza, ki aki nem kacsingat haza, meg így meg úgy, és személyi konfliktusok, úgyhogy mondom, hát mondom, engem felszenteltek New Yorkba, mert világi pap szenteltek fel 81-be a New York-i egyház megyébe.
3: Igen.
4: És hát a New York egyház megy, és igazi amerikai egyház megy, pap vagyok, a Szent Patrik katedrájára szenteltek. Mivel a Ferencesek is nagyon sok volt a vetekedés, azt mondtam, egyefele visszamegyek a világiakhoz. És így aztán visszamegyek a világiakhoz, de hát kapcsolatban maradtam a Ferencesek kicsit, ugye a Csorba Zomonkos, meg a, hogy is hívták azt a lelki vezetőt, a Esztergomba volt, akkor nagyon művelt ember, talán most is él.
3: Barsi Balázs?
4: Ez az, Barsi Balázs.
3: Uh-huh.
4: Barsi Balázs, igen. Ő is itt járt akkor egy akkor tanulni, megismerkedtem vele, hogy nagyon derék ember, és nagyon művelt, és finom. Szóval én próbáltam magyar helyre kerülni, mint világi pap, de nem lehetett, mert egy ferences templom volt New Yorkban, az ugye a 82-es utcán, New York szép helyén, de sok volt ott is a surlódás ezért vagy azért, és oda besegítettem, hogy a Csorba Zomonkos volt egy darabig ott szintén a, nem a plebános, mert az amerikai provincia nem engedte, hogy magyar legyen a plebános.
3: Igen.
4: Úgyhogy a szegény létesítette ezt a kis magyar házat, amit jó drága pénzért vett, hogy ott legyen a központja a magyaroknak New Yorkba, nem messze a templomtól, de hát sajnos a Ferences magyar kusztódiát, a Szent John Kapisztrán kusztódiát feloszlatták ugye Rómából, és akkor a Ferencesek elmentek ki, ahová akart. A Domonkos atya ott, itt volt még egy darabig, és akkor hazament, és a többiek meg beolvasztak az amerikai provinciákba. És akkor én itt dolgoztam különféle helyeken, darabig gondoltam, még annyi sok minden voltam, hát még katona, pap nem voltam, csak forradalmár, 56-ban, de akkor beálltam a Navy-be, a tengerészekhez, tábori lelkésznek, és 3 évig szolgáltam, szép szolgálat volt, kitűnő gyerekek, ugye a marinok, és jó keresztények, és hát ott szolgáltam 3 évig, és akkor visszajöttem New Yorkba, a központban, Wall Street mellett szolgáltam egy évig, a Stock Market, vagyis a nagy tőzsde mellett, és a plebános, annak a templomnak a plebános, a tisztelői tagja volt a Stock Marketnek. De hát össze akkor mindig szerettem vagy az erdőt, vagy pedig a nagyvárost. Nem a kisvárost, azt nem tettem a kisvárost. Úgyhogy, hát mondom, van-e valahol egy plebánosi megüresedés. Hát volt egy ilyen erdős helyen, úgy hívják, hogy Forestburg, és ott a több volt a szarvas meg a medve, mint az ember, és hát ott voltam én 16 évig plebános. És ott a magyar misét bevezettem, de sajnos azt a templomot 2016-ban, akkor volt egy ilyen nagy átrendezés itt a plebániáknál, összevontak rengeteg plebániát, akkor bezárták. Azt is bezárták, az én plebániámat itt az erdőbe, és újjól a Szent Istvánt is.
3: Igen.
4: És a Szent István mellett lévő Szent Erzsébetet, az egy magyar-szlovák templom volt, amit a régi magyar tótok alapította. És a süket némáknak volt az a speciális templom, azt is feloszthatták. Ez egy borzasztó buta dolog volt, amit akkor az itteni érsek csinált. De hát ez volt, elég az hozzá, hogy hát akkor lejöttem ide a közeli templom, vagy szép amerikai templom, Port Jervisbe, ahol most is vagyok, itt van egy szép nagy tábla, nagyon derék emberek, vallásosak, itt olyan jó vidékiek, köszöntik a papot, és jónak meg minden, ez még ritka dolog, és szóval itt vagyok egyik hétvégén, és máskor bemegyek New Yorkba, mert én vagyok az egyedüli New York pap, aki maradt. Más nincs magyar pap. Én vagyok az egyedüli magyar pap. És én mondom a misét minden második héten, a Szent József templom, bezárták a Szent Istvánt, és a Szent József nevű közeli templom, a német templom volt, már most is egy kicsit az, van egy havonta egy német mise, de különben ott vagyunk mi magyarok. Szépen, szívesen fogadott a plebános, stb., és ott mondom a magyar misét.
3: Tehát a Szent István templom bezárt? Ahol a magyar ferencesek voltak egy ideig, a Szent István templom, ott a Hungarian Village-be, az bezárt?
4: Pontosan, bezárt. Az a persze, a fedőneve ennek, mint a Magyarországon is vannak, ezek az összevonások. Az volt az ürügy, az összevonás, de ez nem volt jogosult tulajdonképpen, de összevonták egy másik templomban, egy szép, nagyon szép templom, Szent Mónika úgy hívják, egy utcával arrébb van, összevonták vele, és azt mondták, hogy kérem, hát összevontjuk, én próbáltam harcolni, hogy maradjon meg missziós templomnak.
3: Filiának. A templom épület megmaradt?
4: Nem bezárták, a templom az megvan, de beledezték iskolának, az orgonát nem lehet használni, stb. Persze iskola az belőle, az üvegablak a Szent Istvánnal, az megvan, ugye a Szent István felajánlja a koronát a Szűz Máriának, az megvan, de különben abból iskola terem lett, és hivatalosan meg van engedve nekünk, hogy egyszer egy évben mondhatunk misét, ha akarunk ott, abba beszükített templomba, ami iskola lett, a Szent István napján, és a templom felavatásának a napján, tehát kétszer, hát persze köszönjük szépen, hát ez semmi, be van zárva a templom.
3: Igen.
4: Úgyhogy én azért otthonosan mozgunk a Szent József nevű templomban, a 87-es utcában. Uh-huh. De úgy ismered New Yorkot egy kicsit, igaz?
3: Ismerem, igen, ott voltam ott, emlékszem a Püskék könyvesboltjára, emlékszem tehát Magyar könyvesboltra, emlékszem a Red Tulip étteremre, meg a Tabán étteremre, tehát...
4: Nagyszület, akkor te már nem vagy mai csirke.
3: Nem, 19 unokám van, öreg szivar vagyok már.
4: Ez igen. Szóval, de akkor nem veszünk ki, mint a Bodnár Gáborról hallottál véletlenül.
3: Hogyne, a nagy cserkész. Igen.
4: Igen, az mindig azt mondta nekem, hogy Iván, én megtettem a hazafias kötelességemet, 8 gyerekem van.
3: Igen. Aztán még egy nevet mondanék, volt egy vezetékneves Slezák. Amikor én kint voltam New Yorkban a 80-as évek elején, akkor egy Slezák nevű tótember, vagy egy szlovák ferences volt a magyarok papja.
4: Nem szlovák, szegény, az nagyon mindig tiltakozott, hogy nem szlovák, hanem ő inkább német. Az édesanyja német, ő 40 évig volt a Szent Istvánnak a magyar papja.
3: Igen.
4: De sose volt plebános, mert az amerikai provincia nem engedte meg, hogy magyar legyen a plebános.
3: Igen.
4: Úgyhogy minden magyar pap csak segédlelkész volt, és ő 40 évig volt segédlelkész. Nagyon derék ember volt, és mindenki szerette, és nagyon praktikus, megcsinálta a villanyt, meg a bizonyítékot, meg minden, és nagyon békés, nem avatkozott bele a politikába, és érdekes módon elhelyezték, akkor, mikor a plebános, az egy magyar ellenes plebános volt, aki nem akarta megengedni, hogy máshonnan jöjjenek, mint Manhattanből oda a magyarok. Ragaszkodott ez a szabályhoz, hogy ott kell lakni a plebánia környékén, hogy az megmaradjon magyarnak, és ez persze nem igaz, nem volt igaz, mert a nemzetiségi plebániáknak nál joga van mindenkinek, aki olyan származású, hogy oda máshonnan jöhetne.
3: Igen.
4: És akkor a magyaroknak volt még egy jó magyar emberük a Vatikánban, a Kada Lajos.
3: Igen, igen, nuncius, érsek volt, és nuncius volt, igen. Nuncius lett.
4: És a Kada Lajos beleszólt a dologba, és akkor elhelyezték a plebánost, de akkor azt mondta, hogy akkor a Szlezák is menjen, és a Szlezákot azt is elhelyezték. Itt persze az ott az érdekes, hogy a szegény, az Imre, az nem volt olyan magyarkodó ember, de jó pap volt, és nagyon rosszul beszélt magyarul eleinte.
5: Igen.
4: De Budapesten született, de ilyen Tóth származású részben. És amennyire öregedett, úgy tanult meg szépen magyarul. És 102 éves korában halt meg, itt volt a temetése New Yorkban, és kérlek szépen, akkor már perfekt beszélt, és írt, és olvasott magyarul.
5: Tehát Amerikában tanult meg igazán magyarul, ez is érdekes.
4: Igen. Amikor kinevezték 44-be, akkor megijedt, hogy hát nekem ne nevezzenek ki, én alig tudok magyar. Nem baj, te mész a magyar, akkor még nagy magyar közösség volt itt, ugye rengeteg magyar negyed.
5: Igen.
4: És hát úgy helyezték őt ide. És akkor mi még csúfoltuk, mi csibész magyar fiatalok, akkor kijöttünk Amerikába, csúfoltuk a hibás magyarsága miatt.
5: Hallottam annak idején egy ilyen, nem tudom, pletyka volt-e vagy nem, mikor Mindszenty herceg primás New Yorkba látogatott, hát meglátogatta a New Yorki magyarokat is, és hát fogadta a Szlezák atya, és akkor a Mindszenty számon kérte rajta, hogy miért nem magyarosít, hogy lehet ilyen névvel a magyarok papja.
4: Hát én beszéltem akkor a Mindszentyvel, amikor még nem voltam pap, csak akartam az lenni, és bevitt engem egy újság,

0: Hát kérlek szépen, a három ünneplés lesz, mert szeptember 5-én lesz a 90-es, na most akkor én hazamegyek most augusztus végén, és már meg is van beszélve, hogy Csopakon lesz a szentmisém, ahol édesanyám dolgozott, meg ott mi Balatonfüreden laktunk, és édesanyám Csopakon dolgozott. Csopaki templomban lesz a szentmisém. Na most akkor a szegény amerikánusok is meg akarnak engem köszönteni, és akkor ilyen három dolgot egyszerre augusztusban lesz, hogy ahogy édesanyám szokta mondani, hogy egy piszokkal le van, meghívják az érseket, az új érseket, nagyon derék ember, az új érsek, Ronald Hicks, úgyhogy azt meghívják, Szent István napot megünneplik, és engem megünnepelnek, és egyszerre a hármat. Úgyhogy egy piszokkal le van, mondta az édesanyám. Itt pedig a 100 mérföldre, itt az Upstate New Yorkban, itt pedig megint csak megünnepelnek. Ugye, hát szóval ki kell bírnom, tudod.
1: Hát hogyne?
0: És hát gondolom, hát amikor 90 lesz az ember, hát akkor már én elbúcsúzom az otthoni rokonoktól, mert valószínűleg ez az utolsó alkalom, hogy ott látom őket. 90 után minden nap egy ajándék. Úgyhogy hát akkor majd, ahogy a Jóisten akarja, ugye, és ahogy a vak is mondta, majd meglátjuk.
1: Egy 95 éves ferences mondta nekem ezelőtt 20 évvel, hogy kérdeztem tőle, hogy mi a hosszú élet titka, azt mondta, hogy nem szabad abba hagyni a szuszogást.
0: Hát nekem volt egy 104 éves nagybátyám, a Pista bácsi, aki 3 évszázadot élt meg. 1895-ben született, átélte a 20. századot, és 2000-ben halt meg. És az első világháborúban súlyosan megsebesült, megvan az a golyó, orosz golyó, amivel meglőtték a combját, K.U.N.K. tüzértisztót, és kérlek szépen irányította a tüzet, és látták, hogy az oroszok ebédelnek. És a jószívű keresztény ember volt, a másik tiszt azt mondta, na, oda lövünk most, és hagyjátok megenni az ebédet legalább. Hagyták, és akkor az oroszok lőttek egyet, és majdnem amputálták a lábát. Amikor 100 éves volt, akkor köszöntött a Pista bácsi, még 100 évet, azt mondja, bolond vagy, csak az elefánt él 200 évig.
1: Igen, meg a teknős béka.
0: Meg a teknős béka. És akkor megkérdezték tőle, mert ugye nagy ünnepét csináltak ott a Berhidán, ahol lakott, ott a Balatontól nem messze, és hogy mi a titka az ő hosszú élete. Azt mondja, 3 dolog. Mindig hittem Istenbe, 2, mindig aktív próbáltam lenni, 3, mindig megittam 2 pohár vörösbort minden nap.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Csete Iván, Amerikában élő magyar lelkipásztorral beszélgettünk, aki minden második vasárnap a New York-i magyarok szentmiséjét mondja. Állandó helye, otthona pedig New Yorktól északra, New York államban egy plébánia. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a Világegyház.

0: Elhangzott Tommaso Giovanni Albinoni 8. G-moll obol versenyének 3. tétele. Előadta Anthony Camden és a londoni virtuózok, vezényelt John Georgiadis.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. július 22-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. A nyári szabadság idején is figyeljünk a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra. Erre buzdított 14. Leópápa. Lemondott szerdán a legfőbb ügyész. Csütörtök este hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Újabb kemény figyelmeztetést intézett Iránhoz Donald Trump. Oroszország több mint 200 drónnal és rakétákkal támadta Ukrajnát. A nyári szabadság idején is figyeljünk a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra. Erre buzdított 14. Leópápa a Szent Péter című folyóirat július-augusztusi számában megjelent válaszlevelében, amelyet a Vatikáni Rádió ismertetett. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a pihenés ne csupán kikapcsolódás legyen, hanem a hit, a közösség és a mások iránti szeretet megélésének ideje is. A Szentatya arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyaralás alatt kerüljük a pazarlást és a túlzott fogyasztást, valamint őrizzük meg a keresztény életstílust és a béke melletti elköteleződést. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés vezet a békéhez. Ezt hangsúlyozza 14. Leópápa új könyvének előszavában. A Szentatya szerint a béke nem csak a világ vezetőinek, hanem minden embernek személyes felelőssége. Kövér Tamás összefoglalója következik.
3: A béke nem a fegyverkezés, hanem a leszerelés útján valósulhat meg, írja 14. Leópápa új könyvének előszavában, amelyről a Vatikáni Rádió és a Magyar Kurír számolt be. A lefegyverzett és lefegyverző a béke ajándék című kötet a katolikus egyházfő békéről szóló megszólalásait gyűjti össze. A Szentatya hangsúlyozza, a béke minden ember személyes felelőssége, amely a családban, a munkahelyen és a mindennapi emberi kapcsolatokban kezdődik. 14. Leópápa arra is figyelmeztet, hogy a nukleáris fegyverkezés ismét veszélyes méreteket ölt. Kiemeli, a hiroshimai és nagaszaki atomtámadások tapasztalata után egyértelművé kellett volna válnia, hogy nem az atomfegyverek teremtenek biztonságot, hanem a leszerelés. A pápa szerint a digitális technológiák és az újrafegyverkezés együttesen új kockázatokat jelentenek az emberiség számára. A katolikus egyházfő könyvében arra buzdítja a hívőket és minden jó akaratú embert, hogy a békét saját ügyüknek tekintsék, és a remény, az irgalmasság, valamint az erőszakmentesség útját válasszák a konfliktusok helyett, derült ki a Magyar Kurír szerdai cikkéből.
0: Lelki gyakorlatot tartottak a bátai Szentvérkegyhelyen július közepén a Pécsi Egyházmegye újonnan felvett papnövendékei és felnőtt minisztránsai. Adta hírül szerdán a Magyar Kurír a Pécsi Egyházmegye tájékoztatása alapján. A találkozót Nyúl Viktor bátaszéki plébános és Sümegi József diakónus vezette. A résztvevők közös szentmiséken, szentségimádáson, zsolozsmán és lelki elmélkedéseken vettek részt, emellett közösségépítő programok is segítették a hivatásukban való elmélyülést és az eukarisztikus lelkiség megerősítését. Mintegy 100 ukrajnai gyermek érkezett Balatonöszödre egy 10 napos táborba, közölte az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség. A 9 és 15 év közötti fiatalok többsége Kárpátaljáról érkezett, de vannak közöttük a Harkivi, Luhanszki és Donyecki térségből elmenekült gyermekek is, akiknek családját közvetlenül érintette a háború. A szervezők szerint a táborban sport, közösségi és ismeretterjesztő programok várják a résztvevőket, hogy biztonságos környezetben pihenhessenek és feltöltődhessenek. Az EMIH közölte, a Palaton Összödi Központ 2022 óta több mint 4000 ukrajnai menekültet fogadott, humanitárius munkájában pedig a kezdetektől együttműködik a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálattal, amely a program egyik fontos szakmai partnere. Lemondott szerdán a legfőbb ügyész, miközben Sólyog Tamás volt köztársasági elnök, élesen bírálta az alaptörvény módosítását és saját elmozdításának körülményeit. A részleteket Kövér Tamás ismerteti.
3: Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész közölte szerdán a legfőbb ügyészség, valamint az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában maga a legfőbb ügyész is. Nagy Gábor Bálint azt írta, az igazságszolgáltatás, ezen belül az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megőrzése a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Hangsúlyozta, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere. Lemondását az ideiglenes köztársasági elnök útján nyújtotta be, és kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével szűnjön meg. A bejelentésre közösségi oldalán reagált Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. A politikus úgy fogalmazott, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, közben a Mandinernek adott interjúban Sólyog Tamás volt köztársasági elnök arról beszélt, az alaptörvény rá vonatkozó módosítása ellentétes a magyar alkotmányos renddel, valamint a nemzetközi és uniós jogi normákkal is. Hozzátette, államfőként nem mondhatott le politikai nyomásra, mert az sértette volna alkotmányos esküjét és a köztársasági elnöki tisztség függetlenségét.
0: Ismét rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlésben a kormány. Derül ki a parlament honlapján közzétett szerdai levélből. A miniszterelnökséget vezető miniszter nevében Ruf Bálint 8 törvényjavaslat napirendre vételét kérte, köztük a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, az ügynök akták teljes feltárásáról, valamint a közösségi közlekedés átalakításáról szóló előterjesztéseket. Ha összeül a parlament, ez lesz a tavaszi ülésszak lezárása óta a 7. rendkívüli ülés, derült ki a tájékoztatásból. Most még kedvezőbb feltételekkel találhatnak albérletet a bérlők, mert a legnagyobb kereslet várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig érkezik a piacra. Közölte szerdán a Duna House az MTI-vel. Az ingatlan közvetítő szerint az albérlet szezon ugyan a felvételi ponthatárok kihirdetésével indult, de a csúcsidőszak még csak ezután következik. A társaság azt is kiemelte, Budapesten az albérletárak éves szinten mintegy 5%-kal emelkedtek, ami jóval mérsékeltebb a tavalyi drágulásnál, az év végére azonban a kínálat szűkülése ismét áremelkedést hozhat. Csütörtökön este 8 órakor hirdeti ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, emlékeztetett szerdán az Oktatási Hivatal. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a központi Pont ott partit Budapesten az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, ahol a felvételizők elsőként értesülhetnek az eredményekről. A szervezők délutántól tájékoztató programokkal, egyetemi információs standokkal és könnyű zenei koncertekkel várják az érdeklődőket. Hivatalos ponthatárváró rendezvényt az ország további 11 városában is tartanak. A kutatás és innováció egységes európai piacának megteremtése volt a fő témája az uniós szakminiszterek dublini informális találkozójának, írta a szerdai bejegyzésében Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, a résztvevők egyetértettek abban, hogy a kutatásfejlesztési ráfordításokat a GDP 3%-ára kell emelni. Tanács Zoltán arról is beszámolt, hogy a V4-ek szorosabb együttműködésben állapodtak meg a mesterséges intelligencia fejlesztésében, az AI Gigafactory programban, valamint a szuperlézeres kutatási infrastruktúra és az Európai Kutatási Tanács pályázataira való felkészülés területén. Újabb kemény figyelmeztetést intézett Iránhoz Donald Trump amerikai elnök, aki közösségi oldalán azt közölte, ha Teherán a jövőben hajókat támad meg a Hormuzi szorosban, az Egyesült Államok iráni hidakat és erőműveket vesz célba. Az amerikai államfő bejelentése azt követően hangzott el, hogy az Egyesült Államok kedden este immár a 11. egymást követő napon hajtott végre légi csapásokat iráni katonai célpontok ellen. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Fülöp-szigeteken úgy fogalmazott, Washington továbbra is nyitott a tárgyalásokra, ugyanakkor szükség esetén kész megvédeni saját és szövetségesei érdekeit. Kína szerint nem okozója, hanem partnere lehet az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi problémáinak megoldásában. Jelentette ki kedden Pekingben Lin Qian, a kínai külügyminisztérium szóvívője, akinek nyilatkozatát szerdán ismertette a kínai állami média. A kínai diplomata hangsúlyozta, Peking a kereskedelmi vitákat párbeszéddel kívánja rendezni, és ellenzi a gazdasági kapcsolatok leépítését. A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy Emmanuel Macron, francia államfő, és Friedrich Merz, német kancellár a múlt héten aggodalmát fejezte ki az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi egyensúlytalanság miatt, ugyanakkor a párbeszéd fenntartása mellett álltak ki. Új ukrán főparancsnok kezdte meg munkáját, miközben Oroszország több mint 200 drónnal és rakétákkal támadta Ukrajnát. Nyíri Kata jelenti.
4: Az ukrán légierő szerint Oroszország a július 22-ére virradó éjszaka 4 ballisztikus rakétát és 216 drónt indított Ukrajna ellen. Az ukrán légvédelem 3 repülőről indított rakétát és 204 drónt semmisített meg vagy hatástalanított. Az Iskander rakéta és 12 drón becsapódását 12 helyszínen rögzítették. A Kijev melletti Csajki településen egy lakóépületet ért támadás, amelyben 5 ember köztük 3 gyermek megsérült. A támadások nyomán 8 ukrán régióban alakultak ki áramkimaradások az energetikai infrastruktúrát ért károk miatt. A szolgáltatók megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat. Közben Ukrajna új főparancsnokkal folytatja a háborús hadvezetést. Volodymyr Zelenszkij elnök Mihajlo Drapatyit nevezte ki az ukrán fegyveres erők főparancsnokává, aki Olekszandr Szirszkijt váltotta a poszton. Drapatyi július 22-én megkezdte munkáját és közölte, a hadsereg vezetésének egyik fő feladata az ukrán légvédelem megerősítése és a katonai műveletek hatékonyságának növelése. Az ukrán erők közben Oroszország területén is támadásokat hajtottak végre. Volodymyr Zelenszkij szerint az ukrán hadsereg orosz logisztikai központokat támadott, miközben az oroszországi Krasznodárban és Stavropolban dróntámadások után tűzek keletkeztek egy nagy logisztikai központban, illetve egy olajdepóban. Az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka szerint az ukrán erők 48 óra alatt 13 orosz hajót támadtak meg a Fekete és az Azovi tengeren. Nemzetközi téren Ukrajna és az Egyesült Államok szándéknyilatkozatot írt alá a drónipari együttműködésről. A megállapodás lehetőséget teremthet arra, hogy ukrán drónokat az Egyesült Államokban katonai tesztelésnek és értékelésnek vessenek alá.
0: 12 fiatal nyert felvételt a gyulafehérvári megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézetbe. Adta hírül a romkat.ro, erdélyi katolikus hírportál. A július 13-a és 17-e között megtartott felvételi héten a jelentkezők megismerkedtek a szeminárium közösségével, lelki napon vettek részt és felvételi vizsgát tettek. András István rektor elmondta, a leendő papnövendékeknek nem csak a papnevelő intézetbe, hanem a Bábes-Bolyai Tudományegyetem római katolikus teológia karára is sikeresen felvételt kellett nyerniük. Újra nyugat felé fordult nemzeti összetartozás lovas túrájának stafétája az 1000 éves határon. Gáspár Sándor tudósít.
5: 300 kilométert lovagolt 4 nap alatt a kézdiszéki huszár hagyományőrző csapat a nemzeti összetartozás lovas túrájának erdélyi szakaszán. A lovasok Csíkszéken, Úzvölgyében vasárnap vették át a stafétát, és a Barcaságba, Zajzonig vitték tovább a történelmi Magyarország 1000 éves határának vonalán. A jelképes küldetést ma szerdán adják tovább. Kincses Kálmán Székely-Szent Erzsébeti református lelkész kezdeményezésére immár harmadik alkalommal járja végig magyar hagyományőrző lovascsapat az 1000 éves határvonalát. Húsvétkor Mohács polgármestere Pávkovics Gábor és a település hagyományőrző közösségei indították útjukra az arándokokat, akik Belgrádba utaztak le, és innen indultak lovaikkal északnyugatnak, majd északra fordulva Ausztriában, az Őrvidéken folytatták az utat. Ukrajnában kárpátaljai lovasok vitték kelet-délkelet irányba a stafétát, amellyel aztán Kincses Kálmán csapata lovagolt Úzvölgyéig, ahol a stafétát a kézdiszéki hagyományőrzők 5, majd 6 tagú csapatának adta át, akik valamennyien a kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület 11-es Székely Határőr Huszárezredének a tagjai. Ezen a szakaszon a lovasok útja szinte végig az 1000 éves határt követi, hangsúlyozta Pál Olivér, a kézdiszékiek vezetője. Először a Magyaróson, a Gyepáron, majd a Nagy Sándort érintve lovagoltunk, a Király útján és Osdolát megkerülve a Nagy Ágra ereszkedtünk be, vagyis olyan helyeken, amelyek történelmünk fontos tanúi. A kézdiszéki csapat az emléktúra egyik legnehezebb szakaszát vállalta. A 4 nap alatt közel 300 kilométert tettek meg, autóval alig 165 kilométer lett volna, de Veresvizen, Osdolán, Komandón és Zágonon át volt nap, amikor 500 méteres magasságról 1800 méterig kapaszkodtak föl, majd ereszkedtek vissza. Zajzonban egy helyi lovarda tagjai veszik át a stafétát, és csütörtök reggel Fehér András vezetésével indulnak Brassó fölötti már nyugat felé a Törcsvári szorosig. A tervek szerint augusztus 20-ára az államalapítás ünnepére érkeznek meg Mohácsra.
0: Újra nyugat felé fordult a Nemzeti Összetartozás lovastúrájának stafétája az 1000 éves határon. Gáspár Sándor tudósított.
6: Kárpát-medencei lapszemle. Drasztikusan lecsökkent a folyók és tavak vízszintje Arad megyében, ahol egymást követő 2 évben is kiszáradt a tőz. A fehérkörös hozama a júliusi átlag 1/10-ére esett, a feltóti víztározónak pedig csak alig 1/3 van tele. Bihar megyében is kritikus a helyzet, több településen vízkorlátozást vezettek be. Olvasható a Krónika cikkében. Pásztor Sándor igazgató az Ager Press hírügynökségnek elmondta, a körösök vízgyűjtő területén mindenütt jelentős visszaesés tapasztalható, a hegyvidéki térségekben pedig különösen súlyos a helyzet. A kisebb vízfolyások 40%-a teljesen eltűnt, ami közvetlenül érinti a nagyobb folyók vízellátását is. A rendkívül alacsony vízszint miatt akadozik a malomárok vízellátása, a hallgazdaságok nem jutnak elegendő vízhez, több mellékág és vízfolyás gyakorlatilag megszűnt. A szárazság komoly veszteségeket okozott a mezőgazdaságban. A gazdák szerint a terméskiesés több helyen kritikus, és a következő hetekben további károk várhatók, ha nem érkezik számottevő csapadék. Jövőre lép életbe az a törvény, amely csak azok számára teszi elérhetővé a jogosítvány megszerzését, akik sikeresen elvégezték az alapiskolát, adta hírül a Pozsonyi Újszó. A parlament idén júniusban fogadta el a közlekedési törvény módosítását, mely számos változást hozott az autósok, a rolleresek és a gyalogosok számára. Ezen törvénycsomag részeként szavazták meg azt a változtatást is, melynek értelmében csak azok jelentkezhetnek be az autós iskolák járművezetői tanfolyamaira, akik rendelkeznek alsó-középfokú végzettséggel, és ezt a megfelelő okmánnyal igazolni is tudják. A belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel fogja kísérni az intézkedés statisztikai hatásait. Elmondásuk alapján ez a rendszer például Magyarországon is működik, és az ottani tapasztalatok összességében pozitívak. Magyarországon 2010-ben lépett érvénybe a törvény, amely a jogosítvány megszerzését az alapfokú iskolai végzettséghez köti. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk. Egy északnyugat felől érkező front hatására többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front mentén megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A nyári szabadság idején is figyeljünk a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra. Erre buzdított 14. Leó pápa. Lemondott szerdán a legfőbb ügyész. Csütörtök este hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Újabb kemény figyelmeztetést intézett Iránhoz Donald Trump. Oroszország több mint 200 drónnal és rakétákkal támadta Ukrajnát. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Bújás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző, Iványi Balást hallják.
7: 2026. július 22-e van, szerda. Isten éltesse Magdolna nevű hallgatóinkat. A Magdolna egy héber eredetű név, a Magdaléné magyar változata, jelentése magdalai asszony. Július 22-én ünnepli az egyház Szent Mária Magdolnát. A hagyomány szerint Jézus egyik leghűségesebb tanítványa volt, aki ott állt a kereszt alatt, és elsőként találkozott a feltámadt Krisztussal. Emiatt az egyház az apostolok apostolának is nevezi. Tisztelete már az őskeresztény korban elterjedt, alakja pedig a megtérés, a hűség és a remény jelképe lett a keresztény hagyományban. 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrán János serege döntő győzelmet aratott II. Mehmed oszmán szultán hadai felett Nándorfehérvárnál. A török uralkodó 3 évvel korábban foglalta el Konstantinápolyt, és a következő célpontjaként Magyarországot szemelte ki. A közel 100 000-es oszmán sereg június végén vonta ostrom alá a várat, amelyet Szilágyi Mihály vezetésével mintegy 7 000 védő tartott. Hunyadi János július 14-én a Dunán áttörte a török hajózárat, utánpótlást és erősítést juttatva az ostromlottaknak. A szultán július 21-én általános rohamot indított, de a várat nem tudta bevenni. Másnap a védők és Kapisztrán János keresztes serege váratlan kitöréssel ellentámadásba lendült, és súlyos vereséget mért az oszmánokra. A török hadsereg még az éjszaka folyamán visszavonult. A győzelem pedig hosszú időre megállította az oszmán birodalom közép-európai terjeszkedését. Emlékét őrzi a déli harangszó hagyománya is. Hunyadi János azonban már nem sokáig élvezhette sikerét. Néhány héttel később a táborban kitört pestis járvány áldozata lett. 1540-ben ezen a napon halt meg Szapolyai János, magyar király. A mohácsi csatavesztés után a magyar rendek egy része őt választotta királlyá, míg mások Habsburg Ferdinándot támogatták, így hosszú trónharc kezdődött az országban. Szapolyai uralkodása alatt az ország a Habsburgok és az oszmán birodalom közötti küzdelem színterévé vált. Halála után néhány nappal megszületett fia, János Zsigmond, ami egészen új helyzetet teremtett, és hozzájárult ahhoz a folyamathoz, amely végül Magyarország 3 részre szakadásához vezetett. 1755. július 22-én született Martinovics Ignác, filozófus, természettudós és politikai gondolkodó, a magyar jakobinus mozgalom vezető alakja. A felvilágosodás eszméinek hatására a polgári átalakulás és a társadalmi reformok híve lett. Az 1790-es években titkos társaságokat szervezett azzal a céllal, hogy Magyarországon is megvalósuljanak a korszak modern politikai változásai. A szervezkedést a hatóságok leleplezték, Martinovicsot és több társát pedig felségárulás vádjával halálra ítélték. 1795-ben a budai vérmezőn végezték ki, alakja pedig a magyar reform és szabadságtörekvések egyik korai jelképévé vált. 1967. július 22-én hunyt el Kassák Lajos költő, író és képzőművész, a magyar avantgárd egyik legjelentősebb alakja. Az első világháború után a modern magyar irodalom és képzőművészet meghatározó megújítójává vált. A MA című folyóirat alapítójaként és szerkesztőjeként nemzedékek számára mutatott új utakat. Költőként, prózaíróként és képzőművészként is maradandó életművet hagyott maga után, jelentős hatást gyakorolva a 20. századi magyar kultúrára. 1979. július 22-én hunyt el Kocsis Sándor, az aranycsapat legendás csatára. A kivételes fejjátékáról ismert labdarúgó az 1954-es világbajnokság gól királya lett, és a magyar válogatott egyik legeredményesebb játékosaként vonult be a sporttörténelembe. Pályafutása során a Budapesti Honvédban, később az FC Barcelona játékosaként is kiemelkedő sikereket ért el. Nevét máig a magyar futball aranykorának legnagyobbjai között emlegetik. Végül 2011. július 22-én Norvégiát minden idők egyik legsúlyosabb békeidőbeli terrortámadása rázta meg. Anders Behring Breivik előbb robbantást hajtott végre Oszló kormányzati negyedében, majd az Utøya szigetén rendezett ifjúsági tábor résztvevőire támadt. A két helyszínen összesen 77 ember vesztette életét, többségük fiatal. A tragédia egész Európát megrendítette, és hosszú időre középpontba állította a politikai szélsőségesség, a radikalizáció és a terrorizmus elleni fellépés kérdését.
0: A mai Múltidézőt Iványi Balázs készítette.

A Gábor Antal trió játszott. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és szülnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk, hogy igazságos béke legyen a földön mindenfelé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyok, Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most és halálunk órájában. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Ebben a tizedben szeretnénk hálát adni minden szeretetért, és segítséget kérni, hogy a fájdalmakért, nehéz napokért, szenvedő testvéreinkkel együtt is hálát tudjunk adni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mi gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
1: Imádkozzunk a családok és a közösségek egységéért és békéjéért. Kérünk, hogy gyógyítsd azokat a kapcsolatokat, ahol a sátán szét akar szakítani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érgalmadra.
4: Következő tizedet imádkozzuk az idős otthonok lakóiért és gondozóikért. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldottad az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölve.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentél.

0: Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmára.
1: Imádkozzunk a rádióhallgatók ima szándékainak meghallgatásáért és a rádió munkatársaiért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen

0: kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon,
0: kezünk együtt gyűjtsen, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk,
0: a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A közösségi élet, a megszentelődés és a hiteles keresztény tanúságtétel forrása, írta a 14. Leópápa az Amerikai Egyesült Államok szerzetes rendi főelöljáróinak konferenciájához intézett levelében, amelyről a Vatican News számolt be. A katolikus egyházfő a szervezet fennállásának 70. évfordulója alkalmából arra buzdította a szerzeteseket, hogy továbbra is egységben, örömmel és hűséggel szolgálják Krisztust. Leópápa hangsúlyozta, a testvéri közösség, az imádság és az egymás iránti szeretet erőt ad az apostoli szolgálathoz, és hiteles tanúságtétellé válik a világ számára. A Párbeszéd és a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozták a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor szerdai megnyitóján Tusnádfürdőn. Számolt be róla az MTI. Tóró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke azt mondta, a szabadegyetemnek hozzá kell járulnia az anyaországi és külhoni magyarok közötti megbékéléshez, valamint a román-magyar párbeszéd erősítéséhez. Több mint 117 ezer négyzetméterrel bővült a magyarországi ipari logisztikai ingatlan állomány az idei második negyedévben, közölte a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma az MTI-vel. A szervezet szerint ezzel az országos állomány meghaladta 6,5 millió négyzetmétert. A bővülés ellenére a budapesti térségben 14,8, országosan pedig 13,2%-os volt a kihasználatlansági ráta. A bérlői kereslet ugyanakkor 13%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Újra teljes kapacitással működik a diagnosztikai ellátása a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. Az intézmény közösségi oldalán azt közölte, hogy a szakszervizek elhárították a röntgen és CT berendezések meghibásodását, így valamennyi érintett készülék ismét üzemel. A kórház hangsúlyozta, a meghibásodás idején is folyamatosan biztosították a sürgős betegek ellátását, az elhalasztott vizsgálatok új időpontjáról pedig telefonon értesítik az érintetteket. Feltartóztatott az Európai Unió földközi-tengeri haditengerészeti művelete egy olyan olajszállító tartályhajót, amely a gyanú szerint hamis zászló alatt közlekedett. Közölte szerdán Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Tájékoztatása szerint az MV South Star nevű hajót július 20-án vizsgálták át. Kaja Kallas hangsúlyozta, az Európai Unió tovább szigorítja a fellépést az Oroszországot segítő úgynevezett árnyékflottával szemben, ezért az uniós haditengerészeti műveletek a jövőben még több gyanús hajón végezhetnek ellenőrzést. Újabb kemény figyelmeztetést intézett Iránhoz Donald Trump amerikai elnök, aki közösségi oldalán azt közölte, ha Teherán a jövőben hajókat támad meg a Hormuzi szorosban, az Egyesült Államok iráni hidakat és erőműveket vesz célba. Az amerikai államfő bejelentése azt követően hangzott el, hogy az Egyesült Államok kedden este immár a 11. egymást követő napon hajtott végre légicsapásokat iráni katonai célpontok ellen. Hazánk időjárásáról. Változóan felhős lesz az ég, az esti órákra megszűnnek a nappali záporok, ugyanakkor éjszaka az északi és északnyugati tájakon néhol ismét előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A szél fokozatosan mindenütt mérséklődik. Éjszakára általában 8 és 15 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Lewis Carroll. Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. 10. rész. kilopta el a lepényt.

0: Alice valami furcsát kezdett érezni. Eleinte nem tudta, mi az, és meg is ijedt tőle. De később rájött, hogy hirtelen nőni kezdett. Attól támadt az a furcsa érzése. Első gondolata az volt, hogy szó nélkül föl kell, s itt hagy csapot papot, az egész tárgyalást. De aztán elhatározta, hogy ott marad, ameddig elfér.
1: Ne tolakodjék úgy!
0: Szólt rá a mormota, aki közvetlenül mellette ült.
1: Agyonnyom!
0: Nem tehetek róla, mondta Alice. Növök!
1: Itt nincs joga nőni,
0: mondta a mormota. Jaj, de buta! Felelte Alice. Maga is nő.
1: Igen, de én mértéket tartok,
0: válaszolta mormota.
1: Nem, mint maga, aki az égig nő.
0: Azzal dühösen fölkelt, s átment a tárgyalóterem másik végébe. A királynő közben folyton mereven nézte a kalapost. Amikor a mormota fölkelt a helyéről, így szólt az egyik teremőrhöz. Hozd ide az utolsó udvari hangverseny énekeseinek listáját! Erre a szerencsétlen kalapos úgy elkezdett remegni, hogy kiesett a cipőiből.
1: Vaj be minden töredelmesen!
0: Kiáltott a király.
1: Különben leüttetem a fejed, akárhogy remegsz is.
2: Én csak egy szegény ember vagyok, felség,
0: jajgatott.
2: Éppen iszogatom a teámat, amikor egyszerre csak azt mondja Április bolondja.
1: Én egy árvaszót se szóltam,
0: szabadkozott Április bolondja.
1: De szóltál,
0: feleselt vele a kalapos.
1: Tagadom,
0: mondta Április bolondja.
1: Tagad,
0: szólt a király.
1: Annyi baj legyen. Folytassuk.
2: Mormota is ott volt, és azt mondta,
0: folytatta a kalapos jobbra-balra pislantva, attól való féltében, hogy hát ha a mormota is tagadni fog. De a mormota semmit sem tagadott. Az aludt, mint a bunda.
2: Én éppen vajas kenyeret kentem,
0: szólt a kalapos.
3: Mit mondott a mormota?
0: Szólt most közbe az egyik esküdt.
2: Arra már nem emlékszem,
0: felelte a kalapos.
1: Akkor üssétek le a fejét,
0: kiáltott a király. A szegény kalapos kiejtette kezéből a teás csészét és a vajas kenyeret, térdre rogyott és így könyörgött.
2: Én csak egy szegény, szerencsétlen ember vagyok.
1: Igen,
0: harsogott a király.
1: Szegény, szerencsétlen szónok vagy, akinek folyton jár a szája.
0: Erre az egyik tengeri malac éjjenezni kezdett. A teremőrök azonnal rendet teremtettek. Akarjátok tudni, hogyan? Hoztak egy zsákot, fejjel lefelé beledugták a tengeri malacot, kötelekkel jól bekötözték a zsák száját, aztán ráültek. Ezt jelenti az a kifejezés, hogy rendet teremtettek.
4: Jaj, de örülök, hogy láttam ezt, mondta Alice.
0: Annyiszor olvastam az újságokban, hogy a törvényszéki tárgyalások végén az elnök az éjjenzést és tetszés nyilvánítást elfojtotta. S a teremőrök rendet teremtettek, de eddig sohasem értettem.
1: Ha nem tudsz egyebet mondani,
0: szólalt meg a király,
1: akkor mehetsz, indulj, ott künn majd leütik a fejedet.
2: Hogyan mehetnék, felség, hiszen térdepelek,
0: felelt a kalapos.
1: Hát, akkor előbb állj föl,
0: mondta a bölcs király,
1: és csak azután távozz innen.
0: Erre a másik tengeri malac is éjjenezni kezdett. Tetszés nyilvánítását szinte azonnal elfojtották. No, a tengeri malacoknak már ellátták a baját, gondolta Alice. Most majd gyorsabban megy a dolog.
2: Nem ihatnám meg a teámat előbb, felség,
0: kérlelte a kalapos a királynőt, aki még mindig az énekesek listáját tanulmányozta.
1: Mehetsz!
0: Szólt dühösen a király. Erre a kalapos nyakába szedte a lábát, s úgy elfutott, mintha ott se lett volna, még a cipőjét se húzta fel.
2: a fejét,
0: tette hozzá a királynő az őrökhöz fordulva,
2: majd odakündüssétek le.
0: Csak hogy a kalapos már túljárt Ungon Berken, mielőtt az őr akárcsak az ajtóig is jutott volna.
1: Szólítsd a következő tanút!
0: Szólt oda a király a nyuszinak. A második tanú a hercegnő szakácsnéja volt, aki a borsos dobozt hozta magával. El is sejtette, hogy ez csak ő lehet, mert még be se lépett a tárgyalóterembe, és azok, akik az ajtó mellett ültek, már is mind tüsszögni kezdtek.
1: Mondj el mindent, amit tudsz!
0: Parancsolta a király.
2: Eszem ágában sincs,
0: válaszolt a szakácsné. A király riadtan pislantott fel a fehér nyuszira, aki halkan súgta neki.
4: Adjon föl neki keresztkérdéseket, felség!
0: A király rettentő zavarba jött. Nem tudta, mit kérdezzen. Összefonta karját, sötét tekintetet vetett a szakácsnéra, storkát köszörülte. Végre mély hangon azt kérdezte tőle.
1: Mondd meg nekünk, miből készül a lepény?
3: Főleg borsból,
0: felelte a szakácsné.
1: Málna szörpből,
0: szólalt meg egy álmos hang.
2: Üssétek le a mormot a fejét,
0: üvöltött a királynő.
2: Dobjátok ki, verjétek agyon, bökjétek jól oldalba, tépjétek ki a szakállát.
0: Néhány percig a tárgyalóteremben fölborult a rend. Miután a mormotának kitették a szűrét, és a rend ismét helyreállott, a szakácsné sehol se volt.
1: Se baj,
0: mondta a király szemmel láthatóan megkönnyebbülve.
1: Szólítsd a következő tanút,
0: parancsolta nagy hangon, de közben ezt csúgta halkan a királynőnek.
3: Ezt te vedd keresztkérdések alá, mert majd megpattan a fejem.
0: A fehér nyuszi az iratokban turkált. Elis kíváncsian várta, ki lesz a legközelebbi tanú, mert addig még nemigen tisztázták az ügyet. Képzeljétek, mennyire meglepődött, amikor a fehér nyuszi éles, sipító hangon ezt kiáltotta.
2: Elis! Jelen!
0: Kiáltott Elis. De izgalmában elfelejtette, hogy az utóbbi percekben mekkorára nőtt. És amint sietve fölugrott, a szoknyája szegélye beleakadt az esküdtek emelvényébe, úgy, hogy minnyájukat lesöpörte a közönség sorába, s ott evickéltek a földön, mint azok az aranyhalacskák, amelyeknek medencéjét a múlt héten véletlenségből összetörte.
2: Jaj, bocsánat, bocsánat!
0: Kiáltotta magán kívül, s amilyen gyorsan csak tehette, fölkapkodta őket a földről, mert egyre a szegény aranyharacskák jártak az eszében, s arra gondolt, hogy ezeket is gyorsan össze kell szedni, és visszarakni az esküdtek emelvényére, különben elpusztulnak.
2: A tárgyalást ezennel felfüggesztem mindaddig, míg mindenki el nem foglalja ismét a helyét,
0: szólt harsogó hangon a király, s szigorú tekintetet vetett Elisre.

0: Lewis Carroll Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. A 10. rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata. Hangmester Gera Csilla. Zenei szerkesztő Elek Judit Sára. Rendező E. Román Kata.
1: Fésűs Éva. Mire való a dinnye?

0: A kerekerdei játszótéren egy nagy, kövér borzgyerek rá akart ülni a hintára. Tapsi Ferkó, Mókus Péter, Ürge Gyurka, sőt, még Kisegér Kelemen is hiába magyarázták neki, hogy ne üljön rá, mert ekkora borzfiú alatt leszakadhat a kicsiknek szánt lenge hinta. Borzberci minden nap újra eljött, és megpróbálta elfoglalni, amiből rendszerint akkora nézeteltérés támadt, hogy az egyiknek az emlékét máig is őrzi malacka fülén egy szaggatott csipke minta. Egyszer aztán a harkály kiszögezte a tölgyfa derekára az erdei határozatot, ami így szólt.
1: Nagy, kövér borzok a játszótéri hintát nem használhatják. A tilalom megszegőjére személyesen fogok rámordulni. Bömböldi Balambér, barna medve.
0: No, hiszen volt öröm. Csak a borz kerülgette duzzogva a margarétás, mécsvirágos játszóteret. Nem merte megszegni a tilalmat, mert a harmatos fűben friss medvenyomokat látott. Mérgesen nézte, hogyan hintázik a mókus, hogy leng a nyuszi kajla füle a szélben. Sőt, még azt is el kellett tűrnie, hogy malacka csúfondárosan ráölcse a nyelvét. Na megálljatok! Morogta magában. Azért is borsot török az orrotok alá. Ha én nem hintázhatom, egykönnyen ti se fogtok. Másnap reggel az erdei mezei gyerekek egy óriási görögdinnyét találtak, közvetlenül a hintájuk előtt. De akkorát, hogy attól sem a hintára felülni, sem azt meglendíteni nem lehetett. Nyilvánvaló volt, hogy az erős borz görgette oda.
2: Most mit évők legyünk?
0: Nézett egymásra Tapsi Ferkó és Mókus Péter.
2: Majd én megmondom,
0: visított Malacka.
2: Ha a kölcsönkenyér visszajár, akkor a kölcsöndinnye is.
3: Színigaz,
0: cincogott Kisegér Kelemen.
3: De hogyan akarod neki visszaadni, amikor meg sem bírod mozdítani?
2: Ha mindnyájan nekirugaszkodunk, együtt el tudjuk görgetni a lejtős domboldalig, onnan pedig már magától is legurul. És aztán...
0: Itt lehalkította a hangját Malacka, és kuncogva suttogott valamit a többieknek.
2: Nagyszerű! Nagyszerű!
0: Verte össze apró mancsát Mókus Péter, Tapsi Ferkó pedig bukfencet vetett örömében. Hanem a dinnye nagyon nehéz volt, az út pedig rögös. Szuszogtak, lihegtek, százszor is nekirugaszkodtak, amíg végre valahára boldogultak vele. Tapsi Ferkó füle egészen a vállára hervadt a fáradtságtól. Ürge Gyurka elharapta a nyelvét. Kisegér Kelemen farkincája csücskét pedig meglapította a rettenetes dinnye. Mind az öten fülig porosak, bogáncsosak lettek, mire a lejtő tetejéhez értek. De ott már valóban csak egy egészen pici lökés kellett ahhoz, hogy a dinnye meginduljon lefelé. Gurult, gurult, mint a lavina, füvet, virágot, mindent lehengerelve, és végül nagy zökkenéssel megállapodott, pontosan a borzvár kapujában. Borzberci ki akart jönni, hogy megnézze, mi ez a nagy robaj, de már nem tudott. A dinnye teljesen eltorlaszolta a kijáratot. Távolról odahallatszott malackái kárörvendő visongatása.
2: Kölcsöndinnye, visszajár, visszajár!
0: Malacka mégis tévedett, amikor azt hitte, hogy a borz lombhullató vasárnapig sem fog előjönni. Igaz, eleinte csak fújt, prüszkölt, mérgelődött magában, de aztán hamarosan ásott magának új kijáratot. És a következő reggelen a dinnye ismét ott volt a játszótéren a hinta előtt, ugyanúgy, mint az előző napon. Ürge Gyurka sírva fakadt, amikor meglátta. Malacka ellenben kijelentette, hogy a harcot nem lehet feladni, a dinnyét megint vissza kell görgetni a borzvár elé. Hadd lássa, hogy nem akármilyen ellenfelekkel van dolga. A többiek fancsali képet vágtak. Sehogy sem fült a foguk az újabb bosszúhoz. Tapsi Ferkót izomlász gyötörte. Kisegér Kelemennek be volt pólyálva a farkincája. Mókus Péter pedig egyszerűen a fejét rázta. Hozzá sem nyúl többé ehhez a szörnyűséges nagy dinnyéhez.
2: Könnyű neked? Te az ágon is hintázhatsz!
0: Ripakodott rá Malacka, és már majdnem összevesztek, amikor megzörrent az avar, és észrevették a sünt. A sün ritkán járt a játszótérre, mert szúrt, és a többiek féltették tőle az orrukat. Most mégis odahívták, hogy adjon tanácsot, mit évők legyenek. A sün végighallgatta őket, aztán se szó, se beszéd, elővette kicsi nátkését, és meglékelte a dinnyét. Csodálatos, illatos, piros belseje volt. Malackának és társainak tátva maradt a szája. A sün elkezdett jó ízűen falatozni, és nagyokat csettintett hozzá. Tapsi Ferkó két lábra állt, úgy bámulta. Kisegér Kelemen egyszeriben megfeledkezett a fájós farkincájáról. Ürge Gyurka akkorát nyelt, hogy hallani lehetett. Mókus Péternek és Malackának kicsordult a nyála. Erre a sün feléjük nyújtott egy-egy szeletet.
2: Tessék!
0: No, több se kellett. Kitörő újongással mind nekiestek a dinnyének. Mire a borz oda settenkedett meglesni, hogy mi történt, csupa vidám, jól lakott erdei gyereket látott. Malacka éppen teli pocakját simogatta, a sün pedig nátkésére tűzte az utolsó dinnye szeletet, és magasra emelte.
2: Köszönjük a finom dinnyét, Borz Berci! Ilyet akár minden nap idegúríthatsz nekünk!
0: Mindenki hangosan nevetett, míg a borz majd megpukkadt mérgében, amiért neki nem jutott eszébe, hogy a dinnyét inkább meg kell enni. Úgy elszaladt, hogy még most is porzik az út utána. Malacka rámutatott a dinnyehéjra.
2: Ezt pedig most hordjuk oda mind az ajtaja elé!
4: Még mit nem?
0: Intette le a sün.
4: Nem volt elég a bosszúból?
0: Akkor hová tegyük? Kérdezték valamennyien.
4: Hát nem tudjátok. A szemétbe!
0: Felelte a sün, és egy darabbal már is elindult a játszótéri szeméttartó felé. A többiek szó nélkül utána.

0: Fésűs Éva, mire való a dinnye? Felolvasta Fehér Tibor. Hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én testvéremre, szüleimre, nagyszüleimre, mire a nap újra felkel, csókolhassuk egymás reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A közösségi élet, a megszentelődés és a hiteles keresztény tanúságtétel forrása, írta a 14. Leópápa az Amerikai Egyesült Államok szerzetes rendi fő elöljáróinak konferenciájához intézett levelében, amelyről a Vatican News számolt be. A katolikus egyházfő a szervezet fennállásának 70. évfordulója alkalmából arra buzdította a szerzeteseket, hogy továbbra is egységben, örömmel és hűséggel szolgálják Krisztust. Leópápa hangsúlyozta, a testvéri közösség, az imádság és az egymás iránti szeretet erőt ad az apostoli szolgálathoz, és hiteles tanúságtétellé válik a világ számára. A Párbeszéd és a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozták a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor szerdai megnyitóján Tusnádfürdőn. Számolt be róla az MTI. Tóró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke azt mondta, a szabadegyetemnek hozzá kell járulnia az anyaországi és külhoni magyarok közötti megbékéléshez, valamint a román-magyar párbeszéd erősítéséhez. Több mint 117 ezer négyzetméterrel bővült a magyarországi ipari logisztikai ingatlan állomány az idei második negyedévben, közölte a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma az MTI-vel. A szervezet szerint ezzel az országos állomány meghaladta 6,5 millió négyzetmétert. A bővülés ellenére a budapesti térségben 14,8, országosan pedig 13,2%-os volt a kihasználatlansági ráta. A bérlői kereslet ugyanakkor 13%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Újra teljes kapacitással működik a diagnosztikai ellátása a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. Az intézmény közösségi oldalán azt közölte, hogy a szakszervizek elhárították a röntgen és CT berendezések meghibásodását, így valamennyi érintett készülék ismét üzemel. A kórház hangsúlyozta, a meghibásodás idején is folyamatosan biztosították a sürgős betegek ellátását, az elhalasztott vizsgálatok új időpontjáról pedig telefonon értesítik az érintetteket. Feltartóztatott az Európai Unió földközi-tengeri haditengerészeti művelete egy olyan olajszállító tartályhajót, amely a gyanú szerint hamis zászló alatt közlekedett. Közölte szerdán Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Tájékoztatása szerint az MV South Star nevű hajót július 20-án vizsgálták át. Kaja Kallas hangsúlyozta, az Európai Unió tovább szigorítja a fellépést az Oroszországot segítő úgynevezett árnyékflottával szemben, ezért az uniós haditengerészeti műveletek a jövőben még több gyanús hajón végezhetnek ellenőrzést. Újabb kemény figyelmeztetést intézett Iránhoz Donald Trump amerikai elnök, aki közösségi oldalán azt közölte, ha Teherán a jövőben hajókat támad meg a Hormuzi szorosban, az Egyesült Államok iráni hidakat és erőműveket vesz célba. Az amerikai államfő bejelentése azt követően hangzott el, hogy az Egyesült Államok kedden este immár a 11. egymást követő napon hajtott végre légicsapásokat iráni katonai célpontok ellen. Hazánk időjárásáról. Változóan felhős lesz az ég, az esti órákra megszűnnek a nappali záporok, ugyanakkor éjszaka az északi és északnyugati tájakon néhol ismét előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A szél fokozatosan mindenütt mérséklődik. Éjszakára általában 8 és 15 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A júliusi Vigília című folyóiratban jelent meg Tompa Zsófiának több verse is. Ezekből választottam egyet, amelynek a címe Megnő a kert, vagy összemegy. Az ajánlás Dominok Vikinek. Megnő a kert, vagy összemegy, amikor felnő két gyerek. A kert, hol nyáron a fák alatt egy szörny lakott, és elszaladt előle négy kis fürge láb. De a szörny is szaladt tovább utánuk, játszani akart, a tuják alá is behasalt, hogy elkapja őket, s megegye. Morgott a szörny, míg a szíve vidáman félt és kalapált. Tudta, e két gyerek barát, és hogy a játék élete legbiztonságosabb színtere, és benne a kert is akkora, ahogy Isten rakta oda. S hogy megnő a kert majd, vagy összemegy, mikor felnő a két gyerek. Tompa Zsófiának a verse nem egy történetet mond el, hanem egy érzést idéz fel bennünk. Már a cím is megállítja az olvasót, megnő a kert, vagy összemegy. A kérdés természetesen nem a kertről beszél. A kert ugyanaz marad. Mégis mindannyian ismerjük azt a különös tapasztalatot, amikor évekkel később visszatérünk gyerekkorunk helyszíneire. Az udvar, amely egykor végtelennek tűnt, ma néhány lépéssel bejárható. A fa, amely az égig ért, már nem tűnik olyan magasnak. Mintha valóban összement volna a világ, pedig nem a világ változott, hanem mi. Tompa Zsófia verse éppen ezt a nézőpontváltást ragadja meg. A kert nem egyszerű helyszín, hanem a gyermekkor metaforája. Az a tér, ahol a valóság és a képzelet még nem különül el egymástól. Ahol egy tujasor mögött valóban lakhat szörny, és ahol a menekülés egyszerre félelmetes, ugyanakkor felszabadító is. A vers egyik legszebb alakja ez a szörny maga. Nem gonosz lény, hanem a játék szereplője. Játszani akart, írja a költő, majd egy váratlan fordulattal azt is hozzáteszi, hogy morgott a szörny, míg a szíve vidáman félt és kalapált. Ez a nézőpontváltás különösen izgalmas, hiszen hirtelen nem a gyerekek szemével látjuk az eseményeket, hanem a szörnyével. Kiderül, hogy ő is részese ugyanannak az örömnek. Mintha a gyermeki képzelet öltene alakot ebben a játékos szörnyben, aki csak addig létezik, amíg tart a játék. A vers finoman érzékelteti azt is, hogy ez a játék nem puszta időtöltés. A gyermek számára a játék a világ megismerésének módja. Ebben tanulja meg a félelmet, a bátorságot, a bizalmat és a kapcsolatot a másikkal. Ezért olyan fontos, hogy a két gyerek együtt fut. A közös játék ugyanis közös világot teremt. Nem véletlen, hogy a vers kiemeli, tudta e két gyerek barát. A barátság itt nem érzelmes kijelentés, hanem a közös képzelet képessége. Ugyanabban a történetben hisznek, ugyanazokat a szabályokat fogadják el, ugyanabban a kertben élnek otthonosan. Különös ereje van annak a sornak is, hogy a játék élete legbiztonságosabb színtere. Üldözésről, szörnyről, félelemről olvasunk a versben, csak hogy ez a félelem olyan félelem, amelyet áthat a bizalom. Éppen azért lehet ennyire intenzív ez a játék, mert biztonság veszi körül. A kert így tehát nem csupán fizikai tér, hanem oltalom is. A vers utolsó sorai újabb távlatot nyitnak, és benne a kert is akkora, ahogy Isten rakta oda. Ez a félmondat átemeli a gyermekkori jelenetet egy tágosabb metafizikai dimenzióba, mert ez a kert már nem csupán a családi ház kertje. A gyerek még úgy látja a világot, ahogyan azt a teremtő ajándékként elé helyezte. Végtelennek, felfedezésre várónak, csodával telinek. Ez a mondat, hogy benne a kert is akkora, ahogy Isten rakta oda, azt sugallja, hogy létezik a világnak egy eredeti, isteni mértéke, amely független attól, hogyan látjuk. A gyermek ehhez az eredeti látásmódhoz közelebb áll, mint a felnőtt. A Biblia egyik legfontosabb helyszíne a kert. A kertben kezdődik, és a kertben teljesedik be az üdvtörténet. Az ember első otthona az Éden kertje, ahol nincs távolság Isten, ember és a teremtett világ között. A kert itt a bizalomnak, az otthonosságnak, a harmóniának, a boldogságnak a tere. Az ember úgy lakja a világot, hogy nem fél tőle. Tompa Zsófia versében a gyerekek kertje ennek a paradicsomi állapotnak válik az emlékévé. A világ még nem ellenséges. A szörny sem valódi ellenfél. A félelem is a játék része, vagyis nem rombolja szét a biztonságot. A teremtett világ ebben a versben eredendően jó. A rossz nem a teremtés része, hanem későbbi törés. A gyermek ebben az édeni állapotban a kert végtelenségét éli meg, minden lehetőség benne rejlik. A felnőtt számára viszont a tér beszűkül. Már nem a lehetőségeket, hanem inkább a határokat látja. Éppen ezért a cím kérdése filozófiai kérdéssé tágul. Megnő a kert, vagy összemegy? Megváltozik a tekintet, a felnőtt ember elveszíti azt a képességet, hogy a hétköznapi dolgokban a rendkívülit lássa. A gyermek viszont természetes módon lakja be a világot a képzeletével. A versben nincs nosztalgia a gyerekkor után, de emlékeztet arra, hogy ez a látásmód nem tűnik el végleg. Talán éppen a vers segít abban, hogy megnyissuk ezt a gyermekkori kertet magunkban. Így tehát Tompa Zsófia versében ez a kert nem csak a gyermekkor metaforája, hanem még inkább a teremtés emlékezete. A gyermek éppen azért tud játszani, mert még ösztönösen van jelen a világban. Eszünkbe juthat akár Jézusnak a mondata is, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek. Jézus arról a nyitottságról beszél, amellyel a gyermek elfogadja a világot ajándékként. Megnő a kert, vagy összemegy? Valójában ez a kérdés az emberről szól. Hiszen nem a kert változik, hanem a tekintetünk. Éppen a bűnbeesés egyik következménye az, hogy az ember másként kezd látni, a világ már nem ajándék, hanem birtok, veszély vagy eszköz. A gyermek tekintete még őriz valamit abból az eredeti paradicsomi látásból, amiről a Biblia beszél. Ezért tűnik számára a kert végtelennek. Nem a nagysága tehát, ami meghatározza, hanem mert még nem veszítette el a csodálkozás képességét. Tompa Zsófia verse tehát nem azt kérdezi, hogy a kert megnő-e vagy összemegy, hanem azt, hogy felnőve mi történik velünk. Vajon meg tudjuk-e őrizni azt a tekintetet, amely a világot még mindig akkorának látja, ahogy Isten rakta oda? Ez a kérdés pedig már nem csak a gyermekkorról, hanem a hitről is szól. Mert a hit talán nem is egyéb, mint visszatalálni ehhez az eredeti, bizalommal teli látáshoz, amelyben a teremtett világ ismét otthonná válhat. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek!

Weiner Leó zongorára és zenekarra írt koncertinójának első tétele hangzott el. A Weiner Leó kamarazenekar játszott. Vezényelt Weninger Richard.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc. Esti hangulunkban az Abba és a Foreigner felvételei szólnak.

0: Az ABBA és a Foreigner felvételeiből válogatott a hangoló szerkesztője Mári Szabó Eszter.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A nyári szabadság idején is fordítsunk figyelmet a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra, írt a 14. Leópápa szerdán megjelent levelében. A Vatican News cikke szerint a Szent Atya arra buzdított, hogy a pihenés, a hit, a közösség és a mások iránti szeretet megélésének ideje is legyen. Mintegy 100 ukrajnai gyermek érkezett Balaton Öszödre 10 napos táborba, írt a közleményében az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség. A Kárpátaljáról és a háború sújtotta kelet-ukrajnai térségekből érkezett fiatalokat sport, közösségi és ismeretterjesztő programok várják. Csütörtök este 8 órakor hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, emlékeztetett közleményében az Oktatási Hivatal. A központi Pont Ott partit Budapesten az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, emellett az ország további 11 városában is lesz hivatalos ponthatárváró rendezvény. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, közölte szerdán a legfőbb ügyészség az MTI-vel. A távozó legfőbb ügyész hangsúlyozta, az ügyészség függetlenségét és tekintélyét meg kell őrizni, ezért nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. Lemondását az ideiglenes köztársasági elnöknél kezdeményezte, megbízatása augusztus 25-én szűnhet meg. Elindul a szolnoki vasútállomás átfogó korszerűsítése, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A szerdai bejegyzés szerint az első ütemben 48 milliárd forintból felújítják a fővágányokat és a váltókat, később pedig megújul az állomás épület is. A Kutatás és Innováció Európai Együttműködésének erősítéséről tárgyaltak az uniós szakminiszterek Dublinban. Közölte szerdán közösségi oldalán Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A résztvevők a kutatásfejlesztési ráfordítások növeléséről és a mesterséges intelligencia területén tervezett szorosabb együttműködésről is egyeztettek. Feltartóztatott egy gyanús olajszállító hajót az Európai Unió földközi tengeri haditengerészeti művelete, közölte szerdán Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A gyanú szerint hamis zászló alatt közlekedett a hajó. Az Unió további ellenőrzésekkel fokozná a nyomást az Oroszországot segítő árnyékflottára. Kína szerint nem okozója, hanem partnere lehet az Európai Unió gazdasági gondjainak megoldásában. Jelentette ki Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvívője a kínai állami média szerint. Hangsúlyozta, Peking ellenzi a gazdasági kapcsolatok leépítését. Katonai tiszteletadással fogadták az Egyesült Államokban a múlt hét végén Jordániában és Irakban életét vesztett 4 amerikai katona koporsóját. Az amerikai hadsereg szerdai tájékoztatása szerint a Doveri katonai repülőtéren tartott szertartáson Donald Trump amerikai elnök és Pete Hegseth hadügyminiszter is részt vett. A 4 katona iráni támadásokhoz és katonai műveletekhez kapcsolódó szolgálatteljesítés közben vesztette életét. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk. Egy északnyugat felől érkező front hatására többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front mentén megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét vasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, másik a lábnál. Így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária! Mária felkiáltott: Rabbóni, vagyis mester. Ne tartóztass, felelte Jézus, még nem mentem föl az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 20. fejezetéből a 11-től a 18. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A 14. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa, a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára.

0: Leó pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autore-hegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A szentség sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándokhelyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a remetelakban az Autore-hegy lábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autore-hegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokaságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy ne mulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött zitelle vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
1: Leó pápa. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szentatya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk. Valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauríció, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szent Péter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauríció ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt, szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit, meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának, Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást. Neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap, mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szentatya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
0: XIV. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hála e szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztotok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretet közösség elmélyítésének módjait, intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
1: Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be Szent Misét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy

0: strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E hatodik alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szentatya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Elhangzott Francesco Veracini Ámol szonátájának második tétele. Előadta az Il Giardino Armonico.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Mark Twain, a lóvátett város. Harmadik rész.

Richards erőlködött, hogy felelni tudjon magának. Az esze elkalandozott, megpróbált rájönni, miféle szolgálatot tehetett Guzzonnak. A házas pár az éj nagy részét ébren töltötte. Mary boldogan és töprenkedve, Edward töprenkedve, de nem olyan boldogan. Mary eltervezte, mit fog csinálni a pénzzel. Edward a szívességet próbálta eszébe idézni. Lelki ismerete eleinte nyugtalankodott a hazugság miatt, amit Marynek mondott, ha ugyan hazugság volt. Na és nem kell úgy felfújni a dolgot. Vajon nem hazugság a legtöbb cselekedetünk? Miért ne legyen akkor az a szavunk is? Lám csak, Mary, nézzük meg, mit csinált. Mit tett, amíg ő tisztes küldetését bevégezni segített? Siránkozott, hogy nem semmisítették meg az írásokat, s nem tartották meg a pénzt. Kisebb bűn a lopás, mint a hazugság. A kérdés elvesztette fullánkját, a hazugság háttérbe húzódott, s megbékélést hagyott maga után. Előugrott azonban a következő kérdés. Tette ő valamiféle szívességet? Nos, itt van Stevenson levelében Guzzon saját tanúságtétele, egyenes bizonyítéka, hogy tett. Természetesen, így hát ez a kérdés is elintéződött. Nem egészen. Egy kis borzongással emlékezett vissza, hogy az ismeretlen Mr. Stevenson valamelyest bizonytalan volt, és nem állította, hogy a jótevő feltétlenül Richards, és ó Istenem, a becsületére bízta. Saját magának kell eldöntenie, hová kerüljön a pénz, és Mr. Stevenson nem kételkedett, hogy ha nem ő a keresett, becsületesen nekiáll, és felkutatja az igazit. Lelketlenség egy embert ilyen helyzetbe hozni. Miért nem hagyta Stevenson a fenébe ezt a kétséget? Mi a csodának akart ezzel zavarogni? További fejtörés. Hogyan történhetett, hogy a szívességgel kapcsolatban éppen Richards neve maradt meg Stevenson emlékezetében, s nem valaki másé? Ez biztató. Igen, ez nagyon biztató. Valóban percről percre biztatóbb lett, míg tárgyi bizonyítékká nem nőtt. Ekkor Richard száműzte agyából a kérdést, mert valami ösztön azt csúgta, hogy a meglelt bizonyítékokat legjobb békén hagyni. Most már meglehetősen jól érezte magát, de még egy részlet volt, amely a tudatába tolakodott. Persze, hogy szívességet tett, ez tisztázódott, de miféle szívességet? Eszébe kell jutnia. Nem tud aludni, míg eszébe nem jut. Ezzel teheti teljessé lelke békéjét. És gondolkodott. Tucatnyi dologra gondolt. Lehetséges, sőt valószínű szívességekre, de egyik sem látszott megfelelőnek. Egyik sem tűnt elég nagynak. Egyik sem ért fel a pénzzel, a vagyonnal, amelyet Guzzon a végrendeletében szeretett volna hátrahagyni. Azon kívül nem emlékezett rá, hogy bármit is tett volna. Akkor hát miféle szívesség lehetett az, amely egy embert ilyen rendkívüli hálára kötelezett? A lelki üdvét mentette meg. Ez az. Igen, emlékszik, hogyan akarta egyszer megtéríteni Guzzont, s munkálkodott érte legalább, 3 hónapot akart mondani, de az gondosabb vizsgálódásra 1 hónappá zsugorodott, majd 1 hétté, hamarosan 1 nappá, s végül semmivé. Igen, most már bántó élességgel emlékezett, hogy Guzzon azt mondta neki, menjen a pakolba, s törődjön a saját dolgával, ő nem óhatja követni Heidelberget a mennyországba. Ez a megoldás tehát hibás. Nem mentette meg Guzzon lelkét. Richards elbátortalanodott. Kis idő múltán újabb ötlete támadt. Megmentette Guzzon vagyonát? Nem, ez nem jó, nem volt neki.
Az életét? Megvan! Persze, persze. Előbb is eszébe juthatott volna, most biztosan jó nyomon jár. Képzelet Malma egy perc alatt kemény munkába kezdett. Két kimerítő óra hosszat szorgosan mentette Gudzon életét. Különféle nehéz és veszélyes körülmények között mentette meg. Minden alkalommal kielégítően megmentette bizonyos pontig, mikor aztán majdnem elhitte, hogy valóban megtörtént, mindig felbukkant valami zavaró részlet, amely az egészet felborította. A vízbe fulladásnál például beúszott a mélybe, és partra vonszolta az eszméletlen Gudzont, a parton álló nézősereg ujjongása közepette, már kitalálta, és kezdett visszaemlékezni az egészre, mikor egy csomó cáfoló részlet akadt elébe. A város tudott volna az eseményről. Méri tudott volna. Reflektorként világítana a saját emlékezetében, s nem bújna meg észrevétlen szívességként, melynek teljes értékét fel sem mérheti. Ennél a pontnál eszébe jutott, hogy egyáltalán nem tud úszni. Ez a mozzanat kezdettől fogva elkerülte a figyelmét. Olyan szívességet tett, amelynek teljes értékét valószínűleg fel sem tudja mérni. Ez könnyebb vadászat lesz, sokkal könnyebb, mint az előbbiek. És bizony, lassacskán meg is találta. Gudzon évekkel ezelőtt majdnem elvett egy Nancy Hewitt nevű, nagyon édes és csinos lányt, de valami úton, módon az eljegyzés szétbomlott. A lány meghalt, Gudzon aglegény maradt és keserű, őszinte gyűlölője lett az emberi nemnek. Röviddel a lány halála után a város rájött, vagy arra gyanakodott, hogy egy kanálnyi négervér volt az erejében. Richards sokáig rendezgette ezeket a részleteket, s végül úgy vélte, emlékezik dolgokra, melyek az eseményre vonatkoznak, s a hosszú figyelmetlenség következtében agya mélyére húzódtak. Mintha homályosan emlékezne, hogy ő jött rá a néger eredetre. Ő mesélte a városnak. A város elmondta Gudzonnak, honnan szerezte értesülését, s így ő megmentette Gudzont, hogy egy tisztátalan lányt vegyen el. Ezt a nagy szívességet tette neki, anélkül, hogy a teljes értékét fel tudta volna mérni, sőt, anélkül, hogy egyáltalán tudott volna róla. De Gudzon felmérte az értékét, és tudta, milyen hihetetlen szerencsével menekült meg, s ezért hálásan száll a sírba, s szeretett volna vagyonos lenni, hogy meghálálhassa a jó téteményt. Most már minden tiszta és egyszerű volt, s minél többször gondolta át, annál világosabbá és biztosabbá vált. Mikor megelégedetten és boldogan alváshoz készülődött, úgy emlékezett az egész dologra, mintha tegnap történt volna. Valóban. Halványan eszébe ötlött, hogy Gudzon egyszer kifejezte háláját. Közben Méri 6000 dollárért új házat vett magának, s egy pár papucsot a lelkésznek, és utána békésen álomba merült. Ugyanazon szombat estéjén a postás minden vezető polgárnak kézbesített egy levelet, 19-et összesen. Nem volt köztük két egyforma boríték, két címzés, amelyet ugyanaz a kéz írt volna, de belülről azonosak voltak. Minden részletükben egy pont kivételével. Hű másolatai voltak a Richards kapta levélnek, kézírásban és mindenben, mindegyiket Stevenson írta alá, de Richards neve helyett mindenütt a címzett saját neve szerepelt. 18 vezető polgár viselkedett úgy egész éjszaka, mint sorstársuk Richards. Teljes energiával fel akarták idézni, miféle említésre méltó szolgálatot tettek öntudatlanul is Barclay Gudzonnak.
Nem volt éppen könnyű munka, de végül is eredményre vezetett. S míg ők e nehéz munkával foglalatoskodtak, feleségeik egész éjszaka költötték a pénzt, ami sokkal könnyebb. Egy éjszaka leforgása alatt a 19 feleség átlagban 7000 dollárt költött el a zsákbeli 40 000-ből, összesen 133-at. A következő nap meglepetést hozott Jack Hallidaynek. Megfigyelte, hogy a 19 fő polgárnak és feleségeinek arca ismét a békés és szent boldogság fényében tündököl. Nem érthette, sőt, megjegyzéseket sem talált, melyek megzavarnák vagy elrontanák az új jelenséget. Immár rajta volt a sor, hogy az élettel elégedetlen legyen. A boldogság okára vonatkozó titkos ötletei egy kis nyomozás után minden esetben hamisnak bizonyultak. Mikor Mrs. Wilcox-szal találkozott, és észrevette arcán a derűs elragadtatást, azt mondta magában, a macskájának kölykei születtek, és elment megkérdezni a szakácsot. Nem volt igaza. A szakács is felfedezte a boldogságot, de nem ismerte az okát. Mikor Halliday pókhasú Bilson arcán rátalált az elragadtatás ikertestvérére, biztos volt benne, hogy Bilson valamelyik szomszédja a lábát törte, de a tudakozódás rácáfolt sejtéseire. Gregory Yates arcán az elfojtott révület csak egyet jelenthetett. Szegényebb lett egy anyóssal, de ez is hamis nyom volt. És Pinkerton? Pinkerton bezsebelt 10 centet, melyről már lemondott. És így tovább, és így tovább. Némely esetben a találgatás holtpontra jutott. Máskor nyilvánvaló tévedésnek bizonyult. Végül Halliday így marfondírozott magában. Kétségtelen, hogy 19 Heddleburgi család átmenetileg a mennyországba került, nem tudom, hogyan történhetett, de a gondviselés bizony megfeledkezett ma a kötelességéről. A szomszédos államból nemrégiben átköltözött egy építész és vállalkozó, hogy valami kis forgalmat csináljon ebben a kevés reménnyel kecsegtető városban, és a táblája már egy hete kinfüggött. Még egyetlen fél sem nyitott be hozzá. Elbátortalanodott, s megbánta, hogy idejött. Szerencséje azonban hirtelen megfordult. Először egyik, majd a másik vezetőpolgár felesége mondta neki négy szem közt. Hétfőhöz egy hétre nézzen el hozzám, de egyelőre ne szóljon róla senkinek. Szeretnénk építkezni. Aznap 11 meghívást kapott. Éjszaka írt a lányának, s megszakítatta jegyességét az egyetemi hallgatójával. Ezerszerte jobb házasságot köthet, írta. Pinkerton a bankár és 2-3 jómódú ember nyári lakokról ábrándozott, de egyelőre várt. Az ilyen ember csak akkor számolja a csirkéit, mikor már meg vannak sütve. Wilsonék csodálatos új dolgot terveztek. Álarcos bát. Nem tettek kötelező ígéretet, de összes ismerősüknek elmondták, hogy gondolkoznak rajta, és alig hanem meg fogják rendezni, és ha igen, titeket természetesen meghívunk. Az emberek meglepődtek. Megőrültek szegény Wilsonék? Nem engedhetik meg maguknak, hajtogatták. Jó ötlet. Csendben maradunk, míg ez az olcsó ricsaj lezajlik, aztán olyat rendezünk, hogy a sárga irítség eszi majd őket, mondotta jó néhány a 19 asszony közül férjének. A napok repültek, és az eljövendő költekezések számlája egyre magasabbra ágott, egyre vadabb, bolondabb és meggondolatlanabb lett. Mintha a 19-ek minden egyes tagja elköltené az átvétel napja előtt nem csak a 40 000 dollárt, hanem adósságba is verné magát, mielőtt a pénzt megkapja.
A könnyelműbbek némely esetben nem álltak meg a tervezgetésnél, hanem valóban költekeztek is. Hitelre. Földet, jelzálok kölcsönt, farmokat, részvényeket, szép ruhákat, lovakat és egyéb értékeket vettek, letették a foglalót, s kötelezték magukat, hogy kiegyenlítik a tartozást 10 napon belül. Ekkor hirtelen felébredt a józan meggondolás, s Halliday megfigyelhette, hogy jó néhány arcon halálos rémület borong. Ismét zavarban volt, s nem tudta, mi revéje. Wilcoxék macskái nem döglöttek meg, mert meg sem születtek. Senkinek sem tört el a lába. Anyósokban sincs fogyatkozás. Semmi nem történt. Megfejthetetlen rejtély. Még egy ember volt zavarban, Burgess tiszteletes. Napokon át, bármerre ment is, az emberek követni látszottak őt, vagy figyelték útjait, s ha végre egy magányos helyet talált, biztos lehetett benne, hogy a 19-ek valamelyik tagja megjelenik, titokba kezébe gyömöszöl egy borítékot, s azt súgja, felbontandó szerdán este a város nagy termében, aztán eltűnik, mint a tolvaj. Egy igénylőre számított, arra sem biztosan, lévén Goodson halott, és nem is gondolta volna, hogy ez a tömeg mind igénylő lehet. Mikor végre elérkezett a nagy nap, 19 borítékot számolt össze.

A város nagy terme sohasem volt szebb. Végén az emelvény háta mögött zászlók látványos kárpitja húzódott. A falon egyenlő távolságra zászló füzérek. A karzat párkánya zászlóba öltözött. Lent az oszlopokat zászlók borították. Mindez a meglehetősen nagy számban várható, és többnyire a sajtóval kapcsolatban álló idegenek lenyűgözésére készült. A terem zsúfolásig megtelt. A 412 állandó széket elfoglalták, hasonlóképpen a 68 pótszéket is, melyeket az átjárókba zsúfoltak be. Az emelvény lépcsőit elfoglalták. Néhány előkelő idegen az emelvényen kapott helyet. A patkó alakú asztaloknál, melyek az emelvény elejét és oldalát bástyázták körül, a mindenünnen ide sereglett újságírók jókora csapata ült. Ilyen elegánsan öltözött gyűlést még nem látott a város. Volt néhány meglehetősen költséges öltözék is, és a hölgyek egy része úgy látszott kényelmetlenül érzi magát benne. Legalábbis a helybeliek azt gondolták, de ez a benyomás alkalmasint onnan származott, hogy a város tudomása szerint ezek a hölgyek sohasem viseltek még ilyen ruhát. A zsák arany kis asztalon állt, az emelvény főhelyén, ahol az egész terem láthatta. A jelenlévők nagy része heves érdeklődéssel, nyálcsorgató érdeklődéssel, sóvár és szenvedélyes érdeklődéssel merett rá. A 19 párból álló kisebbség gyengéden, szerelmetesen a tulajdonos szemével nézegette. A kisebbség férfi tagjai pedig azt a megható kis rögtönzést mondogatták magukban, melyen nem sokára megköszönik a közönség tapsát és a feléjük áradó szerencse kívánatokat. Egyszer egyik, másszor másik vett elő kabátja zsebéből egy darabka papírost, és titokban rásandított, hogy emlékezetét felfrissítse. Mint mindig, természetesen most is beszélgetés maraja töltötte el a termet, mikor azonban Burgess tiszteletes felállt, és kezét a zsákra tette, olyan csend lett, hogy a légy zümmögését is meg lehetett hallani. Elmondta a zsák különös történetét, majd beszélt Heidelberg makulátlan becsületességének régi, jól kiérdemelt híréről, s arról, milyen büszke a város erre a hírnévre. Hangsúlyozta, hogy ez a hírnév felbecsülhetetlen értékű kincs, s hála a gondviselésnek, értéke most hallatlanul megnövekedett, mert az újabb esemény híre országszerte elterjedt, s Amerika a városra irányította tekintetét, s ő reméli és hiszi, hogy Heidelberg neve immáron minden időkre a kereskedelmi tisztesség szinonimája lett. Taps. És ki e nemes kincsőre? Talán az egész közösség? Nem. Nem közösségi, hanem egyéni a felelősség. A mai naptól fogva kirendelt őre mindegyik őtök a saját személyében, és egyénileg felelős, hogy e kincset kár ne érje. Elfogadjátok? Elfogadja mindegyik őtök ezt a nagy bizalmat? Hatalmas lelkesedés. Akkor minden rendben van. Adjátok tovább gyermekeiteknek és gyermekeitek gyermekeinek. Tisztaságtok ma fényes, mint a nap. Vigyázzatok, hogy az is maradjon. Ma nincs közöttetek egyetlen ember, akit rá lehetne csábítani, hogy idegen pénzhez nyúljon. Maradjatok is meg e kegyelem állapotában. Megmaradunk, megmaradunk. Nem akarok most párhuzamot vonni városunk és más közösségek között, bár némelyik lebecsül bennünket. Járjon ki a maga útján. Mi megelégszünk a magunkéval. Taps. Befejeztem. Kezem alatt nyugszik barátaim, tisztességünk hangos dicsérete, s rajta keresztül a világ mától fogva mindig tudni fogja, kik vagyunk. Nem tudjuk, ki az adományozó, de nevetekben kifejezem hálátokat, s kérlek benneteket, hagyjátok jóvá szavaimat. A terem egy emberként állt fel, és egy hosszú percig megremegtette a falakat köszönetemben.

Mark Twain, a lóvá tett város. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Helyei László. Hangmérnök Kornides Tamás. Zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa. Rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Huszonkét óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A nyári szabadság idején is fordítsunk figyelmet a szegényekre, a betegekre és az idős családtagokra, írta a 14. Leópápa szerdán megjelent levelében. A Vatican News cikke szerint a Szentatya arra buzdított, hogy a pihenés, a hit, a közösség és a mások iránti szeretet megélésének ideje is legyen. Mintegy 100 ukrajnai gyermek érkezett Balatonöszödre 10 napos táborba, írta közleményében az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség. A Kárpátaljáról és a háború sújtotta kelet-ukrajnai térségekből érkezett fiatalokat sport, közösségi és ismeretterjesztő programok várják. Csütörtök este 8 órakor hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, emlékeztetett közleményében az Oktatási Hivatal. A központi Pont ott partit Budapesten az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, emellett az ország további 11 városában is lesz hivatalos ponthatárváró rendezvény. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, közölte szerdán a legfőbb ügyészség az MTI-vel. A távozó legfőbb ügyész hangsúlyozta, az ügyészség függetlenségét és tekintélyét meg kell őrizni, ezért nem válhat politikai küzdelmek eszközévé. Lemondását az ideiglenes köztársasági elnöknél kezdeményezte, megbízatása augusztus 25-én szűnhet meg. Elindul a szolnoki vasútállomás átfogó korszerűsítése, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A szerdai bejegyzés szerint az első ütemben 48 milliárd forintból felújítják a fővágányokat és a váltókat, később pedig megújul az állomás épület is. A Kutatás és Innováció Európai Együttműködésének erősítéséről tárgyaltak az uniós szakminiszterek Dublinban. Közölte szerdán közösségi oldalán Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A résztvevők a kutatásfejlesztési ráfordítások növeléséről és a mesterséges intelligencia területén tervezett szorosabb együttműködésről is egyeztettek. Feltartóztatott egy gyanús olajszállító hajót az Európai Unió földközi tengeri haditengerészeti művelete, közölte szerdán Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A gyanú szerint hamis zászló alatt közlekedett a hajó. Az Unió további ellenőrzésekkel fokozná a nyomást az Oroszországot segítő árnyékflottára. Kína szerint nem okozója, hanem partnere lehet az Európai Unió gazdasági gondjainak megoldásában. Jelentette ki Lin Chien, a kínai külügyminisztérium szóvívője a kínai állami média szerint. Hangsúlyozta, Peking ellenzi a gazdasági kapcsolatok leépítését. Katonai tiszteletadással fogadták az Egyesült Államokban a múlt hét végén Jordániában és Irakban életét vesztett 4 amerikai katona koporsóját. Az amerikai hadsereg szerdai tájékoztatása szerint a Doveri katonai repülőtéren tartott szertartáson Donald Trump amerikai elnök és Pete Hegseth hadügyminiszter is részt vett. A 4 katona iráni támadásokhoz és katonai műveletekhez kapcsolódó szolgálatteljesítés közben vesztette életét. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön változóan felhős időre készülhetünk. Egy északnyugat felől érkező front hatására többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front mentén megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A délutáni kerengő ismétlése következik.

0: hadifoglyok, dezertőrök, magyar katonák az olasz hátországban 1915 és 1920 között. Ezzel a címmel írt könyvet Juhász Balázs, az ELTE BTK új és jelenkori egyetemes történeti tanszékének docense. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Milyen szempontok alapján végezte a kutatást, amelyek lehetővé tették a könyv megszületését?
1: A 20. század első felében már a hadifogság kérdésével foglalkoztak Magyarországon, viszont ez egy tisztcentrikus munka, ami született. Ez egy kétkötetes tégla, tehát egy halálos fegyver, viszont a legénység álláspontját, a legénység helyzetét, tehát a hadsereg zömét adó emberi állománynak a többségét nem igazán követték a kutatások a két világháború között. Tehát a legnagyobb újdonság, amivel én szolgálok a könyvemben, az pont a legénységi perspektívának a bemutatása. Ez problémás, mert a legénység sok esetben nem rendelkezett olyan íráskészséggel, hogy dokumentálhatta volna saját meglátásait. Tehát van itt egy ilyen nem analfabetizmus, hanem igazából írás kultúrának a hiánya, amely sok esetben sémákon, meglévő formulákon alapult, ez meg ugye nem volt alkalmas arra, hogy a hadifogoly legénységi állományba tartozókaton rögzítse az élményeit, vagy a saját meglátásait, de van ilyen anyag. Tehát mostanra azért már összegyűlt, fellelhető magánkézbe, közgyűjteményekbe, tehát lehet miből építkezni, és így a vizsgálódás azért tudott releváns újdonságot mondani, mert már van miből.
0: Tehát valójában akkor a forrásbázisát jelentősen növelte, és úgy tudom, olaszországi levéltárakban is végzett kutatómunkát.
1: Igen, ez egy másik újdonság, hogy a két világháború közötti kutatás főleg hivatalos közleményekre hagyatkozott, tehát mondjuk táborszabályzatra, viszont az, hogy hogyan működött ténylegesen az adminisztráció, azt nem igazán sikerült rekonstruálni, tehát az olasz hivatalos iratok, azok is sok esetben újdonságként szerepelnek a munkába.
0: A monográfia 11 részből áll, és az első fejezetben megállapítja, hogy az első világháború alatt a hadifoglyok kezelésének törvényi hátterét miatta.
1: Ez valóban egy fontos dolog, mert ez egy szabályozott jelenség, és nemzetközileg szabályozott jelenség, amelyre érdekes módon mindegyik hadviselő fél odafigyelt. Tehát itt egy korábbi 19. század végi folyamatnak az eredményét élvezhették, macska körömbe persze élvezhették a katonák, ugyanis volt egy úgynevezett békemozgalom, és a békemozgalom pedig kitermelt olyan szabályozásokat, amelyek a mostani hadijognak az alapját tették le. Tehát ez egy olyan jellegű szabályozási folyamat, amely máig hat. Tehát ha bárhol fegyveres konfliktus tör ki a világba, akkor máig az akkori rendelkezések szolgáltatják az alapot, amit persze pontosítottak, módosítottak, de még mindig az az alaphivatkozás. Most az első világháború idejére ezt a szabályrendszert az összes hadviselőfél vagy aláírta, vagy akár már ratifikálta is, tehát a saját jogrendszerébe beépítette.
0: Ebben volt segítségre a hágai egyezmény?
1: Igen, tehát pont az a hágai rendezkedés, amely egyfajta mankóként szolgált az összes hadviselőfél számára, hogy hogyan illik ezt a háborút vívni. Jó, persze, tehát nagyon sok olyan esetről tudunk, amikor a szabályozásra tettek magasról, lásd például a vegyi fegyver használatát, de a hadifogság kérdésében érdekes módon ez a szabályozás többé-kevésbé működött.
0: A háború első hónapjaiban kiderül, hogy az olasz fél nem volt felkészülve a tömegesen érkező hadifogoly áradatra.
1: Ez egy általános probléma. Az olaszok csak annyiban tevékenykedtek rosszul, vagy készültek föl rosszul, hogy ők később léptek be a háborúba. Tehát ők igazából már tudhatták volna, hogy milyen ez a popszakma, miközben folyamatosan kapták az értesítéseket, hogy mi zajlik a folyamatban lévő háborúba. Valójában az összes hadviselőfélnél megfigyelhető, hogy gyors háborúra készültek, kevés hadifogollyal számoltak, tehát nem építették ki azt a logisztikai hátteret, hogy ténylegesen kezeljék ezt az emberáradatot. Úgyhogy az olaszok hát először berakták a hadifoglyokat, meglévő infrastruktúrális elemeket, boldogítandó, lásd, kiürített kaszárnyák, szemináriumi épületek, tehát ami éppen volt késznél.
0: A legnagyobb traumát mégis mi jelentette a foglyok számára?
1: Nem volt kapcsolat az otthoniakkal. Tehát a szökések jelentős része például arra vezethető vissza, hogy nem tudják, hogy otthon feleség, szülők milyen állapotban vannak, gyerekkel mi a helyzet, és hogyha nem volt megfelelő kommunikáció, és ez bizonyítottam ott megakadhatott, akkor hát próbálták a hazautat keresni. Tehát ez az otthoniakkal való kapcsolat érdekes módon talán a legfontosabb trauma.
0: Művében bemutatja az olasz területeken elhíresült hadifogoly táborokat. Melyek voltak ezek?
1: Ez igazából egyfajta segédlet csak, és nem is teljes, tehát soha nem lehet teljes, mert a hadifogságnak a velejárója, hogy egy idő után a legénység állományt elkezdik foglalkoztatni. Na most a munka pedig azt jelenti, hogy kivitték őket a táborból, és ilyen munkaszázadokba szétszórták az egész félszigetre. Tehát ezt lehetetlen követni. Tehát az, hogy a Józsi öt társával, mondjuk a Mocsörököcsöge kettő faluban dolgozott, semmi nyoma nincsen. Tehát ezt lehetetlen rekonstruálni. Úgyhogy amit én összeraktam, az az ismert táboroknak, részben táborok, részben pedig munkaszázad állomásoknak a nyilvántartása. Ez egy segéd lehet, hogyha valakit érdekel, ilyen jellegű kutatást végez, akkor ebből tud tájékozódni, hogy egyébként ezek mik, hol voltak, mik voltak a jellegzetességek. Persze vannak ismertebb táborok, tehát van olyan is, ami pozitív és nagyon negatív. Tehát a hazai szintén az egyik legismertebb, mert a negatív élmények alapján sokszor beszélünk róla, ez a Szamár-sziget, ez az Inára. Van például pozitív tábor is, ez Csittadukále, ahol a parancsnokról nagyon jó vélemény alakult ki a hadifoglyok körébe. Tehát mind a kettő végletre van példa, de a legismertebb talán az Inára pont azért, mert megbotránkoztató és tényleg galibák tömkelege jellemezte azt a tábor, szervezetlenség, szisztematikus oda nem figyelés, felkészületlenség, és hát rengeteg halott.
0: Tulajdonképpen a tábori lét jellegzetességeit is az adott tábornak a körülményei határozták meg. Tehát nem lehet egységesen beszélni.
1: Egyrészt az infrastruktúra, tehát hogy a tábornak nem volt megfelelő a vízellátása, mert mondjuk túltöltötték a tábort emberrel, és azt a mennyiséget már nem tudta ellátni, akkor ez egy jelentős problémát okozott. De a parancsnok a személye is meghatározó lehetett, mert hát táboron belül ő volt az úr és parancsoló, és nem lehetett megkérdőjelezni, úgyhogy minden tábor egy külön galaxisként működött.
0: Az olasz hadifogoly táborokban hány százezer főt helyeztek el?
1: A szám változik. 1918. november 3-a, 4-e az egy óriási fordulópont, hiszen az a fegyverszünet aláírásos életbelépése közötti kb. 24 óra, akkor majdnem 300 ezer fővel nőtt az olaszok kezébe lévő ember mennyiség. Előtte egy olyan 170 ezer körül mozgott. Ezt nem lehet egy egyszerű összeadással kezelni igazából, mert a fegyverszünet aláírását követően szinte azonnal elkezdődik a hazabocsátás. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a maximum az egy 470 ezer forint körüli létszám, mert ahogy az olaszok begyűjtötték az emberanyagot, két hónapon belül elkezdték hazaküldeni egy részét, tehát nincs egy ilyen stabil csúcspont a létszámban, de hogyha most statisztikába gondolkodunk, akkor a legmagasabb szám az olyan 470, kicsit felfelé kerekítve 480 ezer fő.
0: Foglalkozott a monarchiabeli katonák helyzetével is, vizsgálta őket.
1: Hát az életkörülmények, a lelki gondozás, gazdasági kérdések, a munka, ezek mind meghatározták ezeknek az embereknek a mindennapjait.
0: Hogyan, milyen módon?
1: Fontos, mert a táboroknak volt egy belső ritmusa. És ezt a belső ritmust, ezt nagyjából ismerjük, mert a két világháború között erről például volt szó. De az, hogy ezt a ritmust mi törte meg, és ezek a töréspontok mennyire voltak komolyak, na ez általában újdonság a könyvemben. Tehát például az, hogy a katona beteg lett, és hogyan kezelték. Ez egy fontos dolog, hisz minden napi rutin megszakadt, a táboron belüli gyengélkedőből kikerülhetett, és akár egy távoli kórházban gondozták, vagy akár elmegyógyintézetbe is kerülhetett. Tehát kikerült a mindennapokból. Hasonlóan a munka is egy fontos töréspontot jelentett a hadifogó életébe, mert napról napra, hétről hétre dőlhetett el, hogy éppenséggel hol és milyen munkát végzett. És persze ennek is megvolt.
0: Ezt mi határozta meg?
1: A kikérés kérő, illetve az engedélyező hatóságnak az összhangja. Tehát Olaszország tele volt olyan munkaerő hiányos üzemekkel, birtokokkal, akik nagyon gyorsan rádöbbentek, hogy itt van egy olcsó munkaerő, és benyújtották az igényt, és ennek egy része, ezeknek az ínyeknek egy része fennmaradt. Az egy másik kérdés, hogy ebből mit hagytak jóvá. Tehát az olasz katonai és civil hatóságok dönthettek arról, hogy a helyi Giuseppének nem adunk munkaerőt, mert már így is vígan elevickél, viszont a szomszédnak meg ilyen, mert hát csőd közelében áll. Úgyhogy ez teljesen egyedi döntés, a prefektusok, ez nálunk a főispáni szint, tehát a prefektusoknak például vétójoga volt, és sok olyan prefektusról tudok, ahol a könnyen elvégezhető, komoly szaktudást nem igénylő munkákat például nem voltak hajlandók kiadni a helyi munkavállalók helyett a hadifoglyoknak, mert a helyi munkavállalóknak ez volt a B-terv. Szükség esetén ez volt a gyors pénzkeresési lehetőség, például hólapátolás. Ezt a hadifoglyok nem végezhette el, mert hát volt más helyi lakos.
0: Szamár-sziget története mikor ért véget konkrétan? Mert a könyvben 1922-t jelöli meg.
1: Igen, mert Szamár-szigetről van egy félreértés. Tehát a magyar köztudatban az ment át, hogy a szerb katonák lepasszolják a kezükbe lévő hadifogolyáradatot, az olaszok ezt átveszik, tehát 1915 decemberében behajózzák ezeket az embereket, és kirakják őket mind a Szamár-szigetre. Na most ezeknek a katonáknak pedig körülbelül fél évvel később véget ér a története, a legénység jelentős részét Franciaországba küldik át, a maradék az tiszti szolga marad, és a tisztikát szinte mind elrakják ilyen szárazföldi táborokba, és akkor ugye a magyar köztudatban véget ért Szamár-sziget. Valójában az olasz hatóságok 16 nyarán, tehát pont ez a július-augusztus, amikor a szerbektől átvett emberanyagnak a szortírozása ténylegesen véget ér, akkor újabb saját maguk által begyűjtött hadifoglyokkal elkezdik feltölteni a tábort. És amikor ezeknek az embereknek a hazaküldése már dübörög, tehát 19-nek a második fele, 19 szeptember, október, ekkor már nagyon komolyan ürítik az olaszországi táborokat, akkor olyan katonákkal töltik fel ezeket az infrastruktúrákat, amiket ugye képítenek, tehát itt van egy táborrendszer, akikkel nem tudnak mit kezdeni. Például orosz hadifoglyokkal, mert az olasz hadsereg nem csak osztrák-magyar, hanem az osztrák-magyar hadsereg által foglalkoztatott, félig meddig illegálisan a front közelébe foglalkoztatott orosz hadifoglyokra is szert tesz. Na most gondoljunk bele, hogy Oroszországban ekkor éppen állabál, polgárháború van, és ezeknek a katonáknak egy részét nem lehet haza zsuppolni. Mit csináljanak velünk? Nem lehet szabadon ereszteni őket Európában, mert lehet, hogy megfertőzte őket a bolsevik métej. Haza küldeni se lehet őket, mert kézzel-lábbal tiltakoznak, hogy ők oda nem akarnak visszatérni. Úgyhogy nagyon sok orosz katonát például elküldtek Szamár-szigetre, Azinárára, és így számukra ez a hadifogság, ez hihetetlen későn ér véget.
0: Említette a szerb hadsereget, ennek kapcsán jegyzem meg az ön egyik véleményét, mégpedig a Szerbiából Albániába hajtott katonák menete valóban kiérdemelte a halálmars nevet.
1: A halálmars az egy másik szelektív emlékezeti forma. A szerb adminisztráció, a szerb hadsereg, civilek, tehát itt egy teljes nemzet úgy, ahogy van, nemzeti kincsekkel együtt, mindenestől úgy dönt, hogy távozik. Tehát kimenti saját magát, ezért ennek a menetelésnek kettő fajta megközelítése dívik. Ugye az osztrák-magyar katonák, ők abszolút elszenvedték az egészet, és nem spontán vettek ebbe részt. Ők saját halálmarsként kezelik, tehát a mi emlékezetünkben csak az elhurcolt katonáknak az emlékezete maradt meg. A szerb emlékezet viszont a saját menekülésére emlékezik halálmarsként, ami ugyanúgy tragikus volt, és ugyanúgy rengeteg áldozattal járt, tehát ez egy nemzetnek a menekülése volt, egy megszálló haderők által üldözött nemzetnek a menekülése. Valójában ez mind a kettő fél számára egy óriási szenvedés volt, csak hát ugye az egyik fél az önként vállalta, a másikra meg rákényszerítették.
0: Utólag vizsgálta a hadifoglyok testi és lelki állapotát is. Mit mutatnak ezek az eredmények?
1: A mentális problémák azok depresszióra vezethetők általában vissza, vannak szuicid jellegű problémák, tehát megkísérelt és nem sikeres öngyilkosságokról tudunk, komoly mentális problémák, tehát paranoid jellegű problémáktól kezdve, skizofréniáig, tehát mindenféle máig is ismert mentális problémák, viszont vannak olyan egyszerű esetek is, hogy szerencsétlen nem evett eleget, és bezsuppolták az elmegyógyintézetbe, és ott derült ki, hogy hát igazából csak enni kellett volna, mert alultáplált. Most a fizikai problémák azok problémásabbak, mert az olasz civil társadalom és a hadifogoly társadalom is ugyanúgy megszenvedte a háborút, mint mondjuk a fronton küzdő katonák, vagy az osztrák-magyar monarchia hátországában élő civilek, viszont a mieink olasz kézbe kevesebbet szenvedtek. És a hadifogoly, hogyha munkát végzett, akkor a szabályozásnak megfelelően többet kapott, mint az olasz civil. Tehát vannak olyan tiltakozások, amikor egy munkát végzett a hadifogoly meg az olasz civil, és az olasz civil kivert a biztosítékot, hogy hát meg a balhét is rögtön azután, hogy mi az, hogy az ellenséges katona mellettem több kaját kap. Tehát voltak fizikai jellegű problémák, de nem egy olyan jellegű, és hát sajnálatos módon ez csak úgy lehet jellemezni, hogy auschwitzi jellegű, auschwitzi menekült jellegű kinézetek, mint amelybe például a monarchia kezében lévő hadifoglyok kerültek. Nem azért, mert éheztették őket, hanem mert mindenki számára rossz volt az ellátás, és az olaszok előszeretettel az ellenpropaganda jegyébe a hazatért hadifoglyokat, tényleg ez a csontváz jellegű kinézet, tehát a klasszikus fotókról ismert kinézet, na, ilyen fotókat terjesztettek, ez tök jó volt igazából elrettenteni a katonákat, te is, fiam, ez lesz a sorsod, hogy ellenséges kézbe kerülsz, úgyhogy harcolj. Az olasz fél, mint ahogy mindegyik fél igazából, rendelkezett egy szervezettel, amely a kezébe került, állománnyal foglalkozott, tehát ezek voltak a mieink, az osztrák-magyarok, illetve volt egy másik szervezet, amely az ellenséges kézbe került olaszokkal foglalkozott. Na most ez a Vörös Kereszt volt leginkább, és a Vörös Kereszt érdekes módon az olasz kézbe került osztrák-magyarokkal nem sokat foglalkozott olasz területen. Tehát külföldi Vörös Keresztes missziók voltak azok, amelyek leginkább az olasz kézbe került osztrák-magyarokkal törődtek.
0: A könyv az egészségügyi rendszer kapcsán két fontos problémára is rámutat. Melyek ezek?
1: Ott nagyon sok probléma volt. Az egyik az, hogy a legénységi állománynak az ellátása az nem volt megfelelő, ugyanis Tesco gazdaságos üzemmódra kapcsolták az olaszok, és csak az alapvető ellátásban részesítették az állományt, és mivel nekik nem volt megfelelő tőkéjük, ezért nem tudták önerőből ezt kiegészíteni. Tehát a legénység sorsa az teljes mértékben az olasz hatóságoknak volt alárendelve. Illetve a másik dolog, ez szintén egy ilyen általánosabb jellegű, de ez mindenkit érintett, a karantén intézménye. Az olaszok úgy vezetik be a karantént, hogy védjük a saját civiljeinket a külföldi és betegséget hordozó katonáktól. Ehhez képest, mivel hát hosszú ideig kellett volna karanténba zárni az osztrák-magyar katonákat, ez meg túlságosan sokáig leterhelte volna a karanténtáborokat, hamarabb elküldték őket. Tehát hamarabb kikerültek az osztrák-magyar katonák a karanténtáborból, és így ugyanúgy lehetett olyan eset, és ez ki is bontakozott sokszor, hogy betegek voltak, lapultott a betegségnek a csírája, aztán majd a táborba egy ilyen jó kis járványban kiteljesedett. Most ez nem csak az osztrák-magyar katonákat érintette, hanem vitte magával a tábortőrző személyzetet is. Tehát olasz Vörös Keresztes nővér az ugyanúgy meghalt, mint ahogy a tábortőrző olasz katona is. Tehát ez aztán tényleg demokratikus volt, mert az egész tábort vitte magával. Tehát a kolera az a keleti orosz frontos importtermék, amelyet az osztrák-magyar katonák az olaszországi hadifogságuk alatt szépen kitermeltek, ami mag meg volt bennük fertőzést, azt tömegessé tették, és utána pedig hát folyamatosan kolera járványtól rettegtek az olasz hatóságok is. Van tifuszjárvány, amely jellegzetes volt a hadifogságba, viszont az olasz civil társadalmat is érintette, csak az egyiket egyfajta tifusz, a másikat pedig egy másik fajta tifusz, tehát ez érdekes módon sikerült elszeparálni. Ugye a legismertebb járvány az a spanyol nátha. Tehát a spanyol nátha az egyaránt érintette az olasz civil, olasz katonáskodó réteget, tehát a frontkatonákat, meg hát a hadifoglyokat is. De ez jellemző volt mindenhol, tehát nálunk az osztrák-magyar területén is, hogy a spanyol nátha az mindenhol beütött és mindenkit érintett. Vannak persze azért specifikus betegségek, tehát Olaszországban a malária az egy általános probléma volt, és ez egy olasz jellegzetesség. Na most ezt az olasz hatóságok úgy próbálták kezelni, hogy a köztudottan maláriás területre nem küldték dolgozni a hadifoglyot, mert hogyha szándékosan bevetik egy ilyen területen, akkor utána megjött volna a retorzió, hogy a monarchia leveri a port a saját kezébe lévő olaszokon. Tehát volt védekezés, megelőzés is, csak hát ez nem volt elegendő. Tehát ha megnézzük

0: És hát nem csak a hadifoglyok, hanem, mint ahogy korábban mondtam, az őrzővédő szolgálat, meg hát az egészségügyi szakosztály is.
1: 1919. augusztusában kezdődött meg a foglyok hazatérése. Milyen körülményeket biztosítottak erre, illetve mennyire voltak eredményesek?
0: Hát ez a hazaszállítás, ez egy tragédia volt. Tehát ez egy kiéheztetett olasz infrastruktúra megpróbált, vagy egy még inkább kiéheztetett osztrák-magyar és utódállam infrastruktúrával megfizettetni a hazatérést. A csehszlovák légiót azt nagyon sokszor szoktuk emlegetni, hogy a csehszlovák államnak egy ilyen alappillére, és a csehszlovák légiót a franciák meg az olaszok is kiképezték. Na most ez ugye elméletileg egy antant szövetséges csapat, és hát az olasz társadalom meg az olasz gazdaság annyira ki volt éhezve, hogy az első transportot szépen nagy csicsa, dirdúr, zászlólobogtatás, doppergés, meg díszemlék után hazaküldték, a következő transportnak meg bejelentették, hogy amíg nem fizetitek ki a hazatérés költségeit, itt maradtok. Ez hasonlóan viccesre sikeredett mondjuk a magyar fél esetében, tehát a magyar félnek kellett biztosítani a szenet, a vasúti szállítókapacitást, és az olaszok csak az olasz-osztrák határig vitték el a hadifoglyokat, ott meg szépen átzsuppolták A-szerelvényből B-szerelvénybe őket. Tehát itt igazából az egész térség egy ilyen szénéhségtől szenvedett, győztes vagy vesztes ország egyaránt, és itt már nem arra ment ki a történet, hogy valamiféle ilyen egészségügyi hasznosság alapján szállítjuk haza, tehát a betegektől megszabadulunk, az egészségeseket meg igazából kihasználjuk, mert munkát végeznek, hanem a hazatérésnek a jelentős része már arról szól, hogy aki tudott kellőképpen fizetni a hazaszállításért, az hamarabb hazaszállította a hadifoglyokat, és hát ezt kombinálták egyéb tényezőkkel, mint például az, hogy a jugoszlávok tértek haza legkésőbb, mert potenciálisan veszélyesek voltak az olaszokra.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Balázzsal, az ELTE BTK új és jelenkori egyetemes történeti tanszékének docensével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Van az úgy, hogy az ember nehéz családban nőtt fel. Na és? Mással is előfordult már a történelemben. Túl kell lépni rajta, fel kell nőni, haladjunk. Igen ám, csak hogy aki alkoholista vagy más szempontból diszfunkcionálisan működő családból jön, az lehet, hogy felnőttként egyszer csak azzal szembesül, hogy olyan kapcsolati és életvezetési nehézségekkel küzdik, például a párkapcsolatban, például a munkában, amivel mások kevésbé. Neki nyújthat segítséget a színházterápia. Kinek szól, mire gyógyír, hogyan működik, erről beszélgetünk a mai műsorban Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal, színháztrénerrel. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Köszöntöm Kata a stúdióban.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon más tapasztalatot szerez az az ember, aki diszfunkcionális, akár szenvedélybeteg, vagy pszichiátriai beteg, vagy bántalmazó családban nő fel. Mi sérül ilyenkor, amire aztán majd megbeszéljük, hogy hogyan segít a színházterápia?
2: Ilyen családban felnőve azt fontos látni, hogy számos nehézséggel tudunk küzdeni a személyiségfejlődésnek szinte minden területén. Illetve amit talán fontos kiemelni, mert erre ritkábban szoktunk gondolni, hogyha valaki

0: aki egy nem jól működő, vagy akár egy kifejezetten bántalmazó, zűrzavaros gondoskodásban nevelkedik picikorától kezdve, és nem egy kész, kifejlett személyiséggel lép bele a helyzetbe, hanem ugye ott fejlődik ki az ő személyisége, az idegrendszere, a stresszválaszai, megküzdési készsége, stb. Mindez nem kapja meg azt a megfelelő egészséges környezetet, amire szüksége lenne, tehát nem fog olyan jól működni. Akik így nevelkednek a stresszkezelésben, a konfliktuskezelésben, a stresszválaszokban, az immunválasz akár módosulhat, az, hogy hogyan vagyok én a világban, hogy mennyire tartom egy biztonságos helynek, hogy mennyire gondolom azt, hogy én abban oké vagyok, ez egy jó hely, érdemes kapcsolódni, lehet számítani a másik emberre, stb. Stb. Tehát alapvetően, hogy hogyan vagyok jelen magamban és a világban, ezek a korai élmények nagyon meghatározóak. És aki egy nem jól működő családban szerzi ezeket a korai tapasztalatokat, ez nagyon mélyen be tud égni, nehéz is később korrigálni, nem lehetetlen, ez fontos, de hogy nagyobb hátránnyal indul az, aki egy ilyen családból származik, és hogy nem csak úgymond idézőjelben lelkisérültek leszünk egy ilyen családban felnőve, hanem
1: igen,
0: komplex.
1: Igen, hát ez rosszul hangzik.
0: Igen, de hogy csak a mondják ezt, hogy ó, hát jó, egy kicsit lelkisérült leszek, de hát legyek túl rajta, rázzam le magamról, vége a gyerekkornak, magam mögött hagytam, lépjek tovább.
1: Hát vagy azt is mondhatom, hogy hát mindenki egy kicsit fura, meg mindenki egy kicsit lelkisérült, ki nem. Tehát senki sem szereti magát lelkisérültnek érezni, nem?
0: Persze, én nem is szeretem nagyon ezt a kifejezést használni, de ugye köznyelvben azért sokszor futunk ebbe bele. Inkább úgy mondanám, hogy jelentős hátránnyal indul, vagy másfajta nehézségekkel indul az, aki ilyen családban nevelkedik. Viszont fontos látni, hogy ez egy komplex testi lelki sérülés. Tehát mivel az idegrendszerünk is ott fejlődik, és nem véletlen szoktuk mondani az első 1000 napot például, vagy ezt az első 3 évet, hogy nagyon kiemelten fontos minden működési területünk szempontjából, testi-lelki egészség szempontjából egyaránt, mert hogy itt tevődnek le azok az alapkövek, amiből aztán életünk végéig próbálunk építkezni és gazdálkodni.
1: Megdöbbentő, hogy azt mondja, hogy fizikailag is számít.
0: Hát abszolút, tehát tudjuk már azt is, hogy a magzati lét is, tehát a várandóság ideje alatt szerzett élmények is, nem mindegy, hogy ez egy háborítatlan, vagy egy viszonylag könnyed, most ezt nem feltétlen a minden terhességben, vagy várandóságban vannak nehézségek, ugye szoktam mondani, hogy ez hol terhesség, hol várandóság, tehát ez egy vegyes állapot, de hogy bizonyos alapoknak meg kell lennie ahhoz, hogy egészségesen tudjon fejlődni már ott is a csecsemő, illetve, hogy mondom, nagyon fontosak a korai tapasztalatok, és az is, hogy az édesanyja milyen állapotban van, ő mennyire van jól, illetve a közvetlen környezet mennyire tudja az egészséges fejlődést támogatni.
1: És aztán, hogyha kommunikációs bizalom, biztonságérzet kérdésben nehézségünk van, akkor azt észrevesszük? Mert hogyha nem veszem észre, akkor nem fogok elmenni színházterápiára. Tehát mikor veszi észre azt, aki ilyen családban nőtt föl, hogy nem mindenki szembe jön az autópályán, nem a világa probléma körülöttem, hanem lehet, hogy én tudnék valamit csinálni, vagy kezdeni.
0: Ez teljesen változó, hogy hol veszi észre valaki, hogy van ezzel dolga, vagy van érintettsége. A leggyakoribb tapasztalatom az az, hogy talán úgy a gyerekvállalásig, vagy a család alapításig sokszor még úgy elműködnek meg. Hol lent, hol fent, hullámhegyek, völgyek, egyébként mindenki életében vannak természetesen, de úgy valahogy akár párválasztás kapcsán azt veszem észre, hogy rendre ugyanott mennek tönkre a kapcsolataim, vagy ugyanazok a forgatókönyvek zajlanak le. Néha csak a nevet kell átírni a történetben, mert hogy lezajlik folyton ugyanaz, ott akkor érdemes gyanakodni arra, hogy itt van valami olyan, akár tudattalan mintázat, amit ismétlek, ami korábbi tapasztalatokból fakadhat, illetve gyakran látjuk azt, hogy a gyerekszületés a másik ilyen pont. Látom klienseken is azt, hogy sokan ilyenkor kérnek segítséget, mert valahogyan a magunk mögött hagyott, vagy azt gondoltuk, hogy magunk mögött hagytuk a gyermekkorunk minden nehézségét, a gyerek vállalása és a gyerekszüléssel nagyon sok minden beaktiválódik, akár testi szinten is, vagy sejtszinten szoktuk mondani, illetve hogyan látjuk a gyerekünket, meg kapcsolatban vagyunk vele, az valóban idegrendszeri szinten is be tud aktiválni nagyon sok olyan, akár trauma választ, amit lehet, hogy addig nem is tudatosítottunk, hogy még mindig milyen tud ránk hatni, és sokan egyébként ilyenkor szoktak olyan nehéz fizikai vagy lelki állapotba kerülni, vagy olyan terhekkel szembesülni, hogy segítséget kérnek.
1: Hogyan dolgozik a színházterápia? Tulajdonképpen mi ez? Mi a módszer, és honnan jön? Mi ez? Túl sok kérdés, de hát nagyon izgalmas.
0: Azzal kezdeném, hogy a színházterápia kicsit megtévesztő elnevezés, ez inkább már csak történelmi okokból maradt rajta ezen a módszeren, mert hogy nem sok köze van a színházhoz, sőt, néha nem is beszélünk egy-egy darabban, vagy ha használunk is szavakat, vagy kifejezéseket, akkor ezt nem a klasszikus színházi értelemben, vagy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy itt egy Shakespeare összesnek nekiesünk.
1: Hát, tehát nem irodalmi műveket dolgoznak föl, és nem monológokat mondanak.
0: Nem, sőt, a szövegalkotás is sokszor ilyen véletlenszerűen szokott történni, hogy mondjuk ráejtjük a ceruzát, maradjunk akkor a Shakespeare dráma egyik oldalán, és az a szó, ami ott, ahova ráesett, azzal kezdünk el dolgozni, vagy akár 5-10 szóval, és mindenki magának alkot szöveget, de kicsit előre szaladtam, mert
1: igen,
0: ezzel már
1: ez
0: csak
1: a módszer,
0: akkor
1: igen.
0: Dolgozunk, hogyha valóban szeretnénk egy bemutatható színpadi művet is létrehozni, rehabokon, ahol sok időnk van, és hosszabb folyamattal tudunk dolgozni, ott inkább szoktunk színházat csinálni, bár most az elmúlt pár évben Nagy Alíz kolléganőmmel szoktam tréninget tartani, egy összeszokott páros vagyunk, mert több mint 10 éve dolgozunk együtt, és kihoztuk ezt a zárt intézményekből egy kicsit a civil életbe is, tehát bárki, aki érdeklődik, és szembe jön vele az, hogy éppen workshopot tartunk, vagy hosszabb folyamatot, kipróbálhatja a módszert. A tapasztalatom az, hogy elsőre az emberek hátra szoktak hőkölni, és eszük ágába sincs sem szerepelni, sem színházat csinálni, sem a testükkel dolgozni, sem pedig egy nonverbális módszert kipróbálni. Ez egy nem szavakkal dolgozó módszer. Nagyon sokáig az instrukciókon kívül nagyon más helye nincsen a mi munkákban a beszédnek. Már csak azért is, mert hogy ez a módszer valahogyan azt is célozza, hogy bizonyos élményeink nem hozzáférhetők a verbalitás számára. Ugye visszautalnék arra, hogy az első 1000 nap, vagy a nagyon korai élmények, ezek még a szavak szintje előtt kialakult testi válaszok, stresszválaszok, reakcióink a másik emberre, a kötődési mintázatunk, a bizalomkérdés, az, hogy hogyan vagyok a testemben, hogyan kommunikálok a másik emberrel, ezek nagyon korai tapasztalatok, és sokan úgy jutnak el egyébként egy színházterápiába, vagy más testfelől közelítő módszerhez, hogy azt érzik, hogy mondjuk járnak verbális terápiába már régóta, már elmondták, amit el lehetett, már megdolgozták szavak szintjén, amit meg lehetett, de hogy valami nem mozdul, valami nem változik, valami még mindig nem jó a testemben, a lelkemben, valami ez még mindig nem férek hozzá. És pont ezek a nonverbális módszerek, mint milyen a színházterápia is, ezek erre jók, hogy valahogy közel tudjunk kerülni azokhoz az élményekhez, és tudjunk dolgozni ezekkel a tapasztalatokkal, amit egy beszélgetős terápiában nem lehet megközelíteni.
1: Annak is jó ez, aki nem szándékozik beszélgetős terápiába menni, mert nem olyan, aki beszédes, tehát igen, hogy ezt meg lehet kerülni, ez nem egy fokozati elem.
0: Nem egy fokozati elem, és néha találkozunk azzal is, hogy valaki mondjuk itt indít, akár gyanútlanul, akár célzottan emiatt keres, mert hogy azt érzi például, sokan keresnek pánikos vagy szorongásos tünetekkel minket, hogy valahogy nem vagyok ura a testi reakcióimnak, indokolatlan félelmeim vannak, nem tudok jól a testemben lenni, nem tudok kapcsolódni. Van, aki mondjuk azt fogalmazza meg, nekem is ez volt egyébként az élményem, mielőtt elkezdtem ezzel a módszerrel dolgozni, hogy vagyok én, az jelenti a nyakon fölül a fejemet.
1: Igen, és mutatja a Kata.
0: Igen,
1: lehet,
0: és akkor van a testem, ami egy szükséges rossz, ami a helyén tartja a fejemet. Tehát körülbelül én is így kezdtem el dolgozni.
1: Amelyik tud racionálisan működni.
0: Így van. A és többi kontroll meg nem alatt tartani minden mást, ugye, így mert van. Hogy gyakran ezt szeretjük, hogy a testünk az csinálja azt, amit mi akarunk, és ne legyen bele gond. Szóval van, aki így esik bele ebbe a módszerbe, és egy picit kinyitnám, hogy nem csak a színház terápia van, hanem számos testfelől közelítő módszer, amiket azért szeretek, mert ahogyan is mondta, nem mindenki akar, vagy nem mindenki tud beszélni a traumatizáltságáról. És számos olyan módszer létezik, ahol nem kell kimondani, nem kell lecsócsálni, nem kell újra átélni, hogy mi a trauma, a testi válaszokat viszont mégis tudjuk gyógyítani és oldani.

0: Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal, színháztrénerrel beszélgetünk a szenvedélybeteg családokban felnőtt emberek számára kidolgozott színházterápiás módszerről. Na és akkor most, hogy működik ez? Bemennek egy szobába, hányan vannak, mi történik ott?
1: Ezt úgy érdemes elképzelni, hogy általában 6-8 fővel szeretünk dolgozni, ez itt az elmúlt néhány évben a bevált módszerünk, tehát ez egy viszonylag kis csoportos módszer vagy együttlét, lehet persze többen is, de hogy mi itt dolgozunk Alízzal, és ez egy zárt csoport, tehát arra szoktunk szerződni, hogy egy napra, két napra, öt napra ez változó, hogy hogyan hirdetjük meg, de ameddig együtt dolgozunk, az első nap reggelétől a második nap végéig mondjuk, addig itt mindenki elköteleződik amellett, hogy jelen van, részt vesz, nem késik, titoktartás, alapvető csoportszabályok természetesen kötelező érvényűek mindenkire, és ezt mindenki szokta is vállalni természetesen, hogy ami ott elhangzik, az ott is marad. Nem megengedett az agresszió semmilyen formája, saját testünkre is vigyázunk, a másik testére is, sérülésekre is, illetve mindenkinek a jól létére. Tehát vannak bizonyos más csoportra is érvényes szabályok. Nyilván, mivel a testünkkel dolgozunk, ezért itt vannak ilyen extrák is, mint például intim területeket nem érintünk, illetve nagyon fontosnak tartjuk azt hangsúlyozni, mivel sokan traumatizáltak, akár úgy is, hogy nem tudnak róla, bármikor lehet nemet mondani egy-egy gyakorlatban, instrukciókat szoktunk adni, és azzal viszonylag szabadon lehet dolgozni, de például van, aki nem viseli olyan jól az érintést, tehát ezt lehet jelezni, lehet nemet mondani. Nagyon szoktunk figyelni, hogy mindenki csak annyira menjen mélyre, amennyit éppen most el tud bírni, ettől függetlenül nyilván ez egy nagyon izgalmas módszer, mert néha olyanokra bukkanunk, amire nem számít sem a résztvevő, sem mi, de szerencsére annak, hogy kettős vezetéssel dolgozunk, kis létszámmal, az elmúlt 10-15 évben tudtuk kezelni azokat a helyzeteket, hogyha valakinél bármi olyan élmény vagy olyan reakció kapcsolt be, ami ugye mivel a testünkben őrizzük ezeket a lenyomatokat, ezért ez elő tud jönni, és aztán lehet vele dolgozni.
0: És még mindig nem tudom, hogy hogyan képzeljem ezt el. A rádióban nem látszik, de én se látom magam előtt, hogy eszközökkel dolgoznak egy berendezett térben, vagy csak a test van, és milyen feladatok vannak például?
1: Mondjon egyet. Üres térben dolgozunk, tehát minél letisztultabb tér van, a testünk az, amivel dolgozunk, illetve önmagunkkal, tehát nincsenek eszközök. Néha szoktunk színház kapcsán mondjuk ilyen különböző hangkeltésre alkalmas eszközöket, vagy ilyesmiket bevonni, de alapvetően a testünk az, ami a mi munkaeszközünk. Úgy szokott felépülni a módszer, hogy először megpróbálunk egyáltalán kapcsolatot létesíteni a saját testünkkel, illetve megérkezni abba a térbe, amiben dolgozunk. Tehát megismerni, körbejárjuk, megérintjük, hol leszünk együtt a következő egy-két napban, mire érdemes figyelni. Addig még a többieket úgymond csak, mint tereptárgyak vesszük figyelembe, és szép lassan elkezdünk bizonyos gyakorlatokon keresztül, légzés, mozgás, megérkezni oda, hogy itt vagyok a testemben, egy biztonságos térben, kik vannak körülöttem, milyen zajok vannak, milyen fények vannak.
0: Tehát tulajdonképpen akkor az érzékelés az az első, hogy érezzem.
1: Testtudati munkának is szoktuk
0: a környezetemet
1: hívni.
0: És magamat is.
1: Így van. Tehát, hogy az első lépés, akkor tudok jól dolgozni magammal, a testemmel, meg egyáltalán kapcsolatba lépni a másikkal, hogyha felvettem a kapcsolatot saját magammal, vagy a saját testemmel. Következő szokott instrukció lenni, már többnyire páros gyakorlatban, egy úgynevezett kapcsolati munkára, hogy hogyan vagyok én a bizalommal, hogyan nyitok a másik felé, hogyan tudok reagálni, hogyan tudok hangolódni a másikra. Nagyon gyakran itt szokták sokan észrevenni az érintettségüket, hogy te jó ég, nekem egy nagyon egyszerű instrukcióban, hogy nem tudom, mondjuk kövessem le a másik mozgását, vagy érjek hozzá a vállához, az milyen nehézséget tud okozni, vagy hogy vagyok az, hogy rám figyelnek, vagy nekem kell a másikra figyelni. Szóval számos vetülete van ennek, amivel szoktunk dolgozni, és aztán következő lépésként szokott lenni úgynevezett improvizációs munka. Ettől nem kell megijedni, tehát nem arról van szó, hogy akkor valakinek ott ki kell állnia fél Budapest elé, és valamit ott rögtönözni kell, hanem egy-egy mozdulat, vagy egy-egy hang is már improvizációnak számít.
0: Tehát valamilyen konkrét történetet kell ilyenkor eljátszani, nem. vagy élményt, vagy akkor most te vagy a ló, aki szaladsz a mezőn, és mit érzel, ilyesmikre kell gondolni?
1: Nem, nagyon fontos, hogy nem kell semmit eljátszani. Gyakran mondjuk az instrukció az például annyi, hogy próbáljam meg most feltérképezni azt, hogy közben itt mutogatok, mert igen, ez egy mozgásos módszer, és
0: széles mozdulatokkal.
1: Igen, hogy valahogy például letapogatni azt, hogy mi ez a tér, amiben én most otthonosan érzem magam. Ez egy szűkebb hely, vagy egészen ki tudom nyújtani a kezemet, ki akarok-e lépni ezzel. Egész hosszan el lehet ezzel időzni, és nagyon izgalmas, hogy valóban el tud indulni, tehát az is, aki nagyon szkeptikus, vagy sosem dolgozott ilyen módszerrel, mégiscsak elkezdi valahogy megérezni azt, hogy valóban hogyan vagyok én ebben otthonosan, közel jöhet-e a másik, meg tudom-e akár érinteni. És ezek tényleg úgy kell elképzelni, nagyon egyszerű instrukciók, és mindenki úgy használja ezt az instrukciót, ahogy akarja.
0: Az értelmezésben mindenki maga érez valamit, meglepődik és elgondolkodik rajta, forgatja magában, vagy akkor jön Kata és a partnere, akivel együtt tartják a színházterápiát, és elmagyarázzák, hogy mi történik.
1: Próbálunk tágteret hagyni annak, hogy mindenki úgy értelmezhesse alapvetően, ahogyan szeretné, de mégis adni egy minimális biztonságérzetet azzal kapcsolatban, hogy ne leselkedem kell, hogy vajon jól csinálom-e, ugye ez gyakran bennünk van, hogy de jó, így jól csinálom.
0: Meg akarunk felelni.
1: Igen, nem lehet rosszul csinálni, de be szoktuk mutatni azt hogy röviden, hogy érthetővé váljon, hogy mire gondolunk, és hogy tényleg nem gondolunk nagyon extra dolgokra.
0: De az, hogy ez az egész mit jelent? Tehát, hogy mi jön ki belőle, hogyha én mondjuk szűknek érzem a teret, és közel teszem a kezem, hogy most ez az én terem, hogy akkor utána van egy ilyen megoldó kulcs a végén, vagy pedig mindenki magában gondoljon, amit akar.
1: Van megoldó kulcs, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy nekünk van egy listaszerű megoldásunk, és ezt megmondjuk, hanem mindig nagyon fontos része a verbális feldolgozás és az integrálás ezeknek a csoportoknak. Tehát mondjuk dolgozunk mozgásosan egy kis bemelegítés és megérkezés után mondjuk egy órát, és akkor azt mondjuk követi egy fél-egy órás verbális feldolgozó kör, ahol megoszthatja mindenki azt, hogy mibe volt, mi érintette meg, mi a furcsa, feltehet akár ilyen kérdést, hogy akkor ha én ezt most így éreztem, az miről szól, vagy ha én az instrukciót máshogy értelmeztem, az vajon mi. Adunk szempontokat, nem kész válaszokat, hanem szempontokat arra, hogy közösen gondoljuk át, hogy vajon az illetőnek ez mit jelent, és lehet, hogy az egyiknél ezt jelenti, a másiknál azt, ezért is dolgozunk kis csoportban, hogy az egyéni megéléseknek is tudjon tere lenni, hiszen nagyon sokat tesz hozzá a többi csoporttag megélése.
0: Honnan jön a módszer?
1: Mi, amit tanultunk, ez a George Bál féle színházterápiás módszer, ez többféle színházi és pszichodinamikus mozgás és táncterápiás módszert ötvöz. Szóval inkább úgy mondanám, úgy lett ez összerakva egyéb módszerekből. Mi, amit tanultunk, az eredetileg szenvedélybetegek számára kialakított módszer, ez a színházterápia, de látjuk, hogy nagyon sok egyéb nehézségre, illetve az ilyen családban való felnövekvés és tulajdonképpen annak minden szövődményére, nehézségére a civil életben is nagyon jól alkalmazható módszer, és mi ezzel dolgozunk Nagy Alízzal már évek óta.
0: De egyébként amerikai vagy francia?
1: Zsorzső francia egyébként, de pont most az egyik kollégánk, Hegedűs Attila írja ebből a doktoriát, hogy valahogy ő is így fel tudja göngyölíteni és szétszálazni azt, hogy mi mindenből lett ez összerakva. De igen, amerikai, francia, Európán belül is számos gyökere van ennek a módszernek, szóval hogy valahogy egy ilyen vegyes.
0: Arra kérem, Kata, hogy ossza meg egy élményét, vagy mondjon el egy történetet, persze név nélkül, meg felismerhetőség nélkül, ami különösen megérintette Katát, vagy ahol nagy változást látott, vagy nagy segítséget jelentett ez a színházterápia.
1: Van egy nagyon, nagyon kedves történetem, amit szívesen megosztok, ami mindig nagyon meg is érint, mert hogy azt is fontos látni ezekben a színházterápiás tréningekben. Sokan például azt fogalmazzák meg, hogy nem feltétlen, hogy mennyire közel kerültek bizonyos gyerekkori traumáikhoz, hanem például azt, hogy nagyon kevés terük volt valaha az életükben arra, hogy spontán, önfelett módon, egy biztonságos térben csak úgy lehessenek, vagy játszhassanak, vagy lehessenek gyerekek, ugye, aki egy nem jó környezetben nevelkedik, gyakran ezt a gyermekség élményét veszíti el elsőként, a játékosságot, a spontaneitást, azt, hogy tényleg önfeledten lehet lenni, és nem egy folyamatos készenlétben monitorozni folyamatosan a környezetet, hogy mikor lesz valami baj, hanem ezt a gyermeki játéknak az örömét. És egyszer bejelentkezett hozzánk egy testvérpár egy csoportra, szerencséjükre nem árulták el, hogy ők testvérek, mert egyébként nem szoktuk javasolni, hogy testvérek jöjjenek együtt egy ilyen kis létszámos, ilyen módszerrel dolgozó csoportba, de ott ez szombat reggel derült ki a kétnapos, vagy nem is tudom, az lehet, hogy öt alkalmas tréning volt, hogy ők tesók, és akkor Alizzal tartottunk egy gyors kupak tanácsot, hogy akkor mi legyen, és azt gondoltuk, ha már ezt így rendezte az univerzum, akkor menjünk, és hogy akkor nézzük meg, hogy mit fog ez hozni. 60 pluszos testvérpárról van szó, hozzáteszem, tehát, hogy nem is egy fiatal páros, és ők az egyik gyakorlat kapcsán, ami egyébként tényleg egy játékos, könnyed gyakorlat volt a térben és kapcsolódás a többiekkel. Azt fogalmazták meg ebben a verbális feldolgozó körben, hogy most először élik meg azt, hogy ők, mint testvérek, együtt lehetnek egy biztonságos helyen úgy, hogy ők játszhatnak, és nem azon kell aggódni, hogy mi lesz, hogy mikor jön haza apa, hogy mikor van baj, hogy ezt a fajta testvéri kapcsolódást, egy jófajta testvéri kapcsolódást rajtam, most is áll a szőr, mert nagyon mélyen érint.
0: Igen, ez megható nagyon.
1: 60 évesek elmúltak, mire először megtapasztalták egy ilyen biztonságos terápiás térben. És én ezt nagyon viszem magammal, és azt gondolom, hogy ez talán sokaknak lehet egy behívó élmény, hogy valahogy, hogy ezt megélni, hogy biztonságban vagyok, lehetek gyermek, tartanak, meg vagyok tartva, vigyáznak rám, és lehet csak úgy lenni.
0: Hova forduljon az, akinek ez felkeltette az érdeklődését? Szeretne jelentkezni, szeretne egy ilyenben részt venni?
1: Magyar Színház Terápiás Egyesület égisze alatt vannak ilyen csoportok többek között, megtalálható a Facebookon is, de az ember így ki googlizza, akkor ott szoktuk a frissen induló csoportokat feltenni, és ott lehet vidéken is, időnként Budapesten is változó, hogy mikor, hol az országban, és ez a tervünk, hogy egyre több ilyen csoport lesz, illetve majd képzést is tervezünk indítani. Mármint szakemberek számára képzést, hogy a módszert el tudják sajátítani, de saját élményként addig is mindenki számára adott a lehetőség.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal, színháztrénerrel beszélgettünk a szenvedélybeteg családokban felnőtt emberek számára kidolgozott színházterápiás módszerről. A technikus Biksa Levente, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Posgai Nórát hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: A Világegyház következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Egy életvidám, derűs és bölcs 90 éves atyával fogunk megismerkedni. Csete Iván atya, aki a New York-i magyar lelkész jelenleg, félállásban ma is aktív, katonalelkész is volt, ferences szerzetes is volt, de alapvetően sok évtizede lelkipásztor.
4: Amikor Magyarországhoz visszatért, 40-ben visszatért Észak-Erdély, és akkor én Nagyváradon nevelkedtem, ott lett az első áldozó, a premondreiek, még jártam, és akkor jött nagy bombázások, meg minden, majdnem meghaltunk egy amerikai bombázásban, de aztán mégsem haltam meg, mert a tőzsangyalom megparancsolt, hogy nézzek fel az égre, és fölnéztem, és láttam a repülőgépeket jönni, és akkor lerohantunk a pincébe, és így menekültünk meg. És 40 évvel később itt az amerikai fővárosban a repülőgép kiállításon ott volt egy repülőgép, egy bombázó, és az egyik bombázó, ami ott Nagyvádot bombázta, ki volt írva, az volt az egyik. Hát szóval ez egy érdekesség kedvéért megemlített. A lényeg az, hogy azt én ugye átértem a második világháborút, az ostromot, és akkor a kommunizmus, stb. Először nem vettek fel egyetemre, mert radikális reakciós voltam, mert keresztet hordtam a nyakamba, és azt mondta a kommunista igazgató, hogy fiam, amíg ezzel nem változtatsz, ide nem jött. Úgyhogy nem vettek fel a gimnáziumba, pedig tiszta jeles voltam, és hát aztán kerébe végeztem, a számvitelt után pedig utáltam.
3: Tehát kereskedelmi iskolában végzett végül is.
4: Továbbra is viseltem a keresztet. A lényeg az, hogy nem vettek fel az egyetemre, mert orvos akartam lenni, mert édesapám sebész professzor volt, és akkor már meghalt, 16 éves voltam, amikor elvesztettem édesapámat. De az édesapám jó barátja, Langi Müller professzor, agysebész, brilliáns agysebész, az engem protekcióval végén egy évi vesztességgel benyomott a Szegedi Egyetemre. És Szegeden jártam orvosira, és a második éves volt, amikor a forradalom kitört. És valószínűleg tudjátok, hogy mi kezdtük a Szegeden a diák mozgalmat, ami aztán a forradalomá lett egy pár nap múlva, és én részt vettem a szervezésben, meg minden, úgyhogy amikor nem jöttek az amerikaiak, akiket vártunk, akkor én kénytelen voltam elhagyni a hazámat, hogy nehogy letartóztassanak is, és talán kivégezzenek. Minden esetre a lényeg az, hogy aztán Amerikába kötöttem ki, és ott megjártam a úgynevezett előorvosit, a Primed School 4 évet, de aztán nem folytattam, elmentem Párizsba, mert a Döbol volt az elnök, aki kitűr ember, azt mondta, hogy Európa az nem az Elbáig terjedt, hanem az Uraltól az Atlanti-óceánig. És na, ez a mi emberünk, és elmentem Franciaországba, és akkor ott tanultam történelmet, meg a Sorbonnon, meg politikai tudományokat, meg mi a csodát. De mielőtt a doktorátust már éppen majdnem befejeztem, amikor egy csinos francia lánynal megismerkedtem, aki nagyon vallásos volt, azóta ő apácsa lett, és a Medjugorjei valakit. Mindenesetre az ő hatására eljött egy lelki gyakorlatra, és azért akkor határoztam, hogy pap leszek, mert mit használ az embernek, ha megnyeri az egész világot, de elveszi az örök életét. És akkor elkezdtem sok mindenféle dolog miatt pénzt keresni, próbáltam, mert édesanyám Magyarországon élt nyugdíjból, és szüksége volt egy kis segítségem, meg a bátyám is betegeskedett, aki velem New Yorkba élt, és családja volt, és szüksége volt egy kis, úgyhogy elég elhalasztódott az én papi képzésem, 45 éves volt, amikor felszenteltek, de magyar helyre nem tudtam kerülni, és azért megkértem a O'Connor kardinál, engedjen engem a ferencesek közé, a magyar ferencesek közé, és így léptem be a ferencesekhez, és a domonkos atya a csorba, az nekem nagyon segített, nagyon derék, jószívű ember volt, és ő vitt engem be oda a ferencesek közé, és akkor ferences voltam pár évig, részben New Brunswickban, részben akkor Bostonban, és Detroithoz nem messze, börtönben, de nem a magyar úgy hívják, Burton, a Buick kocsiknak a hazája, ugye a nagy amerikai autóipar.
3: Ott gyártják ezeket az autókat?
4: Ott gyártják, igen, és most is Buick kocsim van különben. De a Ferencvétségnél olyan sok veszekedés volt sajnos, mert azon veszekedtek, hogy ki az áruló és ki a nem az áruló, hogy ki a haza kacsingató, meg aki nem kacsingat haza, meg így, meg úgy, és személyi konfliktusok, úgyhogy mondom, engem felszenteltek New Yorkba, mert világi pap szenteltek fel 81-be a New York-i egyház megyébe.
3: Igen.
4: És hát a New York egyház megy, és igazi amerikai egyház megy, pap vagyok, a Szent Patrik katedrálisban szenteltek. Mivel a franciszek is nagyon sok volt a vetekedés, azt mondtam, egyefele visszamegyek a világiakhoz. És így aztán visszamegyek a világiakhoz, de hát kapcsolatban maradtam a franciszek kicsit, ugye a csorba zomonkos, meg a, hogy is hívták azt a lelki vezetőt, a Esztergomba volt, akkor nagyon művelt ember, talán most is él.
3: Barsi Balázs?
4: Ez az, Barsi Balázs.
3: Uh-huh.
4: Barsi Balázs, igen. Ő is itt járt akkor akkor tanulni, megismerkedtem vele, hogy nagyon derék ember, és nagyon művelt, és finom. Szóval én próbáltam magyar helyre kerülni, mint világi pap, de nem lehetett, mert egy ferences templom volt New Yorkban, az ugye a 82-es utca, New York szép helyén, de sok volt ott is a surlódás ezért vagy azért, és oda besegítettem, hogy a sorba domonkos volt egy darabig ott szintén a, nem a plébános, mert az amerikai provincia nem engedte, hogy magyar legyen a plébános. Úgyhogy a szegény létesítette ezt a kis magyar házat, amit jó drága pénzért vett, hogy ott legyen a központja a magyaroknak New Yorkba, nem messze a templomtól, de hát sajnos a ferences magyar kusztódiát, a Szent John Kapisztrán kusztódiát feloszlatták ugye Rómából, és akkor a ferencesek elmentek ki, ahová akart. A domonkos atya ott, itt volt még egy darabig, és akkor hazament, és a többiek meg beolvasztak az amerikai provinciákba. És akkor én itt dolgoztam különféle helyeken, darabig gondoltam, még annyi sok minden voltam, hát még katona, pap nem voltam, csak forradalmár, 56-ban, de akkor beálltam a Navy-be, a tengerészekhez, tábori lelkésznek, és 3 évig szolgáltam, szép szolgálat volt, kitűnő gyerekek, ugye a marinok, és jó keresztények, és hát ott szolgáltam 3 évig, és akkor visszajöttem New Yorkba, a központban, Wall Street mellett szolgáltam egy évig, a Stock Market, vagyis a nagy tőzsde mellett, és a plebános, annak a templomnak a plebános, a tisztelő tagja volt a Stock Marketnek. De azt össze akkor mindig szerettem vagy az erdőt, vagy pedig a nagyvárost. Nem a kisvárost, azt nem tettem a kisvárost. Úgyhogy, hát mondom, van-e valahol egy plebánosi megüresedés. Hát volt egy ilyen erdős helyen, úgy hívják, hogy Forestburg, és ott a több volt a szarvas meg a medve, mint az ember, és hát ott voltam én 16 évig plebános. És ott a magyar misét bevezettem, de sajnos azt a templomot 2016-ban volt egy ilyen átrendezés itt a plebániáknál, összevontak rengeteg plebániát, akkor bezárták. Azt is bezárták az én plebániámat itt az Erdőbe, és újjól a Szent Istvánt is.
3: Igen.
4: És a Szent István mellett lévő Szent Erzsébetet, az is magyar-szlovák templom volt, amit a régi magyar tótok alapította. És a süket némáknak volt az a speciális templom, azt is felosztották. Ez egy borzasztó buta dolog volt, amit akkor az itteni érsek csinált, de hát ez volt. Elég az hozzá, hogy hát akkor lejöttem ide a közeli templom, vagy szép amerikai templom, Port Jervisbe, ahol most is vagyok. Itt van egy szép nagy templom, nagyon derék emberek, vallásosak, itt olyan jó vidékiek, köszöntik a papot, és jónak, meg minden, ez még ritka dolog, és szóval itt vagyok egyik hétvégén, és máskor bemegyek New Yorkba, mert én vagyok az egyedüli New York pap, aki maradt. Más nincs magyar pap. Én vagyok az egyedüli magyar pap. És én mondom a misét minden második héten, a Szent József templom, bezárták a Szent Istvánt, és a Szent József nevű közeli templom, a német templom volt, már most is egy kicsit az, van egy havonta egy német mise, de különben ott vagyunk mi magyarok. Szépen, szívesen fogadott a plebános, stb., és ott mondom a magyar misét.
3: Tehát a Szent István templom bezárt? Ahol a magyar ferencesek voltak egy ideig, a Szent István templom, ott a Hungarian Village-be, az bezárt?
4: Pontosan, bezárt. Az persze a fedőneve ennek, mint a Magyarországon is vannak, ezek az összevonások.
3: Értem.
4: Az volt az ürügy, az összevonás, de ez nem volt jogosult tulajdonképpen, de összevonták. Egy másik templomban, egy szép, nagyon szép templom, Szent Mónika úgy hívják, egy utcával arrébb van, összevonták vele, és azt mondták, hogy kérem, hát összevontjuk, én próbáltam harcolni, hogy maradjon meg missziós templomnak.
3: Filiának. A templom épület megmaradt?
4: Nem bezárták, a templom az megvan, de beledezték iskolának, az orgonát nem lehet használni, stb. Teljesen iskola az belőle. Az üveg ablak a Szent Istvánnal, az megvan, ugye a Szent István felajánlja a koronát a Szűz Máriának, az megvan, de különben abból iskola terem lett.
3: Értem.
4: És hivatalosan meg van engedve nekünk, hogy egyszer egy évben mondhatunk misét, ha akarunk ott, abba beszükített templomba, ami iskola lett, a Szent István napján, és a templom felavatásának a napján, tehát kétszer, hát persze köszönjük szépen, hát ez semmi, be van zárva a templom.
3: Igen.
4: Úgyhogy azért otthonosan mozgunk a Szent József nevű templomban, a 87-es utcában.
3: Uh-huh.
4: De úgy ismered New Yorkot egy kicsit, igaz?
3: Ismerem, igen, ott voltam ott, emlékszem a Püskék könyvesboltjára, emlékszem tehát Magyar Könyvesboltra, emlékszem a Red Tulip étteremre, meg a Tabán étteremre, tehát...
4: Nagyszület, akkor te már nem vagy mai sírkes.
3: Nem, 19 unokám van, öreg szivar vagyok már.
4: Ez igen. Szóval, akkor nem veszünk ki, mint a Bodnár Gáborról hallottál.
3: Hogyne, a nagy cserkész. Igen.
4: Igen, az mindig azt mondta nekem, hogy Iván, én megtettem a hazafias kötelességemet, 8 gyerekem van.
3: Igen. Aztán még egy nevet mondanék, volt egy vezetékneves Slezák. Amikor én kint voltam New Yorkban a 80-as évek elején, akkor egy Slezák nevű tótember, vagy egy szlovák ferences volt a magyarok papja.
4: Nem szlovák, szegény, az nagyon mindig tiltakozott, hogy nem szlovák, hanem ő inkább német. Uh-huh. Az édesanyja német, ő 40 évig volt a Szent Istvánnak a magyar papja.
3: Igen.
4: De sose volt plebános, mert az amerikai provincia nem engedte meg, hogy magyar legyen a plebános.
3: Igen.
4: Úgyhogy minden magyar pap csak segély lelkész volt, és ő 40 évig volt segély lelkész. Nagyon derék ember volt, és mindenki szerette, és nagyon praktikus, megcsinálta a villanyt, meg a bizonyítéket, meg minden, és nagyon békés, nem avatkozott bele a politikába, és érdekes módon elhelyezték akkor, mikor a plebános, az egy magyar ellenes plebános volt, aki nem akarta megengedni, hogy máshonnan jöjjenek, mint Manhattanből oda a magyarok. Ragaszkodott ez a szabályhoz, hogy ott kell lakni a plebánia a környékén, hogy az megmaradjon magyarnak, és ez persze nem igaz, nem volt igaz, mert a nemzetiségi plebániáknál joga van mindenkinek, aki olyan származású, hogy oda máshonnan jöhetne.
5: Igen.
4: És akkor a magyaroknak volt még egy jó magyar emberük a Vatikánban, a Kada Lajos.
5: Igen, igen, nuncius, érsek volt, és nuncius volt, igen. Nuncius lett.
4: És a Kada Lajos beleszólt a dologba, és akkor elhelyezték a plebánost, de akkor azt mondta, hogy akkor a szlezák is menjen. És a szlezákot azt is elhelyezték. Itt persze az ott az érdekes, hogy az Imre az nem volt olyan magyarkodó ember, de jó pap volt, és nagyon rosszul beszélt magyarul eleinte.
5: Igen.
4: De Budapesten született, de ilyen Tóth származású részben. És amennyire öregedett, úgy tanult meg szépen magyarul. És 102 éves korában halt meg, itt volt a temetése New Yorkban, és kérlek szépen, akkor már perfekt beszélt, és írt, és olvasott magyarul.
5: Tehát Amerikában tanult meg igazán magyarul, ez is érdekes.
4: Igen, igen. Amikor kinevezték 44-ben, akkor megijedt, hogy hát nekem ne nevezzenek ki, én alig tudok magyar. Nem baj, te mész a magyar, akkor még nagy magyar közösség volt itt, ugye rengeteg magyar negyed.
5: Igen.
4: És hát úgy helyezték őt ide. És akkor mi még csúfoltuk, mi csibész magyar fiatalok, akkor kijöttünk Amerikába, csúfoltuk a hibás magyarsága miatt.
5: Hallottam annak idején egy ilyen, nem tudom, pletyka volt-e, vagy nem, mikor Mindszenty herceg primás New Yorkba látogatott, hát meglátogatta a New Yorki magyarokat is, és hát fogadta a Slezák atya, és akkor a Mindszenty számon kérte rajta, hogy miért nem magyarosít, hogy lehet ilyen névvel a magyarok papja.
4: Hát én beszéltem akkor a Mindszentyvel, amikor még nem voltam pap, csak akartam az lenni. És bevitt engem egy újságíró nő, és akkor én 10 percig beszélgethettem a két unokaöcsémmel együtt, a Mindszenty herceg-primás. Ez nagyon örült, hogy én pap akarok lenni, és a két unoka, a kis gyerekek voltak akkor még, az első szava az volt a Mindszentynek a Attilához, a 12 éves unokaöcsémhez, hogy beszél az édesapátok hozzátok magyarul.
5: Uh-huh,
4: ez volt az első mondat. Beszél az édesapátok hozzátok magyarul. És rátette a kezét a kezembe, szépen örült, hogy ritka madár, akkoriban nem nagyon sokan akartok papok lenni. Sajnos még most se olyan nagyon sokan.
5: Atya, idén lesz 90 esztendős. Mikor és hogyan fog ünnepelni?
4: Hát kérlek szépen, a 3 ünneplés lesz, mert szeptember 5-én lesz a 90-es. Na most akkor, én hazamegyek most augusztus végén, és bár mégis van beszélve, hogy Csopakon lesz a szentmisém, ahol édesanyám dolgozott, meg ott mi Balatonfüreden laktunk, és édesanyám Csopakon dolgozott. A Csopaki templomban lesz a szentmisém. Na most akkor a szegény amerikánusok is meg akarnak engem köszönteni, és akkor ilyen 3 dolgot egyszerre augusztusban lesz, hogy ahogy édesanyám szokta mondani, hogy egy piszokkal le van, meghívják az érseket, az új érseket, nagyon derék ember, az új érsek, Ronald Hicks, úgyhogy azt meghívják, Szent István napot megünneplik, és engem megünnepelnek, és egyszerre a 3-at. Úgyhogy egy piszokkal le van, mondta az édesanyám. Itt van pedig a 100 mérföldre, itt az Upstate New Yorkban, itt pedig megint csak megünnepelnek. Ugye, hát szóval ki kell bírnom, tudod.
5: Hát hogyne?
4: És hát gondolom, hát amikor 90 lesz az ember, hát akkor már én elbúcsúzom az otthoni rokonoktól, mert valószínűleg ez az utolsó alkalom, hogy ott látom őket. 90 után minden nap egy ajándék. Úgyhogy hát akkor majd ahogy a Jóisten akarja, ugye, és ahogy a vak is mondta, majd meglátjuk.
5: Egy 95 éves ferences mondta nekem ezelőtt 20 évvel, hogy kérdeztem tőle, hogy mi a hosszú élet titka, azt mondta, hogy nem szabad abba hagyni a szuszogást.
4: Hát nekem volt egy 104 éves nagybátyám, a Pista bácsi, aki 3 évszázadot élt meg. 1895-ben született, átélte a 20. századot, és 2000-ben halt meg. És az első világháborúban súlyosan megsebesült, megvan az a golyó, orosz golyó, amivel meglőtték a combját, Kaunka tüzét is lőtt, és kérlek szépen irányította a tüzet, és látták, hogy az oroszok ebédelnek. És a jószívű keresztény ember volt, a másik tiszta azt mondta, na, oda lövünk most, és hagyjátok megenni az ebédet legalább. Hagyták, és akkor az oroszok lőttek egyet, és majdnem amputálták a lábát. Amikor 100 éves volt, akkor köszöntött a Pista bácsi, még 100 évet, azt mondja, bolond vagy, csak az elefánt él 200 évet.
5: Igen, meg a teknős béka.
4: Meg a teknős béka. És akkor megkérdezték tőle, mert ugye nagy ünnepét csináltak ottan Belhidán, ahol lakott, ott a Balatontól nem messze, és hogy mi a titka az ő hosszú élete. Azt mondja, 3 dolog. Mindig hittem Istenbe, 2, mindig aktív próbáltam lenni, 3, mindig megittam 2 pohár vörösbort minden nap.
3: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Csete Iván, Amerikában élő magyar lelkipásztorral beszélgettünk, aki minden második vasárnap a New York-i magyarok szentmiséjét mondja, állandó helye, otthona pedig New Yorktól északra, New York államban egy plébánia. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a Világegyház.

0: Elhangzott Liszt Ferenc, a Villa d'Este szökők útjai című szerzeménye Alfred Brendel tolmácsolásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Éjszakai hangulunkban Beethoven D-dur hegedű versenyének első tételét hallják. Pinkes Zuckerman és a Chicagói Szimfonikus Zenekar játszik. Vezényel Daniel Barenboim.

Beethoven D-dur hegedű versenyének első tételét Pinchas Zukerman és a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában hallották, vezényelt Daniel Barenboim. Az éjszakai hangolót Mári Szabó Eszter szerkesztette.

Yehudi Menuhin és Stefan Grappelli felvétele szólt. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Biksa Levente és Bójás János, a hírszerkesztő Rátonyi Sára, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, valamint a bemondó Fülöp Tamás és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. július 23-a csütörtök van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bójás János nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Kollár Attila felvétele hangzott el. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

Valami sejtés él bennünk a mennyről. Valami megérzi bennünk, hogy milyennek kell lennie a mennyeinek, hogy tisztának kell lennie, és egészen szentnek, egészen csendesnek, rejtetnek, idegennek és mégis meghittnek, szépnek és boldognak. Ez a sejtésünk csak Krisztus szavai nyomán telik meg tartalommal, az ő lelke melegéből, abból, amiből és amiért az ő mélységei élnek. A menny az Istennek másképp való léte, de benne a mi hazánk is az örök hajlékokkal. Így a ki vagy a mennyekben megszólítás azt jelenti, hogy valóban onnan kell kiindulnunk, ahol állunk. Abból az órából, amelyben élünk. Azokból a dolgokból, amelyekkel foglalkozunk, de az Isten, akit keresünk, a mennyben van. Másképpen, mint minden más. El kell szakadnunk a földtől, amikor tegezésünket a mennyekre irányítjuk. És hagyjuk is meg Istent a maga másképpen való létében. Ismerjük el, hogy ő nem úgy van, mint a dolgok, mint az idő, mint mi magunk. Nem mi szabjuk meg neki, hogyan legyen, hanem nyilvánvaló, hogy ő az, aki magától van. Így akarjuk őt. Így keressük őt. Fölkészülünk rá, hogy más, mint az, akit mi vártunk. Titokzatos és ismeretlen, de éppen azért ő a mi otthonunk, ahol szívünk nyugalmat lelhet. Így vagyunk az Istennel, aki a mennyekben van, és másképp, mint a mi földünk. Nincs szükségünk olyan Istenre, amelyet a földiek alapján elképzelhetünk magunknak. Nincs szükségünk emberistenre, dologistenre, világistenre. Ő kell nekünk, az élő Isten, aki azt mondatta, én vagyok, aki vagyok. Teljes keresztény komolysággal azon fáradozunk, hogy a valóságos Istennel legyen dolgunk, egyedül ő vele. És itt résen kell lennünk. Nem csak a dolgokkal és az emberekkel, hanem mindenek előtt magunkkal szemben. Ember voltunk igyekszik magától elhárítani Istent. Ennek a védekezésnek legrejtelmesebb formája, a legkedvesebb fegyvere éppen az, hogy saját képének hasonlatosságára átgyúrja az Isten képet. És ezzel az Istent ártalmatlanná teszi, mert ekkor már nem kerül sor igazi találkozásra, szabad tegezésre, hanem saját magának felhőkre vetített képével találkozik az ember. Nem az eleven Istennel beszél, hanem saját magával. A mennyekben szó azonban ezt mondja, téged akarlak, Istenem, úgy, ahogyan te vagy önmagadban. És így a keresztény eléri, hogy ez az Isten belép az ő életébe, hogy saját létének magától értetődő nyugalma fölkavarodik, s betér hozzá az Isten újdonsága és megfoghatatlansága. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Kiáltásunk mindenünn nem megtalálhatja az Istent. Nem kell semmi meghatározott helyet sem fölkeresnünk. Szívünk fölbuzdulása mindenünnen felszárnyalhat és eljuthat az Istenhez. Az időre sincs semmiféle előírás. Minden órában útra kelhetünk hozzá. Semmi különleges föltételt sem kell teljesítenünk. Nincsenek események, amelyek természetüknél fogva megnyitják a bejáratot, de olyanok sincsenek, amelyek elzárják azt. Ami mindig megtörténhetik, és amivel számolnunk kell nekünk is, mindenünnen vezet út az Istenhez. Nagy és boldogító igazság ez, és csak akkor értékeljük kellőképpen, ha átéltük már az Isten távol létének minden nyomorúságát. De ezzel nem mondtunk el mindent, amit az Úr imájának megszólítása magába zár. Mindenünnen visz út az Istenhez. Helyes. De biztosak lehetünk-e felőle, hogy a jó úton járunk, amikor azt gondoljuk, hogy azon megyünk? Számtalan ember élt, közöttünk sok jámbor, számos igen művelt, igen nemes, aki azt vallotta, hogy az isteni sok alakban él, különféle istenségekben. Gondoljunk csak arra a népre, amelynek történetünk oly sokat köszönhet, a görögre. Vallásosak voltak, mint még kevés más nép. Tehetségesebbek mindenki másnál, és mégis sok istenhez imádkoztak. A kormányzó Zeushoz, Athénéhez, a bölcs és szép dolgok istennőihez, a sötét és termékeny föld istenségeihez. Ezt nem szabad könnyedén elintéznünk. Nagyon elbizakodott és ostoba lehet a szó a szegény pogányokról úgy, amint gyakran esni szokott, miközben a beszélő gazdagnak és igazhitűnek érzi magát és csodálkozik, hogyan lehetségesek ilyen értelmetlen dolgok.
kell valaminek lennie az ember mi voltában, és a dolgok mi voltában is, sőt, magában a vallás mi voltában is, ami igen megkönnyíti, hogy a jámbor ember isteneknél kössön ki. S külön csábító erő rejlik abban, hogy határozott vallásos lehetőségnek nyit ajtót. Jól tesszük, ha a felsőbbségünk tudatában nem feledkezünk meg erről, mert kibiztosít bennünket, hogy Európa egyszer csak nem tére vissza ismét az istenekhez. Még ha természetesen azok nem is lesznek olyanok, mint a görögök és a germánok istenei voltak. Mások meg azt gondolták, hogy az isteni valami egészen meghatározatlan dolog. Titokzatos valami, amely szétárad a dolgokon. Az a sötét háttér, amelyből minden kiemelkedik. Az a titokzatos értelem, amely minden mélyén meghúzódik. És nem voltak jelentéktelen vagy istentelen emberek, akik ilyen panteista módon személytelen mindenségnek fogták fel, és bátortalan sejtéssel és vágyódással tisztelték az Istent. Van valami a világ mi voltában, a dolgok gyökerében, a lélek mélyén, ami ilyen nézetre kísérti és ilyen jámborságban nyilatkozik meg. És mint mások Istent valami távolinak vélték, akinek semmi dolga a világgal. Olyan lénynek, akit csak végtelen messziről szabad tisztelni, de akihez lehetetlen minden kérés, minden közeledés, minden szeretet, minden egyesülés. És sok formáját lehetne még így előszámlálni a vakutakon téveigő vallásosságnak. Nagyon is lehetséges tehát, hogy a szív vallásos indulatai tévútra csúszanak. Nagyon is lehetséges, hogy hamis istenképhez forduljanak. És az eleven isteni valóságnak ez a meghamisítása nem akárhonnan, hanem a dolgok mélyéből és az ember mi voltából. Valóságos hatalmaknak téves értelmezései, de sohasem esetleges félreértés, hanem mélyről feltörő erőszak hajtja beléjük az emberi szív bensőleg irányt vesztett törekvéseit. És ezeket a tévutakat nem csak pusztulás és eltorzulás jellemzi, hanem nemes érzület is fordul elő közben, és nagyságok is emelkednek ki. És minden népnek sajátos veszedelme, hogy elvétse az Istenhez vezető utat és meghamisítsa képét. Minden időt, minden egyes embert fenyeget ez a veszély. Ott rejtőzik sajátos tulajdonságaikban, egyéni hibáikban, sőt, legjobb erőikben is.

0: Kékesi Enikő olvasott fel Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:15. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
2: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A júliusi Vigília című folyóiratban jelent meg Tompa Zsófiának több verse is. Ezekből választottam egyet, amelynek a címe Megnő a kert, vagy összemegy. Az ajánlás Dominak Vikinek. Megnő a kert, vagy összemegy, amikor felnő két gyerek. A kert, hol nyáron a fák alatt egy szörny lakott, és elszaladt előle négy kis fürge láb. De a szörny is szaladt tovább utánuk, játszani akart, a tuják alá is behasalt, hogy elkapja őket, s megegye. Morgott a szörny, míg a szíve vidáman félt és kalapált. Tudta, e két gyerek barát, és hogy a játék élete legbiztonságosabb szintere, és benne a kert is akkora, ahogy Isten rakta oda. S hogy megnő a kert majd, vagy összemegy, mikor felnő a két gyerek. Tompa Zsófiának a verse nem egy történetet mond el, hanem egy érzést idéz fel bennünk. Már a cím is megállítja az olvasót, megnő a kert, vagy összemegy. A kérdés természetesen nem a kertről beszél. A kert ugyanaz marad. Mégis mindannyian ismerjük azt a különös tapasztalatot, amikor évekkel később visszatérünk gyerekkorunk helyszíneire. Az udvar, amely egykor végtelennek tűnt, ma néhány lépéssel bejárható. A fa, amely az égig ért, már nem tűnik olyan magasnak. Mintha valóban összement volna a világ. Pedig nem a világ változott, hanem mi. Tompa Zsófia verse éppen ezt a nézőpontváltást ragadja meg. A kert nem egyszerű helyszín, hanem a gyermekkor metaforája. Az a tér, ahol a valóság és a képzelet még nem különül el egymástól. Ahol egy tujasor mögött valóban lakhat szörny, és ahol a menekülés egyszerre félelmetes, ugyanakkor felszabadító is. A vers egyik legszebb alakja ez a szörny maga. Nem gonosz lény, hanem a játék szereplője. Játszani akart, írja a költő, majd egy váratlan fordulattal azt is hozzáteszi, hogy morgott a szörny, míg a szíve vidáman félt és kalapált. Ez a nézőpontváltás különösen izgalmas, hiszen hirtelen nem a gyerekek szemével látjuk az eseményeket, hanem a szörnyével. Kiderül, hogy ő is részese ugyanannak az örömnek. Mintha a gyermeki képzelet öltene alakot ebben a játékos szörnyben, aki csak addig létezik, amíg tart a játék. A vers finoman érzékelteti azt is, hogy ez a játék nem puszta időtöltés. A gyermek számára a játék a világ megismerésének módja. Ebben tanulja meg a félelmet, a bátorságot, a bizalmat és a kapcsolatot a másikkal. Ezért olyan fontos, hogy a két gyerek együtt fut. A közös játék ugyanis közös világot teremt. Nem véletlen, hogy a vers kiemeli, tudta e két gyerek barát. A barátság itt nem érzelmes kijelentés, hanem a közös képzelet képessége. Ugyanabban a történetben hisznek, ugyanazokat a szabályokat fogadják el, ugyanabban a kertben élnek otthonosan. Különös ereje van annak a sornak is, hogy a játék élete legbiztonságosabb színtere. Üldözésről, szörnyről, félelemről olvasunk a versben. Csak hogy ez a félelem olyan félelem, amelyet áthat a bizalom. Éppen azért lehet ennyire intenzív ez a játék, mert biztonság veszi körül. A kert így tehát nem csupán fizikai tér, hanem oltalom is. A vers utolsó sorai újabb távlatot nyitnak, és benne a kert is akkora, ahogy Isten rakta oda. Ez a félmondat átemeli a gyermekkori jelenetet egy tágosabb metafizikai dimenzióba, mert ez a kert már nem csupán a családi ház kertje. A gyerek még úgy látja a világot, ahogyan azt a teremtő ajándékként elé helyezte. Végtelennek, felfedezésre várónak, csodával telinek. Ez a mondat, hogy benne a kert is akkora, ahogy Isten rakta oda, azt sugallja, hogy létezik a világnak egy eredeti, isteni mértéke, amely független attól, hogyan látjuk. A gyermek ehhez az eredeti látásmódhoz közelebb áll, mint a felnőtt. A Biblia egyik legfontosabb helyszíne a kert. A kertben kezdődik, és a kertben teljesedik be az üdvtörténet. Az ember első otthona az Éden kertje, ahol nincs távolság Isten, ember és a teremtett világ között. A kert itt a bizalomnak, az otthonosságnak, a harmóniának, a boldogságnak a tere. Az ember úgy lakja a világot, hogy nem fél tőle. Tompa Zsófia versében a gyerekek kertje ennek a paradicsomi állapotnak válik az emlékévé. A világ még nem ellenséges, a szörny sem valódi ellenfél. A félelem is a játék része, vagyis nem rombolja szét a biztonságot. A teremtett világ ebben a versben eredendően jó. A rossz nem a teremtés része, hanem későbbi törés. A gyermek ebben az édeni állapotban a kert végtelenségét éli meg, minden lehetőség benne rejlik. A felnőtt számára viszont a tér beszűkül. Már nem a lehetőségeket, hanem inkább a határokat látja. Éppen ezért a cím kérdése filozófiai kérdésé tágul. Megnő a kert, vagy összemegy? Megváltozik a tekintet, a felnőtt ember elveszíti azt a képességet, hogy a hétköznapi dolgokban a rendkívülit lássa. A gyermek viszont természetes módon lakja be a világot a képzeletével. A versben nincs nosztalgia a gyerekkor után, de emlékeztet arra, hogy ez a látásmód nem tűnik el végleg. Talán éppen a vers segít abban, hogy megnyissuk ezt a gyermekkori kertet magunkban. Így tehát Tompa Zsófia versében ez a kert nem csak a gyermekkor metaforája, hanem még inkább a teremtés emlékezete. A gyermek éppen azért tud játszani, mert még ösztönösen van jelen a világban. Eszünkbe juthat akár Jézusnak a mondata is, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek. Jézus arról a nyitottságról beszél, amellyel a gyermek elfogadja a világot ajándékként. Megnő a kert, vagy összemegy? Valójában ez a kérdés az emberről szól. Hiszen nem a kert változik, hanem a tekintetünk. Éppen a bűnbeesés egyik következménye az, hogy az ember másként kezd látni, a világ már nem ajándék, hanem birtok, veszély vagy eszköz. A gyermek tekintete még őriz valamit abból az eredeti paradicsomi látásból, amiről a Biblia beszél. ezért tűnik számára a kert végtelennek. Nem a nagysága tehát, ami meghatározza, hanem mert még nem veszítette el a csodálkozás képességét. Tompa Zsófia verse tehát nem azt kérdezi, hogy a kert megnő-e vagy összemegy, hanem azt, hogy felnőve mi történik velünk. Vajon meg tudjuk-e őrizni azt a tekintetet, amely a világot még mindig akkorának látja, ahogy Isten rakta oda? Ez a kérdés pedig már nem csak a gyermekkorról, hanem a hitről is szól. Mert a hit talán nem is egyéb, mint visszatalálni ehhez az eredeti, bizalommal teli látáshoz, amelyben a teremtett világ ismét otthonná válhat. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek!
0: Mihály Anikót hallották.

0: Mark Knopfler és együttese muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és nagy szeretettel ugyancsak barátomat, kiváló művész kollégánkat, a nemzetközi hírű és színvonalú univerzális gitárművészt, jazz, rock, blues, folk gitárost, fúziós gitárost, zeneszerzőt, zenekarvezetőt, Halper Lacit. Szia, Lacikám, Isten hozott!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Most, mint író veszlek elő, ha nem bánod, nem bántad, mert hiszen bátorkodtam engedélyt kérni rá tőled, a szerzőtől, hiszen a csodálatos saját munkásságodat is évről évre, évek alatt ismeri a drága hallgatótáborunk, és fogja is, ígérem, nem csak a saját zenekaraiddal, hanem ahogy a közelmúltban is Orszácki Jackivel, Steve Gadd, Eddie Gomezzel, Michael Breckerrel már ugyan nem, de Randy Breckerrel folytatott együttműködéseidet, és azt a sok csodát, amit adsz nekünk. Most viszont a könyved egyik szereplőjét vesszük elő, és emlékműsort rendezünk ennél fogva, közös nagyon jó barátunkat, Lausz Józsi Blöró. A remek dalok magukért beszélnek, ezt bátorkodtok én hozzá tenni a csúcsidőszakból, a 10.000 lépés éjszakai országút, illetve a Lokomotív GT első két nagy lemeze, az alapfelállás, ami az igazi volt, de maga a sztori az már tőled jön, és én is majd igyekszem kicsit szolidan hozzátenni. Úgyhogy ez a csodálatos öreg hippi rocker dobos barátunk, aki korát megelőzően nyugati színvonalú menedzser is volt már az Átkosban, amikor még nagyon zúzott a diktatúra 60-as évek vége, 70-es évek elején. Na, te hogy voltál vele? Mert hogy a remek könyvedben az egyik főszereplő.
1: Így van. Ugye ezek interjú kötetek, amiről szó van, Zenész legendák címmel jelent meg, ugye először csak az elsőnek hozott, hogy Zenész legendák, mert nem tudtam, hogy lesz folytatás, és utána lett a Zenész legendák 2, ami a valaha valamelyik rákfogó zenekarban lévő zenészekkel készült interjúk vannak, és a harmadik volt, hogy az első, amiben a rock első generációjával készült interjúk szerepeltek, ugye ezeknek az adta az alapját, hogy a Rádió C-ben annak idején műsorokat vezethettem, és lehetőségeket kaptam nagy interjúk elkészítésére, akár 2 órás interjúk, Soul to Soul című műsoromban, ami vasárnap esténként volt, és hát ezeket az interjúkat írtam bele ezekbe a könyvekbe, és hát igen, az egyik főszereplő Lausz József volt, Jahimek Attila barátom volt osztálytársam révén, jött a kapcsolat, ő hozott minket össze, és én azt hiszem, hogy egy barátság alakult ki ebből, mert aztán ő hívott a zenekarába, tehát játszottam is Lausz Józseffel, ami nagyon nagy öröm volt, hát egy legendával együtt játszani. Sőt, egyszer az én zenekaromba helyettesítette Kőszeg Imrét, mert ő nem ért rá, és ő jött el dobolni, tehát ezek nagyon nagy élmények voltak, ugye a buszba beszélgetések, hát a sztorizások, hát ő egy, és még egy, amit kiemelnék, nagyon jól mondtad, hogy mi mindent csinált, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon komoly hangmérnök lett, mert az Egyesült Államokban, ugye amikor aztán ő visszament Amerikába, amikor látta, hogy itt az LGT-vel az az amerikai dolog nem jön össze, ő nem akart itt Magyarországon maradni.
0: Bele savanyodott, nem csoda ebbe a fejjel a falnak, meg igen, a értelmetlen sorompókba.
1: Igen, és akkor visszament, és ő ott hangmérnökként kezdett dolgozni, őt ez is nagyon érdekelte, mesélt, hogy amikor Londonban még a Omegával kimentek, ugye lehetőséget kaptak, hogy ott játszanak, és ott föl is vettek, a Deccánál kiadtak egy lemezt, hamarabb, mint Magyarországon, és akkor éjszaka kaptak időket komoly stúdióba, Decca stúdióba, hogy ő lefényképezte például már akkor, pedig még akkor nem volt hangmérnök, hogy a mikrofonokat például hogy rakják a dobokhoz. Tehát, hogy őt ez borzasztóan érdekelte, és miután egy műszaki beállítottság is volt benne, hiszen műegyetemre járt ő is, mielőtt ugye a zenész karrier aztán átvette ennek a helyét, tehát hogy őt ez nagyon-nagyon érdekelt, és ez nagyon olyan komoly stúdióban dolgozott aztán Amerikában hangmérnökként, ahova például Frank Zappával dolgozott, többször csak mondjuk Les McCann, talán is, nem tudom, hogy hányan ismerik Amerikában, hogy Hammondos énekes.
0: Hogyne.
1: Tehát ő ilyen nevekkel dolgozott, nagyon sokat mesélt nekem arról, mert engem is érdekelt, hogy miben volt más például Amerikában, miben kellett. Például azt mondta, kérdeztem, mi volt más, mint az angol száz, hogy mondta, hogy a angol száz lemezeken az ének például egy picit jobban benne van a zenében keverésileg, Amerikában jobban kiemelik, majd hangosabb, egy most a nagyon egyszerűen akarok fogalmazni. Picit előrébb van az ének, például, most csak mondok egy példát. Tehát, hogy velen erről is nagyon sokat lehetett beszélgetni, mert hihetetlen tapasztalatai voltak.
0: És ráadásul ugye univerzális dobos volt, mert hogy a Benkóban kezdte, így aztán van. Jött a brit szellemű hard rock, Omega és Lokomotív GT, méghozzá világszínvonalon, az említett 10 000 lépés éjszakai országban, illetve az első kettő alapfelállású Lokomotív GT nagylemez és kislemezei, és aztán utána ugye Louis Armstrong utolsó klarinétosa, drága Burányi Józsi bácsival, itt volt nálam a hangáriumban, nem is egyszer a Józsi, amikor beszéltünk Armstrongról, Joe Murányiról, közös lemezeik voltak, vannak mai napig, őrzöm őket, a játsszuk, adjuk, tehát Laux Trio val ugye a jazz és a rockban otthon volt.
1: Hát meg például, ha most veszük egy picit későbbi lemez, a nem tudom, annak a lemez, Loksi lemeznek mi a címe, ami ilyen dupla lemez, és ilyen arany pénzérmék vannak rajta, és van a Mindenki című szám,
0: az ami latin. Az dupla, igen, mindig az a sabra után.
1: Azaz, hogy abban ugye van a Mindenki című szám, ami egy latin rock.
0: Igen.
1: És érdemes meghallgatni, hogy milyen zseniálisan kísért latin rockot is. Olyan stiláris palettája volt, hogy az valami hihetetlen. Tehát olyan érzéke, és nagyon jó fotózott. Tehát például Amerikában részben, az, amíg nem került ennyire jó helyzetbe, hogy hangmérnökként ilyen, hogy a fotózásból is ért. Meg ott volt egy hifi magazin, amiben ő rendszeresen publikált. Ő tökben úgy került aztán kapcsolatba a stúdiókkal, hogy aztán hogy csak jött az ötlet, hogy akkor ne csak írjon róluk, hanem mi lenne, ha dolgozna. Tehát, hogy egy ilyen színes egyéniségnek, ilyen tehetséges embernek lenni, hogy ennyi mindent csinálni top szinten, hogy Magyarország első számú rockzenekarának volt a dobosa, Amerikában ilyen szinten állta meg a helyét más területeken. De én azt gondolom, hogy azért, és ugye Magyarország aztán könyvkiadással is foglalkozott.
0: Olyan, JLX kiadó, remek könyveket, sok jó zenei könyvet, a jazz története, 10 kilós hatalmas lexikon nekem ajándékozta. Karácsonykor cseréltünk a villájánál, én Csille Bélci vagyok, az erdőben volt faházikom, neki meg a víztoronynál egy elég komoly kis vellája, és ott előtte állt meg a kis mercével karácsony estéje előtt, és a feleségem sütötte egy rót diós, egy vákos megít, Józsikán boldog ünnepet, ő meg elővette ezt a már akkor 10 000-be kerülő tökéletes jazz lexikont, mit kiadott, és neked is boldog karácsony, Tibike. És hát az Cappás sztorit te mesélted, vagy ő nekem?
1: Szerintem.
0: Már évek óta kim volt, ugye, a Józsi, mert 75-től, ugye, és akkor 80 valahányban, és irodája volt már ugye ott Los Angelesben, vagy ahol éppen volt, bár most nem akarok butaságot mondani. És ugye a Cappával is kezdett dolgozni, és ugye amikor átment hozzá az irodájába a Frank Cappa, aki ugye hát nem kell mondani, a világ 8. csodája, és ott kim volt a Cappa bekeretezett hatalmas poszter, fotó, vagy fénykép a falon, a Józsi mögött. És a Cappa ugye egy nagy, jó, remek, humorú, intelligens, Amerikát meghazudtoló színvonalon működött az agya és a zenéje, hogy most azért tetted ki, hogy bevágódj nálam.
1: Igen.
0: És akkor Józsi diszkréten hátra nyúlt, elnyomta a szivart, és így félrehúzta kicsit a képet, ami alatt a szürkés, ugye, több éves, hát ugye,
1: igen,
0: nikotin,
1: igen,
0: meg minden a hófehér keret.
1: Igen, feje, ott látszott, hogy a helye ott
0: az
1: van.
0: Nem most került.
1: Igen.
0: Hát, úgyhogy ilyesmi volt, de nagy boldogságunk, hogy hazajött, el is hallgatok, még te zárd le a dolgot, mert aztán 90 után már én is jó barátságba tudtam vele kerülni, és még zenéltünk is együtt, meg hát a műsoraimba szeretettel láttam, és mindig nagyon nagy élmény volt hallgatni a sztoriait. Úgyhogy, na még van egy másfél perc.
1: Csak annyi, hogy, és ez valahol egy érdekes lezárása a mi barátságunknak, hogy ugye a végén ő egészségileg már nem volt ugye toppon, és egy ilyen kvázi idősek otthonában volt, de ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon elegáns helyen, tehát nem de arról van szó, hogy nyomorgott, csak ugye már úgy érezte magát biztonságban.
0: Nem, mint ahogy nem is jó.
1: És nem is jó egyedül. Na a lényeg, hogy én mindenféleképpen szerettem volna vele interjút készíteni a rádió műsoromban, és addig-addig kérleltem, erőszakosan, de úgy kérleltem, hogy esetleg van-e kedve, stb., hogy összehoztuk azt, hogy én elmentem érte ebbe a budai intézménybe, megcsináltuk az interjút vissza, mert szegénykémnek már olyan rekettes hangja volt, és hát utána rá egy hónapra már el is ment. Tehát az utolsó interjút azt nekem adta. Fönt is van egyébként, ha valakit érdekel a YouTube-on így, hogy Laux Jóves utolsó interjú, és ott is nagyon érdekes sztorikat mesél, tehát hogy ez nagyon megtisztelő, hogy ebben az állapotban, amikor ő már azért fizikálisan nem volt csúcson, azért nekem még adott egy interjút, és hát ezért nagyon hálás vagyok.
0: Hát én meg lemaradtam, ugyanis képzeld el, ugye volt nálam Csille Bércen a kis fenyőházamban, ő is többször sütögettünk korábbi években már, ugye, hiszen 96-tól ugye, ahogy kezdtem a rádiózást, már többször volt ugye vendégem, és akkor már benn volt itt, és mondta is, hogy remélem te nem fogsz kezdeni sajnálkozni ezen, mint ahogy a magyarok azt hiszik, hogy akkor bemegy egy menhelyre valaki, azt mondja, gyere ide, majd nézd meg, hogy ez itt milyen vagy egy klassz dolog. Azt, hogy ez az USA-ba meg a szabadabb, rugalmasabb, normális világokban ez örülhetsz neki, ha meg tudsz kerülni egy ilyen profi helyre. Azt mondja, hogy 73 éves vagyok, főznek rám, sütnek rám, mosnak rám, takarítanak rám, társaság van, mit ültem volna ott a villámban egyedül megőrülve. Persze. És mondom, jó van, hát itt vagyunk továbbra is pár száz méterre, mert ez is a Schwab-hegyen volt, meg a Csillebérci házam, házikom is. Mondom, akkor viszont a feleségemmel ragaszkodunk hozzá egy jó kis vacsorára. Lehet, hogy ünnepek környékén voltunk, talán nem akarunk hazudni, hogy akkor egy jó kis vacsorára kiugrasz velünk, elugrunk, elmegyünk. Azt mondja, sose felejtem azt, hogy a Tibikén, persze, összehozzuk, tudod, milyen
1: igen, a profi
0: menedzser volt. Igen. De hát aztán lehet, hogy én linkeskedtem el, vagy nem tudom, de nem hoztuk össze, de hát mit csináljunk? Ilyen ez a szelavia, ahogy a Nóta mondja.
1: Igen, így van.
0: Lacikám, nagyon szépen köszönöm a közös emlékezést, drága boldogult Józsikánk nevében is, és hát természetesen, ahogy eddig is csendülnek a kis műsorunkban a csodálatos csúcsidőszak zenéi, ugye a legprofibb Omega Presser, Lauxos, Adamisos felállással, és ugyanígy a legprofi első 71-72-es Lokomotív GT. Köszönöm szépen, Halper Laci.
1: Én köszönöm.

0: A fugátó felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Adósság, adósság csapda a mai témánk. Azoknak a családoknak, azoknak az életében, akik adósságot fizetnek. Nyilván ez egy állandóan jelenlévő súly, és akik pedig nem látnak ki ebből, vagy már nem tudják fizetni az adósságuknak, a lételemük a minden napjukat meghatározó súly és teher lehet. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai vannak itt velünk, akik olyanoknak segítenek, akik nem tudják, hogy hogyan tovább, hogy tudnák rendezni, normalizálni, viselhetővé tenni ezt a súlyt a mindennapjainkba. Vendégeink Király György, szakmai vezető, és Turula Katalina, Dél-Dunántúli régiónak a személyekkel, családokkal kapcsolatban lévő felelőse. Azzal kezdjük majd ezt a beszélgetést, hogy telefonon fogunk egy siklósi ügyfelükkel beszélni, aki a telefon vonal másik végén itt van velünk. Szeretném, hogyha elmondaná a történetét. Hogy került ebbe az adósságba egyáltalán, és hogy találkozott a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal?
1: Annak idején nagyon sok ember életében bekövetkezett ez az úgynevezett hitelspirál, ami sajnos egy svájci frank alapú lakáshitellel indult, és amit annyira fel sikerült tornázni, hogy a 40 ezer forintos részletből 119 ezer forint lett a végére, és közben ugye a gyerekek születésével én gyesre kerültem, férjem munkanélküli lett, és sajnos ezt nem tudtuk fizetni.
0: Ugye akkor, amikor felvették ezt a hitelt, akkor nagyon kedvezőnek tűntek a devizahitelek. Sokkal kedvezőbbnek, mint a forint alapú hitelek. Tehát nagyon sokan gondolták azt, hogy ez lesz a jó megoldás.
1: Tehát ez a svájci frank alapú történet volt nálunk is, és azt a bankunk át akarta velünk váltatni forint alapúra, amit mi meg is tettünk, sajnos, mert ebből lett a 40 ezeres hitelből egy 119 ezeres a végére, és hát ez egy körülbelül 4-5 évig tudtuk fizetni. Aztán ugye férjem elment ki külföldre, kint dolgozott néhány évig, én itthon voltam akkor a három gyerkőccel, és az lett a történet vége, hogy hát ugye én elhelyezkedtem utána, miután a kislány betöltötte a 3 évet, férjem hazajött, és mind a kettőnk fizetésének az 50%-át végrehajtásba elvitte a végrehajtó, és hát akkor a Máltai Szeretett Szolgálat keretén belül, mint családmentor elhelyezkedtem, és ott egy adósságkezelő kolléganővel hozott össze a jó szerencse, és ő vele indítottuk el ezt az adósság rendezési vagy kezelési családi csődeljárási eljárást.
0: Tehát ugye az volt a helyzet, amiben önök kerültek, hogy tulajdonképpen már többet fizetett vissza forintban, mint amit eredetően fölvett hitelt.
1: Így van, ugyanis egy 6 milliós összegről beszéltünk, amit több, ugye 5-6 évig fizettünk, és mikor ugye próbáltuk a bankkal egyezkedni, akkor közel 7,5 millió forintot mondtak, hogy annyit kellene visszafizetnünk, holott ugye addig rendesen ment a törlesztés, fizettük, és hát nem hogy csökkent volna, hanem akkor még nőtt is az összeg, de megkaptuk ezt a lehetőséget, aminek az eredménye az lett, hogy visszakaptuk a teljes fizetésünket, nem leállították a végrehajtásokat, a lakásról lekerült a jelzálog, úgymond, és elengedték a hitelünknek a 70%-át, és a fennmaradó 30%-ot azt 5 évre elosztva, szigorú feltételek mellett, igaz, de fizetni tudjuk. Uh-huh. És ez jelen pillanatban is még tart.
0: 3 gyermeket nevelnek. Ugye volt, hogy a férje nem is volt otthon önökkel, akkor ön egyedül volt otthon a gyerekekkel, mindent megtettek azért, hogy tudjanak fizetni, de azért valljuk be, hogy szerintem ez a nyomás, ez azért megviseli az idegeket, meg még biztos a gyerekekre is kihatott, hiszen nem volt otthon az édesapa.
1: Így van, és többször volt sajnos olyan, hogy kilakoltatási veszély, mert ugye akkor még volt ez a kilakoltatási moratórium, hogy azt hiszem úgy volt, hogy decembertől márciusig ugye nem lehetett ez a kilakoltatást megejteni, de november 30-án beállított egy úriember, hogy akkor 2 hetünk van arra, hogyha nem fizetünk, akkor mehetünk. Tehát ilyen is volt sajnos az évek alatt, úgyhogy igen.
0: Amikor felvették a hitelt, akkor még ugye nem 3 gyermekük volt, hány gyermekkel, egy gyermekkel vették fel.
1: Egy gyermek, igen.
0: Egy lakásra, amit gondolom, vagy nem tudom, hogy mekkora méretű az a lakás, hogy elége most a 3 gyermekkel önöknek.
1: Ugye amikor az egy gyerköccel felvettük a hitelt, akkor még csak egy 2 szobás lakásunk volt, és utána, amikor megvettük ezt a lakást, amiben most jelen pillanatban 18 éve lakunk, ide érkeztek már a gyerekek. Ez 2,5 szoba, 67 négyzetméteres, közel 50 éves panel.
0: Mielőtt elkezdődött ez a rendezés, meg mielőtt sikerült ugye a családi csőd eljárást kezdeményezni és rendezni az adósságukat, előtte a kettőjük fizetésének akkor a fele az elment a törlesztésre?
1: Így van. Illetve hát törlesztés után a végrehajtó.
0: Nem is a törlesztésre, hanem a végrehajtásra ment.
1: Nem, ez már végrehajtásra ment az 50%, igen. Tehát én ahogy munkába léptem a gyes után, a kicsi mikor betöltött a 3-at, akkor rögtön én közfoglalkoztatotti pozíciót kaptam sajnos, hiába több végzettséggel rendelkezem, de nem sikerült állást találni itt a környéken, és konkrétan nem felejtem el, 28.500 forintot kaptam készhez a közfoglalkoztatotti bérnek a felét. Utána, amikor a férjem hazajött, akkor ő is elhelyezkedett szakmába.
0: Mi a szakmája?
1: Ott is körülbelül villanyszerelő a férjem.
0: Az egy jó szakma.
1: Igen. Úgyhogy, tehát ő neki is a félhavi fizetését, azt utána, ahogy a végrehajtó megtudta, hogy van munkahely, akkor rögtön a felét el is vitték.
0: Most körülbelül mennyi része a két fizetésnek az, amit erre kell elkülöníteni minden hónapban?
1: Hát 25-30% durván.
0: Ugye mondta, hogy ez egy évig tartott, amíg a máltainak a segítségével ezt elérték. Ez alatt miben tudtak, vagy hogy tudtak segíteni önöknek?
1: Turulla Kata, akinek tényleg a mai napig nagyon hálás vagyok, mert ő megfogta a kezemet, és leírta nekem, hogy hova kell mennem, mit kell kérni, milyen hatóságokat kell nekem megkeresni.
0: Hogyha nem lett volna ez a segítség, akkor tudott volna egyáltalán arról, hogy hogy induljon el, hogy kell ezt elintézni?
1: Sajnos nem, mert nem is hallottunk róla, tehát ez nem köztudott.
0: Ugye ez nagyon hosszú idő egy család életében.
1: Igen.
0: Hogy lehet ezt így épp idegekkel, meg épp családdal túlélni?
1: Hát úgy, hogy van egy isteni férjem, aki segített. Ez mindenképpen nagyon erős kötelék, illetve hát egészségügyi problémák, tehát engem volt infarktus ez miatt, de hát meg tudja az embert viselni, illetve meg tudja egy család életét. És hát ugye akár az utcára is kerülhettünk volna. Úgyhogy rendeződtek a dolgok, közben gyerekek felnőttek.
0: Mennyi idősek most?
1: Hát most már a nagy fiunk az 28, a nagylány az 18, a kicsi lány meg 14, most voltak a ballagások, úgyhogy szeptemberre várjuk az unokát, az elsőt.
0: Na, gratulálok hozzá, akkor még egy öröm is érkezik a családban.
1: Igen,
0: de azért
1: igen,
0: akkor a gyerekeknek, a gyerek életüknek a nagy része az ebben telt el, hogy adósságok van, hogy ott lebeg az egész családnak a feje fölött, hogy most lesz otthon, vagy nem lesz otthon, hogyan tovább?
1: Nem csak a hogyan tovább, hanem a napi dolgok. Tehát nagyon sokszor kellett nekik nemet mondani, nagyon sokszor kellett azt mondani, hogy sajnos erre most nincs keret, és ez nagyon rossz volt, hogy nem tudtuk megvenni nekik, most nem lehet, nyaralások, tehát nem tudtunk elmenni sehova családdal, még egy mozi se, vagy egy strand, vagy ilyesmi se fért a költségvetésbe sajnos bele. Hát az én egészségem is részben ebben ment rá, mert ugye magamban örlődtem, hogy hogyan lehetne, próbáltam kihozni mindig a legjobbat megoldani. Még most is van úgy, hogy megkérdezi a nagylányom, a 18 éves, hogy anya, lehet, anya, most épp egy cipőt kell venni, vagy valami, akkor lehet. Tehát mély nyomot hagyott bennük.

0: siklósi hallgatóval beszélgettünk. Említette, hogy Turulla Katalin segített ennek a családnak, és hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, 18 év, amíg az ő életüknek a mindennapjait ez határozta meg. Sokan nem tudnak arról, hogy lehetne rendezni ezt az adósságot. Ma is találkoznak, még gyakori ez, hogy ezzel a régi problémával, tehát ezekkel a devizahitelekkel, bedőlt devizahitelekkel megterhelt ügyfeleik vannak.
1: A devizahitel az most nem annyira jellemző már, illetve ugye már, hogy több program indult e tekintetbe, tehát hogy azért próbálták itt az évek alatt a devizahitelbe lévő bajba jutott embereket kormányzati programokkal segíteni. Például ilyen volt ugye a Nemzeti Eszközkezelő, és ott azért ott akik oda belefértek abba a programba, őnekik ugye az ki lett fizetve, tehát az a devizahitel nem. Ami meg maradt még egy-kettő lakáshitel, de hogy ők pedig tudták fizetni, vagy előtörlesztettet, vagy ami éppenséggel az évek alatt, amire lehetőségük volt. Jelenleg, ami most így a devizahitel, még nagyon sokkal mostanában találkozunk, ugye most nagyon a híradásokban lehet hallani, hogy ez most talán rendeződni fog majd az idővel, az a autóvásárlás, tehát hogy ezelőtt 10-12 évvel ezelőtt vásároltak autót, devizahitelre, az autót már elvitték, fizették egy darabig rendesen, nem tudták, már felugrott, az autót már visszavette a bank, vagy aki a forgalmazó volt, tehát most ott tartanak nagyon sok család, hogy se autójuk nincs, és még mindig fizetniük kell rengeteget, illetve most ugye leállították a végrehajtásokat, de hogy nagyon sok olyan ügyfelelők felünk van, akinek még nem volt a végrehajtáson, hanem a követeléskezelőnek rendszeresen még most is fizeti.
0: Király György szakmai vezetője annak a tevékenységnek, a Máltai Szeretett Szolgálatnál, amely az adóssággal foglalkozik, adósságrendezéssel. Egy szeretett szolgálat hogyan fog bele egy ilyen programnak a kidolgozásába? Mert a hány adósság, annyi történet. Nyilván vannak ilyen sematikusan intézhető ügyek, de sokféle azért mégis, hogy ki miért, milyen mélyen van benne ebben a csapdában.
2: Hát igen, erre azt szoktam mondani, hogy senki sem születik úgy, hogy adósságkezelő válik, és egyik karitatív szervezet sem indul el úgy, hogy akkor lesz egy ilyen üzletága, hanem mint minden tevékenység nálunk, legalábbis a Máltai Szeretett Szolgálatnál, az egy társadalmi igényre való válaszként jelentkezik. Tehát látjuk, hogy hol van éppen milyen területen, hát leginkább szociális válság, hiszen a devizahitel korszak, tehát 17 évvel ezelőtt ez egy társadalmi problémát jelentett, de egy szociális válságba fajult, csak így tudom mondani. És erre az állam is, ahogy Kata is elmondta, próbált saját eszközeivel segítséget nyújtani, de én azt gondolom, hogy a szeretett szolgálat részéről is egy teljesen normál reakció volt, hogy akkor mi elkezdünk ebben tevékenykedni, és igen, nulláról fölépítettünk az erődöm egy olyan rendszert, ahol először csak egy-két munkatárssal, aztán idővel egyre több munkatárssal, most már 18 tanácsadóval dolgozunk országszerte, próbálunk mindenféle adósság nemre választ adni, vagy segítséget nyújtani a családoknak. Ugye itt fölmerült kérdésként, hogy mennyire jellemző ma még a devizahiteletnek a hatása. Én azt mondom, hogy leginkább abban jellemző, hogy akkoriban, mint ez a hölgy is elmondta, hogy neki konkrétan háromszorosára emelkedett a törlesztő részlet, és igyekeztek fizetni. Ezt a legtöbben úgy próbálták elérni, hogy újabb és újabb hiteleket vettek föl. Ezek a hitelek már magas kamatozású hitelek voltak, tehát dönten személy hitelek, amely adósságrendező hitelek, és egyik hitelt vették föl azért, hogy a másikat tudják fizetni, és ezt nevezzük hát egy adósság spirálnak, ahol már egy idő után a család se tudja, hogy hányféle hitele van, hogy mit hova kell fizetni, és ilyenkor jön az, hogy egy család is tönkre mehet ebben konkrétan. Meglazolhatnak a kohézők a családon belül is, hiszen itt már a létatét és inkább ennek látom ma a devizahitel kapcsán a hatását, hogy amivel most találkozunk, sok olyan értelemben eladósodott család, hogy már tényleg maga se tudja, hogy hányféle hitele van, az a végén, a sor végén oda vezethető vissza, hogy egyszer devizahitelt vagy devizalízinget vettek föl.
0: A máltai szeretetszolgálatnál olyan sokféle tevékenység van, hogy ezek a családok lehet, hogy nem is úgy jelentkeznek önöknél, hogy a hitelükkel, hanem valahogy más, hogy jelennek meg, hogy mondjuk szükségük van a gyerekek iskoláztatásához, valami támogatásra, vagy valahol máshol jelentkeznek, és kiderül, hogy tulajdonképpen azért jutottak rossz helyzetbe, mert egy hitel van e mögött. Nem csak azzal foglalkoznak önök, hogy na most mit fogunk törleszteni, meg mi a jó megoldás, hanem hogy ez a nagy gondban lévő, széthulló család a pszichológiai problémákkal, a gyerekekkel megtörtént problémákkal együtt hogyan hozható újra egészséges formába?
2: Igen, az elmúlt 5-6 évben a leghátrányosabb helyzetű kis településekre koncentráltunk. Ezeket felzárkózó településeknek nevezik. Ez 300 legszegényebb település Magyarországon. Minden egyes településen jelenlétpontokat mi nevezzük, hoztunk létre, ahol 2-3 szociális munkásunk dolgozik. Itt nem véletlen, hogy jelenlétpont, tehát mi szeretnénk jelen lenni a családok életébe, és ahogy ön is mondta, számtalan dologgal kereshetnek meg minket egy ilyen jelenlétponton. Viszont ezáltal ismerhetjük meg a családok életét, mindenféle szegmensét. Ezt nevezik a szociálpolitikában talán ilyen diagnózis alapú szociális munkának, hogy látjuk, hogy mi a hiány, látjuk, hogy mi az alapvető probléma, mi a gyökér probléma, és hát sajnos nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy az egyik ilyen gyökér probléma az az adósság, és én mindig azt mondom, hogy nem is az adóssága van probléma, tehát hogyha valaki hitelt vesz fel, és gyakorlatilag nem kerül ilyen helyzetbe, mint a devizahitelesek, hanem ő normálisan egy forint alapú hitelt a saját bevételéhez képes tud fizetni, avval semmi probléma nincs, hiszen maga a hitel az a segítséget nyújt egy tovább lépésben. Itt azzal van a probléma, amikor lejárt egy hitel, amikor fizetési nehézségem van, és nem tudok segítséget kapni, és ez az adósság, ez kezeletlen marad. És mi itt tudunk belépni, mint máltai szeretetszolgálat, hogy ez az adósság ne maradjon kezeletlenül. Hiszen itt is hallottuk, az anyuka nagyon szépen elmondta, hogyha kezeletlen egy adósság, akkor előbb-utóbb végrehajtásra kerül, a végrehajtó nem mérlegel, él a törvény adta lehetőséggel. Ez a lehetőség pedig az, hogy akár a fizetésének az 50%-át is levonhatja, sőt, még tovább megyek, ez nem hangzott el a riportba, nem csak a fizetését tilthatja le a végrehajtó, hanem egyúttal inkasszót is bocsáthat ki a számlájára. Ez azt jelenti, hogy még külön a maradék pénzét is elviheti, tehát annak egy részét, vagy akár a megtakarítását, hogyha van neki ilyen, egy azonnali beszedési inkasszóval, tehát a bankszámláját megterelheti. Ez a két egyszerre párhuzamos szigorú, beszedés, tehát megterelés az ügyfél családi költségvetésének gyakorlatilag romba dönthet egy családot, főleg akik több gyereket nevelnek, főleg egyedülálló, mondjuk egy nyugdíjas, akinek kis nyugdíja van, tehát ez, ami jó lenne azért idővel változtatni.
0: Milyek a tapasztalataik, hogy akik ilyen helyzetbe kerülnek, miért juthattak ide? Tehát, hogy nem volt elég információ, vagy olyan volt a családnak a hozzáállása, hogy nem volt eléggé kifejlett, vagy tudatos a pénzügyekhez való viszonyuk. Ugye a pénzügyi tudatosságot azt sokszor emlegetjük, hogy sokan nem tudják felnőttként sem az, hogy a bevételhez képest hogyan gazdálkodhatnak. Mi az oka annak, hogy ide ennyire a szélére jut egy család a lehetőségeinek?
1: Nagyon többrétű, ott nagyon sok oka lehet. Tehát az első az, hogy jól működő család, átbeszélik, fölveszik, megromlik a kapcsolat, ugye az ilyen hiteleket több évre veszik föl, arra senki nem számol, hogyha megromlik a kapcsolat, akkor mi lesz. Tehát, hogy bajba juthatnak olyankor, hogyha válás van, tehát, hogy az egyértelműen. Soha nem számol senki avval persze, hogy valami betegség lesz, és valamelyik társ megbetegszik, nem tud munkát keresni, tehát a betegségre annyi összeget kell fordítani, hogy nyilván arra fordítja, és nem a törlesztésre. Van, amikor az egyik pár esetleg valami szenvedélybetegségbe becsúszik, de amikor felveszik, nyilván ezt nem mérlegelik. És igen, vannak olyanok is, akik, és az inkább nem banki hitel, hanem eszközvásárláshoz, hogy nagyon szeretné azt a telefont, és hogy ő akkor úgy gondolja, hogy az a telefont fogja tudni 2 évig a részleteket, és kihozza, és 1/2 év után valami történik, és nem tudja fizetni, illetve nagyon-nagyon ez a munkahely elvesztés. Tehát, hogy ez volt annak idején a nagyon nagy baj, mert hogy még tudták volna szerintem valahogy fizetgetni ezt a magasabb összeget, de hogy ehhez ugye akkor nagyon párosult nagy munkanélküliség, nagyon sokan ment, mert hogy ugye azért kapták meg a hitelt, mert volt munkaviszonyuk. Senki nem számolt avval, hogy majd esetleg munkanélküliség lesz, elveszítik a munkájukat, és ugye, hogyha nincs bevétel, akkor nem is tudják a kiadásokat fedezni. Tehát, majdnem minden családnál más azok. És igen, van olyan is, amikor a matematikában a százalékszámítás az annyira nem megy, és nem tudja ő kiszámolni azt, hogy ő neki mennyit kell akkor visszafizetni, hogyha ezt elvállalja. Tehát, hogy ilyenek is vannak, tehát, hogy ez a pénzügyi tudatosság, ezt így javasolnám is, hogy az iskolákban gyerekeknél nagyon jó lenne tanítani, hogy kell beosztani a pénzt havonta, illetve a kamatszámítás az hogy működik. Ilyenek is vannak, de hogy nem ez a jellemző. Tehát, hogy itt akkor mondhatjuk, hogy a legtöbb, akikkel mi találkozunk, önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe.
0: Hogyha önhibáján kívül is kerül bele a helyzetbe, akkor is a két vége a történetnek az, hogy valamennyit kéne fizetni, és hogy nincsen annyi bevétel. Tehát hogy lehet ezen segíteni? Hát önök sem tudnak azért mindenki helyet fizetni, tehát valahogy nekik kell mégiscsak odáig eljutni, hogy a saját bevételeikből tudjanak törleszteni, hogy oldanak meg ilyen helyzeteket.
1: Itt a legelső az, hogy ő tudja, hogy ezt így nem tudjuk elvarázsolni, és senki nem fogja elengedni ezt a tartozást, és hogyha eljutunk arra a pontra, hogy ő hajlandó fizetni meg tud is, és hogy szeretne, illetve hanem csak szeretne, akkor nekünk az első feladatunk mindig az, hogy ugye azért nem tud fizetni egy adós, mert kevés a bevétele. Legelőször mindig azt vizsgáljuk meg, hogy a bevételét hogy tudjuk növelni. Megnézzük, hogy milyen szociális ellátásokra jogosult esetleg, megnézzük azt, hogy a környéken van olyan munkalehetőség, ahova el tud helyezkedni, segítünk neki, meg a felzárkozó település programban voltak is erre egyébként foglalkoztatási mentorok, akik segítették az ügyfeleket elhelyezni, mert hogy nem mindegy, hogy közmunkabért kapok, vagy egy gyárba kapom a háromszorosát, és mindig ebben kezdjük, és hogyha ez megvan, akkor utána kezdjük el azt, hogy igaz, hogy magas a tartozás, de hogy azt valahogy mindig lejjebb vigyük, tehát hogy ebben van nekünk nagyon nagy szerepünk, hogy megpróbáljuk lecsökkenteni az adósságot, kérünk kamatelengedést, olyan részletfizetést vállaltatunk be az ügyféle, leülünk velük, átszámoljuk a havi bevételt, kiadást, hogy mennyi pénze marad a hónap végén. Marad mondjuk 20 000 forint, ezt kéne akkor törlesztésre. De hogyha csak 10 000 forint marad neki hónap végén, akkor nem vállalunk, nem kérünk olyat, hogy ő 30 000 forintot fizessen, mert úgyse fogja tudni. Tehát ugye ezt mindig próbáljuk kényszerűsíteni, és akkor így keressük fel az ügyfél nevével a követeléskezelőket, és akkor ott vannak ezek az ajánlatok, és akkor itt tudunk azért a nagyon sok adósságból csökkenteni.
0: Nagyon gyakori lehet az, hogy nem tudja az ügyfél, hogy hova induljon el. És nyilván a Máltai Szeretetszolgálat, mint egy nagy karitatív szervezet, már kitaposott utakat. Tehát gondolom, hogy például a nagy bankok, meg akár a hatóságok ismerik önöket, tudják, hogyha önök mennek oda kézen fogva valahova, akkor egy ilyen biztos ponttal van kapcsolatuk, akkor van esély arra, hogy ez eddig esélytelennek tűnő törlesztés mégiscsak megtörténhet.
2: Igen, én úgy szoktam ezt mondani, hogy mi két világot kötünk össze, tehát ilyen híd szerepünk van. Az egyik világ egy elég rideg világ, ez a banki, követeléskezelő, jogi, olyan világ, amiben egy átlag ember is nehezen tud beleilleszkedni, vagy ennek a szabályait föltérképezni.
0: Nem érti a nyelvet, például, amikor olvas egy szöveget, egyszerűen elolvasa, de nem érti meg, hogy mit akarnak tőle.
2: Így van. Nagyon sokszor egyébként így keresnek meg minket családok, hogy csak behoznak egy papírt, úgymond, hogy most kaptak egy papírt, egy levelet, de nem tudják értelmezni, és egy ilyen nagy feladatunk, hogy bármilyen úgynevezett papír elénk kerül, akkor ezt végigolvassuk, és megpróbáljuk értelmezni az ügyfél számára, hogy ez mit jelent,

0: És megmondom őszintén, igen, nagyon sokszor van az, hogy ha mi megyünk, tehát kísérjük egy végrehajtóhoz az ügyfelet, vagy mi adunk neki egy olyan formalevelet, amit ő aláír, ugye meg a nevére kitölt, és feladja a postán, de akkor egy végrehajtó is látja, ez egy komoly levél, tehát itt nem lehet csak úgy, hogy mondjam, lesöpörni az asztalról azt a kérdést, hanem ez úgy van megfogalmazva, hogy a másik oldalon van egy tanácsadó, aki lehet, hogy nem is tudja, hogy mi vagyunk, az a lényeg, hogy tudja, hogy itt valaki fogja a kezét az ügyfélnek. Nóra itt az előző riportban ugye elmondta, hogy a Kata fogta az ő kezét. Tehát ez most jelképes nyilvánvalóan, de mi így működünk. Tehát amikor bármilyen kollégát mi fölveszünk magunk közé, akkor ez az első ilyen, amit elmondunk, hogy igen, hogy ez nem egy ilyen száraz hivatalnoki munka, hogy akkor bemegyek a, nem tudom, egy kormányhivatalba, húzok egy sorszámot, és akkor ott majd valaki elmondja nekem a tutit, hanem itt van egy ember, aki mi is emberek vagyunk, akik szeretnénk neki segíteni, és hogyha ő együttműködik, ez nagyon fontos, akkor végig tudjuk vinni ezen a folyamaton. Ugye a riportban is elhangzott, hogy Nórával ez egy évig zajlott. Hát ki az, aki egy évig mellettünk van, ha megnézzük? Tehát ezeknek az embereknek úgymond óriási szerencsék vagy kiváltságok van azzal, hogy valaki dedikáltan mellettük áll, és nem csak egy-két hétre, vagy egy adott ügyre, hanem akár egy vagy két éves táblatra is.
1: És ingyen. És bocsánat, ingyen. Még ezt is hozzá kell azért tenni, hogy itt olyan szakmai segítséget kapnak a rászorulók, amiért nem kell fizetniük.
0: Így van, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Néha nem bírják ki, tudunk egy-két ügyfélre, aki nem bírja ki, hogy hát ez lehetetlen, hogy ő valójában meg ne hálálja, és tényleg úgy kell a harcot folytatni, hogy nem, az a legszebb, hogyha adott esetben megköszöni a mi munkánkat, és látjuk az örömét. Annak az örömét, hogy ő kikerült egy adósság spirálból, mert például, ahogy a riportban is elhangzott, mondjuk magáncsőd lehetősége fennáll számára, és ezt meg is tudjuk neki oldani.
1: Egy rövid zenével szakítjuk meg most a beszélgetést.

0: A Magyar Katolikus Rádió házunk táján című műsorában folytatjuk az adósságrendezéssel, adósságkezeléssel kapcsolatos témánkat. A stúdióban Király György, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságrendezéssel foglalkozó szakmai vezetője, és Turay Katalin, Dél-Dunántúli régió felelőse. Mennyire kiterjedt az a rendszer, amely az adósságrendezéssel foglalkozik? Tehát van egy piac, vagy vannak olyan adósságrendezők, akár állami, akár magán adósságrendezők, amiknek a rendszerében egy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat?
1: Igen, ez egy kicsit ismeretlen terep egy átlag ember számára, ha csak nem

0: közvetlen kapcsolatba kerül vele, mondjuk egy lejárt hatósággal kapcsolatba. Itt vannak a vérhajtók, akik ugye nagyon egyszerűen szólva behajtják az adósságot. Vannak a követeléskezelők, akik már úgynevezett nagyon-nagyon lejárt ügyekkel foglalkoznak, nagyon olcsón vették ezeket a követeléseket, vagy tartozásokat másik oldalról, és szeretnék behajtani a teljes összeget.
1: Tehát ők keresnek azon, hogyha sikerül behajtaniuk.
0: Igen, többszörös értékben keresnek rajta. És ebbe a világba igazából, ha végignézünk a magyarországi piacon, hogy így mondjam, akkor nem nagyon látom magunk körül nagyon sok olyan szervezetet, akik akár ingyenesen, mint mi, vagy akár pénzért is, de rendszerszerűen ebben segítséget nyújtanak. Nyilván van néhány ügyvédi iroda, ahova be tudnak menni a jobb módú családok, és egy viszonylag nagy összeg ellenében nekik jogi segítséget fognak nyújtani. Van a népügyvédje, csak így nevezzük, szolgáltatás, vagy ingyenes jogi segítségnyújtás. Ha valaki erről tud, és megfelel a feltételeknek, akkor ezt szintén igénybe tudja venni, de ezek néhány esetre adnak csak lehetőséget, hogy abban foglalkozzon ezek az intézmények. Viszont ilyen komplex rendszer szintű szolgáltatás, mint amit a Máltai Szeretett Szolgálat 17 éve nyújt, mi nem nagyon ismerünk a piacon. Van Budapesten, úgy tudom, az Utcajogász nevű szervezet, aki főleg jogi segítséget nyújt, de van néhány kisebb szervezet, aki egy-egy településen nyújt ilyen szolgáltatást, de így rendszer szinten sajnos nincs. Azt mondani, hogy mi örülnénk a legjobban, hogyha lennének még más szervezetek is.
1: Most banki adósságokról beszéltünk eddig. Ugye az is sokféle lehet, hogy mire vette fel például, vagy milyen típusú hitelt vett föl az adós, de nem csak banki hitelek léteznek. Más típusú adósságokban is tudnak segíteni?
0: Igen, a banki jellegű adósságok, és itt nem csak bankot értek, hanem úgynevezett fogyasztási hiteleket, személykölcsönöket, amelyet csak pénzügyi vállalkozások nyújtanak, nagyon magas kamatra, tehát ilyen akár 40%-os kamatra is, amit már szinte gyöngyilkosság fölvenni ilyen szintű hiteleket, vagy ilyen kamatszintű hiteleket. Tehát ezek mellett nagyon erősen jelentkezik, olvastam egy statisztikát, hogy Magyarországon évente 30 ezer családnál kötik ki, vagy az áramot, vagy szűkítik le a vízszolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy ma már nem kell ahhoz több százezer forintnyi áramtartozás, mint régebben, hogy ez a legsúlyosabb eszközhöz nyújjon a szolgáltató, hanem akár már 50-60-70 ezer forintos tartozásnál is kap egy felszólítást, hogy ezt ő nem tudja jól értelmezni, vagy nem tudja jól abban a hónapban kifetni a tartozását, akkor bizony egy adott időpontban megjelenik a szolgáltató embere, és kikapcsolja a közművet. Hát nem kell ragoznunk azt, hogy mi történik, lehet tudjuk képzelni a saját családunk életében is, hogyha csak egy 5 perc áramszünet van, hogy micsoda felbojdulást okoz. Itt pedig gyerekek, idősek, akár mozgássérültek, stb. Élnek ezekben az ingatlanokban, és akár nem csak úgy több napra, hanem több hónapra, vagy akár évekre is ez az állapot, ez beáll, és nem nagyon tud mozdulni. Tehát ilyen esetben is nagyon szívesen segítünk, megvannak az eszközeink arra, hogy lehet visszakapni a mérőórákat, hogy lehet visszaköttetni a szolgáltatásokat, és hát ez az egyik legnagyobb öröm a család részére, amikor megtapasztalja a közműveknek a hiányát, és utána azt is megtapasztalja, hogy ezt visszakapták.
1: Akkor van még egy nem legális része az adósságoknak. Vannak, akik ugye magánszemélyektől, uzsorásoktól vesznek föl valamilyen összeget. Ilyenek megtalálják, vagy ilyenek eljutnak-e a Magyar Máltai Szeretett Szolgálathoz?
0: Ez egy nagyon nehéz terep. Minket soha nem talál úgy meg, hogy XY-ra mutogat az ügyfelünk, hogy na ő az, őtől szoktam fölvenni ilyen magas százalékra, amit már ki se lehet fejezni szinte százalékban. Ma fölvettem 10 000-et, egy hét múlva ad meg 20 000-rel. Tehát, hogy körülbelül ez a uzsorának a lényege. Tehát ezt maguk az ügyfeleink is titkolják. Ez egy olyan bizalmi kapcsolat sajnos, amiben mi nem látunk bele. Lehet, hogy bele se nagyon szeretnénk egyébként látni, de ezeket az uzsora hiteleket szeretnénk kiváltatni gyakorlatilag olyan egyéb hitel lehetőségekkel, főleg banki hitelekkel, amely aztán egy hatalmas felszabadulást ad az ügyfélnek, hogy ki tud lépni ebből a kapcsolatból, mert egy ilyen uzsora kapcsolatból, ha egyszer már belépett az ember, akkor csak lefelé tud menni, de kifelé nem annyira. Úgyhogy ez az uzsora egyik része. A másik része, amit én a mai magyar modern uzsorás kornak neveznék, vagy jelenségnek, ez az árveréseknek a terepe. Régen ugye úgy volt, hogy elsősorban a budapesti nagyértékű ingatlanokra mentek rá úgynevezett hiénák, akik csak avval foglalkoztak, hogy olcsón megvegyenek nagyértékű ingatlanokat, aztán kiköltöztessék a családot, aztán majd eladják. De a kis településeken ez a jelenség ez nem volt, tehát korábbi évtizedekben, hogy így mondjam. Viszont most azt vettük észre néhány év óta, ugye, hogy ezeken a leghátrányosabb helyzetű településeken is, ahol mi dolgozunk, megjelentek az uzsorások, mármint az árveréses uzsorások, ami azt jelenti, hogy tucatjával vásárolják föl 1-2-3 millió forintért a nagyon rászoruló emberek nagyon-nagyon rossz minőségű házait, de nem azért, hogy nekik legyen egy otthonuk nyilvánvalóan, hanem azért, hogy utána visszavásároltassák a családokkal. És nyilvánvalóan nem ugyanan áron, hanem 2-3-szoros áron, vagy pedig, ha ez nem működik, akkor pedig egy nagyon magas bérleti díj mellett maradhatnak az ingatlanba, és egy teljes körű folyamatos fenyegetettségben, hiszen abban a pillanatban, ha nem fizeti a bérleti díjat, akkor neki másnapot mennie kell. És ez így is van. És akkor másnap mennie kell, és jön egy újabb bérlő. És azt látjuk, hogy különböző ügyvédirodák, sőt magánszemélyek rendszer szinten kezdenek el ezzel foglalkozni már, mondom, leghátrányosabb helyzetű családok területén is, ami azt gondolom, hogy már rendszer szintű válaszokat igényel. Erre nekünk terepi tapasztalatból nyilván nagyon sok ötletünk, javaslatunk lenne így a törvényalkotók felé. Én nagyon remélem, hogy ezt majd össze is tudjuk úgy foglalni és el tudjuk juttatni, mert ezt a döntéshozók számára, mert ez úgy érzem, hogy most már egy kritikus szintet elért, és hogy családoknak az ezerét felegyeti ez a fajta modernkori uzsora.
1: Ezért is jó, hogy akkor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményként partnere tud lenni akkor a törvényhozásnak, és ebben tudja képviselni azokat, akiknek a hangja egyébként nem jutna el odáig. És hát azt is tudjuk, meg látjuk, hogy a hatóságok, meg az állami szervezetek mondjuk erről a szintjéről a valóságnak nem tudnak.
0: Igen, én úgy látom, mint hogyha ebben lenne valamennyi előrelépés. Most azért olvasva a híreket azt tapasztaljuk, hogy ennek a 35-36 éve teljesen változatlan végrehajtói világnak így lehet, hogy vége, vagy ennek az átalakítása fog a tervek szerint bekövetkezni. Mi is kíváncsian várjuk a fejleményeket, én azt gondolom, hogy ennél csak jobb lehet. Tehát most egy olyan helyzet van szerintem Magyarországon, ahol a végrehajtási törvény is elsősorban a hitelezőket védi, és nem az adósokat. Tehát nincs egy egyensúlyi helyzet, és mi azt várjuk, erre is lenne több javaslatunk, hogy ez a mérleg ez egyensúlyba álljon, hogy igen, az adósoknak a jogait, vagy az ő érdekeiket is képviselje, mondjuk egy végrehajtási törvény, például, hogy ne lehessen egyszerre mondjuk munkabért is letiltani, vagy ne lehessen egyszerre inkaszót kibocsátani, és hogy akkor hogy éljen meg a család abból a kevés pénzből, hogy ne lehessen mondjuk házatnak a tucatjait fölvásárolni valaki által csak azért, hogy emberek tucatjai költözenek ki, tehát hogy ezt is például meg lehetne szüntetni, vagy meg lehetne állítani. Természetesen meghagyja a hitelezőtnek azt a jogot, hogy igen, megmaradna mondjuk az árverés intézménye, megmaradna a munkabérletiltás intézménye is, mert természetesen jogos a hitelezőtnek az igénye arra, hogy a tartozás az megfizetésre kerüljön, de hát nem minden áron.
1: A műsorunk elején elhangzott telefonos beszélgetésben elhangzott egy fogalom, amit még nem tisztáztunk, ez a magáncsőd. Tehát ugye ott az lett a megoldás annak, hogy volt egy nagy, egyébként deviza alapon felvett hitel, amit aztán átváltottak forint alapú hitelre, de nem tudták törleszteni. Tehát az lett ennek a megoldás, hogy kértek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat segítségével a családra, az ingatlanra magáncsődöt. Ezt nem is tudom, melyikre kell kérni. A család anyagi helyzetére való tekintettel kérik, az ingatlanra, hogy történik ez, és mit jelent ez, hogy magáncsőd?
2: Hát ez egy bírósági adósságrendezési eljárás, tehát hogy erre van egy törvény, ennek az eljárásnak van egy törvénye, tehát hogy csak ennyi, de hogy ez az egész úgy kezdődött, hogy ugye nem a legelső az nem az, hogy egyszer beszélünk az ügyféllel, és akkor magáncsőd. Tehát, hogy nagyon a legelső alkalommal, amikor beszélünk, akkor elmondja, hogy mi a problémája. És azért tart ez ilyen hosszadalmas ideig, mert hogy mindig csak a sürgető problémát mondja. Például, hogyha valakinek ki akarják kapcsolni az áramot, akkor ugye bejön, hogy jaj, ki akarják kapcsolni az áramot, de hogy akkor mindig megnézzük azt, hogy de miért? Hát nem tudta befizetni a havidíjat. Miért nem tudta befizetni a havidíjat? Hát azért, mert a végrehajtó elviszi a jövő, tehát hogy ezt így szépen fel kell építeni minden embernek, minden egyes embernek a történetét, az adósságát, és amit hallgattunk, ott több lehetőség szóba került, de hogy ugye mérlegelve azt, hogy a család is melyik megoldással jár a legjobban, ezért a magáncsődöt választottuk.
1: Ez mit jelent?
0: Ez konkrétan azt jelenti, hogy, és ezért ilyen bonyolult, mert a család összes adósságát föl kell térképeznünk, amit egyébként a családok jelentős része egyébként nem ismer. Tehát aki már adósság spirálba került, az néhány tartozását, amit például van a végrehajtó, azt ismeri, de a többségét ezek olyan régi ügyek, akár 8-10-15 évvel ezelőtti ügyek, amik még mindig élő ügyek, és ezeket mind egy magáncsőd eljárásban össze kell gyűjteni, tehát mindegyikről egy napi állapotot, hogy ez most hány forint pontosan be kell mutatni. Ezen kívül munkáltatói igazolás kell hozzá, tehát hogy milyen bevételei vannak a családnak, és amikor összeállt egy ilyen csomag, akkor utána már csak annyi van, hogy ki kell tölteni egy 26 oldalas kérdőívet, nem is kérdőívet, egy nyomtatványt, amihez egy rászoruló család hozzá se tud kezdeni, a nevét le tudja odaírni, meg a címét, stb. De utána olyan kérdések jönnek, ami ugye nagyon nehézé teszi ezt a folyamatot. Csatolni kell az összes adósságáról, ami lehet akár 10 féle vagy 15 féle adósság is, arról az összes hivatalos dokumentációt, amit a követeléskezelőktől, végrehajtótól kértünk ki, és amikor ez megvan, akkor egy adott időpontban ezt be kell nyújtani egy kormányhivatalba, a helyileg illetékes kormányhivatalba, akkor a kormányhivatal még esetleg hiánypótlást ír elő, és amikor ez a hiánypótlás megtörténik, akkor befogadja a kérelmet. És ez a befogadja a kérelmet, na ez a D-nap a család számára. Innentől kezdve mindenfajta végrehajtás, ilyen jogi kényszerintéskedés megszűni kellene. Tehát nem vonják a fizetését, nincs árverési fenyegetettség a házán, tehát mindenféle olyan, amitől eddig szenvedett, attól megszadul. Eltelik fél év, egy év, amíg a magáncsődöt hivatalosan is, hogy milyen megállapítják, kimondják azt, hogy neki havonta majd mekkora összeget kell fizetni a későbbiek folyamán, és egész addig neki semmit nem kell fizetni, viszont onnantól kezdve 5-6, maximum 7 éven keresztül egyenlő részletekben az ő jövedelméhez viszonyítva reális összeget kell majd fizetnie. És amit is elhangzott a riportban, nem mellékesen, több mint 60%-át elengedik az adósságának. Ezt az állam és a hitelezők közösen vállalják be. Én a munkámban nagyon sok mindenre büszke vagyok, de arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy ez a legbonyolultabb eljárás Magyarországon. Nagyon kevesen tudnak róla, nincs elterjedve, pedig ez már, ha jól emlékszem, 2015-től rendelkezésre áll a családoknak. Meggyőződésem, hogy 10 000-es nagyságrendben vannak Magyarországon családok, akik erre jogosultak lennének, és sőt, enélkül ők elsüllyednek, és most hallottam egy statisztikát, hogy tavaly évben nagyságrendileg 500 ilyen magáncsőd volt összesen, nagyon kevés, és ebből mi, mint Máltai Szeretett Szolgálat, 109 családnak intéztük el a magáncsődöt, tehát több mint a 20%-át a mi ügyfeleink értékel, Tehát ez azt hiszem, hogy magáért beszél. Itt nem a mi nagyságunkról beszélek, hanem arról, hogyha valaki segítséget nyújtana más is ezeknek a családoknak, akkor ne sokkal több családnak lehetne ezzel segíteni.
1: Mondja, hogy mennyi 10 000?
0: Véleményem szerint igen.
1: 10 000 olyan család van, aki olyan helyzetben van, hogy jogosult lenne erre a megoldásra. Hogy jutnak el önökhöz a családok? Tehát egy adósságba került, hogy szerezhet arról tudomást, hogy van a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak egy ilyen adósságkezelő segítsége?
0: Hát mi soha nem reklámoztuk magunkat, vagy nem adtunk hírt annyira magunkra, ezt lehet, hogy rosszul csináltuk egyébként, de mi ezt így szép csendben, ezt a szolgálatot végezzük. Most kicsit terjed ennek az adósságrendezésnek talán a mi szolgáltatásunknak a híre, tehát mi is a Facebookon igyekszünk ezt megosztani, de a családok egyébként vagy ismerősön keresztül, hogy mi már elintéztük valakinek, akkor annak az ismerőse is jelentkezik, hogy akkor neki is intézzük el. Beszéltem arról, hogy vannak jelenlétpontjaink 300 településen, ahol van nagyon sok család, kötődik be, ahol szintén mindenhol ismert ez a szolgáltatásunk, hogy ezt mi tudjuk nyújtani a családoknak. Nagyon sok intézményünk van, ahol bentlakásos intézmények, tehát még egy családok átmenti otthona, ahol gyermekes családok vannak. Igyekszünk most oda is elvinni ezeket a szolgáltatásokat, tehát az intézményben lakóknak, illetve hát nagyon sokszor egyszerűen csak írnak 3-4 karitatív szervezetnek egy segélykérő levelet, vagy e-mailt, és aztán azt valaki nálunk elolvassa, továbbítja nekünk, mi szétosztjuk a kollégák között területi elv alapján, és elkezdődik a munka.
1: Hogyha ilyen nagy országos hálózattal rendelkezik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, akkor talán a fejében van Király Györgynek egy térkép, egy ilyen adósság térkép, Magyarország adósság térképe. Hol mennyire rossz a helyzet, vagy hol a legrosszabb a helyzet?
0: Hát ottól jelen vagyunk. Ott a legrosszabb,
1: tehát úgyhogy pontosan tudom. Tehát a felzárkózó településeken, amit nem olyan régen még leszakadó településeknek hívtak.
0: Igen, hát mindegy az elnevezés, tehát hogy tudjuk, hogy ugyanarról beszélünk. Ez Észak-Magyarország, tehát Borsod, Nógrád egy része, Észak-Alföldi régió, Szabolcs, Hajdúság, ahonnan Kata kolléganőm származik, Baranya, Somogy, Tolna, tehát ezek azok a területek, ahol leginkább jellemző ez az adósságoknak az ilyen mértéke, vagy a kezeletlen adósságok, vagy végrehajtásoknak a világa. De én azt mondom, hogy bárhol, tehát nagyvárosokban, Budapesten, megyeszékeken ugyanúgy megvan ugyanez a kör. Ez egy nagyon nagy társadalmi probléma véleményem szerint ma Magyarországon továbbra is, annak ellenére, hogy már nincs devizahitel. Nagyon sok családot húz ez a fajta jelenség.
1: És vajon a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak ez a hálózata, ez elég arra, hogy az önökhöz eljutókat tudják segíteni? Tehát bírják ezt emberrel, meg infrastruktúrával?
0: Nem bírjuk. Tehát határozottan nem bírjuk. Néha úgy gondoljuk, hogy más országot kéne nekünk is húzatni, magyarul meg kéne mondanunk az ügyfeletnek, hogy bocsánat, fölírjuk a nevét, telefonszámát, de majd 2 hónap múlva jelentkezünk, mert annyi ügyben vannak benne a kollégák, tehát ebbe így nagyon bele lehet húzódni. Kollégáimat is féltem egyébként, mert a kiégésnek a veszélye az nagyon nagy ezen a területen, tehát amikor jön egy-egy család a saját problémájával, és nem tudjuk magunkról ezt így csak úgy levenni, tehát mi lelkileg azért ebbe beleérzünk, és egyek vagyunk a családokkal. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kitett helyzet. Én nagyon örülnék, hogyha mi is akár többen lehetnénk, vagy hogyha több karitatív szervezet kezdene ebben rendszer szinten foglalkozni, vagy akár az állam felállítana olyan pontokat, ahol ez a híd szerepe meg tudna valósulni, ahova be tudna menni mondjuk egy családsegítőből, oda lehetne irányítani mondjuk egy ügyfelet, és mondjuk nem mindenkit mondjuk hozzánk, mert egyébként le kéne fedni az országot egy ilyen hálózattal véleményem szerint.
1: Igen, és ugye sokszor a rászorulók nem tudják, hogy egyáltalán kereshetnek, vagy kérhetnek valahol segítséget, hanem akár a védőnő láthatja meg a gyermeken, vagy tényleg egy családsegítő megláthatja, egy helyi szociális munkatárs megláthatja, hogy ez egy olyan adósság, egy olyan spirálba került már a család, amelyet így kell rendezni. Köszönöm szépen vendégeinknek, Király Györgynek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelési szakmai vezetőjének, és Turula Katalinnak, a Dél-Dunántúli régió felelősének, hogy eljöttek a Magyar Katolikus Rádióba, és hát köszönjük a munkájukat akkor, mert ahogy halljuk, ez bizony egy olyan lelkileg is megterhelő és hosszantartó családokat kísérő kapcsolat, amit nem hiszem, hogy meg lehet fizetni az önök számára. A mai műsort készítette Mári Szabó Eszter, Urbán Péter és Szabó Csilla. Köszönöm hallgatóink figyelmét, viszont hallásra!

0: Ed Hamilton felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra.

Kedves hallgatóink! A következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben elsőként egy fiatal alkotók műveit bemutató tárlatra invitáljuk Önöket, majd egy vándor kiállításra hívjuk fel a figyelmüket, végül a következő napok zenei eseményeiből válogatunk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, technikai munkatársunk Urbán Péter, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatóinak legkiemelkedőbb diploma munkáiból nyílt kiállítás a Hungarian Art and Business, azaz a HAB művészeti központban Budapesten. A július 10-től látható Best of Diploma című tárlat bepillantást nyújt a következő művészgeneráció gondolkodásmódjába és azokba a kérdésekbe, amelyek ma leginkább foglalkoztatják a pályakezdő alkotókat. A kiállítás 8 tanszékről érkező 46 alkotó több mint 30 munkáját mutatja be a HAB és az egyetem együttműködésében. A tárlaton Tóth Zsófia beszélgetett a HAB művészeti igazgatójával, Olajos Annával, majd a kurátorral, Uszkai Teklával. Aha.